A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Tudodida, az összes virágok királya a rózsa, mesélte Jan. A piros rózsa a királynő, a férje, a rózsaszínű a király. Díszes korona csillog a fejükön, a király kezében jogar, így ülnek a trónon a kastélyban. A bálteremben körben állnak a kecses gyöngyvirágok, a komoly tulipán úrfik, a szép játszintok mind emelkedett hangulatban várják az esté kezdetét. Ekkor a magas krizantémok, akik őrt állnak, megnyitják a kapukat az ibolyáknak. Köszönjük, hogy mindannyian eljöttetek, hogy együtt köszönthessük az ibolyákat első bájukon. Ezekkel a szavakkal nyitja meg az ünnepséget a királynő, és már is kezdődik a tánc. A tulipánok bár erősek, kissé szégyenlősek, és csak vonakodva merik felkérni a magabiztos dáliákat egy táncra. Még egészen egzotikus virágok is vannak, bár a botrány elkerülése véget, a húsevő fajtákat most nem hívták meg. Az orgona és a csípős nyelvű csalánvirág pletykákról susmusolnak, miközben élénken ropja a parketten egy fiatal akácvirág a narcisszal. Bizony nagy mulatságok ezek, hajnalig tartó tánc és zene csupa vidámság. Na de Jan, hogy lehet az, hogy erről nem tudnak a felnőttek? És most miért ilyen kókat minden virágom? Tegnap még olyan szépen festettek. Most, mintha aludna az összes. Kíváncsiskodott Ida. Éppen a mulatság miatt. Kitáncolták magukat, és most pihenniük kell. Ida fogja hát a virágokat, és a kis Szófia baba ágyába fekteti őket. Ugye nem bánod, Szófia, hogy egy estét most a fiókban alszol? Mikor már kint vannak a szobából, Jan tovább mesélt. Éppenséggel azért nem tudnak a szüleink a virágok báljairól, mert ők nem értenek az ilyen dolgokhoz. És amit nem értenek, attól félnek is, és csak betiltanák. Éppen ezért a krizantémok őrzik az ajtókat, és figyelmeztetik a bálozókat, ha felnőtt közelít. A királyt és a királynét, a személyes testőreik, a legmagasabb és legerősebb liliumok kísérik ki ilyenkor a titkos ajtókon. És a különleges virágok hogyan kerülnek ide? Honnan tudnak a bálról, ha nem a mi kertünkben nőnek? Kérdezi Ida, aki mindent tudni akar. Láttál-e már szép színes pillangót? Ők is a virágokról kapják a színüket. A hírnökök általában mezei virágok. Megbízzák a lepkéket, hogy vigyék meg a hírt akár a legtávolabbi vidékekre is. A meghívottak maguk is lepke alakját öltik fel, úgy repülnek a bálba. Ezek a szivárvány színű pillangók a legszebbek. De most már aludjunk, Ida, holnap is lesz nap. Ida még sokáig nem tudott elaludni. Egyre csak a virágokat látta maga előtt, a pompát és a fenséges színeket, illatokat. Mikor végre elaludt, azt álmodta, maga is egy virág, egy szép lila gerbera, és ő az este fénypontja. De amikor egy narcisz felkérte táncolni, álmában is olyan zavarba jött, hogy rögtön felébredt. Nem hagyta nyugodni a gondolat, és halkan kiosont a szobájából. A folyosón meglátta a játékszoba ajtaja alatt kiszűrődő fényt, és résnyire nyitotta az ajtót. Ha Jan nem mesél neki korábban, nem hitt volna a szemének. A fény nem egy lámpa volt, hanem a holdfény sütött be az ablakon. Az világította be a szobát. Ott volt minden virág, amiről Ida valaha hallott, s még olyanok is, amiket korábban nem ismert. Mikor már minden meghívott megérkezett, körbeállták a fiókos szekrényt, és Ida ekkor vette észre a virágok közt saját játékait. A messzi földről érkezett díszvendég, egy rózsaszín orchidea, felébresztette a fiókban alvó Szófia babát, aki először kicsit megsértődött, hogy egy ilyen nagy eseményre nem kapott meghívót.
de ekkor megszólaltak a trombiták és a kürtök. A királyi pár érkezett a liliumok társaságában, és egyenest Szófiához léptek. Ezt a bált a te tiszteletedre rendeztük, kedves Szófia, hálából a segítségedért. Boldogan kocintottak, Szófia baba mellett dagadt a büszkeségtől, hogy ő az est házi asszonya, és méltóság teljesen elfogadta a mackótánc felhívását. A zenét a vidám begóniák szolgáltatták, s a hortenzia ült a zongoránál. Ida csak lesett be az ajtón, de nem mert belépni. Csak figyelte a bált, és próbált mindent megjegyezni, hogyha egyszer majd ő is felnő, emlékezzen rá. Ahogy telt az idő, még sok bálra került sor, még nem beköszöntött az ősz, és hidegre fordultak a napok. Egy délután Ida holtan találta a virágait, és nagyon elszomorodott, de bízott benne, hogyha eljön a tavasz, ismét találkoznak. Jannal díszes temetés rendeztek nekik, szép bársonydobozba fektették a virágokat, úgy földelték el őket. Majd elköszöntek. Találkozzunk tavasszal, kedves virágaim!

0: Csukásmese Rádió. Csodás napra virrattunk. Legyen szép a reggeletek. Emlékezzetek arra, hogy minden nap egy új lap a történetetekben. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A cinege, amikor keresi a hernyót a fán és nem találja, így beszél. Itt sincs, ott sincs. Itt sincs, ott sincs, itt sincs, ott sincs, itt sincs, ott sincs, itt sincs, ott sincs. Ha talál egy kis hernyót, akkor ezt fütyüli. Kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér. Amikor hideg idő közeleg, ezt mondja. Fityeg, fityeg, fityeg, fityeg, fityeg, fityeg, fityeg, fityeg. Friss idő, friss idő, friss idő, friss idő, friss idő. Csücsülj bent, csücsülj bent, csücsülj bent, csücsülj bent, csücsülj bent, csücsülj bent. Ha meleg lesz az idő, így beszél a cinege. Kicsi jót, kicsi jót, kicsi jót, kicsi jót, kicsi jót. Kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr, kicsi csűr.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió.

0: Jó.
1: Jó reggelt mindenkinek!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Jó napot kívánok mindenkinek. Grillus Vilmos vagyok, ma én mesélek nektek is egy olyan mesét, amit én találtam ki. A címe Dodó és Didó. Hé, te álomszuszék, mindjárt este van, ideje felkelni. Bökte oldalba az édesanyja kisfiát, Dodót, aki annyira megijedt a hirtelen ébresztőtől, hogy kicsúszott ujjai közül a kapaszkodó. Majdnem a fejére esett, de az utolsó pillanatban csapkodni kezdett a szárnyával, és nagy nehezen visszakapaszkodott anyja mellé a gerendára, az öreg ház padlásán. Hű, de aludnék még egy kicsit, mama. De ha tényleg este van, akkor kérem a reggelit. Fogd meg magadnak, mondta a mamája. Gyerünk, Dodó, indulás. Az utcai lámpák körül ott repködnek a szúnyogok. Szúnyog! Dodó szájában összefutott a nyál. Gyerünk! De merre? Körülnézett. Gyenge szemével nem sokat látott a sötétben. Kinyitotta a száját, és magas hangot adott ki, olyan magasat, amilyet más már nem is hall meg, és fülelt. A hang össze-vissza verődött a padlástérben, de végre utat talált a nyitott padlásablakon át, és a hang nyomában ők is kirepültek a szabadba. Nézd, ott repülnek! Kiáltott fel egy kislány a teraszon. Látom, mondta apa, és azt gondolta, be kéne csukni végre azt a megvetemedett padlásablakot. Anya felállt a vacsoraasztaltól, és a kezét nyújtotta. Bizony, mindjárt este van, gyere, Didu! Ideje lefeküdni. Didu jó alvó volt. Főleg nyáron, mert olyankor kicsit nyitva hagyhatták az ablakot, amin egész éjjel áradt be a friss nyári levegő. Amikor már pirkadt, és Didu éppen egyik oldaláról fordult a másikra, Dodónak azt mondta mamája, mindjárt itt a reggel induljunk haza. Eleget vacsoráztál?
4: Még azt a jó kövéret bekapom!
3: Dodó villámgyors kanyarral elkapta a kiszemelt szúnyogot, és igyekezett az anyja után. Amikor a házukhoz értek, már ő repült elől. Mindig könnyen megtalálta a padlásablakot, de ma valahogy mindenhonnan visszaverődött a hangja. Aztán végre valahol utat talált, és ő abban a pillanatban utána repült. Még hallotta, ahogy anyja felkiált a háta mögött, hogy Dodó, vigyázz! De már késő volt. Berepült a nyitott ablakon. Zsúfolt kis szobába került, a hangja össze-vissza verődött benne. Teljesen megzavarodott, valaminek neki ment, ami nagy zajjal leesett. Didu felébredt a zajra, meglátta Dodót, és nagyot visított ilyetében. Szegény Dodónak csak ez kellett. Teljesen megsüketült a hangtól, megfordult, nekirepült a könyvesport sarkának, valahogy megkapaszkodott benne, és remegve, maga tehetetlenül várta, hogy mi lesz. A visításra berohantak Didu szülei. Didu meg se tudott szólalni, csak remegő kézzel Dodóra mutatott. Anya gyorsan magához szorította Didut, hogy megnyugtassa, apa meg felkapott egy kis dobozt, kiszórta belőle a játékokat, és leborította vele a halálra rémült kis állatot. Aztán óvatosan egy kartont csúsztatott a doboz alá, és felemelte. Oda vitte a kis ágyhoz. Tőle aztán igazán nem kell félned, mondta. Hidd el, ő sokkal jobban fél. Óvatosan lehúzta egy kicsit a kartont a dobozról. Dodó és Didu meglátták egymást egész közelről. Jaj, de helyes, gondolta Didu. Milyen kis szőrös, és milyen hosszú a csupasz szárnya. Jaj, de hatalmas, gondolta Dodó, és mekkora a szája, most biztosan bekap majd, mint én a szúnyogot, és rémületében mozdulni se bírt. De nem történt semmi. Egy darabig nézték egymást, aztán apa visszatette a kartont. Az én hibám, tűnjögte. Mégse kellett volna este becsukni ezt a padlásablakot, hiszen ők ott laknak. Gyerünk gyorsan a padlásra, kiáltott. Hadd vigyem én, kérte Didu. Felszaladtak a padlás lépcsőn, elől Didu a dobozzal, benne Dodóval, mögötte a szülők. Apa a padlásablakhoz ment és kitárta, Didu meg letette egy ládára a dobozt, és leemelte Dodóról. És most menjünk, mondta anya, ne zavarjuk őket. Mi legyen reggelire? Lehet, hogy mégse esznek meg, gondolta Dodó egyedül a sötétben, aztán kétségbe esetten cincogni kezdett. Mama, mama! Nem kellett sokat várnia. Anyja egy-kettőre berepült a nyitott ablakon. Dodó, kisfiam, mi történt? Jól vagy? Tudsz repülni? Dodó kitárta a szárnyát, kicsit csapkodott vele, de nem érzett semmi rosszat. Felrepültek a plafonra, lábukkal megkapaszkodtak egymás mellett a gerenda szélében, és lelógatták magukat. Mama, nagyon megijedtem. Még sose láttam embert ilyen közelről, és nem is bántott, hogy annak mekkora a szeme. És akár hiszitek, akár nem, Didu ugyanekkor szóról szóra ugyanezt mondta a reggeliző asztalnál. Csak persze szem helyett fület mondott, ember helyett meg azt, hogy denevér.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Varga Katalin. Ezt, azt, meg amaszt. Előadja Pápa Érika. Ezt a szoknyát készítettem. Látod, szépen kihímeztem. Cérna végét megcsomóztam, s itt a szélén körbehúztam. Tőbe új cérnát befűztem, szoknya alját jól feltűztem. Szívem mégis marja a bú, mert a szoknya így is hosszú. Ezt, azt meg amaszt, vágj le róla egy araszt. Ezt az asztalt ide tettem, ezt a kis teknőt rátettem. Baba ruhám beáztattam, végig jól beszappanoztam. Elszaladtam, visszatértem. Hol a víz? Nagyot néztem. Teknőben cseppet sem leltem. Kifolyt, mire felfedeztem. Azt, ezt, meg emezt. Ez a teknő már ereszt. Itt a ház, s a kert. Út van közte. Ezt a csokrot Pál kötözte. Egy szál rózsát ide fűztem, egyet meg hajamba tűztem. Többi rózsám szétosztottam, Julcsának kettőt is adtam. Aztán estig lepkét üztünk, Pállal ABC-t betűztünk. Ezt, azt meg amaszt. Így köszöntjük a tavaszt.
0: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
3: Harkály mese. Volt egyszer egy öreg asszony, aki a rengeteg erdő közepén lakott egy kicsike házban. Évről évre ugyanazt az öltözéket viselte. Piros főkötőt, fekete ruhát, s alatta fehér alsószoknyát. Ez az öreg asszony oly igen nagyon fösvény volt, hogy egyre csak önmagára gondolt, csak saját magával törődött, esze ágában sem volt másokon segíteni. Ezért aztán vele sem törődött senki. Nem látogatták ismerősök, magányosan élt az erdő közepén. Egy nap, amikor éppen az ebédjét kutyvasztotta, arra vetődött egy ágról szakadt rongyos koldus, és alamisnáért könyörgött. A fösvény öregasszony váratlanul valami részvétfélét érzett a koldus iránt. Fogott hát egy darab tésztát, kenyeret gyúrt belőle, és bevetett a kemencébe. Várta, hogy megsüljön a kenyér. Egy kis idő elteltével azonban, amint megérezte a sülő kenyér illatát, ez jutott az eszébe. Tulajdonképpen túlságosan nagy ez a kenyér. És milyen felséges illata van. Kár volna egy rongyos koldusnak adni. Kiszedte a kenyeret a kemencéből, félretette a maga számára, és bevetett egy másikat, de sokkal kisebbet az előbbinél. Hanem fösvény természete ismét csak felülkerekedett. Amikor megsült a kisebbik kenyér, azt sem adta oda a koldusnak. Azt is félretette, jó lesz az neki magának. Aztán a kamrában keresett egy darabka öreg, száraz kenyeret, és azt adta a szegény embernek. A koldus megköszönte a száraz kenyeret, és elbúcsúzott. Kisvártatva az öreg asszony megbánta pazarlását. Még a száraz kenyeret is sajnálta a koldustól. Szitta magát könnyelműségért, és azon törte a fejét, hogyan szerezhetné vissza a kenyeret. Végül az ötlött az eszébe, hogyha madárrá változhatna, akkor a koldus után repülhetne, s visszakérhetné tőle a száraz kenyér véget. Ó, de boldog volnék, ha madár lehetnék, sóhajtott fel. S hát abban a szempillantásban a karja zsugorodni kezdett, és két szárnyá változott. Az orra csörré formálódott, egy szempillantás alatt mindenestül madár lett belőle. Csak most már nem piros főkötő borította a fejét, hanem piros tollazat. Fekete gönceiből fekete tollruha lett, s fehér alsószoknyája helyén fehér farktollak villogtak. A harkája változott fösvény öregasszony kiterjesztette a két karját, azaz a két szárnyát, s huss, elrepült, hogy megkeresse a koldust. De nem lelte sehol. Azóta röpdös szerte a világban, s hosszú hegyes csőrével minden fát megkopogtat, hogy hát, ha valamelyik odúban megleli az öreg száraz kenyér véget.
1: Csukásmese Rádió. Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Egy kedves találós kérdéssel készültem nektek. Így szól. Ennek a kis kartonlapnak szép kép van az elején, a hátuljára pedig írhatsz üzenetet. Ünnepekkor, születésnapra vagy nyaralásról szokták elküldeni. Postán utazik, és örömet, jó kívánságokat visz annak, aki megkapja. Mi lehet ez? Igen, ez a képeslap. Én nagyon szeretek képeslapot kapni, mert olyan kedves gesztus és jól esik, hogy gondoltak rám. De természetesen írni is szeretek. A nagyimnak születésnapjára mindig zenélő képeslapot küldünk. Nagyon szereti. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukásmese Rádió.

0: Móra Ferenc, a király kenyere. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Hol volt, hol nem volt, ne keresden túl volt, neve nincsen innen volt, az egyszeri királynak csak egyetlen egy foga volt, az is beletörött a beletlen kenyere keletlen hajába. Hely, mákos, teringette, mézes borongatta, ütött az asztalra az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még Béle sincs a kenyeremnek? Hozzatok hamar a péktől egy kalácscipót, Béle foszlós legyen, haja, mint a sejem. Gyémántos főudvarmester oldalba könyökölte a rubintos főkamarást. Rubintos főkamarás az aranyos főajtón állót. Aranyos főajtón álló az ezüstös főszakácsot, az ezüstös főszakács a vászonkötős kiskuktát, vászonkötős kiskukta a tenyerébe szedte a lábát. Gyiknak ment el, csigabigának jött vissza. Van már kis szék, csak lába kék. Uram király, tisztel a pék. Vékával méri becsületed, mogyoróhéjjal a hiteledet. Annyi már nála az adósságunk, hogy a harmadik szomszéd ajtaját is mind telekrétázta vele. Hely, kécskei, kecske, csókai, csóka, fohászkodta el magát az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még a pék se állt hitelbe. Hamar vigyetek neki egy erszény aranyat a láda fiából. 100 aranypengőt, ragyogót, csengőt. Főudvarmester oldalba könyökölte a főkamarást. Főkamarás a főajtón állót, főajtón álló a főkincstáros. Főkincstáros elment, mint a sólyommadár, visszajött, mint az ólommadár. A fejemnek grácia, üres a láda fia, nagy pénznek kis helye, csak azzal van tele. Ej, túrótlan, rétes, almátlan, béles! Keseredett el az egyszeri király. 100 palotámban 1000 terem, s nincs egy betevő falat kenyerem. 1000 szolgámon arany a ruha, csupán én rajtam rongyos a suba. Tenger jobb ágyom, özön az adó, s nem marad belőle se író, se savó. Kis balta nagy foka, mi ennek az oka? Egyszeri királynak könnye záporozott. Vászonkötős kukta hamar rostát hozott, könnyeit a király abba ejtegette, úgy, hogy az udvarát árvíz fenyegette. Bánja a kánya, legyintett a király, könnyeimet addig el nem állítjátok, ameddig a nincsnek okát nem adjátok. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek eszük összetették, s amit kisütöttek, aranytálcán a király elé tették. Uram király, az adó úgy elolvadt, mint a hó. Hiszi a piszi, legyintett a király, s mint a sebes eső könnye záporozott, vászonkötős kukta lyukas vödröt hozott, könnyeit a király abba eregette, már az egész várost árvíz fenyegette. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek addig súgtak, búgtak, míg valahára megint észhez nyúltak. Verejtékből pergett az adórakásra, hogy a nap rásütött, elszállt, mint a pára. Vakvarjú látta, süket tyúk hallotta, legyintett a király. A könnye még 100-szor jobban záporozott, hamar a kiskukta lyukas hordót hozott, könnyeit a király abba ejtegette, már egész országát árvíz fenyegette. Úgy megijedtek az udvari méltóságok, hogy bújtak volna már a láda fiába is, ha befértek volna. Kapkodtak fűhöz, kapkodtak fához, csak a kukta kapott a lisztes hombárhoz. Őrgette, forgatta, zörgette, kongatta, utoljára kimarkolt belőle egy marék lisztet. Van itt ész, hamar kész, uram király, ide néz! Látod-e ezt a marék lisztet? Palacsinta bukta, látom ám kukta. Na, uram király, mire ez a marék liszt a te markodba kerül, megtudod, hova lett az adó. A kis kukta akkor szétnyitotta a markát, s belehullajtotta a lisztet a főkincstároséba. Tedd, ami tiszted, add tovább a lisztet. Főkincstáros adta a lisztet a főszakácsnak, főszakács a főudvarmesternek. Ide is ragadt, oda is tapadt belőle, végre semmi sem maradt. Hallod-e, kukta, ebből se lesz bukta, csóválta meg a fejét a király, mikor a főudvarmester belerázogatta a tenyerét az övébe. Mindnyájuknak lisztes lett a marka, nekem csak az ujjam hegyére jutott egy kicsi. A kiskukta azt a kis lisztet is letörölgette a vászon kötőjével a király ujjáról, s a közben azt súgta a fülébe. Uram, királyom, láthatod magad, hova lesz a te tenger aranyod? 100 kézen átfolyik, egy szemig elkopik. Ej, talpra is ugrott az egyszeri király, s úgy szétütött a sok udvari léhűtő közt, hogy egy se állt meg Nekerestől Nevenincsig. A ládakulcsot pedig átnyújtotta a kiskuktának. Fiamnak mondom, te viseld gondom. Na, a kiskukta gondját is viselte úgy, mint a tulajdonapjának. Ő felsége többet sose panaszkodott, étele, itala meg nem fogyatkozott. Napjában 3 kenyeret evett meg, hanem a haját meghagyta nektek.
0: A Király kenyere című mesét hallottátok.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: itt menni. Es.
1: A holdkórosság és a csodaszer. Történt egyszer egy faluban, nem is olyan messze, hogy kitört egy nagyon furcsa járvány. Először a pék kisfia kapta el a betegséget, majd a pék felesége, majd a pék, végül az egész falut megfertőzte. Ez a betegség nem járt csúnya kelésekkel, tüsszögéssel vagy magas lázzal. A járvány csak éjjelente mutatkozott meg, mikor a hold előbújt. Akkor ugyanis szép lassan az egész falu holdkórossá vált. Amit reggel nagy gonddal megmunkáltak és megcsináltak, éjjel összetörték, lebontották vagy összekeverték. A pék megette az összes kenyeret, amit sütött. Az egyik asszony minden este visszadugdosta a tyúkok alá a tojásokat, amiket összeszedett. A favágó megint elültette az erdőben a fákat, amiket kivágott. Az ács lebontotta a tetőket és az állványokat, amiket napközben emelt. Az egyik gazda pedig visszavitte a zöldségeit a veteményesbe. Főtt is mindenkinek a feje, mert így nemhogy kétszer annyit dolgoztak, csak egy helyben toporogtak, mert minden reggel előről kellett kezdeni a munkát, de éjjel ismét meglett a felfordulás. Az egyetlen, akit nem kapott el a holdkórosság, a falu szélén lakó Molnár lánya volt. Minden éjjel olyan békésen aludta végig az éjszakát, hogy még a többiekre sem ébredt fel. Mivel ő volt a legkipihentebb a faluban, úgy döntött, ha törik, ha szakad, megszerzi az orvosságot, amivel mindenkit kigyógyíthat a betegségéből. Derekára kötötte kedvenc batyuját, és útnak indult. Lankás, dombok, aranyló, búzamezők, sebes vízű folyók mellett vezetett az útja. Akárkivel szembe találkozott, megkérdezte tőlük, hogy merre leli a holdkórosság ellenszerét, de mindenki csak a fejét ingatta. Már nagyon messze járt a falutól, és már majdnem feladta, mikor végre sikerrel járt. Egy nagyszakálú, bozontos vándor megsúgta neki a titkot, a holdkórosságnak igenis van gyógyszere. De nagyon nehéz ám megszerezni, figyelmeztette a lány. Nem akármilyen anyámasszony katonájának való mulatság az. Nem baj, felelte a lány. Nekem meg kell gyógyítanom egy egész falut. Hát akkor jól figyelj, kezdte a vándor. Sok-sok dombbal arrébb van egy gyönyörű napraforgó mező. De olyan szép és hatalmas napraforgók azok, amilyeneket még csak hírből sem hallhattál. Ez a sok napraforgó, mint a napocska saját virága, és olyan féltékenyen őrzi őket, mint semmi mást. Azok pedig jól nevelten követik a napútját az égen, le sem veszik róla a tekintetüket. Egyetlen egyet kivéve. Az a virág kicsinek és satnyának született, és a többiektől sosem tudta megpillantani a napot. De éjjel, amikor a többiek lehajtott fejjel alszanak, akkor jön el az ő ideje. Olyankor fehér fénnyel felragyog a hold, ő pedig egyedül fürdőzhet a fényében. A nap saját kertjében nő tehát egy holdra forgó, aki titokban elárulta a gazdáját. De ennek a virágnak csodálatos erejű a magja. Talán bizony ez gyógyítja a holdkórosságot? Kérdezte a lány. De még mennyire? Válaszolta vándor. De azt tudnod kell, hogy aki egyszer hozzáér a magokhoz, és nem holdkóros, örökre az éjjel birodalmában ragad. Csak éjjel lehet ébren, nappal viszont úgy fog aludni, mint a bunda. És erre már nincs gyógymód. Vállalom, kiáltotta a lány, azzal sebesen meg is indult a napraforgó föld felé. Már messziről vakította a szemét a sok ragyogó napraforgó, el sem tudta volna téveszteni a napvirágos kertjét. Amint odaért, leheveredett egy bokor tövében, hogy ott várja ki az éjszakát. A hosszú sétától annyira elfáradt, hogy elnyomta az álom. És csak akkor ébredt fel, amikor már vaksötét éjszaka volt. A sötétben csak egy halvány fehér sugár világlott a mező közepén. Biztos az a holdra forgó, gondolta a lány, és halkan a virág felé lopakodott. Amikor odaért hozzá, suttogva előadta jövetele célját. A virág azonnal megszánta a lányt, és csak úgy pergette a kezébe az ezüstfényű magukat. A lány úgy megörült, hogy el is felejtette, mire figyelmeztette a vándor. Csak az járt a fejében, hogy hazaérve meggyógyítja majd az egész falut, és mindenki rendesen tud majd aludni. Rögvestel is indult hazafelé. De amint a hajnal első sugarai elkezdtek derengeni, a lányra olyan fáradtság tört rá, hogy menten el is aludt az út szélén. Csak éjjel ébredt, és tudta folytatni az útját. Ez így ment, amíg haza nem ért. A faluban még mindig tombolt a holdkórosság. Lázasan tettek, vettek a betegek, ő pedig mindegyiknek a kezébe nyomott egy-egy magocskát. Amint valaki elropogtatta, meggyógyult. De a nagy kábultságban reggel már senki nem emlékezett arra, ki és hogyan gyógyította meg őket. A lányt meg nem lehetett felébreszteni. Éjjel viszont mindenki más húzta a lóbőrt, és nem volt senki, akinek a lány elmesélhette volna a kalandos történetet. És ez azóta is így van. A lány éjjel felkel, dolgozik, tüsténkedik, nappal pedig alszik. A faluban furcsálják a dolgot, de nem kérdezősködnek a Molnár családjánál. Pedig ha tudnák, kinek köszönhetik a gyógyulást?
2: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, Csőre Gábor vagyok, és most Fecske László Reggeli készülődés című történetét mesélem el nektek. Reggeli készülődés. Alfonz bácsi korán kelt, de Marcit nem keltette fel hajnalok hajnalán, hagyta őt pihenni. Elvégre ez volt Maszat Marci első napja Alfonz bácsinál és Estella néninél. Maszat Marci, mint ahogy azt a neve is jelezte, egy igen neveletlen fiúcska volt, s újdonsült nevelőszüleinek adatott meg az a feladat, hogy ebből a pajkos legénykéből egy illedelmesen viselkedő gyermeket neveljenek. Szép jó reggelt, Marci! Mondta Alfonz bácsi, miközben belépett a szobájába, és széthúzta a függönyt. Ez jó reggel! Nyafogta még álmosan a kisfiú. Még csak 9 óra van, hadd aludjak még egy kicsit, Alfonz bácsi! Igaz, hogy szombat van, de megígértem neked, hogy lemegyünk a játszótérre. Vagy nem akarsz jönni? Kérdezte tőle a bácsika. Marci szemei egyszerre nagyra nyíltak. A kisfiú felülcs, mint egy órarugó, úgy pattant ki az ágyból. De a játszótérre gyorsan, hadarta. Na. Azért nem kell fellőtni, viselkedj rendesen, különben nem megyünk sehová. Intette le Alfonz bácsi. Jó, viselkedek, lihegte Marci, s már nyargalt is a folyosó felé. Most hová mész? Hát húzom a cipőmet. Ej, Marcika, nem tudod a sorrendet? Mit csinálunk, amikor felkelünk? Kérdezte Alfonz bácsi széttárt kezekkel. Megyünk a játszótérre, hangzott a felelet. Nem, csóválta a fejét a bácsika. Először is megmozgatjuk magunkat. Miért? Kérdezte Marti, és a kérdése végén a száját is elfelejtette becsukni. Alfonz bácsi türelmesen magyarázott tovább. Hát, hogy a vérkeringés beinduljon bennünk. Nem árt néhány karkörzés, törzshajlítás, guggolás. Maszat Marci körbefutotta néhányszor a bácsikát, aztán pedig párszor a magasba ugrott, de akármennyire is szerette volna, a csillárt nem érte el. Bennem már beindult a vérkeringés, Alfonz bácsi. Látod? Látod, hogy beindult? Látom, mondta nevetve Alfonz bácsi. Jól van. Akkor most irány a fürdőszoba. De miért? Kérdezte újfent a kisfiú. Azért, hogy megmosakodj. A víz jót tesz az arcbőrödnek és felfrissít. Magadhoz térsz tőle. Én már nagyon magamhoz vagyok térve, Alfonz bácsi, jegyezte meg Marci. Nem baj, sipirc, irány a fürdő. Mosakodj és törölközd meg, aztán pedig szépen öltöz fel. Estella néni már kikészítette a ruhádat a fotelre. Marci dúlva-fúlva vonult be a fürdőszobába, s eleget tett a bácsika utasításának. A csempére még egy plakát is volt ragasztva, amely a helyes mosakodást ábrázolta. A kisfiú úgy tett, ahogy a képeken mutatták, azaz, hogy először bevizezte a kezeit s az arcát, majd beszappanozta őket, végül pedig lemosta a felhabzott szappant vízzel. A folyosón megjelent Estella néni, aki benézett az üres gyerekszobába. Hol van a kis csivész? Kérdezte a férjét. Tisztálkodik, felelte Alfonz bácsi. Nagyon helyes, elkészítettem a reggelit, a konyhában várlak benneteket, jelentette ki a nénike, majd visszavonult a konyhába. A virgonc kisfiú úgy szágoldott keresztül a házon, mint egy versenyautó, felugrott a székre, és a száját nyalogatva megkérdezte. Mi lesz a reggeli, Estella néni? Eperlekváros kenyér és egy bögre finom kakaó, mondta a nénike kedvesen. Nem lehetne, hogy 4 bögre kakaót igyak, vagy inkább 5-öt? Kérdezte Marci. Nem lehet, szólt közbe Alfonz bácsi, attól elcsapnád a hasad. A kisfiú nem is erőltette tovább a dolgot, igyekezett gyorsan elfogyasztani a reggelit, hogy aztán mehessenek is a játszótérre. A reggeli közben Estella néni hangos csámcsogásra lett figyelmes. Rá is szólt a kisfiúra, aki nyitott szájjal rákcsálta az ennivalót. Nem illik nyitott szája lenni és csámcsogni evés közben, mondta összehúzott szemöldökkel. Hát akkor hogy egyek? Csukott szájjal? Kérdezte Marci, aki még a helyes étkezést sem ismerte, és a kakaót is szürcsölve itta. Természetesen csukott szájjal kell enni, és kérlek, ne szürcsöld azt a kakaót, szépen igyad, micsoda dolog ez. Sokat kell még tanulnod, Marcika, de majd mi segítünk Alfonz bácsival. Amint ezt kimondta, a kisfiú böffentett egyet. Ezúttal Alfonz bácsi szólt rá. Marcika! Marcika! Ezt aztán végképp nem illik. A kisfiú értetlen arccal merett mindkettejükre. Semmit sem illik, kérdezte. Mit tegyek, ha egyszer bőfentenem kellett? Alfonz bácsi elmagyarázta neki, hogy sok olyan dolog van a világon, amit illendő, és sok olyan van, amit nem illendő csinálni. Böffenteni társaságban például nem illik. Ha nagyon muszáj, akkor próbáld meg halkan, de ne ilyen hangosan, hogy mindenki figyeljen rá, mondta Marcinak. Ki mindenki? Itt nincs más rajtunk kívül, nézett körbe a konyhában a kisfiú. Igen, de előfordul majd, hogy például vendégségben vagyunk valahol, és ott is így fogsz viselkedni. Ezt igyekszünk megelőzni a figyelmeztetéseinkkel. Érted már? Felelte fejcsóválva Estella néni. Marci bólintott egyet, felállt, kijelentette, hogy elfogyasztotta a reggelit, s hogy köszöni szépen. Ezt jól mondtam? Kérdezte a végén. Igen, ezt nagyon jól mondtad. A reggelit és minden más étkezést meg kell köszönni, mondta Alfonz bácsi. De miért? Kérdezősködött tovább a kisfiú. Mert azt valaki elkészítette, mint most Estella néni, és mert ez az etikett. Mitikett? Kerekedett ki Marci szeme. Etikett, Marcikám, ezt így mondják. A lényege, hogy udvariasnak és figyelmesnek kell lennünk másokkal szemben, folytatta az okítást a bácsika. Értem. Akkor megpróbálok etikettes lenni. Már is indulhatunk a játszótérre, kérem szépen. Igen, de előtte még megmosod a szádat, mert lekváros lett, állította meg a kisfiút az öltözködésben Estella néni. De hiszen az imént mosakodtam. Hányszor kell mosakodni reggel? 10-20-szor, csóválta a fejét Marci. Estella néni nagyot sóhajtott. Ahányszor csak összemaszatolod magad, válaszolt a csípőretet kézzel, és nincs olyan szám, hogy 10-20, ne beszélj balgaságokat. A tisztálkodás az egyik legfontosabb dolog a világon. Tudod, mennyi bacillus rátapad a kezedre, amikor például kint játszol az udvaron? Ezek nagyon hamar bejutnak a szervezetedbe, ha például megnyalod a koszos kezedet, és mindenféle betegséget okozhatnak. Maszat Marci, ijedtem merett a kezeire. A bácsika még felhívta a figyelmét a fogmosásra is. Jaj, még azt is! Muszáj! Nyöszörgött a kisfiú. Ha nem akarsz a fogorvoshoz menni, akkor muszáj. A rossz fogak bizony nagyon tudnak fájni, mondta Estella néni, miközben elpakolta a mosogatóba a tányérokat és a poharakat. Aztán alaposan dörzsöld meg őket, kiáltott Alfonz bácsi a szomorúan elkullogó kisfiú után. Felül, alul, elől és még hátul is! Az ételmaradékok jól el tudnak bújni a fogak között. Milyen az idő odakint? Kérdezte a bácsika, immár Estella néni felé fordulva. Süt a nap, de kell még kabát, csalóka az idő. Ilyenkor lehet könnyen megfázni, én még sapkát is teszek. A házas pár szépen elkészült, s kisvártatva Marci is megjelent az ajtóban. Kész vagyok! Megmosakodtam, fogatmostam, és még meg is fésülködtem, jelentette ki büszkén. Nagyon ügyes vagy, pedig a fésülködést nem is említettük.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, én Keresztes Ildikó vagyok, énekesnő, színésznő, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Amikor én kicsi voltam, akkor nagyon-nagyon szerettem a meséket, minden este lefekvés előtt, kis éjjeli lámpával kinyitottam az éppen kedvenc mesekönyvemet, és olvasgattam a meséket. Ezen kívül van egy 2,5 éves keresztlányom, akinek most nagyon nagy örömet fog okozni az, hogy engem így az éteren keresztül is hallhat majd mesét mondani. Nagyon-nagyon szeretem a cseh meséket és a cseh rajzfilmeket, úgyhogy most egy cseh mesét fogok nektek olvasni. Hogyan törték össze a napsugárbőgöt? Írta Václav Crtek, felolvassa nektek Keresztes Ildikó. Egyszer Moha és Páfrány találkozott Szent János Bogárral. Elszegődnék hozzátok szolgálatba, mondja Szent János Bogár. És mondd csak, mihez értesz? Faggatja Moha. És milyen fizetséget kérsz? Firtatja Páfrány. Világítanék nektek, mondja Szent János Bogár. Reggel pedig azt mondanátok nekem, köszönjük, hogy jól világítottál, és ezzel meg is fizetnétek. Magukkal vitték tehát Szent János Bogarat a házikójukba. A mennyezet alá egy galjat akasztottak. Szent János Bogár felült rá, és világított. Egész este világított, reggel megköszönték neki, nappal azután aludt. Ám egyszer délután Páfránynak eszébe jutott megnézni, milyen is Szent János Bogár lámpása. Gyufát gyújtott, és bevilágított a lámpásba. Szent János Bogár lámpásából kifutott a lángocska, és az ágy alá menekült, ott is, a legkisebb sarokba, ahová nem követhette sem Moha, sem Páfrány. Szent János Bogár csak ennyit mondott. Ezt aztán jól megcsináltad, Páfrány. Már nem világítok nektek többé. Moha és Páfrány aggódott, hogy a pici láng az ágy alatt kiég és elalszik. Ettől kezdve Páfrány nem alhatott. Minden éjjel a tisztásokat járta, letöredezett holcsugárfonalakat gyűjtött, s az ágy alá hordta, hogy a lángocska nyalogathassa őket. Így ment ez néhány hétig. Szent János Bogár csak lóbálta kihunyt lámpását, és nézte, hogyan eteti Páfrány a lángocskákat holcsugárfonállal. Szent János Bogár lóbálta kihunyt lámpást, a lángocska az ágy alatt sorvadozott, Moha és Páfrány pedig sötétben üldögélt. Végül aztán egy este valaki megdöngette a házikó ajtaját, és hívás nélkül becsörtetett egy bőgővel. Dongó volt az. A bőgőt a szoba egyik sarkába állította, jól megtámasztotta, csak azután szólalt meg. Ez nagyon becses bőgő. Ilyen bőgőket szór szét tavasszal a napocska, a dongók pedig megkeresik őket, hogy legyen mi játszaniuk. A napsugárbőgő rendkívül értékes hangszer. Miért mondod ezt el nekünk? Kérdezte Moha. Azért, mert ma beesett az eső a házamba, és én nálatok fogok aludni a bőgővel, nehogy megnedvesedjenek a húrok, mondta dongó. Jól van, hát akkor aludj itt, mondta Moha. Elszenderedett Moha, elaludt Szent János Bogár, bóbiskolt dongó meg a bőgő is. Az ágy alatt a sarokban pislákolt a lángocska. Csak Páfrány nem tudott aludni. Kedve szottyant játszani a bőgőn. Kimászott a csíkos dunyha alól, lábújhegyen nesztelenül átment a szobán, és kitapogatta a vonót. Hagy békén, brummogta a bőgő. Csak egy kicsit, motyogta Páfrány. Ráérsz reggel is, brummogta a bőgő. Csak a legvékonyabb húrodat pendítem meg, kunyerált Páfrány. Az álmos bőgő úgy dűbe gurult, hogy megpattant rajta egy húr, épp a legvékonyabb. Erre felébredt Moha, és így szólt. Most aztán Páfrány, ugyancsak betetőzted a műved. Előbb megijesztetted a lángocskát, most meg elrontottad a bőgőt. Megjavítom, motyogta Páfrány. A húr helyére madzagot feszítek. Ahogy mondta, úgy is tett. Madzagot feszített a bőgőre, és megpendített.

0: erősen húrt. A bőgő vadul felbőgött, valóságos csoda, hogy össze nem dőlt tőle a házikó. Mert a napsugárbőgőre csak a legfinomabb húr kerülhet. Felébredt Dongó, és nagy ordítozásba kezdett. Kirontotta el a bőgőt. Azzal fenyegetőzött, hogy ide hívja unokanővéreit, a darazsakat. Már is rohant az ajtó felé. Mikor az ágy mellett futott el, kipillantott alól a lángocska, és azt mondta. Páfráj rontotta el, engem is megijesztett a gyufával. Csak lássák el a baját a darazsak, akarta még jobban megkeseríteni Páfrány életét Szent János bogár. De nem szólt semmit. Abba hagyta az üres lámpás lóbálását, és belezárta a lángocskát, mint egy kalickába. Uram Isten, hiszen te úgy világítasz, mintha az égen ragyognál, álmélkodott Dongó. Ki hízlalt így fel? A lángocska egy kis ideig ide-oda forgolodott, aztán Páfrányra mutatott. Hát, ha így áll a dolog, akkor én neki ezért cserébe tanácsot adok, hogyan javíthatja meg a bőgőt, mondta Szent János bogár. Azt tanácsolta Páfránynak, nyálazza meg az ujját, aztán csípje le a lángocska végét, s a lángocska végéből húzzon húrt. És a húrt feszítse a bőgőre, a nyakától a térdéig. Szent János bogár pedig tovább világított a házikóban, és Dongó tovább pengette a bőgőt a tisztásokon.
1: Csukás Mese Rádió. Ki szereti a fagyit? Szerintem mindenki. Már attól is összefut a nyál a szánkban, ha csak rágondolunk a finom ízekre. Vanília, csoki, citrom vagy puncs. De finomak. Egy meleg nyári napon nincs is jobb, mint elsétálni a fagyishoz és választani egy gombóc finomságot. De vajon melyiket? Ez a legnehezebb kérdés. Olyan sokféle íz van, hogy nagyon nehéz dönteni. Régen is szerették az emberek a hideg édességeket. Képzeljétek, havat vagy jeget kevertek össze gyümölccsel vagy mézzel. Így készítették el a fagyi elődjét. Ma már rengetegféle fagylalt létezik. Vannak színes, különleges ízek, és sok helyen még csoki öntetet vagy cukorkát is tesznek rá. A ropogós tölcsér is nagyon finom, ugye? Néhány dologra viszont oda kell figyelnünk. A fagyit nem szabad gyorsan megenni, különben megfájdulhat a torkunk vagy a pocakunk, és vigyázzunk arra is, nehogy lecsöpögtessük vele a ruhánkat, és hogy a gombócok ki ne essenek a tölcsérből. A fagylaltozás mindig vidám pillanat. Na, én most meg is kívántam egyet. Ti melyik ízt választanátok? Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: megmosdott már a cica, mosd jár te is, Marika. Esti fürdő deremek, szeretik a gyerekek, de a buta kisbaba a vizet mind kicsapja. Öltözik a kisbaba, öltözteti anyuka. Először az ingecskét, utána a szvetterkét, bugyikát és nadrágot, zoknit és a topogót, fordulj erre, fordulj arra, felöltözött a kisbaba. Egy katonát mamának, egy katonát papának, egyet meg a fiának. Árpacipó zablepény, attól hízik a legény. Igyatok, igyatok, nőjön meg a hasatok. Kiskanál, nagykanál, erdő szélén kismadár. Minden gyerek így csinál, ham. Baba ül a székben, kenyér a kezében. Kértem tőle, nem adott. Azt mondta, hogy elfogyott. Huny be szemed, nyisd ki szád, teszek bele falatkát.
1: A gallér. Valamikor régen élt egy jóképű gavallér. Az ifjú talpig úriember volt. Mindig elegánsan öltözködött, a hölgyekkel rendkívül udvariasan viselkedett. Csak egyetlen bökkenő volt vele. Egy csizmahúzó és egy bontófésű volt minden vagyona. Aztán a gavallér egyszer megörökölt egy gallért. Hófehér vászomból készült, csodaszép virághímzés díszítette, és éppen olyan illemtudó volt, mint az úriember. Képzeljétek csak el, róla szól ez a történet. Mikor a gallér az úriemberhez került, éppen házasodókorban volt. Nagyon vágyott már egy feleségre, és mindig mindenkiben a leendő nejét kereste. Nem sok sikerrel. Aztán egy nap fordult a szerencséje. Úgy esett, hogy egy mosásba került a harisnyakötővel. Mikor megpillantotta, teljesen lenyűgözte a harisnyakötő finomsága. Végül összeszedte minden bátorságát, és megszólította. Üdvözlöm, kedves, hogy maga milyen szép karcsú teremtés. Ha szépen kérem, megmondaná nekem a nevét? Ám a harisnyakötő csak gőgösen legyintett egyet. Legalább azt mondja meg, hol lakik, hol kereshetem. Úgy tudom, hogy az övek családjába tartozik, nem de? Ám a harisnyakötőnek azt tanították, hogy ne álljon szóba idegenekkel. Hagyjon békén, keressen más társaságot, ha kérhetném. De hisz nem tudom levenni magáról a szemem, a szépségem megbabonáz, legalább a nevét mondja meg, erősködött a gallér. Távozzék, kérem, ha úriember eleget tesz a kérésemnek, mondta a harisnyakötő dühösen. Bizony, úriember vagyok, és képzelje, egy fésű és egy csizmahúzó a tulajdonom, lódította a gallér. Tovább is szédítette volna a harisnyakötőt, ám hirtelen mindkettőjüket kiemelték a dézsából. Az asszonyság gondosan kikeményítette a gallért, és a többi frissen mosott ruhával együtt kiteregette. Hűvös tavaszi nap volt, a szél kellemesen fújdogált, és csiklandozta a gallért. Mikor a ruhák megszáradtak, bevitték őket a házba, és az asszonyság nekilátott a vasalásnak. A gallérra a végén került sor. Júj, mi ez a forróság? Talán csak nem magácskából árad? Kérdezte a gallér a vasalótól, de az rá se hederített. Még sosem éreztem ilyet korábban. Kérem, legyen a feleségem! Hogy merészeli? Mi ez az arcátlanság? Hisz nem is ismerem magát? Csattant fel a vasaló, majd végig siklott a galléron. Na persze, még mit nem? Mit keresnék én egy ilyen rongyos, elnyűjt gallér mellett? Puffogott tovább a vasaló. Igaza volt, a gallért valóban megtépázta az út, a mosástól pedig kirojtosodott a széle. Így hát az asszonyság hozta a nagy ollót, hogy levágja róla a rojtokat. A gallérnak egyből megtetszett az olló. Na hát, magának milyen szép, hosszú lábai vannak, és milyen ügyesen mozog, még sosem láttam ehhez foghatót. Kegyet csak is táncos nő lehet, bókolt a gallér. Fogadok, hogy nem én vagyok az első, aki észrevette a szépségét. Valóban, már rengeteg kérőm akadt, felelte a beképzelt olló. Tudom, hogy nem vagyok gróf vagy herceg, de van egy tisztességes gavallérom. Azon kívül egy fésűvel és egy csizmahúzóval is rendelkezem. De a legfontosabb, hogy hozzám jönne. Szóval maga feleségül akar venni? Ki hallott még ilyet? Még, hogy egy ilyen gyönyörű olló egy közönséges gallér felesége legyen? Végül az olló mérgében egy lyukat vágott a gallérba. A sérülés után a gallért nyugdíjba küldték. De a házasodási terveit továbbra sem adta fel, és legközelebb a fésűt környékezte meg. Igazán bájos teremtés, és milyen szép fogai vannak. Mondja, férje van? Tulajdonképpen nemrég volt az eljegyzésünk a csizmahúzóval. Jövő nyáron lesz az esküvő, felelte a fésű vidáman. Csak ugyan? Hát már kegyed is foglalt? Kérdezte szomorúan a gallér. Körülnézett a szobában, de nem volt más, akit elvehetett volna. A gallér végül aglegény maradt, magányosan éldegélt tovább. Aztán, mikor idővel öregedni kezdett, elfáradt, és végül az asszonyság a rongyládába száműzte. A gallér örült a társaságnak, habár elég vegyes volt, elhasznált selyemkendő, lyukas zoknik, öreg csipketerítő és az előkelő nyakkendők sosem keveredtek velük. Mikor a gallér megérkezett, kérték, hogy mesélje el, honnan jött. Igazán kalandos életem volt, s mennyi kisasszony volt szerelmes belém. Bizony, futottak utánam a nők, dicsekedett a gallér. Nem is csodálom, hisz igazán finom gavallér voltam, még saját fésűm és csizmahúzóm is volt. Az első szerelmem egy harisnyakötő volt. Megmondom őszintén, nála finomabb teremtést nem ismertem soha. Annyira szeretett, hogy végül a mosóteknőbe vetette magát. Utána a táncos nő következett. Olyan mély sebet ejtett rajtam, hogy még most is látszik a nyoma. Aztán ott volt a tüzes vasaló, aki nagyon forrón szeretett, de mikor ott hagytam, megégetett. Később a fésűm is belém szeretett, de annak a kalandnak hamar vége lett. Kérkedett a gallér a szerelmeivel. Bizony, rengeteg női szívvel bántam el életem során. Éppen itt az ideje, hogy visszavonuljak. Sóhajtott egy nagyot. Ám épp, hogy kimondta, az asszonyság megfogta a rongyokkal teli ládát, és odaadta a szomszédnak. A szomszéd pedig lapokat sajtolt az elnyűlt rongyokból. A mi gallérunkból is egy tiszta, fehér lap lett. Arra írtam meg ezt a történetet.
2: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: Szervusztok, én Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket, kedves gyerekek. Ma egy szép mesét fogok elmondani nektek. Gani Zsuzsa, egy nap a varázslatos erdőben. Beköszöntött a nyár. A nyártündér varázspálcájával aranysugarakat szórt a földre. Panka szülei úgy döntöttek, hogy kirándulni mennek a Gemenci erdőbe. Nagyon izgatottak lettek a kicsi gyerekek, alig várták már, hogy megérkezdenek. Ahogy kerekeztek a biciklivel, egymás mögött haladva a sorban az út szélén, gyönyörködtek a meseszép nyárfákban és fűszfákban, a repkedő, csivitelő kismadarakban. Közben vidáman énekeltek. Hamarosan megérkeztek a rengetegbe, s a zsenge pázsitra letelepedtek. Megkérték a szüleiket arra, hogy elmehessenek egy kicsit körülnézni az erdő szélére. Miután engedélyt kaptak rá, feltételek mellett, megígérve, hogy azt be is tartják, elrobogtak. Ahogy keresték a kincseket, észrevettek a földön egy hatalmas hím szarvasbogarat. Agancsos rágókáját meredeztette Panka felé. Milyen szép! Mondta, de nem bántotta. Hamarosan egy orrszarvú bogárra bukkantak az öreg tölgy aljában. Alaposan megszemlélték a nagyítójukkal különös fejét. Majd tovább sétáltak óvatosan, nesztelenül, figyelve a lábuk alá. Milyen hatalmas tölgyfa, és milyen érdes a kérge, mondta a kislány, közben óvatosan megsimogatta. Palkó, Panka, gyertek, próbáljuk ki, átérjük-e a törzsét. A három gyermek megpróbálta átölelni. Addig nyújtózkodtak, amíg csak sikerült. De jó móka volt, nevettek a gyerekek. A körisfa kérgén egy hímpáva szemes lepke pihent széttárt szárnyakkal, amely bársonyos bordó volt, rajta nagy szemfoltokkal, melynek a közepe kék. Ahogy közelről megcsodálták, a lepke elrepült. Szaladjunk utána! Vidáman eredtek a nyomába, de sajnos nem sikerült utolérni. Ekkor újabb játékot találtak ki. Keressünk lábnyomokat, mondta Palkó. Így is tettek. Egy kis idő elteltével egy gyíkot pillantottak meg sütkérezni a napon. Ahogy közelebb próbáltak menni hozzá, az gyorsan eltűnt a kövek között. Gyűjtsünk botokat, gajakat, mondta Palkó. A kicsikből madarakat, virágokat, fákat raktak ki, és amikor megunták a játékot, odavitték az összegyűjtött rőzsét a szüleikhez. Egy arra kijelölt helyen felhalmozták őket. Édesapja tüzet gyújtott, majd szalonnát sütöttek. Miután jól laktak, nagyon nagy gondossággal, odafigyeléssel a szüleik eloltották a tüzet. Még delelőn járt a nap, így ismét játszani ment a három lurkó. Szellő suhant el a fejük fölött, hajukba lágyan belekapott. Élvezték, ahogy a nap lágyan cirógatta arcukat. Gurgulázva kacagtak rajta a gyerekek. Kosarukba különböző formájú köveket gyűjtöttek. Miután sok érdekes kisebb-nagyobb összegyűlt, állatformákat raktak ki belőle. Versenyeztek, hogy kié lesz a legötletesebb. Szüleiket kérték fel zsűrinek. Panka egy hernyót, Palkó egy rókát, Jankó egy szarvast rakott ki. Szüleik nem tudtak dönteni, ezért abban állapodtak meg, hogy aki kitalálja a találós kérdésre a választ, az fog nyerni. A gyerekek ráálltak. Agyara nagy, háta tüskés, kölyke csíkos, színe szürkés. Orra korong, gombát túrja, éjszakánként földbe fúrja. Hát a vaddisznó, vágta rá Panka gyorsan. Így ő lett a győztes. A nap kezdett elbújni a bongyor bárány felhők mögé, ezért elhatározták, hogy elindulnak hazafelé. Összepakoltak, majd körülnéztek, hogy nem felejtettek-e a földön valamit. Figyeltek arra is, hogy szemét se maradjon. Majd elindultak. Útközben még megálltak gyönyörködni a vízesésben. Vadszőlővel benőtt sziklafal tetejéről hullott alá a zuhatag. Ahogy Palkó jobbra tekintett, egy sűn családot vett észre. Nézzétek, mondta. Mindenki oda pillantott. Ó, de édesek! Komótosan, libasorban baktattak át a túloldalra. Hú, és mennyien vannak? Mondta Panka. Jankó elkezdte számolni. Ott az anyuka legelől, utána a kicsik, 1, 2, 3, 7. Ez aztán a népes család, mondták vidáman. majd mentek tovább. Közben madárhangokat utánoztak.
1: Hú-hú, hú-hú,
0: huhogtak. Kár, kár, kár, károgtak. Épp a kocsányos tölgyek mellett mentek el, amikor Palkó valamit észrevett. Szólt a többieknek, hogy álljanak meg. Oda ment a fához, és kutatni kezdett a földön. Követte Panka és Jankó is. A földön egy rétisas fióka hevert. Vajon mi történhetett? Jankónak eszébe jutott, hogy olvasta egy könyvben, hogy a testvér kilökheti a másikat a fészekből. Lehet, hogy itt is ez történt. Minden esetre segítenünk kell rajta, ez nem is kérdés. A fonott fűzfa kosárba óvatosan betették a fiókát, és odavitték a szüleikhez, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Apukájuk nagyon megdicsérte őket. Felhívták a tudakozót, aki megadta a madármentők címét. Elhatározták, hogy elviszik oda, hisz muszáj segítséget nyújtani. Így is tettek. Az önkéntesek nagyon megdicsérték a gyerekeket. A szülők is büszkék voltak rájuk. Majd tovább kerekeztek egészen hazáig. Mire hazaértek, már az ezüstös hold világított az égen.
2: Ennyi kaland egy napra!
0: Mondták nevetve, majd boldogan hajtották álomra a fejüket. Aki nem hiszi, járjon utána.
3: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

0: Na, ki enne tormát?
1: Új!
0: Avasszalonnát?
1: Jaj!
0: Kérsz egy kis sóskát?
1: Nem, nem!
0: Hát sósuborkát?
1: Az sem!
0: Oda sültántást?
1: No, no!
0: Hát kotlós tojást?
1: Nem jó!
0: Na és? Csokit?
1: Igen, csokit!

0: és mert ez így nagyon uncsi lenne, ezért most legugoló, nem esünk pokóra, oké? A földet ütjük.
1: Varázsdoki rendel.
2: Szerintetek hányféle ízületünk van? Na várjatok, sorolom. A koponyánkban olyanok is vannak, amik egyáltalán nem mozognak. Vannak olyanok, amik csak egy irányba mozognak, például az új perceink nyílnak és csukódnak, mint egy ajtó. Más ízületek két irányba is tudnak mozogni, például a csuklónk. A vállunk és a csípőnk pedig gömbízület, azaz körbe-körbe is tudnak mozogni, feltéve, hogy vigyáztunk rájuk és nem rozsdásodtak be. Viszont ha sokat is bírnak, azért nem bírnak mindent. Amikor kiugranak a helyükről, azt ficamnak hívjuk. Ha pedig valaki nem azt szereti, amit én, azt ízlésficamnak.
1: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. A nyári szünidőre tekintettel két új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától nyári mozgásmesék, este 7 órától pedig fűszermesék. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatait minden hétköznap reggel 9 órától és este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hetesen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el.
7: Sziasztok! Herman Lilla vagyok. Tartsatok velem, négy baráttal és kis kedvenceikkel egy kalandos utazásra, és fedezzük fel együtt a konyhakert csodáit. Bech Marian. Fűszermesék. Kalandozások a fűszernövények varázslatos világában. A történet címe pedig Piros, Fehér, Zöld. Mati és Lori a nyár első hétvégéjére Magyarországra utaztak a szüleikkel, hogy megünnepeljék nagymamájuk 60. születésnapját. A fiúk legnagyobb örömére ezúttal repülővel mentek, bár így imádott kutyusokat, Fügét nem tudták magukkal vinni, akire a nyaralásuk alatt keresztanyukájuk vigyázott Olaszországban. Hogy elüssék az időt, ami egyáltalán nem volt soknak mondható, a fiúk az anyukájukkal barkóbáztak, ebben nagyon jók voltak, majd amikor kissé elfáradtak, a vakítóan kék nyári égboltot kémlelték, amelyet itt-ott vattacukorra emlékeztető felhőpamacsok tarkítottak. A repülő Budapesten szállt le, onnan vonattal mentek tovább a Balaton mellett élő nagyszülőkhöz. Mati és Lori születésük óta Olaszországban élnek, de évente többször is hazalátogatnak magyarországi rokonaikhoz és barátaikhoz. Általában rengeteg holmival, no és persze Fügével együtt szoktak érkezni, ezért a legtöbbször autóval utaznak Szlovénián vagy Ausztrián keresztül. Lori jobban szereti, ha Ausztrián átmennek, mert ott sok az alagút. Ilyenkor a bátyjával, Matival azt játsszák, hogy mielőtt a kocsi behajt az alagútba, nagy levegőt vesznek, és megpróbálják bentartani, amíg ki nem érnek. Az nyer, aki tovább bírja. Olaszországban egy kedves kis helyen, a tengerparttól mindössze néhány méterre laknak. Van egy tágas teraszuk, ami tel és tele van finom és illatos fűszernövénnyel. Mivel náluk melegebb az idő, mint Magyarországon, majdnem egész évben tudnak friss fűszereket szedni kedvenc ételeikhez, a pizzához, a bolonyai spagettihez, vagy a pesztós tésztához. A kutyájuk Füge egy lány Golden Retriever. Nagyon mókás jószág. Ha épp nem alszik, mindig csak játszana. Odáig van a tengerért. Egyik kedvenc elfoglaltsága a parton való rohangálás és a homokban vagy a sekély vízben tanyázó sirálycsapatok kergetése. Imádott játéka egy puha focilabda és egy fonott kötél, amelyekkel együtt is alszik. Mati és Lori anyukája magyar, apukájuk pedig olasz, ezért olyan szerencsések, hogy mindkét nyelven beszélnek. A két fiúnak tetszik, hogy a magyar és az olasz zászló ennyire hasonlít egymáshoz. Mindkettő piros, fehér és zöld színből áll, első ránézésre könnyű összekeverni őket. De még a magyar zászlón a piros, fehér és zöld csík vízszintesen, addig az olaszon függőlegesen helyezkedik el.
1: Csodás napra virrattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok! Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió. Szuperhősök vagytok. Bármilyen kihívás is vár ma rátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Na hát ki lehet a baromfi udvar királya? Annyit nagy piros koronája van.

0: Szeretnétek műsorvezetők lenni? Vagy színészek? Vagy csak szeretnétek szebben beszélni? Akkor mondjatok nyelvtörőket. Figyeljetek csak! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Mára tudjátok. Kerekes kelemen kerekét kerekíti kerekre. Most elmondom lassabban is, mondjátok együtt velem. Kerekes kelemen, most együtt, kerekes kelemen, és a legvége, kerekét kerekíti kerekre. Most egyben, kerekét kerekíti kerekre. Készen is vagyunk, akkor most még egyszer egyben, közösen. Kerekes kelemen kerekét kerekíti kerekre. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a jóságos leveli béka. Történt egyszer, hogy három indián fivér és az egyetlen kis húguk hosszú vadászatra indult. Akkoriban a kietlen prérik nem sok zsákmányt tartogattak az indiánoknak, és ezért mindig egyre messzebbre és messzebbre vándoroltak. Kopár legelőkön, kiszáradt tavakon vágtattak keresztül. Bölények nyomait keresték. Ám az erős szél szokatlanul nagy pusztítást végzett, és hamarosan már csak tanástalanul bolyongtak a pusztaságban. Hetekig kutattak a bölénycsordák után, és ahogy egyre éjszakabbra jutottak, a táj kezdett megváltozni. Egyre sűrűbb és nagyobb lett a növényzet. A homokot és a sziklákat felváltotta a fű és a moha. A folyók egyre szélesebbek lettek, a hegyek pedig egyre magasabbak. A testvérek elérkeztek a hegyek, erdők és tavak vidékére, és annyira lenyűgözte őket a látvány, hogy úgy döntöttek, kunyhót építenek és letelepednek. Másnap kora hajnalban a fivérek nagy reményekkel indultak vadászni. Bátran vágtak neki a rengetegnek. Egész nap az erdőt járták, de legnagyobb bánatukra egyetlen vadat sem tudtak elejteni. Kis húguk otthon maradt. Kosarat font és bogyókat gyűjtögetett. S miközben a ház körül tetvett, furcsa karattyolásra lett figyelmes. Adaba, a leveli béka volt az, aki a kunyhó mögött lakott egy odvas fában.
1: Kuty, kuruty,
0: hangzott az éneke, amivel az eső szellemét hívta. Ám a lánynak csak ostoba vartyogásnak tűnt, és dühösen rákiáltott. Hagyd már abba, napok óta nem ettem, inkább adj valami finomat nekem. A békának se kellett több, Adaba fogta magát, kiugrott az odúból, egy szempillantás alatt emberré változott, és eltűnt az erdő fái közt. Az indián lány közben semmit sem vett észre, annyira elmélyedt az éhség miatti ürességben. Adaba csak hamar visszatért, és egy adag hús volt a tarisznyájában. Ezt neked hoztam. Végre lesz mit ennetek, mondta, majd átnyújtotta a friss húst a lánynak. Ő pedig örömmel elfogadta, és finom vacsorát főzött belőle a bátyjainak. A nap már lemenőben volt, mikor a fiúk megérkeztek. Micsoda jó illatok! De honnan van ez a sok finomság? Csodálkoztak a fivérek. Gyertek csak, üljetek le! S majd vacsora közben elmesélem, szólt nyájasan a lány. A testvérek körbeülték a tüzet, és a lány elmondta nekik Adaba történetét. A fiúk nehezen hitték húguk meséjét, ám a fák sűrűjéből egyszer csak előlépett Adaba. Szervusztok! Köszöntelek titeket az erdőben! Az indiánok tisztelettudóan meghajoltak, majd megköszönték a húst, amit kaptak. Mondd csak, honnan szerezted ezt a húst? Ma egész álló nap az erdőt jártuk, zsákmány után kutatva, de nem találkoztunk egy árva lélekkel sem. Élnek állatok egyáltalán ebben az erdőben? Kérdezte kétségbe esetten a legidősebb. Adaba elnevette magát. Márhogy ne élnének. Talán csak ti nem vagytok elég szemfülesek. Holnap majd megmutatom nektek, hogyan kell vadászni. Reggel Adaba odaállt a fivérek elé. Mutassátok csak a nyilaitokat? És a fiúk elővették tarsolyukból a nyilvesszőket. Ilyen rozsdás, sáros nyilakkal lőni sem lehet, de ne aggódjatok, majd én segítek nektek. Adaba megmutatta a fivéreknek, hogyan kell olyan nyilvesszőt készíteni, ami pontosan célba talál, és sebes, mint a szél. Közben a lánynak meghagyta, hogy indákból fonjon erős kötelet. Mindenki serényen dolgozott, és nem sokára el is készültek. A kötelet kifeszítették két fa közé, majd Adaba intett a fiúknak, hogy sorakozzanak fel egy sorban a kötéllel szemben. Most megtanítlak titeket, hogyan célozzátok meg, és találjátok el pontosan a kiszemelt állatot, akármilyen messze is van tőletek. Az indiánok egész nap gyakorolták a célba lövést, majd másnap hajnalban Adaba vezetésével vadászatra indultak. Óvatosan lopakodtak a fák között, keresték a nyomokat, s Adaba tanácsainak hála zsákmánnyal megrakodva tértek haza. Attól fogva az indiánoknak nem volt többé gondjuk az ételre, s hogy meghálálják Adabának a segítséget, beköltöztették a kunyójukba. Így éldegéltek együtt az erdő közepén, vidámságban és békességben. Egy meleg nyári napon az indián lánynak elege lett a tikkasztó hőségből, és lement a tóra fürdeni. Adaba is vele tartott, ám ő nem merészkedett be a vízbe. Míg a lány a habokban fürdött, ő az árnyékban üldögélt. Miért nem jössz be a vízbe? Olyan kellemes itt, kiáltotta neki a lány. Ám Adaba megrázta a fejét. Én csak esővízben fürödhetek. Azonban a lány nem hallgatott rá, és kiúszott a partra. Ugyan ne bolondoz, ez is csak víz, nevetett a lány, és lefröcskölte Adabát. Ahogy a vízcseppek hozzáértek, és végigfolytak a fiú testén, különös dolog történt. Adaba egyszer csak összeesett, és újra békává változott. Valamit még kuruttyolt a lánynak, de az nem értette. És Adaba, a leveli béka, örökre eltűnt az erdőben. A lány mélyen megbánta tettét. Éjszakákon át könyörgött, hadd láthassa viszont kedvesét, de hiába. Az indiánok egyre csak várták, várták, hogy visszatérjen, de Adaba nem jött többet.

0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Devecseri László, Felhőjáték. Előadja Gyarmati Erik. Tovább mentek, messze szálltak, formát formára formáltak. Jött egy sárkány lángot lelve, széljátékban ellehelte. Hullámzott mögötte tenger, hajó rajta, de nincs ember. Utána hal, mely jókora, mosoly a felhőből jó pofa. Láttam még törpét, óriást, madarat nagyot, bóbitást. Szél fújt a felhő trombitát. Szárnyakkal nyulat, elrepült, felettem a szél hegedült. Varázslat történt számtalan, felhők játszottak száz mesét, s a délután is véget ért.
2: A Csukás Mese Rádió, a gyerekek rádiója.
0: Csukás Mese Rádió, rádió egyfejűeknek.

0: A jaguár és az eső. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer éjszaka olyan meleg volt egy kunyhóban, hogy az emberek kimentek a szabad ég alá. Faágakra akasztották a függőágyakat, és ott aludtak. A jaguár, ahogy vadászni indult, legelőször a kunyhót járta körül. Látta, hogy az emberek kint alszanak a függőágyakban, a kunyhó ablaka, ajtaja meg tárva nyitva. Annyira meglepődött ezen, hogy nyomban visszafordult. Ekkor találkozott össze az esővel. Mi áradban vagy, jaguárkoma? Kérdezte tőle az eső. Ráijesztek az emberekre. Esőkoma, válaszolta büszkén a jaguár. Nem félnek ám tőled az emberek, mosolygott az eső. Nem-e? Húzta félre az orrát a jaguár. Menj szépen, és bújj el a kunyhójuk mögött, majd meghallod, hogy mennyire félnek. Az eső megfogadta a jaguár szavát, elrejtőzött a kunyhó mögött a bokrokban. A jaguár meg tele szívta a tüdejét levegővel, és énekelni kezdett. Ahogy felhangzott az éneke, az emberek megfordultak a függő ágyakban, és így beszélgettek. Hallod, mondta az egyik. Hallom, felelte a másik. Jaguár. Holnap elejtjük, mondta ismét az egyik. Jó prém lesz belőle a tarisznyánkra, válaszolta a másik. Aztán mind a ketten tovább aludtak. Az eső ott a bokrok mögött jót nevetett magában. Visszament a jaguárhoz, és elmesélte, amit látott, meghallott. Nagyon megharagudott erre a jaguár, dúlt-fult mérgében, de az eső így szólt hozzá. Most bújj el te, jaguárkoma! Miért bújnék? Kérdezte értetlenül a jaguár. Majd meglátod, mondta az eső, és már el is tűnt a jaguár szeme elől. A jaguárnak erősen furdalta az oldalát a kíváncsiság, oda lopakodott a függőágyak közelébe, és lehasalt a bozótba. Az eső meg magához parancsolt a fegyvereit, a szelet, a felhőt, a villámot és az égzengést, aztán szabadjára engedte őket. Azon nyomban feltámadt erre a szél, dörögni kezdett, cikázott a villám, a zápor pedig valósággal ömlött, zuhogott az erdőre. Az emberek kiugráltak a függőágyakból, hanyat homlok szaladtak be a fedél alá. A jaguár szégyenszemre összehúzta magát, és úgy elbújt a bozót legmélyére, hogy az eső meg se tudta találni. Akkor aztán jót kacagott az eső, visszaparancsolt a fegyvereit, a szelet, a felhőt, a villámot és az évzengést. A jaguár meg, amint csapzott, vizes bundával előmászott a bozótból, bizony egyetlen szót sem szólt már, hiszen ő is megijedt az esőtől.
0: A jaguár és az eső című mesét hallottátok.
2: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
3: Képzeld, mi volt?
4: Na.
3: Az volt a házi feladatom, hogy megmagyarázzak egy rakás szólást. Egy kivételével mindegyiket sikerült. A tanárnéni meg is dicsért, de megjegyezte, hogy azaz egy kimaradt.
4: A kákán is csomót keres.
3: Igen, ez volt. Honnan tudtad? Meséltem már?
4: Jaj, nem. Ezt csak arra szokták mondani, aki ott is hibát keres, ahol nincs. Vagy mindig akadékoskodik.

0: következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen.
1: Szervusztok, gyerekek! Szabó P. Szilveszter vagyok, színész, énekes, rendező, szobrász. Nagyon fontosnak tartottam gyermekkoromban is, természetesen mióta két kislányom felcseperedett, nekik is fontosnak tartottam, hogy olyan hős történeteket osszak meg állatokról, vagy növényekről, akiknek igenis van személyiségük. Hogy miből lett a csoda, hogy emberek aztán milyen mondákat kerítettek ezekről, vagy a kígyónak miért nincs hangja. Vagy például az áfonya miért kék, és az áfonya valójában egy elvarázsolt királykisasszony lenne? Egy szépség, akit a gonosz fagy megátkozott. Csillagok esti mesefényben. Erdők, mezők, népmeséi, Bajzát Mária válogatása. A kék áfonya. Nyenyec mese. A napfénynek meg nyíló ibolyának született egy szépséges kislánya. Esti sugárnak nevezték. Serdült, nőtt a kislány, és hamarosan híre ment ügyességének. Egyetlen nap alatt meg tudott varni egy hétszínű fonállal hímzett szarvasbőrcsizmát, vagy egy paszományos bőrbekecset, vagy egy fehér kámzsás kabátot. Telt múlt az idő, felnövekedett esti sugár, eladósorba került. Sokan kérték az apjától.
2: Férhez adod-e a lányodat, napfény?
1: Napfény azonban mindegyiknek így válaszolt.
2: Nem adom én senkinek, nem adom senkinek.
1: Esti sugár híre eljutott legyőzhetetlen fagyhoz is. Befogott a szánnyába hét jeges medvét, és elvágtatott napfény kunyhójához. Odaért, leszállt a szánról, rátámaszkodott jégcsapbottyára, és megkérdezte.
3: Hozzám adod-e a lányodat, napfény?
2: Nem adom senkinek,
1: felelte Amosz. Legyőzhetetlen fagy azonban nem tágított. Három nap és három éjjel hajtogatta.
3: Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény!
1: Meleg délben gyöngült a legyőzhetetlen fagy, de éjjel, amikor hideg van, félelmetes a szava. Napfény éjjel csak úgy reszketett félelmében.
2: Bezzeg nappal bátran mondogatta. Soha, de soha nem adom egyetlen lányomat legyőzhetetlen fagyhoz.
1: Esti sugár csak sírt, sírt keservesen. Sírt az anyja is, és így esdekelt.
4: Eredj innen, legyőzhetetlen fagy! Nem lehet a feleséged a mi lányunk, hiszen megfagy a te jégkunyhódban.
1: Legyőzhetetlen fagy azonban kérlelhetetlen volt, és a negyedik napon fenyegető hangon kiáltotta.
2: Hallod-e, napfény? Ha nem adod a lányodat szép szerével, akkor erőszakkal ragadom el.
1: Ez süvöltötte legyőzhetetlen fagy, azután jéghideg szeleket fújt magából úgy, hogy megdermett minden a kunyhó körül. Megijedt napfény, sírva fakadt.
4: Mit tehetek? Te vagy az erősebb! Hozzád kell adnom a lányomat!
1: Legyőzhetetlen fagy ekkor felültette a szánnyára esti sugarat, és a hét jegesmedve éjszak felé röpítette őket, szembe a hóförgetegekkel, jéghegyek között repült a szán. Didergett esti sugár, kékre fagyott, és olyan keményre, mint a jég, csak úgy kopogott a teste a szán ülésén. Egyszer csak legurult a szánról, és abban a szempillantásban kék áfonya bokorrá változott. Amikor legyőzhetetlen fagy hazaért, kereste a mátkáját, de csak hűlt helyét találta. Megdühödött, sötét lett az arca, mint az éjszaka.
2: Bárhol is légy, megfagyasztalak, gőgös teremtés!
1: Süvöltötte, és közben fújt egy nagyot. Fehér lett a föld, megdermett körös körül minden, és vastag hó lepte be a kék áfonyabokrot. Amikor eljött a tavasz, napfény felolvasztotta a havat, és a bokor életre kelt. Az emberek azóta is, amikor bárhol a világon szedik az édes áfonyát, még ma is emlegetik a szépséges leányt, aki kék áfonya bokorrá változott. Az áfonya. Alacsony növésű, gazdagon elágazó félcserje. Ágai legyökeresednek, levelei tojás alakúak, virágai rózsaszínes zöldesek, áprilistól júniusig nyílnak. Az érett áfonyabogyó, ízletes, gömb alakú, sötétkék, már-már feketés.
5: Csukás Mese Rádió. Ti szoktatok olyat játszani, hogy megszámoljátok, hogy egy perc alatt hány fekvő támaszra vagytok képesek? Én bizony szoktam. Az elején nem fogtok kinevetni. Szóval az elején egyet sem tudtam csinálni. Na jó, egy felet. De aztán meguntam, hogy ilyen puhány vagyok, és elhatároztam, hogy addig fogok gyakorolni, amíg egy perc alatt 5 fekvő támaszt nem tudok kinyomni. Igen, tudom, hogy lány vagyok. De azt hiszitek, hogy a lányoknak nem kell sportosnak lenniük? Dehogy nem. Szóval minden nap nyújtózkodás után nekiláttam fekvő támaszozni. És gyakoroltam. Napokig, hetekig. Minden áldott nap felkelés után. Mostanra egy perc alatt már 5-öt is meg tudok csinálni. Gyakoroljatok ti is! Ha nem tudsz még időt mérni, akkor kérd meg a szüleidet vagy az óvónénit, hogy mérje le neked az egy percet. Jó edzést! Csukás Mese Rádió.
6: A macska cicó. Népmese. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe 3 pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszony kapni az erdőben. Ahogy ment mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicót. A macskacicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macskacicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik 2 testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik azt mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. A legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A 2 nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul, azt mondja neki. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és sok kis macska cicó jött elő. Egyik cicó ezüstvirágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a mennyasszony összeélezgette mind egy csokorba. A másik 2 királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenkié nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a 2 nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta, azt mondja. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szülni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvas fát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémántszálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A két nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg ki a mennyasszonyod. Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macskacicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macskacicó ott várta az erdő szélen. Megint azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám, mondd miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát, én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép királykisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve, de a királykisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macskacicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében. Macskacicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam királykisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó lovak. Beült a királyfi a királykisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta, így mentek hazafelé. Mikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az az ő fia és a mennyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő mennyasszonya kicsoda, de ez a mennyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat, incidától boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
7: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát is meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Róka, róka, róka, rőt, miért kerülöd az erdőt?

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csigalány, akit úgy hívtak, hogy Amálka. Egy szép napon Amálka a poros országúton mendegélve megpillantott egy gyönyörű mesekönyvet. No hát, milyen csodaszép mesekönyv! Ámuldozott. Kinyitotta a könyvecskét, s torkán akadt a csodálkozás legkisebb hangpihéje is. Egy talpig aranyba öltözött királyfit látott. Aranyból volt annak koronája, de még a csizmájának a sarkantyúja is. Arca ragyogott, mint két piros alma, labdázott nevetése. Megdobbant ekkor Amálka szíve, úgy is mondhatnánk, hogy szerelmes lett a királyfiba. A következő oldalon viszont lélegzetelállító dolog történt, ugyanis a királyfi világra szóló küzdelembe keveredett egy sárkánnyal, aki tüzet fújt rá mindhárom fejéből. A történet itt akár véget is érhetett volna, mert a könyvecske lapjai hiányoztak. A mese elrepett, elszakadt, elszaladt. Folytatás nem

0: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és azt kívánom nektek, hogy legyen szuper a nyaratok, érezzétek nagyon jól magatokat, fürödjetek, fagyizzatok, bringázzatok, kiránduljatok nagyon sokat, és mielőtt lefeküdnétek, hallgassátok a Csukás Meserádiót, hogy az esték is szépek legyenek.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és Csukás István Süsi a sárkány című meséjéből olvasok fel nektek egy részletet. Az a címe, hogy Fele királyság és a királylány kese. A trónterembe lihegve futott be a mindentudó kancellár. A kancellárnak nagy szakálla volt, és arról volt híres, hogy ő a legravasabb ember a birodalomban, és hogy mindent tud. Most is, ahogy egy kicsit kifújta magát, elmondta a nagy hírt. Uram királyom, most kaptam titkos forrásból a hírt, hogy országunk határát átlépte egy félelmetes sárkány. Az öreg király összecsapta a kezét.
2: Még csak ez hiányzott nekem. Nem elég, hogy hideg van, még ez a sárkány is.
1: Majd észbe kapott, hogy már tud a sárkányról, és szigorúan nézett a kancellárra.
2: Már tudom. Már elküldtem a hadvezéremet, hogy üzze ki az országból.
1: De a kancellár csak mosolygott, majd a vázához lépett, ahonnan már belépése óta hallotta a fogvacogást, és megkocogtatta.
2: Jaj, ki az?
1: Hallatszott a vázából.
2: Öreg búzza, meleg mállé, tényleg ki az?
1: Csodálkozott az öreg király. A kancellár még finomabban mosolygott, és így szólt.
2: Felséget hadvezére.
1: Az öreg király nagyon csodálkozott.
2: A hadvezérem? De hát mit keres a vázában? Hé, te, búj elő!
1: A hadvezér kidugta a fejét a vázából, de nem hagyta abba a fogvacogást.
2: Ez már az öreg királynak is sok volt. Idegesítette az állandó fogvacogás. Tűnj el a szemem elől! Ne is lássalak! Ne is halljalak!
3: Tűnök!
1: Vacogta a hadvezér, s a vázával együtt az ajtóhoz ugrált, kinyitotta, s kiugrott rajta.
2: Vigyázz! Lépcső!
1: Kiáltott utána a kancellár. De a hadvezér már messze járt, csak a hangja hallatszott a lépcső aljából.
3: Tudom, dom, dom, dom, dom!
1: S nagy csörömpöléssel földet ért. A kitüntetései csiregtek, csörögtek, mert azokat mindig a mellén hordta. A ravasz kancellár megvárta, amíg az öreg király lecsillapodott, s abba hagyja a járkálást. Az öreg király nem sokára lecsillapodott, és így szólt a kancellárhoz.
2: Hát most mit tegyünk? A hadvezérem nem ér egy hajítófát se. Török búzza, meleg málé. Minek adtam neki a sok kitüntetést?
1: Pályázatot kell hirdetni, mondta a ravasz kancellár a szakállát simogatva.
2: De mire?
1: Csodálkozott az öreg király.
2: A sárkány legyőzésére,
1: felelte a ravasz kancellár. S ígérje odaérte felséged a Fele királyságát, meg a leánya kezét.
2: Hát úgyis azért jött a sárkány. A leányomét?
1: Kérdezte az öreg király meghökkenve.
2: Meg a Fele királyságát? A lányt is megígérjem,
1: makacskodott az öreg király.
2: Természetesen, felelte a ravasz kancellár. Ez mindenütt így szokás. Hát, ha így szokás, akkor kihirdetem.
1: Dünnyögött az öreg király, az ablakhoz ment és lekiáltott.
2: Figyeljetek ide, ti ott, alattvalók! Annak adom a lányom és a Fele királyságom, aki megvív a sárkánnyal és legyőzi.
1: Majd lenézett a térre, és látta, hogy nincs ott egy lélek sem.
2: Hát, török búza, meleg máli, hát ezek meg hová lettek? Érvényes így a pályázat?
1: A ravasz kancellár megnyugtatta.
2: Érvényes? Hát ki lett hirdetve?
1: A dada, aki eddig figyelt és hallgatózott, most hirtelen kisurrant az ajtón, s rohant fel a király kisasszonyhoz. A király kisasszony szép volt, mint a hajnalban nyíló rózsaszár. Szépségének híre hetet hét országon át elterjedt. Főleg most, hogy eladó sorba került. Kezdték is egymásnak adni a kilincset a kérők. De hát vagy a királylánynak nem tetszett az egyik, vagy az öreg királynak a másik, vagy a ravasz kancellárnak a harmadik. És most itt van ez a rút sárkány. Sietett is a dadus, hogy megvigasztalja, bátorítsa a szeme fényét, nehogy még baja legyen a rossz hír hallatán. Kisasszonykám, kisasszonykám, kiáltott már az ajtóból, hallotta kisasszonykám a hírt. Milyen hírt? Kérdezte rosszat sejtve a királylány, hogy sárkány érkezett az országba. És mit akar a sárkány? Kisasszonykámat, mondta a dadus olyan vígasztaló hangon, amilyenen csak tudta. De hát semmit sem ért, mert a királylány azonnal elájult rémületében. Jaj, jaj, kisasszonykám, vigasztalta a dadus, nincs olyan nagy baj, nincs, nincs, mert bajvívást hirdettek, és majd csak jön valaki, na, valami királyfi, majd csak legyőzi a sárkányt. A király kisasszony lassan éledezett. Az ablakba könyökölt búsan, és énekelt szomorú hangon, de olyan szomorú hangon, hogy a dadus csendesen sírdogálni kezdett. Én vagyok a bús királylány, akit elrabol a sárkány. Csak hull, hull a könnyen. Senki sincs, aki megmentsen. Álmodtam egy királyfiról, engem szeret, nékem dalol. Csak hull, hull a könnyebb, senki sincs, aki megmentsen. Szállt, szállt, szállt a dal, de hiába, mert nem hallotta senki, csak a dadus. Olvassatok és hallgassatok sok süsüt, és nekem ez azért is nagyon kedves ez a mese, mert ha hiszitek, ha nem, annak idején én voltam a királylány hangja.
4: Műsorajánló következik.
5: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
6: Rádió egyfejűeknek.
5: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
7: Ez a Csukás Mese Rádió!
5: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
4: Műsorajánlót hallottatok.
9: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
4: Csukás Mese Rádió.
10: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Turcsi orrú a mamája, Kunkori a farkincája, Visít röfög az ójába, oly sok ember lakomája. Ki ő?
11: Ez a malac.

0: Te örülsz a Csukás Mese Rádiónak?
1: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukás Mese Rádióba.
2: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióba.
1: És hallottam, hogy beomták, hogy Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: miért hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
1: Azért, mert izgalmas.
2: Mert lehet belőle valamit tanulni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Helyvenjárás. És az iskolások mosolyognak. Én vagyok a legiskolásabb. És figyelj csak.
3: Látod, látod.

0: élek,
1: ajaj,
0: elkezdődik az ég.
1: Igen!

0: Mi leszel, ha nagy leszel?
1: Altató orvos leszel. Mert a kedvenc színem a kék, meg a rózsaszín.
2: Hát igen, lehetnek nagy álmai az embernek.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina Mókus vagyok. Mándi Stefánia, színes ceruzák. Anyu, mit rajzoljak? Hangzik fel a szoba sarkából a jól ismert gyerekhangocska. Mert kint szakad az eső, és Julika nem mehet le a térre a pajtásaival. Anyu szíve valósággal beledobbant. Mit rajzoljak? Kérdezte ő maga is kislánykorában az édesanyjától. De hányszor? Főleg ilyenkor, amikor odakint zuhogott az eső, és nem lehetett a kertben játszani. Ott kuksolt hát a piros kispadban. Előtte nagy fehér papír és sok-sok színes ceruza. És csak ült és ült. És sehogy se tudta kigondolni, hogy mit is rajzoljon. Mert ha kisütött a nap, ő is másképp mulatott. Minden reggel első dolga volt kiszaladni a kertbe, a pajta mögé. A pajta öreg tálkolmány volt ám, nagyon. Amolyan mókás kulipintyó, tele zizegő szalmával és mindenféle csodálatos régi holmival. De jó is volt itt téblábolni, turkálni a sokféle ismerős és ismeretlen furcsaság között. Tarka lószerszám, ásók és gerebjék sokasága, háromlábú kis szék, lyukas fazekak, törött régi kidobált játékok, kiásott régi pénz, elhaigált mézes kalácsbábú, aprócska repett tükrökkel. Minden izgalmas, minden pompásan használható, szétszedhető vagy megjavítható, és minden valakié volt egyszer. Valaha réges-rég használta egy ember. Játszott vele egy gyerek. Egy kisgyerek. Talán épp nagy kalap az öreg kertészbácsi kicsikorában. Lerajzolom nagy kalapot kicsikorában, ötlött eszébe hirtelen. És már fogta is a barna ceruzát, mert nagy kalap barna volt. Nagyon barna. Hiszen egész álló héten, keltétől leszálltáig tűzött rá a nap. Mindig a kertben járt, ásott, kapált, nyesegette a gyümölcsfák ágait, öntözte a veteményt, meg a virágokat. A fején pedig örökösen ott csücsült az óriási sárga szalmakalap, hogy megvédje a nagy nyári forróságtól. Vajon kicsi korában is ilyen égszínkék szeme volt? Kérdezte magában a kislány, miközben felkapta a világos kék ceruzát. Aztán hangosan felnevetett. Már hogy ne lett volna, hiszen a szemünk színe nem változik. És már rajzolta is azokat a jóságos mosolyú, változatlanul kék szemeket. Azután ugyanolyan kékkel eget színezett nagy kalap háta mögé. Föléje meg a kalap narancssárgájával oda gömbölyítette a tűző napot. Mert hogy ugyanilyen különleges nagy kalapot hordott kicsi korában is. Az nem vitás. Hisz onnan a neve is. Nagy kalap. Nagy kalap. Talán még a zöld vászonnadrág is ugyanúgy hullámzott a lába körül, amikor a szélben végigbandukolt a dinnyésen. Haj, nagy kalap, milyen is lehettél te csemete korodban? Sóhajtotta anyu kislánykorában, amikor kész lett a rajz. És előtte a papíroson egy egészen pinduri nagy kalap sündörgött végig. Szakasztott olyan, mint az igazi. Hatalmas szál öreg kertész, a kislány pajtása, nevelgetője. Csak hát éppen egészen picurka volt most, és nem szólt egy árva kukkot sem. De ahogy fölnéz a rajzáról, és az ablak felé fordítja a fejét, hogy esik-e még, hát kit látnak szemei? Maga nagy kalap áll az ablak előtt. Ezúttal teljes életnagyságban, és huncutul hunyorítva, nagy komolyan azt kérdi. No, mi van aranyszem? Aranyszem. Így hívta őt nagy kalap mindig. Amióta egyszer egész kicsi korában, Az erdőn ballaktak kettesben, és rengeteg fagyöngyöt látott meg az ágakon. Aranyszem! Néni nagy kalap, mennyi aranyszem? No, mi van aranyszem? Megnézted-e már? Nem ázott el a dió a pajtában. Ugrik a kislány, el is felejti a rajzát. Hiszen süt már a napocska, és ha beázott a pajta, hamar ki kell hordani a diót onnan, hogy megszáradjon a napon. Máskülönben mind megpenészedik. És miből sütik akkor a karácsonyi diós patkót? Kézenfogva indulnak a pajta felé. Kicsit aggódnak mind a ketten. De nem, szerencsére az eső nem csurgott be a tetőn. Mint legutoljára a nagy felhőszakadáskor. Akkor még a jó, új szerszámok is mind megrozsdásodtak. De az még semmi. A nyulakat septében kellett kimenteni a sarokban lévő nyusziolból, mert térdig állt bent a víz. Úgy hozott ki a fülénél fogva két párat maga is. A tarkabarkákat, meg a hófehérkéket. Nem volt az olyan régen, úgy 5 éves korában. De most 5,5 éves volt már aranyszem. És a gyönyörűségtől gyökeret vert a lába. Ott állt a pajta ajtajában. Nagy kalap kezét fogta. És szólni sem tudott ámulatában. Csak nagy boldogan szívta magába azt a finom, nagyszerű pajtaszagot. Az eső utáni napfényben gomolygó friss, szalma, meg olajos dió illatot, amely olyan szívdobogtatóan keveredett a cserzett öreg bőr, a rozsdás szerszámok, meg a föld szagával. Nem, szerencsére az eső nem csorgott be a tetőn. Hiszen a tavasszal olyan jól befoltozták a lyukakat. Betömködték a legkisebb hasadékot is. Épp ezért nem is lehet megérteni, hogyan került ide be. A pajta kellős közepére az a pompás tollú, tarka bóbitájú, zöld, ezüstszárnyú madár, amelyik most ott csücsült mozdulatlanul a törött bakon. Nézd csak, nagy kalap! Nyögte ki végre a kislány, és tágra nyílt szemét az öreg kertész arcára függesztette. Hát te meg honnan pottyantál ide? Dünnyögte nagy kalap csodálkozva az orra alatt, mintha csak a madár nem szárnyon járna. Igaz, hogy ezen a pajtán még fikkartni rés sincs, ha csukva van az ajtó. Márpedig azt nagy kalap gondosan beszokta zárni. Hogy is tudhatod berepülni? Kérdezte a kislány suttogva. Jaj, hogy nincs egy csöpp só sem a zsebemben. Mert ha a farkára hintjük, meg tudjuk fogni. Hogy is ne? Horkant fel nagy kalap. A hangra a madár megrebbentette szárnyát. Kössünk zsineget a lábára, indítványozta halkan aranyszem. Borzasztóan megijedt, hogy a madár már is elrepül. Még mit nem? Zsörtölődött az öreg kertész. Csak nem gondolod, hogy itt fogjuk? Hát, a kislány szája már-már sírásra görbült. Most mindjárt szabadon engedjük, aranyszem. Nem tartunk rabmadarat, akármilyen gyönyörű is. És azzal nagy kalap szélesre tárta a pajta ajtaját. Gyere, álljunk odébb innen, hogy legyen mersze kirepülni. És alig, hogy ezeket a szavakat kimondta, az ismeretlen madár felröppent ültéből. És hús, elhúzva a fejük fölött, már ki is suhant az ajtón. Ó, sóhajtott aranyszem, és mit agadás. Nagy kalap is buzgón dörgölgette a szemét. Azt remélte tán, hogy valami álommadár volt, és a szem dörzsölgetésre mégiscsak visszatér. De nem. A mesebeli madár nem tért vissza többé. Hanem ettől fogva aranyszem már soha nem kérdezte anyukájától, hogy mit rajzoljon. Ha zápor eső jött, vagy vihar kerekedett hirtelen, már bújt is be a kuckóba a kislány, és szedte elő a színes ceruzáit. Azt az elszállott, csodaszép madarat. Azt a pompás tollú, tarka bóbítás, zöld, ezüst szárnyút rajzolta. Színezgette, ilyenkor magában mosolyogva, hogy lám, hát mégse tudott az a huncut egészen elmenekülni. Ott ült aranyszem emlékezetében, és annyiszor varázsolta maga elé, ahányszor csak akarta. És nagy kalap házikójának fala megtelt a mesebeli madár képével. Amerre csak nézett reggel, este, mindenütt ott röpködött otthonában az ő csodálatos álommadaruk. Aranyszem piros padja fölött pedig egyetlen rajzoska függött a fehér falon. A legelső varázsrajz. A hatalmas öreg kertész Pinduri mása. Egy picurka nagy kalap mosolyogta végig aranyszem egész gyönyörű gyermekkorát. Így mesélte anyu a kislányának. És Juli már nyúlt is a színes szeruzái után. Lerajzolom anyut kicsi korában, meg azt a pajtát a sok mindenféle szerszámmal, limlommal, csudamadárral, meg nagy kalapot, gondolta magában. Azzal felkapta a sárga szeruzát, és egy hatalmas szalmakalapot kanyarított. A papírosra.
0: Halihó!
1: Jó reggelt mindenkinek!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Tapsal indul a csúcsúá!

először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököd behajlít. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököd behajlít, derekad behajlít. Gyerünk, ne lazsálj! Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököd behajlít, derekad behajlít, két láb fejed befordít. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököd behajlít, derekad behajlít, két láb fejed befordít, és pohóckodik. Pohóckodik tovább.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Báská Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Tóth Felusi Fanni vagyok, és most én mondok nektek el egy verset. Mentovics Éva, Libben a nyárlány. Tarka kötényben, Libben a nyárlány, napsugár csillan, illatos fájtlán. Pázsitok sejmén surran a lépte, nyártüze játszik csillan szemébe, pitypangot pejhez, bokrétát bolyhoz, lepkéket röptet minden bokorhoz. Lenge hajában bódító bodza, nyár kacagását gyűjti csokorba.
3: Figyeljetek, kezdődik a mese.
4: Hát szerúztok, gyerekek! Egy szép mesét mondok nektek. Matula G. Oszkár írta, és a címe Gomba Gabi születése. És aki elmondja nektek, az Korda György. Gomba Gabi egy szép nyári reggelen született a kerekerdőben, annak is egy eldugott sarkában, amit páfrány sikátornak hívnak. A kerekerdő közepén egy nagy hegy magaslik, rajta öreg sok tornyú vár, ebben laknak a kék ruhás tündérek. A várat vén tölgyek, bükkfák, mogyoró és sombokrok ölelik körül, a fák alatt csipkés levelű páfrányok zöldelnek, harangvilág kéklik, és eső után sorra bújnak elő a nagy kalapú gomba gyerekek. Az esőt rendszerint viharok hozzák. Ebből a szél jön, kifésüli a fák üstökéből a száraz gajat, összesepli a leveleket. Aztán, ha már minden tiszta, megérkeznek a dunyhányi felhők telis-teli langyos esőcskével. Hogy örülnek ilyenkor a fák, kedvükre kimosakszanak, és amikor teleitta magát minden levél, minden rügy, a felesleget átcsorgatják a páfránynak, virágnak, melynek gyökerei közt tavalyi avarpójában ott szunnyadt Gomba Gabi. A gomba nemzetség közismerten nagy lump, dőzsölik a vizet, erdő, mezőn, patak mentén, süppedésekben tanyáznak, ott, ahol mindig nedves a föld, vagy amerre gyakran jár harmadkata. Gabi picinke spórája hűvös, árnyas ágyacskában várta az esőt. Előbb mágszemnyi lett, majd lencsényi, s mikor már elég erőt érzett magában, kidugta fehér pöttyös piros kalapját, és kinézett a zavar alól. Hip-hop, itt vagyok, rikkantott a kis vakarcs. Mert miért agadás? Gomba Gabi virgonc kotnyeles gombának született, rövidesen erdőszerte ismerték kópéságainak híre eljutott a kék ruhás tündérekhez is. Dicsak, milyen furi legény, ámult el Őzmisi, aki épp arra reggelizett. Olyan akár egy ember, lába van, keze van, szeme, szája, füle, szakasztott, mint az erdészek lacikája. Ez utóbbi talaj,

csigának. Ilyet még nem láttál, mióta ház van a hátadon. Gomba gyerek született a páfrán sikátorban. Keze, lába, szeme, szája. Ezt ugyan nem rágod meg, véng gombafaló. Zsiga ment, ha nem is pattant. Pattani csak Szöcske Nusi tud. Meg is előzte Jócskán Zsigát, igaz, Nusi nem viszi hátán a házát, és nem is lusta, mint a csiga. Üz, Misi, meg csak ment. Vitte a hírt, melytől felbojdult az erdő, jöttek a szájtátiak. Brummogó Bruno csörtetve érkezett, bundájában a bolha családdal. Aztán tapsi fülesék, az öt kis tapsival, Fácán úr és neje, mind előkelőség. Varjú Tóbiás is fölröppent a hírre. Kár, kár! Károgta egy ágon fekete ruhában, mert neki soha semmi nem jó. Pöttöm az egész fanyalgott zsiga. Együltöm bebe falom. Jó családból való, rikácsolta Fácán úr. A piros szín az előkelőség jele. Már megint dicsekszel. Kifen gígerli, csörögte a szarka. Igazi úr, fehér-feketébe jár, mint teszem én azt. Tolvajokkal nem tárgyalunk, szólt közbe Fáccánné begyesen. Te és az urak, jön, hogy nevessek. Nálad már csak a kakukk alább való. Gyanús, szimatoltak tapsiék. Zsigának romlik a látása, a vak is láthatja, a gomba mérges fajta nem lehet megenni. Szöcske Nusi nem mondott semmit, csak felszökkent Gomba Gabira. Kapott is olyan pofont, amilyet még soha. Nagyha ott támadt, ráadásul Rigó Matyi is megcsipkedte a farkát. Nyughass, te ugri borbála, inkább hegedülj neki. Vén torkos szőlő tojlvaj, nyelvelt rá vissza Nusi, gyávák gyávája. Láttalak a minap, hogy betojtál. Egy ócska gönctől, azt hitted a csősz, pedig csak madár ijesztő. Ennyit se tudsz. Ügyes legény, eszem a zuzáját, brummogta Bruno, aki így oda tud tréfálni, még sokra viszi. Mától fogva barátom vagy gyerek. Csak szólj, ha valaki bántana. Hallod, zsiga? Kárált a varjú kárörvendően. Nem eszel gombapaprikást. Így csivitelt, csergelt, csiripelt, brummogott az erdő népe, s közbe telt az idő. Már a nap is jócskán felért az égre, fölöttük pirult. Dél van, figyel fel, Rigó Matyi. Sziasztok! Vár a cseresznyés kert, a hernyót ebédelek. Tényleg, kapta kézbe tapsiék, mi meg a káposztásban vagyunk hivatalosak. Röpkedj, asszony, noszogatta nejét Fácán úr, ebből nem élünk meg, valami makocskát ehetnénk, nézz utána szaporán. Utolsónak Bruno búcsúzott. Hát aztán vigyázz magadra, gyerek! Ha gombaszedőket látsz, húzódj az árnyékba a levelek alá. Óvakodj a naptól, mert kiszárít, de harmadkatában megbízhatsz, vagy szólok neki, hogy törődjön veled. Gabi egyedül maradt, azaz dehogy is egyedül. A nagy levelek árnyatadóan fölé borultak, védték a naptól a harangvirág, csengettyűs kelyhe lecsorgatott rá néhány csepp harmatot. Ez volt az ebédje, utána elpillett, rájött az álom. Álmában, hatalmas kalapban, hét mérföldes csizmákon járkált. Ő volt a legvitézebb gomba, hetet hét országon, na meg még azon is túl. Hát gyerekek, álmodjatok ti is szépeket, Csicsika Bubuka, Gomba Gabi veletek van.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

most nézzük meg, hogy ti is tudtok-e olyan gyorsan szaladni, mint egy igazi jaguáros. Mindenki álljon fel a helyén! Nagyon jó? Most mindenki, mindenki, mindenki!

Csukás Mese Rádió. Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mennyi a 10? Mennyi? Csak 10. 1, 2, 3, 9, 6, nem, na még egyszer. Hogy van? Na, számjuk el 10-ig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Mesés reggelt. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Csukás Mese Rádió.
2: A hüvelyk ujjam mustáros, a mutató ujjam mézes, a középső ujjam lekváros, a gyűjtő

0: mára búcsúzó fiú, figyeljetek!
1: A hüvelyk ujjam mustáros, a mutató ujjam mézes, a középső ujjam lekváros, a gyűrűs ujjam krémes, hát a kicsi tiszta marad, de

0: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb izgalmas találós kérdést. Így hangzik. Képzeljétek el, van valami, amit gyakran láthattok a házatokban, de nem mindenhol található meg, csak a szobákban. Van egy hosszú nyaka, ami a plafon felé nyúlik, és amikor éjszaka sötét van, egyetlen gomnyomással világosságot varázsol. Nem forró, de mégis fényesen ragyog. Mi lehet ez? Gondolkodjatok egy kicsit, és ha már megvan a válasz, mondjátok ki hangosan. Bizony, ügyesek vagytok, ez az állólámpa. Ez volt már a találós kérdésem. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Legközelebb is tartsatok velem.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Aranyeső és Baba Rózsa. Volt egyszer egy nagyon fösvény ember. Minden reggel, amikor felkelt, elővette a párnája alatt tartott ládikóját, és megszámolta a pénzét, nem tűnte el belőle, amíg aludt. A fösvény ember mással sem törődött egész nap, csak hogy hogyan szerezhetne még több pénzt, és hogyan kerülhetné el, hogy bármire is költenie kelljen. Bár nélkülözésben éltek, a fösvény ember két leánya olyan szép és vidám volt, hogy mindenki csodálta őket. Aranyeső gyönyörű szőke hajáról kapta a nevét, mely úgy csillogott a napfényben, mint az arany. Baba Rózsát gömbölyű, rózsaszín pirtolbájos arcáról nevezték el. Mikor nagylányát cseperedtek, egyre több legény emelte meg előttük hegykén a kalapját, és a vénasszonyok is azt találgatták, vajon ki lesz a párja a két gyönyörű és jó természetű lánynak. A lányok nem gondoltak a kérőkre. Kora reggeltől késő estig dolgoztak a család apró birtokán, míg apjuk a kocsmárossal pipázgatott, vagy az uzsorással politizált a házuk előtti padon. Mikor az egyik nap aranyeső az udvaron tűzifát hasogatott a vacsora főzéshez, oda kiáltott neki az apja padról, hogy fogja rendesen a fejszét. Szép lányka ez, kérges tenyérrel is elviszik, mondta az uzsorás. Elvinni elviszik, de vajon megadják-e az árát? Morogta a fösvény apa. Én megadnám, hunyorgott az uzsorás. Az apa este kezét dörzsölgetve mesélte a feleségének, milyen jó üzletet csinálhatnak nagyobbik lányukkal.
1: Te eladnád a lányodat egy 70 éves gonosz vénembernek?
0: Csapta össze a kezét ilyetten az asszony.
2: Ugyan már! Nem él az már sokáig. A lányunk gazdag özvegy lesz. Majd akkor válogathat.
0: Másnap az ember még reggel elment a kocsmároshoz, hogy elújságolja neki is az örömhírt.
2: Ha már mennyegző, legyen egyből kettő. Régóta tetszik a lányod, az a forbás, a Baba Rózsa. Jó kocsmárosné lenne belőle. Ide adod-e, ha én is megadom az árát?
0: Kérdezte a kocsmáros. Az ember vidáman mesélte este a feleségének, milyen jó ajánlatot kapott a másik lányukra is.
1: De hiszen a kocsmáros iszákos, durva öreg ember. Halálra dolgoztatná szegénykét,
0: sírta az asszony.
2: Ó, hamarosan sírba viszi a pálinka.
0: A lányunk megörökli a pénzét, mi meg a kocsmát, vigyorgott az ember. Másnap reggel magához hívatta leányait. Az aranyszőke aranyesőt és a piros poskás Baba Rózsát.
2: Lányaim, este megismerhetitek a vőlegényeiteket. Nagy gazdagság és öröm vár rátok, hála gondos apátoknak,
0: mondta a fösvényember. De hát kik azok a legények, édesapánk? Kérdezte félénken aranyeső.
2: Az, majd este megtudjátok. Ma nem kell dolgoznotok. Csinosítsátok csak ki magatokat,
0: mondta az ember, majd elindult beszélni a vőlegényekkel. Aranyeső és Baba Rózsa azonnal az anyjukhoz futottak, hát ha ő tud valamit a titokzatos kérőkről. Az asszony azonban nagyon félt az ura haragjától, és nem mert mondani a lányainak semmit. Így azok dalolva készülődtek, és várták a két délceg vőlegényt.
2: Nagy volt a csodálkozás, mikor este az apa a díszesen kiöltözött kocsmárossal, meg az új kabátot és cilindert viselő uzsorással tért haza.
0: De hol vannak a vőlegények, édesapám? Kérdezte a szépséges Baba Rózsa, s még a szokásosnál is jobban kipirult gömbölyű arcocskája.
2: Itt vannak előttetek. Aranyeső, te a Jóska felesége leszel, Baba Rózsa, te pedig a bandié. Gyertek, nyújtsatok kezet a jövendőbelieiteknek,
0: bátorította vidám lányait az ember. Hanem a lányoknak több sem kellett.
2: ahogy voltak ünneplőben, elszaladtak, s meg sem álltak a falu széléig, ahol keresztanyjuk, a füves asszony élt.
1: Bújtasson el minket, jó keresztanya!
2: Könyörgött a két szépséges leány.
1: Édesapánk el akar adni minket!
2: A füves asszony csendben hallgatta a lányokat, majd így szólt. Ne féljetek, leánykáim! Amit tudok, megteszek! Főzök nektek egy jó forró teát, aztán feküdjetek le a tornác végébe aludni, reggelre minden megoldódik. Közben az ember csak úgy dúlt-fúlt mérgében, s nem győzött szabadkozni a kocsmárosnak meg az uzsorásnak. Ó, fiatal lányok ezek, még nem szoktak hozzá az ilyesmihez, de nálatok jobb férjet keresve sem találhatnánk. Ígérem, holnapra előkerítem őket. Reggel az ember bejárta az egész falut, de nem lelte sehol sem a két szökött menyasszonyt. Ahogy a füves asszonyhoz ért, biztos volt benne, hogy ott találja őket. Kap majd tőlem az a két kényeskedő fruska! Még hogy ilyen szégyent hozni az apjuk fejére, aki csak a javukat akarja! Morgolódott magában. Hanem a lányok a füves asszonynál sem voltak. Az ember végigjárt a házat a pincétől a padlásig, de nem lelte sem aranyesőt, sem babarózsát. Csak két szép virágzó bokrot látott a tornác előtt. Az egyiken aranysárga, a másikon hamvas rózsaszín virágokkal. Az ember nem látott a dűtől, kirohant a kertkapun, és eltűnt a határban. A füves asszony megsimogatta a két szép bokrot, amik bánatosan hajladoztak a langyos tavaszi szellőben. Ne féljetek, kedveseim, minden jóra fordul. Mert a két szépséges virágzó bokor nem volt más, mint aranyeső és babarózsa, akiket a füves asszony elvarázsolt. Egy apa nem adhatja el a lányai jövőjét. Várjatok türelemmel, s ha egy napon eljön az igazi, öleljétek át meleg szeretettel, mondta a füves asszony. A fösvényembert hamarosan megölte a bosszúság. A virágzó bokorrá lett lányok meg vártak, még egy langyos tavaszi este két legény, Játszint és Hunor állt meg alattuk. Elfáradtam, testvér. Jól fog esni egy kis alvás a két szép virágbokor alatt, mondta Játszint, s nyomban le is telepedtek. Éjszaka a legények különös álmot láttak, mintha két gyönyörű leány bújt volna elő a virágzó bokrok közül, egy aranyló hajú és egy hamvas piros arcú szépség. Reggel, mikor Játszint és Hunor felébredtek, a bokrok nem voltak sehol. De az álomban látott lányok ott álltak előttük. A két testvérpár azonnal egymásba szeretett. Aranyeső Játszint, babarózsa pedig Hunor felesége lett. S bár a két legény nem volt gazdag, mégis boldogan éltek, míg meg nem haltak.

0: Varázsdoki rendel.
1: Pajtik, ti tudjátok, hogy pontosan mi is az az ízület? Az ízület az a rész, ahol a csontjaink találkoznak. Egy úgynevezett tokban ízületi folyadék van, ami kenőanyagként teszi könnyűvé a mozgást. A csontok pedig egy puhább, simább részben végződnek, amit porcnak hívnak. Ez a folyadék a csontok között olyan, mint a frissen mosott padló a cipőm alatt. Sikamlóssá teszi a mozdulatokat. Viszont szerencsére a saját térdünkön nem tudunk hanyatt esni.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mesesorozatát Roatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap reggel 9 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
3: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Nyári mozgásmesék. Hegedűs Eszter mesesorozatát Roatis Andrea meséli el.
4: Sziasztok, gyerekek! Roatis Andrea vagyok, és újabb kalandokat hoztam a két cserebogárról, akik új helyeket fedeznek fel, és izgalmas helyzetekbe kerülnek. Hegedűs Eszter, Nyári mozgásmesék, Kupak és Bödő, második rész. A mindenes láda titka. A napfényes erdőben a nyári esték különösen szépek voltak. A csobogó patak partján a víz halk csörgedezése keveredett a tücskök esti zenéjével. A patak partján elterülő üvegkavicsok a lemelő napfényében finoman csillogtak, mintha aprócska lámpások világították volna meg a partot. Ilyenkor az erdő lakói összegyűltek a patak mellett. Volt, aki egy lapos kőre telepedett le, akadt, aki a fűben helyezkedett el kényelmesen. A levegő meleg volt, de már nem forró, és mindenki egy kicsit csendesebbé vált. A kis bogár gyerekek mindig izgatottan gyűltek Kupak és Bödő köré.
5: Mesélj, Kupak!
4: Kérlelték.
5: Mesélj valami izgalmasat!
4: Kupak elmosolyodott, és éppen megszólalt volna, amikor Bödő hirtelen felpattant.
5: Jaj!
4: Kiáltotta.
5: A mindenes ládában felejtettem valamit.
4: És mielőtt bárki bármit mondhatott volna, már el is szaladt a tölgyfa irányába. Kupak utána nézett, majd halkan felnevetett. A kis bogár gyerekek azonnal kérdezni kezdték Kupakot.
5: Mi az a mindenes láda? Mit tartotok benne?
4: Kupak egy pillanatra elhallgatott. Tekintete a patak vizén csillanó fényre tévedt. Majd lassan visszanézett a gyerekekre.
6: Azt hiszitek, ez csak egy egyszerű láda?
4: Kérdezte halkan. A bogár gyerekek izgatottan közelebb húzódtak. Kupak kényelmesen elhelyezkedett az egyik kavicson, és így szólt.
6: Akkor figyeljetek jól, mert ennek a ládának története van. Réges-régen élt a napfényes erdőben egy cserebogár, akit Manunak hívtak. Manu a nagy tölgyfa tövében lakott, pontosan ott, ahol most Bödő és én.
4: Szárnyai aranysárgán csillogtak,
6: teste pedig smaragdzöld fényben tündökölt. Amerre Manu repült, a fák, mintha fellélegeztek volna. A levelek megmozdultak, a fény megcsillant az ágak között. Tudniillik, Manu volt a napfényes erdő első évszakbogara, aki nélkül nem következhetett volna tavasz után nyár, nyár után ősz, ősz után tél, s tél után ismét tavasz. Nem ő teremtette az évszakokat, de segített az erdőnek felkészülni rájuk. Figyelte a változás apró jeleit, és mindig tudta, mikor jött el az idő, hogy a természet átléphessen a következő évszakba. Tavasszal apró virágokat szórt szét az ágak között repülve, hogy még gyönyörűbb virágokkal örvendeztesse az erdőlakókat, miközben az erdő felébred a téli álomból. Nyáron egy susogó szalagokból álló szélpálcával legyezte a leveleket, hogy azok még nagyobbra nőjenek, és hűs árnyékot adjanak a nagy melegben az erdő lakóinak. A szederbokrokat frissítő vízzel permetezte, hogy azokon még nagyobb gyümölcsök teremjenek. Ősszel egy tarisznyával járta az erdőt, és amerre csak járt, sok-sok makkot, diót és gesztenyét szórt szét az erdő lakók örömére. Amikor eljött az ideje, hatalmas ecsetjével 3 éjszakán át festette a leveleket aranyra, vörösre és barnára. Télen pedig egy ezüstös gerebjével óvatosan lehúzta az ágakról a leveleket, még mielőtt megérkezhetett volna az első hó. Ezekből a levelekből az erdő apraja nagyja puha, meleg ágyikót készített magának. Manu nagyon szerette az erdőt. Annyira, hogy néha egy kicsit túlságosan is sietett. Amikor közeledett az évszakváltás, izgatottan szaladgált ide-oda, és közben gyakran elhagyta az eszközeit. Hol a szélpálcája tűnt el, hol a tarisznyája, máskor a gerebjét nem találta. Ilyenkor az egész erdőt felbolygatta.
7: Manu, mi ez a ramazuri?
6: Kérdezte dr. Lombard a szarvasbogár, miközben álmosan kinézett a házikójából.
5: Jaj, nem találom a szélpálcámat, és nyakamon a nyár,
6: válaszolta Manu, és közben septében bekukkantott egy gomba alá.
5: Mindjárt megtalálom, mindjárt meg lesz,
6: hajtogatta Manu szüntelen, és hatalmas sebben lobbal csörtetett át az erdőn. Előbb-utóbb mindig megtalálta, amit keresett.
7: Ezt nem hagyhatjuk így tovább,
6: jelentette ki határozottan dr. Lombard. Az erdő lakói még aznap összegyűltek, és elhatározták, hogy segítenek Manunak. Mivel annyi jót tett értük és az erdőért, hálájuk jeléül megajándékozták egy gyönyörű, kézzel faragott faládikával. Az oldalát apró búzavirágrajzokkal díszítették, és belülről sötétzöld bársonnyal bélelték ki.
8: Manu, van egy meglepetésünk a számodra,
6: mondta másnap valamennyi erdőlakó egyszerre.
5: Meglepetés? Nekem?
6: Kérdezte Manu, majd fáradtan huppant le a földre.
7: Bizony,
6: mosolygott dr. Lombard.
7: Készítettünk neked egy ládikót, amiben tarthatod az eszközeidet és a kincseidet, hogy azok soha többé ne tűnjenek el. Egy mindenes ládát,
6: tette hozzá a szarvasbogár. Manu egy pillanatig csak nézte a ládát, aztán lassan elmosolyodott. Boldogságában egyszeriben táncra perdült a patak partján. Manu nagy becsben tartotta a mindenes ládát. Sokszor gyönyörködött a díszítéseiben, óvta, vigyázta. Attól a naptól kezdve többé nem kellett keresgélnie az eszközeit, mert mindegyiket benne tartotta.
7: Esténként pedig leült a csobogó patak partjára az üvegkavicsokra és mesélt. Mesélt a virágokról, a szélről, az évszakokról és a ládában őrzött apró titkokról, pont úgy, mint ahogy most én mesélek nektek.
6: Fejezte be kupak halkan a történetet.
5: És a láda? Akkor még most is megvan?
6: Kérdezte álmélkodva az egyik kis bogárgyerek. Ebben a pillanatban Bödő lihegve visszaérkezett.
5: Megvan!
6: Kiáltotta.
5: Tudtam, hogy a ládába hagytam!
6: És egy legyezőt lengetett a kezében. Kupak elmosolyodott, és a gyerekekre nézve kacsintott egyet. A patak halkan csobogott tovább, és a tücskök esti zenéje lassan betöltötte az erdőt. Manu nagyon szerette az erdőt, és mindent jól akart csinálni. De amikor túl sok lett a feladata, akkor egyre több mindent elhagyott, és ettől az egész erdő felbojdult körülötte. Előfordult már veled is, hogy annyira siettél, hogy elfelejtettél valamit? Vagy amikor annyira izgatott voltál, hogy csak mentél volna tovább megállás nélkül? Manu nem volt egyedül, hiszen az erdő lakói segítettek neki. Készítettek egy helyet, ahová biztonságban elhelyezhette a dolgait. Néha elég csak egy kis rend, egy kis megállás, és már is könnyebb minden. Állj fel és képzeld el, hogy te is ott vagy a napfényes erdőben. Emeld fel a karjaidat magasra, mintha egy nagy fa lennél. Nyújtózz meg jó hosszan. Majd lassan dőlj jobbra és balra, mintha a szél finoman mozgatna. Most legyél egy kicsit olyan, mint Manu, amikor sietett. Fuss helyben apró léptekkel, gyorsan, még gyorsabban, mintha keresnél valamit az erdőben. És most állj! Állj meg teljesen mozdulatlanul. Figyelj arra, hogy ne mozduljon meg a kezed, lábad, még az ujjacskáid sem. Csak állj és figyelj. Most lassan emeld fel a kezed, mintha egy legyezőt tartanál benne. Legyezd meg az arcod, a vállad, a pocakod, lassan, nyugodtan. Most képzeld el, hogy előtted van egy kis láda. Guggolj le, és tegyél bele valamit. Egy levelet, majd egy kavicsot. Most csukd le a ládát. Tedd rá a két kezed, és zárd le. Ülj le kényelmesen a földre. Tedd a kezed a hasadra, vegyél egy mély levegőt, és fújd ki lassan. Érezd, ahogy kezed alatt mozog a hasad, ahogy levegőt veszel, és kifújod a levegőt. Még egyszer, lassan be, és lassan ki. Így most minden a helyére került.
9: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
10: Hát elképzeljük, hogy csodálatosan süt a napocska, hogy bárányfelhők úsznak az égen, csivitelnek a madarak, és elszáll felettünk egy csillogó szárnyú repülőgép. Integetünk neki! Sziasztok, madarak! Szia, repülő!

Lyon, Lyon, Lyon. Erős vagyok, bizony, bizony, jól megnövök. Igen, igen, és jól vagyok. Wow, ugrálni jó, jó, jó. És úszni jó, jó, jó. És futni jó, jó, jó. És jól vagyok. Wow, énekeld velem. La la la la la. Na most ti jöttök, figyelj!

io, io, io, erősma vagyok, bizony, bizony, jól megnőzök, igen, igen, és jól vagyok, ugrálni jó, jó, jó, és úszni jó, jó, jó, és futni jó, jó, jó.

jó, erős vagyok, bizony, nagyon jól megnövök. Igen, igen, és jól vagyok. Ugrálni jó, jó, jó, és úszni jó, jó, jó, és futni jó, jó.

0: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mondok nektek egy kedves mesét. Csukás István Mirmur tengeri csatát vív. Mirmur jött be nagy csörömböléssel az ajtón, egy vízzel teli labort húzott maga után. A szoba közepére állította, és nevetve nézett fel a virágtartón áldogáló kis csacsira. Figyelj jól, ilyet még nem láttál, szólt neki. Azzal kiszaladt, és egy csomó újságot hozott be. A kis csacsi kíváncsian nézte, hogy mit mesterkedik Mirmur. Aztán megkérdezte, mit csinálsz, Mirmur? Tengeri csatát vívok, válaszolta Mirmur. Tengeri csatát? Morfondírozott magában a kis csacsi, ilyet én még nem is hallottam, és borzasztó kíváncsian figyelte a kandúrt. Mirmur pedig összehajtogatta az újságpapírt, hajókat csinált belőle, mikor kész lett egy, beletette a lavorba. Ezt most vízre bocsájtjuk, tette hozzá ilyenkor. A lavor nem sokára teli lett papírhajókkal. Volt ott kisebb, nagyobb, hegyes orrú, meg széles testű, igazán nagyon változatos formájú hajókat gyártott Mirmur. Mikor készen lett velük, elkezdett kutatni a szemével a szobában. Mit keresel? Kérdezte a kis csacsi. A legyet, felelte Mirmur. Kinevezném hajós kapitánynak, de a légy nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta a kis csacsi. Lehet, hogy nem akart hajós kapitány lenni? Én szívesen lennék, de engem ilyesmire sosem kérnek meg. Mirmur is abba hagyta a keresést. Nem baj, legyintett. Pedig jó kalóz lett volna, mert hogy olyan fekete, tette hozzá. A kalózok mind feketék. Nem nagyon szeretnek mosdani, csak ha elsüllyesztik őket. És Mirmur elkezdett rettenetes pofákat vágni. Vicsorgatta a fogát és meresztette a bajuszát. Csinált papírból egy csákót, a fejére csapta és azt mondta. Akkor én leszek a kalóz, és mind elsüllyesztem. A kis csacsi kicsit beljebb húzódott a virágtartón, és úgy nézte Mirmurt. Milyen jó, gondolta magában, hogy mégsem lettem hajós kapitány. Mirmur pedig elkezdte süllyeszteni a hajókat. Rájuk csapott a mancsával, és a papírhajók szép lassan mind elsüllyedtek. Csak egy hajó a legnagyobb úszkált még a lavorban, azt Mirmur sehogyan sem találta el. Mindig mellé csapott, a hajó balra úszott. Roppant ügyesen mindig kikerülte Mirmur mancsát. A kis csacsi érdeklődve figyelte, és egyszer csak észrevette, hogy van valaki a hajón. Jobban odanézett, s nem hitt a szemének. Úgy bizony, a légy volt, s mintha csúfondárosan nevetett volna. Mirmur pedig egyre dühösebben vadászott a hajóra. Izgatottan szaladgált körbe a lavor körül, s leste, hogy honnan tudna rácsapni. Egyszer csak összehúzta magát, ugrott egy nagyot, és zsutty, beleesett a vízbe. A kis csacsi megijedt, gyorsan lemászott a virágtartóról, és odament a lavorhoz. Beleestél? Kérdezte, aztán rögtön rájött, hogy felesleges volt a kérdés. Mirmur az első ijegység után végre felállt a lavorban, és így szólt. Nem akarsz fürdeni? Nagyon egészséges a tengeri fürdő. A kis csacsi megrázta a fejét. A légy volt, mondta izgatottan. A légy volt a hajón. Nem érdekes, egy cseppet sem érdekes, mondta Mirmur. Azt már el is felejtettem, most strandolok. Mosolyogni próbált, de bizony nem sikerült. Fázott és vizes volt, és elkezdett vacogni a foga. Segíts kimászni, mondta végül. Kintről hangok hallatszottak. Hol a lavor? Kérdezte valaki. Az előbb még itt volt a konyhában. Gyorsan, vacogta Mirmur. A kis csacsi odaállt szorosan a lavorhoz, Mirmur belekapaszkodott a nyakába, és kimászott. Kicsit összevizezte a kis csacsit, de az nem bánta. Mirmur fogta a lavort, és húzni kezdte kifelé. Az ajtóból visszaszólt. Különben igazad volt, fürödni csak nyáron lehet. Ilyenkor még nem olyan jó. Haci! Tüsszögött nagyokat. A kis csacsi visszamászott a virágtartóra, és szívből sajnálta Mirmurt, amiért beleesett a vízbe. de aztán el is mosolyodott, mikor eszébe jutott, hogy milyen furcsán nézett ki a kandúr, mikor vacogott a laborban. A kalóz, gondolta magában, a híres kalóz, mégis belepottyant a vízbe.
1: Amit most hallgatsz, az a... Csugrás Rádió! Rádió egyfejűeknek.

0: Tugásmese rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Nincs szebb állat, mint a lúl, nem kell neki gyalogút. Télen-nyáron vezitláb, úgy kéméli a csizmát.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások. Képzeld, mi történt tegnap a suliban?
1: Na mesélj, hallgatom.
0: Rajzórán felborult Domi festékes pohara, minden csupa kék lett, még Marci zoknia is.
1: Hát, ez nem hangzik túl jól. És mit csináltatok?
0: A tanítónéni megkérte Domit, hogy takarítsa fel a kék tócsát, de neki nem nagyon volt hozzá kedve, úgyhogy csak gyorsan felitatta egy zsebkendővel. A kék festék megfogta a padot.
1: Na, akkor tűzoltó munkát végzett.
0: Tehát nem is volt tűz.
1: Persze, hogy nem volt. Ez azt jelenti, hogy valaki nagyon gyorsan próbál megoldani valamit. Emiatt viszont nem biztos, hogy alapos munkát végez.
2: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Furulyás Palkó. Aki elmeséli nektek, Besenyei Ferenc.
1: Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurtafarkú malac túr, volt egyszer régen egy szegény özvegyasszony. Annak egy fia, Palkó volt a neve. Nagy szegénységben éltek ők ketten. Mikor volt, mit egyenek, mikor nem. Nem volt azoknak egyebük, csak egy kidőlt bedült falu házuk, meg egy kicsin kertjük. Azt mondja egyszer Palkó az anyjának. Édesanyám, én nem éhezem itthon többet. Elmegyek szolgálni. Addig haza sem jövök, amíg legalább egy borjút meg nem szolgálok. A kertünkben majd felnövekedik, és legalább lesz egy kicsi gazdaságunk. Elmegy Palkó szolgálatba, oda van egy esztendeik. Szolgál egy borjat, aztán megint elmegy szolgálatba,

0: Isten neki gondolja magában Palkó, s odaad egy borjat. A szép veres tarkát, a furujáért. És azzal tovább megy. De még egy puskalövésnyire sem mehetett, megint elejébe kerekedik az az ősz öreg ember, s azt mondja neki. Te legény, adj még egy borjat, s nézd, ezt az eleven egeret adom érte. Nagyot kacag Palkó, hát hogy adnék én borjat egy hitvány egérért? Mit gondol, bátyám uram? Van otthon egér elég, mindig bosszankodik is az édesanyám miattuk.
1: Jó, jó, de ez nem olyan egér, mint a többi. Addig-addig beszél az öregember, hogy Palkó odaad még egy borjat. A kedves fehér tarkát. Azért az egy egérért. Most már két borjúval ment a város felé, de hogy-hogy nem, az égből esett ele, vagy talán a földből bújt elő, megint csak elejébe állott az ősz öregember. S azt mondta neki. Te legény, van ám nekem egy fürge futóbogaram. Ez itt mi? Ez csak az igazi. Neked adom, ha egy borjat adsz érte.
0: Nem adom én, bátyám uram, mondta Palkó, de ahogy adom, nem bolondultam meg. Elég bolond voltam már akkor, hogy két borjat odaadtam egy furujáért, meg egy egérért.
1: Sose bánt. Azt mondom neked, adj egy borjat ezért a futóbogárért, mert bizony nagy hasznát veszed. Mit gondolt, mit nem Palkó?
0: Odaadta a harmadik borjat is.
1: A tiszta vereset, bodros szőke fürtöset.
0: Ment tovább az egy borjúval, ment a város felé. Hajtotta az egyetlen borjat nagy búsan.
1: Mindegyre vissza akart fordulni, hogyha találkozhatnék azzal az őszemberrel, mert erősen megbánta a vását.
0: Na nem kellett, hogy visszaforduljon? Amint ott nagy búsan mendegélt, tűnődött magában, forgatta a merészséget a fejében, csak elejébe került megint az öregember, s azt mondta neki.
1: Hallod-e, fiam? Add nekem ezt a borjút is. Adok érette egy zacskót.
0: Ezt mi? Nem adom, mondott a Palkó, bár a többit se adtam volna. Nem tudom, hogy kerülök az édesanyám szem elé.
1: Csak add ide azt a borjat, ne búsulj semmit. Nem akármilyen zacskó ez. Tudd meg, hogy ebbe a zacskóba álom van kötve. Csak mondanod kell neki, hogy hány órát akarsz aludni, s annyit alszol. S ha mást akarsz elaltatni, azt is elaltathatod, csak szólj a zacskónak.
0: Azt gondolja Palkó, ha már így esett, minek menjek egyetlen egy borjúval a vásárra. Legyen az öregi a negyedik borjú is.
1: Pedig ezt a bogár fekete, koromszín szemű borjat sajnálta leginkább. Átaladta az öregembernek a borjat, s az ember azt mondta neki. No, fiam, most menj haza, otthon nem lesz maradásod, az édesanyád addig ver, amíg valaki ki nem szabadít a keze közül. De ha kiszabadultál, szaladj amerre a szemed lát, s kiálts vissza az édesanyádnak. Isten áldja meg, édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem. Hiszen volt otthon nem ulas, mikor Palkó hazaérkezett. Kérdezte az anyja. Eladtad a borjúkat, fiam? El, édesanyám, el. Hát hol a pénz? Nem pénzért adtam, édesanyám, hanem ezekért mi? S előhúzta a talisznyájából a furuját, az egeret, a futóbogarat és az álomzacskót. Háj, mérgelődött az özvegyasszony. Kapott egy husángot, ütötte Palkót, ahol találta, és ha által nem szalad a szomszédasszony, s ki nem szabadítja a keze közül, tovább veri. Szaladott Palkó, amerre a szeme látott, de visszakiáltott az anyjának. Isten áldja meg, édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem. Ment mendegélt Palkó hetet-hét ország ellen az óperenciás tengeren túl, ahol a kis kuttafarkú malasztúr, s ért egy nagy városba. Abban a városban lakott a király. Ennek a királynak volt egy gyönyörűséges leánya, de ennek a leánynak nagy betegsége volt. Olyan nagy bánat nehezedett a szívére, hogy senki meg nem tudta nevettetni, s nem jött álom a szemére sem éjjel, sem nappal. A király akkor éppen hirdette ki az egész országban, hogy annak adja a leánya,

0: Magát és egész országát, aki a leányát megnevetteti, s olyan orvosságot ad neki, hogy mikor bekövetkezik a rendes ideje, tudjon aludni. Bezzeg jöttek mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények. Mind szerencsét próbáltak, de a király kisasszonyt sem megnevettetni, sem alaltatni nem tudták. Megy Palko is a király udvarába, s jelenti, hogy ő is szerencsét próbál. Csak üljön ki a király kisasszony a palota tornácára, s ő majd az udvaron mutat valamit. Kiül a király kisasszony a tornácra, kiül a király is, a felesége is, összegyűltek mind az udvarbéliek, hogy lássák, mit tud ez a szegény legény. Akkor Palko kivette a tarisznyából a furuját, az egeret, s a futóbogarat szépen letette a földre. Aztán fújni kezdte a szépen szóló furujáját. S hát halljatok csodát, az egér derékon kapta a futóbogarat, s járták a táncot, hogy csak úgy porzott az udvar. De uram, Istenem, akkorát kacagott a király kisasszony, hogy a kacagásától csengett az egész királyi palota. Kacagott a felséges király is, a felesége is, kacagott az udvar népe is. No, fiam, mondotta a király, megkacagtattad a leányomat, most még csak altasd el. Mikor a király kisasszonyt lefektették, Palko bedugta a fejét a tarisnyájába, és szólt az acskónak, aludjék a király kisasszony, holnap reggel 8 óráig. És abban a pillanatban bekoppant a király kisasszony szeme, és aludott édesen másnap reggel 8 óráig egyfolytában. Azon közben felöltöztették Palkot drága szép gúnyába. Amint a király kisasszony fölébredett, megfüröztötték harmadcsöppekben, rózsaszírmával megszárogatták, aranyszőke haját csigákba fésülték, damasszoknyáján villogott az aranyszállal varrott sok szép virág, bársony mellénkén a gyémánt gombok. Nagy lakodalmat csaptak. Az öreg király átaladta leánya kezével együtt Palkónak az országot is. 7 nap, 7 éjjel húzták a cigányok, járták a legények, a leányok. Lakodalom után Palko elment az édesanyja után, s 6 lovas hintón a palotába hozta. Sóra fára nem volt többé gondja az édesanyjának. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: A Furujás Palko című mesét hallottátok.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még 7-7 határon túl is hallják. Na gyertek, kerekedjünk most föl, és menjünk el együtt a vásárba, vásároljunk 5 darab állatot.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ha becsukom a szemem, magam elé tudom képzelni a Balatont. Hullámainak morajlását, a csodálatos színét és az illatát. Mivel sokan mentek nyáron a Balatonhoz, a Tisza-tóhoz, a Velencei-tóhoz, vagy akár a Fertő-tóhoz, ezért mondanék pár fontos tudnivalót arról, hogy mire figyeljetek, amikor megmártóztok ezekben a csodás tavakban. Az első és legfontosabb szabály, hogyha nem tudsz úszni, egyedül ne menj bele a tóba. Tudjátok, a legnyugodtabb tavak is szeles időben nagy hullámokat tudnak vetni, ami azt jelenti, hogy besodorhat egy hullám olyan részekre, ahol már nem ér le a lábad. Ha van veled valaki, akkor belé kapaszkodhatsz, és bármilyen váratlan helyzetben a segítségedre lesz. Ha bent vagy a vízben, és segítségre van szükséged, bátran kiabálj, és integess is a kezeiddel. Ér segítséget kérni ilyenkor idegen néniktől és bácsiktól is. A második szabály. Mindig kend be magad naptejjel, még a hátadat, az orrodat és a füledet is. Sőt, sokan nem tudják, de én megsúgom nektek, hogy bizony a napsugarak még akkor is érik a testedet, ha az a víz alatt van. Ezért kell az egész testedet bekenni naptejjel, ha bemész a vízbe, azt, hogy 11 és 16 óra között nem tartózkodunk a tűzőnapon, azt meg már mindenki hallotta és tudja. Ugye? Jó fürdést mindenkinek! Ha még nem tudsz úszni, határozd el, hogy ezen a nyáron megtanulsz. Nagyon hasznos és jó dolog az úszás. Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok gyerekek! Én Dínyes Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Mi a gyerekekkel nagyon sokat éneklünk, de most egy szép mesét fogok nektek felolvasni. A Tülériák kertje. Muszorszki zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Párizsban is jártál, Viktor, olvast el Muszorszki a feliratot. Egy kiállításra voltam hivatalos az Óra pavilonba. Az első pillanattól megfogott a kert varázsa. Antik nőalakok mindenfelé, mérnöki pontossággal elhelyezett tulipán ágyások és gömb alakúra metszett apró fácskák. A pavilonok előtt apródok álltak, figyelték az ünnepség helyszínét. Annyira más volt minden, mint Oroszországban. A gyerekek vidáman labdáztak, szüleik fűre terített takarókon ülve nézték őket. Akkor kezdtem el festeni. Az úti festőkészletemben mindig volt egy akvarelkészlet. A festékkockák tetején megszilárdult a parafinolaj, ahogy kinyitottam a dobozt, megéreztem a festék savanykás, fémes illatát. A szökőkútból merítettem egy csepp vizet. Leültem a szélére, és színes cseppeket tettem a papírra. Próbáltam gyorsan lefesteni a kacagó, labdázó gyerekeket. Az egész papír csupa csepp volt, kék, sárga és zöld. Azt hiszem, a kiállítás egészen feledhető volt. Bár ilyen szín kavalkádot ritkán lát az ember, mint ott. A festmények apró pöttyökből álltak, közelről teljesen értelmetlennek tűntek. Aztán, mikor távolabb álltam, hirtelen látni kezdtem. Napernyővel sétálgató asszonyok, játszadozó kiskutyák és vitorláshajók voltak a képeken. Ha a színeket nézzük, pompásan illett volna közéjük az én képem is, a kertben játszó gyerekekről. Muszorszki végig simított a festményem, de gyorsan elkapta az ujját, nehogy egy csepp a szökőkút vizéből nyomot hagyjon rajta.
1: Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Lába, lába, kicsi lába, azzal megy az iskolába.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
1: Döbrente Ildikó égből pottyan meséi. Felolvassa Ildikó nénje és Levente Péter bátyó.
2: A kalózok kincse.
3: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három kalóz. Jobb szem, bal kéz és fél láb. Egy fekete vitorlás kalózhajón éltek, és békésen fosztogatták az óceán többi hajóját. Így teltek az évek, míg egy este jobb szem megszólalt.
2: Kedves testvéreim, bal kéz és fél láb, eleget fosztogattunk már.
3: Eleget fosztogattunk.
1: Helyeselt a másik kettő.
2: Kezdjünk új életet.
3: Folytatta jobb szem.
1: Keressük meg a kopasz kalóz szigetet, és ássuk ki a titkos kincset. Aztán telepedjünk le, és éljünk úgy, mint a rendes emberek.
3: Jól van.
2: Mondta a másik kettő.
3: Mikor ezt így megbeszélték, bevonták a fekete vitorlát, és fölhúzták a fehéret. Megfordították a hajót, és elindultak nyugat felé, hogy megkeressék a kopasz kalóz szigetet.
2: 77 nap hajóztak, 77 hajóval találkoztak. A 78-at megszólították. Ha-hó! Erre van a kopasz kalóz sziget!
1: Halihó! Erre nincs! Válaszolták a másik hajóról.
3: Megfordult erre jobb szem, bal kéz és fél láb. Tovább vitorláztak dél felé.
2: 777 nap hajóztak, 777 hajóval találkoztak. A 778-at megszólították. Ha-hó! Erre van a kopasz kalóz sziget!
1: Halihó! Erre nincs!
2: Válaszolták a másik hajóról.
3: Újból megfordult jobb szem, bal kéz és fél láb. Tovább vitorláztak kelet felé.
2: 7777 napig hajóztak, 7777 hajóval találkoztak. A 7778-at megszólították.
3: Halihó! Erre van a kopasz kalóz sziget!
1: Halihó! Halihó! Erre van a kopasz kalóz sziget! Mi is éppen oda tartunk!
2: Válaszolták a másik hajóról.
3: Megálljatok!
2: Kiáltotta jobb szem, bal kéz és fél láb.
3: A kopasz kalóz sziget a kalózoké!
1: Tudjuk! Mi is kalózok vagyunk, azért megyünk oda.
3: Akkor látta jobb szem, hogy a 7778. hajó vitorláján halálfej és lábszárcsont égtelenkedik.
2: Kalóz hajó!
3: Mordult bal kéz, és megragadta mordáját.
2: Kalóz hajó!
3: Fél láb, és nagyot koppantott a falábával.
2: Akkor már rájuk is csaptak a kalózok. A jobb szárny az enyém, kiáltotta jobb szem, és aprította a jobbról zúduló kalózokat, mint a fodros káposztát.
4: A bal szárny az enyém, harsogott bal kéz, és püfölte a balról érkező támadókat, mint a tollas vánkos.
1: A közepe az enyém,
2: koppantott a falábával fél láb, és elsütötte a nagy ágyút bele a közepébe. Vadcsata kezdődött.
3: Villogtak a szabják.
2: Suhantak a tőrök.
3: Pufogtak a pisztolyok.
2: Dörgött az ágyú. 7x7 kalóz szerelt le a jobb oldalon Jobbszem. 7x7-et vert vissza a bal oldalon Balkéz. És 7x7-et teremtett oda a közérten Félláb.
3: Megzavarodtak a kalózok, csak nem bánni kell velük világ csúfjára, 3 hitvány hajós legény. Honnan is sejthették volna, hogy az a 3 hitvány hajós legény nem más, mint Jobbszem, Balkéz és Félláb, az óceán rémei. Jobban ismerték ők hárman a kalózhuncutságokat, mint a világ összes kalóza együttvéve. Addig-addig, míg a támadók szégyen szemre szedték az írhájukat, s az első széllel elszeleltek.
2: Jobbszem, Balkéz és Félláb győztesen kötött ki a kopasz kalóz szigeten. Úgy léptek a lakatlan földre, mint akik hazaérkeztek.
3: Körös körül kietlen kopárság fogadta őket.
2: Ásót fogtak, és izgatottan keresni kezdték a titkos kincset. Estére felásták a sziget egy negyedét. Reggelre felásták a sziget felét. Másnap estére felásták az egész szigetet.
3: Az utolsó sziklakő alatt végre egy pántos vasládát leltek.
2: Nyüst ki, tolta oda Jobbszem Balkéznek.
4: Nyüst ki, te,
2: tolta tovább Balkéz Féllábnak.
5: Nyüst ki, te,
2: tolta vissza Félláb Jobbszemnek.
3: Jobbszem a kalózkésével, meg egy jókora kővel leverte a 7 lakatot a vasládáról.
2: Balkéz felnyitotta a láda tetejét.
3: Félláb belenézett.
4: Mi ez? Mi ez?
2: Üvöltötte csalódottan.
4: Hol az arany? Hol a rubin? Hol a gyémánt?
3: Nagy halom sárgás magot szórt a ládából a földre. A mag szaporán szállt a szélben.
4: Hiszen ez búza mag. Ó, jaj, jajgatott Balkéz.
5: Búza! Köszönséges búza!
2: Tépte a haját Félláb.
3: Bánatukban, hogy kincs helyett búzát találtak, szétszórták a magot a kopasz kalóz szigeten. Aztán elvackolták magukat, és kimerülten aludtak 7 nap, 7 éjszaka. Látni sem akarták a világot.
2: 8. reggel arra ébredtek, hogy a kietlen kopaszkaló sziget kizöldült. A szétszórt búzamag kihajtott, szárba szökkent, és zöldelt, mint a smaragd. Lehet, hogy mégiscsak kincset találtunk, csodálkozott Jobbszem.
5: Ebből még kenyeret süthetünk,
2: toppantott Félláb.
3: Még aznap partra vontatták a hajót, házat eszkábáltak belőle, és azóta Jobbszem, Balkéz és Félláb a sziget urai. A sziget sem kopár többé, mert a 3 barát minden évben elveti és learatja a titkos kincset, melyet a búza szemben leltek meg.
2: Aki kalóz kenyeret akar enni, keresse meg őket.
3: Így volt?
2: Nem így volt?
6: Égből pottyant mese volt.
7: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. 10-et ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
8: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió.
7: Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
8: Én nagyon szeretem.
7: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
8: Csukás Mese Rádió.
7: Rádió egyfejűeknek.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Van egy kis szék, három lábú, három lába, három bábú. Egyik dilleg, másik ballag.

0: leg, másik ballag,
1: harmadik meg billeg ballag, egyik
0: billeg, másik ballag,
1: harmadik meg billeg ballag,
0: egyik billeg,
1: másik
0: ballag,
1: harmadik meg billeg ballag.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb kis agytornát. Vágjunk bele! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy kicsi, könnyű, és mindenkié más színű lehet. A fürdőszobában lakik, és általában naponta kétszer használjuk. Apró sörték borítják a fejét, amivel hatalmas munkát végez. Tisztán tartja a fogakat, hogy szépen csillogjanak, és ne legyen lyukas egyik sem. A fokrémmel együtt igazi szupersztár a fürdőben. Na, kitaláltátok? Igen, ez a fogkefe. Én nagyon szeretem, amikor este jó mentoros lesz a szám fogmosás után. Szeretek alaposan fogat mosni, és egyébként van, hogy napjában többször is használom a fogkefém. Remélem, ti is szorgalmasan pucoljátok a fogaitokat. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
3: Csukás Mese Rádió.

0: Az égigérő borsófa meg a túróházikó. Belorusz népmese. Mesélő Forró Bence. Élt egyszer réges-régen messze vidéken egy öregapó meg egy öreganyó. Egyszer borsót ebédeltek, és egy borsószem legurult az asztalról. Alig, hogy leesett, kicsírázott. Alig, hogy kicsírázott, nőni kezdett. Alig, hogy nőni kezdett, akkorára nőtt, hogy átfúrta a háztetőt. Nőtt, még csak az égig nem ért. Elámult a két öreg. Azt mondta az öreg anyó, mász föl apóka a borsófára, nézd meg, mi újság a tetején. Fölkapaszkodott rá az öreg apó, mászott, igen sokáig mászott, végre fölért a borsófa tetejére. Nézi, hát egy házikó fehérlik a fán, a zöld levelek között. Közelebb lép, látja, túróból vannak a házikó falai, vajból a teteje. Bennyit a házba, oda benn is fehér minden, a kemence, az asztal, a patka, túróból azok is. Nem kérette magát az öreg apu, neki látott. Megette a fél kemencét, meg az asztal sarkát, meg a lóca egyik lábát. Jól lakott, aztán bebújt a sutba, elaludt. Hazatértek a túróházikó gazdái, az egyszemű, a kétszemű, meg a háromszemű kecske. Meglátták a kárt, siránkoztak. Ki falta fel a túró kemencénket? Ki rágta le a túró asztal sarkát? Ki ette meg a túró lócának a lábát? Az öreg apót nem látták meg a sutban, összetanakodtak. Holnap itthon marad egyikünk, maradj te egyszemű, nyisd ki jól a szemedet, lesd meg a kártevőt. Elment másnap a kétszemű meg a háromszemű kecske legelni. Az egyszemű otthon maradt őrnek, hanem az öreg apó énekelni kezdett. Csukodj be, szemecske, csukodj be, szemecske. Addig-addig énekelte, míg az egyszemű kecske elaludt, az öreg apó meg jót lakmározott megint a túróból. Másnap a kétszemű kecske maradt otthon. Azt is elaltatta az öreg apó. Hanem a harmadik napon a háromszemüt már nem tudta elaltatni. Két szeme becsukódott, de a harmadik nyitva maradt. Meglátta a pákosztos öreg apót, oda csődítette testvéreit. Haragudtak a kecskék, el akarták náspángolni az öreg apót, aztán más gondoltak. Állj be hozzánk, pásztornak apóka, mondták neki. Majd legeltetsz fejsz bennünket, jól megleszel nálunk. Ráállt az apóka, beszegődött hozzájuk. Az egyszemű kecske meg leereszkedett a borsófán, hátára kapta az öreg anyót, fölvitte őt is a borsófa tetejére, hadd legyenek együtt mindnyájan. Ott éltek halálig békében, jó egyetértésben.
1: Csukásmese Rádió. A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másokra is. Hallgassatok sokféle zenét, és énekeljetek, ha úgy tartja kedvetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hajdanán a rókák köztünk éltek. Észrevétlen jártak, keltek az utcákon. Bebelopakodtak a házak közé, udvarokba. Ajtókon ácsingóztak, ablakokon kukucskáltak be. De ezeket a rókákat nem ám a friss tyúkhús érdekelte. Sokkal inkább az, hogyan lehetne az emberek életét fenekestül felforgatni. Mert akit körbe táncolt a róka,

Azt mondom, jó lesz nektek is vigyázni, vagy barátságot kötni a rókaszemű leányokkal és legényekkel.

0: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
1: Nagyon jó volt a műsor, nekem nagyon tetszett, és ma ez a nap nagyon jó érzés így nekem. Nagyon szerettem a jó napokat.
2: Mert én is azt szeretem a Csukás Mese Rádióban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Panni vagyok.
2: Sziasztok, én Máté.
1: Unatkozom.
2: Hát akkor játszunk valamit, Panni.
1: Jó. Gondoltam valamire.
2: Tehát akkor barkóbázunk?
1: Igen, ezt kitaláltad. Na de amire most gondolok, már pedig gondoltam, azt kitalálod?
2: Igen, már kész is gondoltál már valamire?
1: Gondoltam, igen.
2: Jó. Akkor tárgy?
1: Tárgy.
2: Tárgy?
1: Tárgy.
2: Hogy te ügyes vagyok.
1: Nagyon jó vagy.
2: Köszönöm. Mondjuk, használati tárgy?
1: Igen. Igen, használati tárgy.
2: Hú, ma tényleg jól keltem föl. Tehát akkor nem csak dísz a lakásban?
1: Nem.
2: Nektek sok dísz van otthon? Ja, bocsánat, nem akarok eltérni a tárgytól. Én használom?
1: Igen.
2: Általában este használjuk?
1: Igen.
2: Miért reggel nem?
1: Akkor még annyira hideg nincs. Jaj, megint elszóltam magam.
2: Hú, igen, tényleg elszóltad magad. Viszont, hogyha hideggel kapcsolatos, akkor eszembe jut a tél. Télen használjuk?
1: Igen, télen is használjuk.
2: Akkor, ha fázunk?
1: Igen, ha hideg van, akkor fázunk.
2: Köze van a kedvenc ünnepemhez, a karácsonyhoz?
1: Igen, igen.
2: Tényleg?
1: Van belőle olyan is.
2: Többféle van belőle?
1: Igen, neked nagyon sok csúnya ilyened van.
2: Hé, cipő?
1: Nem. A cipőid annyira nem is csúnyák.
2: Jaj, köszönöm, Panni, ezt sosem mondtad eddig. Akkor hordom, hogyha fázok, van belőle karácsonyos, és nekem nagyon sok csúnya ilyenem van. Szerintem ez nem lehet más, mint a pulóver.
1: Igen, arra gondoltam.
2: És sok csúnya ilyenem van?
1: Nagyon sok csúnya karácsonyi pulcsid van.
2: Hát igen, mert imádom a karácsonyt. Te szereted a karácsonyt?
1: Persze, hogy szeretem.
2: De azok a pulcsik miért csúnyák?
1: Csupa csillám, meg konfetti, meg karácsonyfa. De tudod, a karácsonyi pulcsikban ezt szeretjük.
2: Igen.
1: És neked is jól áll.
2: Köszönöm. Majd adok párat kölcsön.
1: Nem kell.
2: Hát jól beszélgettünk, Panni. De a lényeg az, hogy kitaláltam.
1: Igen, ügyes vagy. Ti kitaláltátok volna? Tartsatok velünk legközelebb is.
2: Sziasztok!
3: Füllent, füllent!
4: Nyúlik az orra!
3: Füllent, füllent!

Légy okos, el ne hidd, hogy igaz ez a nóta. Aki fújja, annak bizony

0: esteledik meg fáradva, rogyunk le a kerti padra, csillagok fénye hívogat. Nem találom.
1: Hova tettem?
0: Lehet, hogy elfelejtettem, de hopp! Előhúzom zsebemből az ágyamat.
2: Füllent, füllent,
3: nyúlik az orra.
2: Füllent, füllent, füllent, füllent,
3: nyúlik az orra.
2: Füllent, füllent, füllent, füllent,
3: nyúlik az orra.
2: Füllent, füllent,
3: füllent,
2: füllent.

0: műsorba.
1: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
2: Ráadás mese. A kiskacsa és a róka. Kip-kop, kikopog. Valaki a tojás belsejében. Recs. Megreccsent a tojáshéj. Egy kiskacsa dugja ki a fejét. Recs, recs, recs. Repedeznek a tojások. Kibújnak a kiskacsák. Kacsamama nagyon boldog. Gyönyörű kicsinyei születtek. 1, 2, 3, 4, 5. Nagyon ügyesek, már totyognak is. Bukdácsolnak, lépegetnek, forgolódnak. Milyen érdekes a világ. Kacsamama vidáman hápog nekik. Gyertek, kicsikéim, sétáljunk egyet.
3: Hurrá, sétáljunk!
2: Ujjonganak a kiskacsák. Lemegyünk a tóhoz is, mondja kacsamama.
3: Menjünk, menjünk!
2: Örvendeznek a kicsik.
4: Fürödni is fogunk,
2: ígéri kacsamama.
3: Háp, háp, jaj, de jó, ússzunk már is,
2: kérlelik a kicsik. A legkisebb kacsa azonban elszomorodik.
5: Én sajnos nem tudok úszni,
2: mondja.
4: Dehogy nem, minden kiskacsa tud úszni,
2: vigasztalja a mamája.
5: De én mégsem. Mi lesz, ha elsüllyedek?
2: Kérdezi. Majd meglátod, nem lesz baj. Beugrasz a vízbe, és már úszol is.
5: Hidd el, mama, nekem nem sikerül,
2: sírdugál a kicsike. De nincs idő a nyafogásra, indul a család. Elől totyog kacsamama, utána a kiskacsák. 1, 2, 3, 4, 5. Leghátul megy a legkisebb. Potyognak a könnyei, sírva lépeget a többiek után.
5: Jaj, jaj, én nem tudok úszni,
2: panaszkodik. Leérnek a partra. Hű, de szép a tó, csillog a víz, körülötte susog a nád. Nagyon tetszik a kiskacsáknak.
3: Ugorhatunk?
4: Gyertek utánam,
2: vezényel kacsamama.
4: Hó, ruk,
2: beugrik. Sorra ugranak utána a kicsik. 1, 2, 3, 4. Csobban a víz, vígan úszkál mindegyik. Már csak a legkisebb kacsa ácsorog a parton.
3: Gyere, ne félj!
2: Hívják a testvérei.
3: Látod, mi sem süllyedünk el.
5: De én nem tudok úszni,
2: hüppögi a kicsike.
3: Tudsz te is, csak gyere!
5: Nem merek,
2: feleli a legkisebbik. Kacsamama azt mondja neki. Ha nem akarsz úszni, maradj a parton. Mi fürdünk egyet.
4: De vigyázz, nehogy elkapjon a róka. Vörös bundás, hosszú farkú állat nagyon szereti a kiskacsákat.
2: Azzal elindulnak. Körbeúszszák a tavat, ennivalót keresgélnek. A kicsike egyedül marad a parton. Szomorúan néz a testvérei után. Egyszer csak megrezzen a háta mögött a fű. Oda néz. Látja, hogy valami mozog a bokorban. Nézi, nézi, mi lehet az? Halk morgást hall a bokor mögül. Vörös bunda látszik a levelek között.
5: Ajjaj, ez biztos a róka!
2: Rémül meg a kiskacsa, és futásnak ered. A róka kiugrik a bokorból, hogy ham, de kapja a kiskacsát. A kiskacsa ilyetében ugrik egy nagyot, nem is nézi hová. Csobb! Bepottyan a vízbe. A róka nem megy utána a tóba, hanem elsonfordál. A kiskacsa csodálkozva látja, hogy nem süllyedt el. Igaza volt a mamának, ő is tud úszni.
3: Háp, háp, várjatok!
2: Kiáltja.
3: Jövök már! Én is tudok úszni!
2: És boldogan iparkodik a mamája után.

0: és nincs vele zaj.
1: Ez a jármű olyan pöpec,
0: elől hátul kell a lámpa.
1: Van rajta kormány, kézifék,
0: a biciklin nagyot ugrott.
1: Mindent elmondtam, azt hiszem,
0: aki nevem kapok újat.
1: Tényleg?
0: Aha.
2: Szervusztok, gyerekek! Egy Lázár Ervin mesével készültem. Banner Géza vagyok. A címe Dömdödömdödömdödöm. Mikka Makka nagy rikoltozásra ébredt, majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hárman is. Nevezetesen Bruckner Siegfried, a kiérdemesült oroszlán, Aromo, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, és a vacska Mati. Te meg Maminti lesztek a döntőbírók, üvöltötte éppen Bruckner Siegfried. Mikka Makka először is befogta a fülét. Miféle döntőbíró? Kérdezte akkor. De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt, odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa, és nem sokkal később Ló Szerafin, a kék paripa. Most már öten üvöltöztek.
3: Én tőlem megszakadhattok az ordibálásban, mondta Mikka Makka. Addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni.
2: Aromót választották szószólónak. Mikka Makka levette a füléről a kezét.
3: Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő,
2: kezdte Aromó.
3: És bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy szóval.
2: Henceg.
3: Mik, hogy én hencegek? Igenis.
2: Mikka Makka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Siegfriednek támadt.
3: Hadd mondja végig, Aromó.
2: Az oroszlán elhallgatott.
3: Elhatároztuk hát, folytatta Aromó, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zöld tündér, eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat.
2: Természetesen az én versem, mondta maga biztosan Bruckner Siegfried, de megint leúrogták. Jól van, mondta Mikka Makka. Ezen nem múljon. Fölült a tisztás szélén egy emelvényre, Maminti mellé. Ki akar versenyezni? Kérdezte. Mindenki fölemelte a kezét, még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót, és Dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul nekiláttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja.
3: A múltkor Mikka Makkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy Dömdödöm alá szorult. Hú-hú, fiú, fügy, lengettek, fügyöréztek a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak.
2: Dühöngött Bruckner Siegfried.

0: Siegfried. Hallod, Mikka Makka? Azt mondja, nem vers? Méltatlankodott Szörnyeteg Lajos. Mikka Makka ráncolta a homlokát.
1: Bizony,
0: mondta aztán. Kedves Lajos, ez tényleg nem vers.
1: Miért?
0: Lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos. Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagy betűvel kezdődik, akkor miért nem vers? Mikka Makka elgondolkozott, vakarta a feje búját. Valami okosat akart kisütni, ki is ütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta. Csak! És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző, maga Bruckner Siegfried. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett.
2: Hely, mi a kő, tyúkanyó, kend a szobában lakik itt bent?
0: Állj, mondta Mikka Makka. Ezt nem te írtad.
1: Hát kicsoda?
0: Háborgott Bruckner Siegfried.
1: Ki az ördög írta volna, itt van, nézd meg a papírt. Nem az én írásom ez.
0: Jó, jó, vágott közben Mikka Makka. De ezt már régen megírta Petőfi Sándor. Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő.
1: Úgy van,
0: helyeseltek a többiek.
2: Ki az a Petőfi Sándor?
0: Kiabált Bruckner Siegfried.
2: Soha se hallottam a nevét.
0: Elég szégyen, mondtam a Minti. De a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni.
1: Na jó,
0: mondta Bruckner Siegfried.
1: Tudok én mást is. Ide süssetek.
0: Póz arc az ég felé. Neki kezdett.
2: Hely, kent, tyúkanyó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában?
1: Ho-ho, hadonászott a romó.
0: Ugyanazt mondod, kitekerve. És ráadásul rím sincs benne.
1: Rímnek kell benne lenni?
0: Kérdezte Bruckner Siegfried Mikka Makkát.
2: Hát, nem árt,
0: mondta az. De ne az anyám tyúkját mondjad. Akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk.
1: Na jó, mondta újra Bruckner Siegfried.
2: Akkor nem az anyám tyúkját mondom.
0: Elkezdte.
2: Apám tyúkja,
0: írta Bruckner Siegfried.
2: Egy tyúkapó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában, kend.
0: Elzavarni, kirúgni, dühöntek a többiek. Így nem lehet szavalni, háborgott Bruckner Siegfried.
2: Bizony nem,
0: mondta Mikka Makka.
2: Jobb is, ha abba hagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt.
0: Bruckner Siegfried elsompolygott onnan, s nagy zoárt a lépkedő fenyőfa ugrott a helyére.
2: Szavalt, csak úgy zengett. Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a ma konda. Ha ráterelnék a ma kondát, széttiporná az anakondát.
1: Ugyan, miféle vers ez?
0: Mondta szemrehányóan a romó. Ilyen erővel azt is mondhattad volna.
2: Legszebb állat az anaménes, de nem tudja ezt a ma ménes. Ha ráterelnék a ma ménest, széttiporná az anaménest.
0: A többiek tapsoltak, tetszett nekik a romó gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költő tudományen esett csorbán, Bruckner Siegfried is megszólalt.
1: Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az anacsorda, de nem tudja ezt ama csorda. Ha ráterelnék ama csordát, széttiporná az anacsordát.
0: Nagy zoárt, dobozai vöröslöttek a méregtől. És azt nem mondanád meg, hogy mi a csodát jelent az az anacsorda meg anaménes?
1: Ugyanazt, amit az anakonda.
0: Kiabált közbe Vacska Mati.
2: Azaz semmit. Az anakonda igenis egy állat.
0: Bizonygatta Nagy zoárt. Ki ismeri? Tette föl a kérdést Mikka Makka.
1: Senki,
0: zúgták a többiek.
2: Nem ér,
0: hadonászott Nagy zoárt. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban.
1: Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának.
3: Kinek van természettudományi kis lexikonja?
0: Kérdezte Mikka Makka.
2: Senkinek,
0: felelték kórusban.
2: Ezen nem újjon,
0: szólt akkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját. Csiribi, legyen itt egy csiribá, természettudományi, pricc, kis lexikon, pruccs. És már ott is volt a lába előtt.
2: Nosza neki estek lapozták, csak úgy sistergett. Hányadik betű az ABC-ben az A?
0: Kérdezte Vacska Mati.
3: Hátulról vagy előről számítva?
0: Érdeklődött a romó, de akkor már Nagy zoárt diadallal felkiáltott.
2: Itt van az 59. oldalon.
0: És olvasta.
2: Anakonda, Eunectes murinus, állat, 10 métert is elérő, dél-amerikai óriás kígyó, áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja.
3: Hát legyen neked ez a legszebb állat,
0: mormogta a romó, de mit volt mit tenni, el kellett fogadni Nagy Zsoárd versét, íme kiderült, van anakonda nevű állat.
1: Jöhet a következő,
0: intett Mikka Makka. Ló Szerafin méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát.
1: Ha elpusztul a tulok,
0: szarvából lesz a tülök,
1: de ha én elpüstülök, belőlem nem lesz tulok.
0: Hát az biztos, kiaválták a többiek, mert már most egy nagy tulok vagy.
1: Még hogy elpüstülök,
0: pihogott Bruckner Siegfried.
1: Püstülök a rühigéstől.
0: Csend legyen, kiáltott Mikka Makka. Ki következik?
1: Én, mondta Vacska Mati.
0: Egy egészen rövid verset írtam.
1: Halljuk!
0: Szerda ablakában csütörtökül, és Ordít csütörtökül. Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte.
1: Miért csütörtökül Ordít?
0: Mert csütörtök, mondta Vacska Mati. Ha péntek, péntekül ordítana.
1: Idegen nyelveket nem tud?
0: Akadékoskodott Bruckner Siegfried.
1: Nem, mondta Vacska Mati, ez egy műveletlen csütörtök.
0: Mikka Makka megrázta az elnöki csengőt.
1: Elég,
0: mondta. Halljuk Aromót. Aromó fölényes mosolya sétált a tisztás közepére, rázendített.
1: Bálomböki bagu u fan. Bálomböki big a fun.
0: Nem ér, ordította közbe Bruckner Siegfried. Egy hangot se értek belőle.
1: Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni.
0: Eszed tokját, hottentotta, háborgott Aromó. Ez igenis magyarul van.
1: Akkor én megeszem a fülem,
0: mondta Bruckner Siegfried.
1: Már meg is sózhatod,
0: felelte Aromó. Hadd mondja végig, próbált rendet teremteni Mikka Makka. Aromó újra belefogott.
1: Bálomböki bagú fan, bálomböki big a fún, búlámbaki bög ifan, bálumbaká bög öfin. Bilambúk a bág őfön, bölömbakú bag áfön, bölömbik a búg a fán.
0: Ez semmi, mondta Ló Szerafin. Így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers.
1: Igenis, vers,
0: jelentette ki Mikka Makka, akinek úgy látszik, tetszett ez a bálomböki.
1: S ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta bizonyítsd be. Írj egyet.
0: Nem is kell leírnom, mondta Ló Szerafin. Kapásból is elmondhatom.
1: És már, mondta is.
0: Aromó újra belefogott.
1: Kómirelű kőtyúal, homórile kütyőül.
0: Kőmirelű kőtyúal, kamórile kütyőül.
1: Kumaráli ketyűöl, kőmuraló kityeül. Kőmurula kátyie, kemrőlú kacsóil. Kimerülő kutyahol.
0: Jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyahol? Szólt Aromó.
1: Kimerülhet egy zseblámpa elem, vagy esetleg egy hegymászó.
0: Te egy kutyahol!
1: Esetleg elfárad,
0: vetette közbe Vacska Mati.
1: Miért ne fáradhatna el a kutyahol?
0: Vagy a kutya nagyon nyomja belülről? Kelt Bruckner Siegfried is Ló Szerafin védelmére.
1: Rendben, mondta Áromó, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom.
0: Ez igaz, hagyták helyben a többiek.
1: Találmánynak nem rossz, epéskedett Nagy Zsoárd, csak versnek.
0: Mikka Makka megint csengetett.
1: Halljuk az utolsó versenyzőt.
0: Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, Dömdödöm.
1: Így szavalt.
0: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
1: Nem ér,
0: rikoltozott Bruckner Siegfried. Akkor én meg azt mondom, hogy prompapam, prompapam, prompa, prompa, prompapam.
1: No, mondta Mikka Makka. Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent Dömdödöm verse.
0: Miért? Mit jelent?
1: Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.
0: Engem is? Kérdezte gyanakodva Bruckner Siegfried.
1: Persze, téged név szerint is megemlített, mondta Mikka Makka.
0: Éljen Dömdödöm, kiáltott Bruckner Siegfried. Adjuk neki az első díjat.
1: Adjuk!
0: Kiabálták a többiek.
1: Mikka Makka és Maminti egy babérkoszorút helyezett Dömdödöm fejére.
0: Te győztél, mondták neki. Majd kölcsön adhatod krumpli főzelékembe, veregette meg a győztes vállát Bruckner Siegfried.
1: Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dúdolgatta a győztes verset. Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
4: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Bolónyi Zoltán, kívángató, elmondja Kassai Katalin. Szelíd bárány felhőt kívánok az égnek, sok tarka virágot a lengelepkének. puha pihefészket a dalos madárnak, harmatot a rétnek, napsütést a nyárnak. Csengőt a báránynak, lányoknak mosolygást, nyári eső után hét színű szivárványt. Leplet az estének, a fáradtnak ágyat, bekacsint az éjjel bársony paplanára.
4: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Hadd lássam mindenkinek a...

0: Sugásmese Rádió.
1: Jaj, úgy élvezem én a strandot, ottan annyira szép és jó. Ismeritek ezt a dalt? Ez egy régi vidám dal, amit sokan nyáron szoktak énekelni. És tényleg, a strandot nagyon lehet élvezni. Ti is szeretitek? A strand egy szuper hely. Nem csak azért, mert jókat lehet pancsolni a vízben, hanem mert rengeteg izgalmas dolog vár ránk. Sok helyen vannak csúszdák, vízi játékok, és még külön medencék is a gyerekeknek. A strandon mindig vidám a hangulat. Az emberek nevetnek, játszanak, lubickolnak a vízben, és jól érzik magukat. Olyan egy kicsit, mint egy vidám park, csak itt vízben is lehet játszani. A kisebbeknek sekély, biztonságos gyermekmedencék vannak, ahol nyugodtan pancsolhatnak. A nagyobbak pedig úszhatnak, labdázhatnak, vagy akár vízipisztollyal is játszhatnak. Persze csak óvatosan. És ne felejtsük el a finomságokat sem. A strandon gyakran kapható lángos, főtt kukorica, hűsítő jégkrém és finom fagylalt, ami nagyon jól esik a meleg nyári napokon. A strandon mindig figyelnek ránk az úszómesterek. Ők vigyáznak arra, hogy mindenki biztonságban legyen. Ha valaki bajba kerülne, azonnal segítenek. Fontos, hogy mindig hallgassunk a felnőttekre, és vigyázzunk egymásra a vízben is. A strandolás igazi nyári kaland, sok nevetéssel és játékkal. Élvezzük a hűsítő vizet, a napsütést, és gyűjtsünk sok-sok boldog emléket. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ez a mese nekem is nagy kedvencem.
1: Kedves gyerekek, sziasztok! Én Rókusfalvi Lili vagyok, műsorvezető a Duna TV-n. Most pedig egy nagyon kedves kis mesét mondok nektek, melynek címe a Bőségmadara. Göbölyös Attila meséje. Egyszer volt, hol nem volt, egy eldugott kis faluban, ahol a föld szegényes volt, és az emberek épp hogy megéltek, történt egy különös eset. Egy nap egy ragyogó aranytollú madár szállt le a falu főterére. A madár nem csak szép volt, hanem varázslatos is. Amikor megszólalt, csilingelő hangja, mintha reményt és boldogságot hintett volna szét. A falusiak először félve közeledtek hozzá, de a madár barátságosan trillázott, mintha azt mondaná, ne féljetek, segíteni jöttem. A falu legidősebb embere, Ilonka néni, úgy döntött, hogy a madár szavait értelmezve követik, amit mondani akar. A madár a csőrében egy kis magot hozott, és azt a földre ejtette. Amikor a maga talajba hullott, azonnal szárba szökkent, és gyönyörű búzakalász nőtt belőle, tele érett szemekkel. A madár minden nap új magokat hozott, és mindenütt, ahol a magokat elvetették, bőséges termés nőtt. A falu földje, amely korábban szegényes és kopár volt, hamarosan zöldelt és aranysárgán hullámzott a szélben. Az emberek hálásak voltak a madárnak, és vigyáztak rá, mintha a saját családjuk tagja lenne. Ahogy telt az idő, a falu nem csak gazdaggá, hanem boldoggá is vált. Az emberek megértették, hogy a bőségmadara nem csak a termést, hanem a közösség erejét is elhozta nekik. Már nem csak a földjükről gondoskodtak, hanem egymásról is. Segítettek a rászorulóknak, megosztották a termésüket a szomszédos falvakkal, és minden évben ünnepséget rendeztek a madár tiszteletére. Egy nap a madár elrepült, de mielőtt eltűnt volna az égbolt kékjében, utoljára trillázott. A gazdagság nem csak a termésben rejlik, hanem a szeretetben és az összetartásban. Őrizzétek meg ezt a kincset! A falu ezután is virágzott, mert az emberek nem felejtették el a madár tanításait. És amikor valaki megkérdezte, hogy miért olyan boldogok, mindig azt válaszolták, mert megtanultuk, hogy az igazi bőség a szívünkben van.
2: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Vaku villan, szemünk csillan, nem is lesz már gondod ezzel. Várunk téged szeretettel, fotográfus szerkezettel.

0: Szerbusztok gyerekek, én Kőszegi Ákos vagyok, a Víg Színház színművésze. Nekem is van két fiam, igaz ők már nagyobb bacskák, Bendegúz és Soma. Viszont van egy kis unokám, aki alig várja, hogy mesét olvassak neki. Mátyás király és a százesztendős ember. Magyar népmese. Előadja Kőszegi Ákos. Mátyás király a budai hegyek között sétálva, csodálkozva állott meg egy kert előtt. Egy igen-igen öreg ember fát ültetett a kertben. Hallod-e, öreg? Szólította meg a király. Talán bizony nem eleget dolgoztál ifjú korodban. Most már pihenhetnél. Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam, mondotta az öreg ember. De nekem öröm a munka. Bárcsak még sok esztendeig dolgozhatnám. Hány esztendős vagy? Kerek 100. S azt hiszed, örömét éred ennek a fának? Ha Isten akarja, felelt az öreg, örömét érem. Ha nem, majd örülnek a gyermekeim meg az unokáim. Nem érdemes ezek öröméért ültetni. Na, öreg, mondotta a király, ha megéred a fa termését, hozzál majd nekem belőle. Igazán kíváncsi vagyok, megéred-e? Viszek, felséges királyom, viszek, hogy ne vinnék. A király tovább sétált. Aztán telt múlt az idő, esztendő után múlt, nőttek, növekedtek a százesztendős ember ültette gyümölcsfák, s ím egyszerre csak termettek is. Gyönyörű szép piros almák mosolyogtak a százesztendős ember fáin. Aki látta, gyönyörködve nézte. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett róla, de a százesztendős ember nem feledkezett meg ám az ígéretéről. Mit mondok, százesztendős? 105 esztendős volt már akkor, mikor a fák teremni kezdettek. Nosza, megtöltött egy kosarat a legszebb almákkal, s felballagott a budai várba. De az őr útját állotta a kopott ruhájú, görnyedezve tipegő aggastyánnak. Mit akar itt kent, öreg? Mondja az öreg, hogy mi áradban van. Egyszeri bejelentették a királynak, hogy itt van egy igen-igen öreg ember. Egy kosár almát hozott ő felségének. Hát csak eresszétek be, parancsolta a király. Bement az öreg ember, szépen meghajtotta magát. No, nem kellett nagyot hajolnia, mert bizony már jól előre görnyedt a háta. S mondta, amint következik. Emlékszik-e, felséges királyom, arra az öreg emberre, ki 5 esztendővel ezelőtt fát ültetett? Emlékszem, mondotta a király, s felvidult az arca, mosolygott a szeme, amint újra látta a 100 esztendős faültető embert. Felséges uram csodálkozott, hogy öreg ember létemre fát ültetek, s megparancsolta, ha megérem a termést, hozzak belőle felségednek. Íme, elhoztam az akkor ültetett fa első termését. Fogadja kegyesen, felséges uram, királyom. Mátyás király leszállott a trónusáról. Az öreg emberhez ment, nyájasan karon fogta, s leültette egy aranylócára. Aztán parancsolta a szolgáknak, hogy ürítsék tálba az almát, a kosarat meg töltsék tele színarannyal. Csak nézték a főurak, hogy a hatalmas király egy ilyen szegény embert aranylócára ültet, s olyan nagy kegyességgel, olyan nagy szeretettel bánik vele. Ám a király éles szeme észrevette a nagyurak megbotránkozását, merően rájuk nézett, s azt mondotta nekik. Látom, csodálkoztok. Egyik-másik még meg is botránkozik, hogy ezt a szegény öregembert így megtisztelem. Hely, urak, büszke nagyurak! Tanuljátok meg, hogy aki öregségében is ilyen dolgos, méltó rá, hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. A büszke urak szégyenkezve sütötték le szemüket. Közben a király az öregembert karon fogta, s gyöngéden levezette a palota lépcsőin. Intójába segítette, úgy küldte haza kicsi kunyhójába.
1: Mesésd délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A szépséges nyírfa. Élt egyszer a falu végén egy idős házas pár, akik olyan szegények voltak, hogy alig jutott étel az asztalukra. Amikor pedig eljött az ősz, még csak tűzifájuk sem volt, hogy begyújtsanak a kemencébe. Az asszony összekaparta, amit otthon talált, de az még egy pislákoló lángra sem volt elég. Elküldte hát a férjét az erdőbe, az ember pedig fogta a fejszéjét, és elindult fát vágni. Sokáig mendegélt, mire megtalálta a megfelelő fát. Egy sudár, erőtől duzzadó, szépséges nyírfát. Már éppen a fejszéjét lendítette volna, mikor az ágak mozogni kezdtek, s a fa egyszer csak megmozdult, és lehajolt a szegény emberhez. Kérlek szépen, ne vágj ki! Ha meghagyod az életem, cserébe bármit kérhetsz tőlem, könyörgött a fa. Meglepődött ám az öreg ember, s közben arra gondolt. No, ilyet se láttam még, hogy egy fa beszél, s mivel nem tudta, milyen varázslattal van dolga, inkább ott hagyta, és hazaindult. Otthon aztán elmesélte a feleségének, milyen csodát látott, ám az nem hitt neki, s visszaparancsolta az erdőbe. Menj csak vissza, és addig haza ne gyere, míg nem hoztál néhány rönkfát. Legalább néhány ágat törhetnél róla. Ki tudja, milyen varázsfa ez? Rikácsolt az asszony. Az öreg apó pedig nem tudott egyebet tenni, hát visszament a nyírfához, és elpanaszolta neki, mit kért a felesége. Kérlek, csak az ágaimat ne bántsd, megteszem anélkül is, amit a feleséged kíván, könyörgött a nyírfa. Menj csak haza, s meglásd, otthon fog várni a tűzifád. A szegény ember pedig hitt neki, és hazaballagott. S bizony, mire hazaért, az udvar tele volt apró fával.
1: Nézd meg, asszony, mennyi tűzifát adott ez a nyírfa.
2: És te csak ennyit kértél? Hát mi lett téged? Hisz üres a kamra? Menj csak vissza, és kérj néhány zsák lisztet!
0: Rikácsolt az asszony. Az öreg nem mert ellenkezni, és újra visszament az erdőbe, hogy megkeresse a nyírfát. Mi áradban erre, öreg apó? Kérdezte a fa, amikor meglátta.
1: Ne haragudj, hogy megint zavarlak, de a feleségem nem hagy nyugton. Kérhetnénk még tőled egy kis lisztet,
0: rebegte az öreg. Menj csak nyugodtan, s mire hazaérsz, tele lesz a kamra, felelte a nyírfa, a szegény ember pedig boldogan tért haza. S valóban, mikor hazaért, a kamra színültig volt liszttel, már épp hogy ömlött ki belőle. Örült is a szegény ember.
1: Legalább öregkorunkra nyugodtan élhetünk, végre lesz mit ennünk,
0: gondolta magában. Ám a mohó feleség most sem hagyta békén.
2: Csak lisztet kértél? Hát miből fogunk megélni? Erígy vissza, és kérj még 2 láda aranyat!
1: Nem mehetek vissza, asszony, ne légy telhetetlen, hisz most kaptunk egy életre elég lisztet, mondta az ember.
0: De az asszony nem bírt nyugodni. Addig-addig rágta a fülét, míg az öreg felkerekedett, és újra elment a nyírfához.
1: Szépséges nyírfa! Igazán köszönöm, amit eddig értünk tettél, de a feleségemnek még ez sem volt elég. 2 láda aranyat szeretne. De ígérem, ha ezt teljesíted, többet nem kérek más tőled, könyörgött az ember.
0: Hát, legyen, bólintott egykedvűen a fa. Mikor a szegény ember hazaért, az ablakon át csak úgy világított a sok arany. Felesége a konyhában ült óriási mosollyal az arcán, egy kupac arany közepén, s éppen az érméket számolgatta. Teljesen megbolondította a sok aranypénz. De az öreg sem tudott ellenállni az arany ragyogásának, Ő is odaült a felesége mellé, és serényen számolni kezdte az aranyat. Aztán egyszer csak felkiáltott az öreg asszony.
2: És hova fogjuk elrejteni ezt a tömérdek pénzt?
0: Igazad van, asszony. Jó helyre kell rejtenünk, hogy senki meg ne találja, bólogatott az öreg. Ne is költsünk belőle, nehogy még valaki rájöjjön, milyen gazdagok lettünk. Még a végén ide jönnek a népek kéregetni, vagy megpróbálják ellopni. Gondolkodott a két öreg, vajon hova dugják el a pénzt? Ám végül jobb nem jutott eszükbe, hát a pincébe vitték le a két láda aranyat. Ott ástak neki egy gödröt, aztán betemették a ládákat, és a lyuk helyére ráterítettek egy nagy vászondarabot. Így érdegéltek tovább a szegény ember meg a felesége. Ám az arany a pincében nem hagyta őket nyugodni. Már aludni sem tudtak, egyre csak attól féltek, hogy ki fogják őket rabolni. Aztán az asszony addig-addig törte a fejét, míg végül kitalált valamit. Odaszólt az öregnek.
2: Tudom már, hogyan őrizhetnénk meg a pénzt. Menj csak vissza ahhoz a fához, és most kérd tőle azt, hogy legyünk mindketten erősek és félelmetesek. Akkor majd az emberek nem mernek háborgatni minket.
0: Mivel az öregnek nem akadt jobb ötlete, végül visszament az erdőbe a szépséges nyílfához. Régen láttalak, öreg ember. Csak nem a feleséget küldött megint? Hát nem elég neki semmi? Kérdezte a fa kissé bosszúsan.
1: Igazán restellen szépséges nyírfa, de lenne még egy utolsó kívánságunk. Szeretnénk, ha erősek és félelmetesek lehetnénk, hogy az emberek, ha meglátnak bennünket, elmeneküljenek, és soha ne lophassanak meg minket.
0: Jól van, ember, menj csak haza nyugodtan. Megígérem, hogy bizony nem csak az emberek, de még az állatok is mind rettegni fognak, mondta a nyírfa, majd búcsút intett az öregnek. Az pedig hazament, s vígan újságolta a feleségének, hogy a nyírfa teljesíti még egy kérésüket.
1: És képzeld, azt mondta, hogy még a vadállatok sem mernek a közelünkbe jönni.
0: S akkor hirtelen mindkettőnek a testén barna szőrök jelentek meg, mint egy bunda beterítette őket. Kezük-lábuk helyett mancsok nőttek, rajtuk éles karmokkal. Mikor pedig szólni próbáltak egymáshoz, beszéd helyett csak morogni és dörmögni tudtak. Bizony, a szegény ember és a felesége pedvévé változtak.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Nagy Adri vagyok, énekesnő, és most tőlem hallhattok egy mesét. A béka királylány, népmese. Réges-régen a messzi Oroszországban a cár megparancsolta három fiának. Fogjátok az íjaitok és a nyilaitok, menjetek és lőjetek velük, ahol a nyilatok földbe fúródik, ott keressetek magatoknak feleséget. A legidősebb fiú nyila egy nemes ember udvaránál esett le, a középső fiúé egy tehetős kereskedő ajtaja előtt, a legfiatalabbé pedig a mocsárban landolt. Mégis hogyan találok feleséget egy ilyen elhagyatott helyen? Gondolta magában kétségbe esetten a legkisebb herceg. Akkor egy hatalmas béka emelkedett ki a sárból, szájában a herceg nyilával, és az brekegte.
2: Búslakodásra nincs okod! Leszek én hides asszonyod!
1: Iván a herceg nem akarta megszegni az apjának adott szavát, így beletörődött, hogy feleségül veszi a békát, miközben a testvérei egy nemes ember és egy kereskedő csinos lányát vezették oltárhoz. Attól fogva a két herceg megállás nélkül gúnyolódott vele, de Iván türelemmel viselte, és a békával feleségnek kijáró tisztelettel bánt. Egy napon a cár kijelentette. Azt kívánom, hogy mindegyik őtök felesége varjon egy inget nekem. Lássuk, ki járul elém a legszebbel. A két idősebb testvér a győzelemben biztosan tért haza, miközben Iván bánkódott, és mindent elmesélt a békának. Ő megnyugtatta a herceget.
2: Aludj csak, és álmodj szépen! Minden egyebet intézek!
1: Valójában a feleség egy hercegnő volt, akit Vasilisának hívtak, és egy gonosz átok sújtotta. Azon az éjszakán, miközben Iván aludt, levedlette a béka bőrét, és emberré változott. Azután megszőtte, megvarta, és kihímezte a legeslegszebb inget. Oroszországban még senki nem látott hozzáfoghatót. Amikor férje felébredt, majd kiugrott a bőréből, az inget látva, és rohant is, hogy átnyújtsa a cárnak.
3: Kétségtelenül ez a legszebb ing. Ivánt hirdetem ki győztesnek, mondta a cár, és hozzátette. Most egy vekti kenyeret kérek mindegyik hercegnőtől.
1: Ahogyan az előző éjszaka is, mielőtt Iván aludt, Vasilisza emberré változott, és megsütötte a legfinomabb kenyeret. Ismét őt hirdette ki a cár győztesnek, majd bejelentést tett. Holnap bált tartok a palotában. Hozzátok el a feleségeteket a legszebb ruhájába öltözve. A béka ismét megnyugtatta Ivánt.
2: Azzal, hogy ki mit mond, ne foglalkozz, kérlek. Menj előre, és én majd később utolérlek.
1: Iván őszintén hitt a feleségének, így egyedül ment a bálba. Vasilisza a díszvacsora közepén érkezett meg a palota kertjébe, egy aranyfogaton. Gyönyörű estély ruhát viselt, amely minden jelenlévő hölgy irigységét felébresztette. Ki ez a szépséges idegen? Csodálkozott mindenki. Amikor Vasilisza helyet foglalt a mosolygó Iván mellett, a férfi arra gondolt, bár csak örökké ember maradhatna a lány. Így anélkül, hogy bárki észrevette volna, ellógott a bárról és hazaszaladt. A békabőr a kandalló előtt hevert, Iván pedig teketóriázás nélkül a lángok közé hajtotta. Amikor felesége hazaért és felfedezte, könnyekben tört ki. Ha vártál volna még három napot, megszabadultam volna a gonosz kosei varázsló átkától. Így egész életemben raboskodhatok a várában. Ezekre a szavakra pedig huss, eltűnt a hercegnő. Iván kétségbe esetten keresésére indult, de hiába. Amikor az erdőbe ért, egy hatalmas medvébe botlott. A herceg már készült lenyilazni, amikor az állat esedezni kezdett.
3: Kímélt meg az életemet, egy napon a segítségedre leszek.
1: Iván beleegyezett, hogy elengedi. Ugyanez történt később a sárkánnyal és egy nyúllal is, aztán pedig egy hallal. A fiatal herceg az erdő közepén pedig a vasorú bábára bukkant, aki jól ismerte Vasilisza történetét.
3: Az édesanyja irigyelte a lány bölcsességét, fogott a mesébe a boszorkány. Ezért megkérte koseit, hogy változtassa békává három évre. Csak úgy tudod megszabadítani, ha elpusztítod a varázsló lelkét.
1: Ketté kell törnöd egy tűt, amelyet egy nyúl rejtette kacsahasában lévő tojásban találsz. A nyulat egy tölgyfa tetejére rejtett kőládába zárták. Iván könnyedén megtalálta a fát. De túl magas volt neki, hogy felmásszon rá, és túl nagy, hogy leverhesse a ládát az ágról.
3: Szerencsére a medve, akinek korábban megkímélte az életét, a segítségére sietett. Az állat megrázta a vállával a fát, a doboz pedig a földre hullott és kinyílt. A nyúl egyből előszökkent belőle, és el is szelelt volna, de Iván nyúlbarátja elkapta. Ekkor a kacsa kirepült a nyúl száján, de a sárkány, akinek életét Iván megkímélte, elkapta röptében a madarat, mire az a tojását a folyóba ejtette, de a hal, akit Iván életben hagyott, felhozta a mélyből, és átadta Ivánnak. A herceg felnyitotta és ketté törte a tűt, ezzel elpusztítva Kosely lelkét. Vasilisza végül megszabadult az átoktól, és hercegnőként térhetett haza a férjével, Ivánnal. Így a jó ismét elnyerte méltó jutalmát.
0: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Évszakok.
1: Január elől jár, a nyomán február, március szántóvető, április nevettető, május szépen zöldellő, június nevelő, július érlelő, augusztus csépelő, szeptember gyümölcshozó, október borozó, november télelő, december pihenő.
2: Azt mondják a cinegék, itt a tavasz nyitni kék, kék iboly a hóvirág, csupa öröm a világ.
3: Fúj a szél, meleg szél, jön a tavasz, fut a tél. Gyere tavasz, várva várlak, hozz zöld ruhát fűnek, fának.
0: Eső, eső, esél, buborékot vessél, hogy a búza nőjön, a gyermek örüljön. Lesz kenyér, lesz kalács, fánkból is nagy rakás.

0: gázik, aki nem fut, megázik.
1: Esik az eső, süt a nap, Paprika Jancsi mosogat. Hát az öreg mit csinál? Hasra fekszik, úgy pipál. Eltörött a pipája, János bácsi csinálja. Esik eső bugyborékol, szól a kakas kukorékol. Es, es, esőcsepp, szomjas a föld, itasd meg. Kelep, kelep, gólyamadár, itt van az ősz, elmúlt a nyár. Kár, kár, kár, hogy elmúlt a nyár. Gólya fecske hamar elment, várhatod a hideg telet.
2: Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van. Ősszel esik az eső, soha nincsen jó idő.
3: Varjú károg, fú a szél, esik a hó itt a tél. Jaj, de nagyon hideg van, ropog a hó alattam. Vígan csúszik a kis szál, most örülünk igazán.
4: Hullahó, hullahó, hó golyózni, jaj, de jó. Hullahó, hullahó, jön karácsony, jaj, de jó. Hullahó, hullahó, lesz belőle hógolyó, erdő mező megágya, lesz majd derék bundája.
5: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kiskakas gyémántfélkrajcára. Volt egyszer egy szegény asszony, aki magányosan éldegélt kunyhójában, és nem volt más társasága, csak a kiskakasa. A kakas egész nap a szemétdombon kotorászott, hát ha talál egy pár magot. Hanem egy nap, mikor a szemétben kapirgált, mag helyett egy gyémántfélkrajcát talált. Annyira csillogott az érme, hogy az arra járó törökbasának megakadt rajta a szeme.
1: Na gyere csak ide, te kis kakas! Mutasd, mi van a szádban!
0: Kiáltott neki oda a basa a hintójából.
1: Add csak szépen nekem azt a gyémántot!
2: Én ugyan nem adom, a gazdám majd vesz belőle finom ételt!
0: Ellenkezett a kakas. Erre a basa dübegurult, és kitépte a kis kakas szájából a gyémántfélkrajcát, majd elhajtott a hintójával. Otthon aztán 7 lakat alatt őrizte a palotájában. De a kiskakas bizony nem hagyta ennyiben a dolgot. Követte a hintót, és felröppent a palota kerítésére. Onnan kukorékolt a császárnak.
2: Kukorikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: A török basa csak nevetett rajta, aztán legyintett egyet, és bement a palotába, hogy ne hallja a kakas kukorékolását. Erre a kakas felmászott az ablakába, és ott folytatta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Ezt már a császár se hagyhatta. Oda szólt a szolgájának.
1: Éte, vidd az ablakomból azt a kakast, és dobd a kútba!
0: A szolgáló úgy is tett, kútba dobta a kakast. A török császár elégedetten vigyorgott, gondolta, most már végleg megszabadult a kakastól. Le is feküdt az ágyra, és mély álomba merült. Bezzeg a kakas a kút mélyén sem nyugodott, és jól megszívta magát.
2: Szívd fel, begyem a sok vizet,
0: mondogatta magában, és mikor az összes vizet felszívta, kirepült a kútból. Egyenest a török basa ablakába szállt, és azt kiáltotta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Dübegurult erre az uralkodó, és ismét intett a szolgálónak.
1: Vigy el innen ezt az átokfajzatot! Dobd bele egy kemencébe! Hallgasson el mindörökre!
0: A szolgáló teljesítette a parancsot, bedobta az égő kemencébe a kiskakast. Ám ez csak ennyit szólt.
2: Eresz ki, begyem a sok vizet!
0: És a sok víz, ami a gyomrában volt, egyszerre eloltotta a tüzet. Nem telt el pár perc, és a kiskakas újra a császár ablakában mondta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: A török basa most már igazán megharagudott.
1: Vidd ezt a vakarcsot, és dobd be egy méhkasba, azt talán majd móresre tanítja!
0: A szolgáló már vitte is a kertbe, a tölgyfa tövéhez.
1: Felmászott a fára a szolga, majd beledobta a méhek közé a kakast. De az meg sem ijedt a méhek láttán.
2: Szívd fel, begyem a sok méhet,
0: mondogatta, és azok mind beszálltak a gyomrába. Mikor végzett, felrepült újra a császár ablakába.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Ezt már a császár sem gondolta volna, hogy ki fog rajta egy kukorékoló kakas. Nem jutott eszébe egyéb, mint hogy megfogta a madarat, és beletette a nadrágjába. Amint a kakas bekerült a török basa bugyogójába, csak ennyit szólt.
2: Ereszd ki, begyem a sok darazsat! Csípjétek meg a török basát!
0: Erre a sok méh mind kirepült, elővették hegyes furlánkjukat, és összecsipkették a török császár farát.
1: Áóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
2: Vigyétek egyenest a kincses kamrámba! Fogja a gyémánt félkrajcárját, és ne is lássam többet!
0: Kiáltott a szolgálóknak, azok pedig már vitték is a kiskakast. Akkor a kiskakas így szólt:
2: Szívd fel, begyem a sok pénzt!
1: És pár perc múlva már ki is üresedett a terem. A sok arany mind a kis kakas begyében végezte. Ezután pedig hazament, és odaadta mindet az ő kedves gazdaszonyának. Azóta is császári lakomában van részük.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szent Istvánnak hálaadó ünnepén szakajtóban dagadjon az Úr.

0: legszebb mesék Mátyás királyról. Ki álmodta a legszebbet? Sokat változtak a budai erdők azóta, mióta Mátyás király kergette bennük az őzet meg a szarvast. Abban az egyben bizonyosan nagyon megváltoztak, hogy most már nem lakik bennük se szarvas, se őz, hanem abban meg egy cseppet se változik, hogy ma is könnyebb köztük eltévedni, mint eligazodni. Megesett bíz az egyszer Mátyás királlyal is, hogy akárhogy tudakozta kifelé az utat a rengetegből, ott lepte az éjszaka. Szerencse, hogy szép, csillagos nyáré volt, amit vétek lett volna szobában tölteni. Többet ért a pattogó rőzsetűznél heverészni, ahol az udvari vadászok mindjárt nyásra húzták a vadat. Kristályvízzel a csörgőhegyi patak szolgált, s hogy hiányosság semmiben se legyen, a falatozás végeztével Nekemiás mester is oda telepedett a király lábához, az udvari csillagász. No, tudós mester, intett neki Mátyás. Hadd lássuk, el tudsz-e altatni a tudományoddal? Tudós Nekemiás mester csak ugyan locsogott fecsegett is a csillagokról annyit, hogy az udvari vadászok mind elaludtak bele. De még a fülemülők is elhallgattak, még a patak is halkabban mormogott, mikor egyszerre csak megszólalt a király. Azt mondd meg, mester, ha olyan nagy tudós vagy. Micsoda tűzpillangók röpködnek ott az erdő mélyében? Nekemiás mester nem szólt semmit, de horkantott akkorát, hogy a király a kardjához kapott. Azt gondoltam, vaddisznó, ütött a mester vállára, de az még összébb görnyedt. Olyan jó ízűen aludt a jámból. Mégiscsak magamnak kell megnéznem azokat a tűzpillangókat. Ugrott talpra Mátyás, s kezébe kapva a puskáját, szép csendesen nekivágott a sűrűnek. No, a tűzpillangók nem voltak valami ijedős teremtések. Annál nagyobb rajokban röpködtek, minél közelebb ért hozzájuk Mátyás. A végén még az arcába is beleröppentek. Hiszen nem pillangók vagytok ti, hanem szikrák. Hessegette el őket magától a király. A tűzpillangók csak ugyan egy nagy mágiából táncoltak kifelé, amely az erdő közepén úgy lobogott, mintha óriások lobogtatnának valami piros kendőt. Három szénégető legény hevert a mágia körül. Azok meg igazi óriásnak tetszettek a piros fényben. Jó estét, jó emberek! Lépett oda hozzájuk Mátyás. No, mire végzitek? A jó emberek nagyon szűken erezgették a szót a foguk közül. Nem csinálnak bízők egyebet, mint feketét a fehérből. Fekete szenet a szép fehér fahasábokból. No, ennél könnyebb mesterséget is tudnék, telepedett közéjük a király. Nem fákat kellene nektek vágni, hanem törököt. Mivel, atyafi? Mordult rá az egyik legény. Fejszévele vagy fűrésszel? Ja, legények, nem a fegyver teszi a katonát, hanem a jóra való katonának a király adja a fegyvert. Látjátok, hogy engem is hogy fölékesített Mátyás király. Ezzel szétlebbentette magának köpenyeget, s kicsillantotta alóla az aranyos kardot, az elefánt csontos puskát. A három legénynek összevillant a szeme, s mindjárt közelebb hívták Mátyást a tűzhöz. De bizony legjobb lesz, ha az éjszakát itt tölti, katona uram. Futja a derékaj mindnyájunknak, de még a takarót se húzzuk le egymásról. No, az igaz is volt, mert a derékaj a puha pázsit volt. A takaró meg a csillagos ég. Aludt is a király olyan jó ízűt, hogy még a fekete rigó költögetésére se ébredt fel hajnalban. Hanem arra felébredt, mikor az egyik kormos képű legény oldozgatta le az oldaláról az aranyos kardot. Mit csinálsz te, legény? Riadt föl Mátyás, s úgy szórta a szeme haragjában a szikrát, akár a Szent János bogár. De nem ért az semmit, mert a három legény nagyon barátságosan nyomogatta lefelé a földre. Sose ugrándozzon, katona uram, hanem csak pihenjen szépen, hiszen nincs nekünk rossz szándékunk, csak igazságot teszünk. Hát aztán micsoda ti felétek az igazság? Az, hogy reggel ki elmondja, mit álmodott az éjszaka. S annak hatörik, ha szakad, teljesednie kell. Szép kis igazság. Hát aztán mit álmodtatok?
1: Én csak annyit,
0: nevetett a legöregebb legény, hogy ez az aranyos kard az én oldalamon ragyogott, s ezzel álltam be katonának Mátyás királyhoz. S már akkor csak ugyan oldalára kötötte a kardot. Én meg ezzel a gyöngyös puskával mentem vitézkedni, szólt a középső testvér, s már akkor csak ugyan illegette a vállához a puskát. A legkisebb fiú elszontyolodott, hogy így kisen miszték a bátyai. Hanem ahogy végignézett Mátyáson, egyszerre elrikkantotta magát, mert megakadt a szeme a vadászkürtön. Nini, pontosan ezzel a kürttel álmodtam az éjszaka. Még a zsinórja is csupa ezüst volt, mint ennek. Mátyás király azonban jó helyen tartotta az eszét, s nagyon vidáman mosolyodott el. Hát a szava, ilyen volt annak a kürtnek, öcsém. Majd kipróbáljuk. Kapott a szón a legény, s akkorát harsantott a kürtel, hogy aztán Budaváráig is elhallatszott. De a vadásztanyáig biztosan el, mert mire a legény harmadikat harsantott, akkorára már ott termettek a király vadászai. A három szenes legény négy felé ugrott, de a király rájuk rivalt, erősebben a kürt szavánál. Ho-ho, ha én meghallgattam a ti álmotokat, ti is hallgassátok meg az enyémet. Azt álmodtam, olyan szorosra kötöttem a nyakra valótokat, hogy sose oldódott el többet. Nekem ilyes mester már akkor kiválasztotta, melyik bükkfa lesz a legmagasabb a három legénynek. Azok meg úgy álltak ott, mint a jégverte búza. S alig hittek a fülüknek, mikor a király szelidebbre fogta a szót. Ti sem akartatok nekem rosszat, én se akarok nektek. Olyan feketék vagytok, hogy nem tehetek veletek mást, mint hogy beveszlek benneteket katonának a fekete seregbe.

0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, én Bebe vagyok, és most én olvasok nektek. Pacsirt a meséje, és most indulhat a móka. Amikor a világ teremtése befejeződött, az öregisten szemlét tartott kicsin teremtményei fölött. Kíváncsi volt rá, hogy hogyan sikerültek. Először ezt összeparancsolta a madarakot. Jöjjenek azok mindenfelől, kicsik s nagyok, s szeretné őket megnézni. Na jöttek es, ott sűrösödtek az ég kapuja előtt. És mikor az öregisten végignézett rajtuk, akkor látta, hogy hát ez mindegy formaszínű, egyszínű tolla van. Hát ez így nem jó, gondolta magába az öregisten. Szép színes tollruhákat kell adni nekik, és már is kezdte festegetni őket. És ott tolakodtak elől a nagyok, és az erősek, hogy minél előbb reájuk kerüljön a sor, és annál színesebbek legyenek. A kicsikék félénken összebújtak, s vártak a sorukra. Köztük volt a kis búbos pacsirtes. És amint ott várakozott, egyszer csak meglátta, hogy a szegény öreg asszony megyen az úton, a hátán egy nagy zsák van. Megbotlott a kicsi öreg asszony, elesett, és a zsákból szerte szétgurultak a magvak, amelyeket összegyűjtögetett. Alig tudott feltápászkodni szegényke. A kis pacsirta odareppent hezzá, majd én segítek néked, te csak ülj le, pihenj, majd én összecsipegetem az eleséget. Elkezdte csipegetni a magvakat vissza a zsákba. Sok valós bizony öreg este lett, mire elkészült mindenvel. Akkor azt mondja az öreg asszonynak. Gyere, édes lelkem, majd én mutatom neked az utat, hogy el ne tévedj, biztosan haza találj. S ott röpködött előtte, s kísérte egészen hazáig. Így bizony csak másnap reggel ért vissza az ég kapujához. Addigra a madarak már mind ott páváskodtak, begyeskedtek, egyik szebb volt, mint a másik. Olyan szép tollruhákat kaptak. A kicsi pacsirta szégyenkezve beállt közéjük, s amikor az öregisten meglátta, a tenyeribe vette, s azt mondta, kicsi pacsirtám, elkéstél, már fogyott minden égi festék, egy mágszennyi nem maradt, nem tudok neked színes tollruhát festeni. De jót tett helyébe, jót várj. Te segítettél a kicsi öregasszonynak, én meg adok neked olyan kincset, ami más madárnak nincsen. Legyen nagyon szép a hangod, sokkal szebb, mint a többié, és tudja magasba repülve szépen énekelni. Azóta a kicsi pacsirta az emberek egyik legkedvesebb madara.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.
0: A nyári szünidőre tekintettel két új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától nyári mozgásmesék, este 7 órától pedig fűszermesék. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatait minden hétköznap reggel 9 órától és este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Repítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Grillus Vilmos, felhőmese. Délben a tenger felett forrón sütött a nap. Addig melegítette a hatalmas vizet, amíg az párologni nem kezdett. A pára felszállt az égbe, s felhő lett belőle. Délután felébredt a szél, és fújni kezdett. A felhőt a part felé hajtotta, ahol egy óriási hegy magasodott. A szél megpróbálta átröpíteni a felhőt a hegy felett. Egyre feljebb és feljebb emelte. A magasban hideg volt, a páraszemek fáztak, összébb bújtak. Egyre többen kapaszkodtak össze, s egyszer csak annyian lettek, hogy esőcseppé váltak. Lehullottak, végigfolytak a hegy oldalán, és visszacsorogtak a tengerbe. A felhőből semmi sem maradt. Így ment ez napról napra. Ám egyszer egy különösen meleg nyári napon rengeteg víz párolgott el a tengerből. Olyan hatalmas, erős felhő lett belőle, hogy átjutott a hegy tetején, s a túloldalon a szélszárnyán nekivágott a világnak. Egy végtelen búzamező felett szállt el. Szárasság volt odalent, a kalászok lehorgasztott fejjel álltak, az emberek nézték őket, és siránkoztak. Nincs eső, kiég a vetés, mi lesz velünk? Mit fogunk aratni? Honnan lesz kenyerünk? Mit esznek majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdték valamennyien. Hatalmas felhő, kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd érjen be a búza, hogy kenyeret tudjunk sütni. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? Egy csomó páraszem összebújt, esőcseppé dagadt, és az eső megöntözte a búzamezőt. A kalászok felemelték a fejüket, és az emberek hálálkodtak. Köszönjük, felhő! A felhő tovább vándorolt. Kicsit kisebb lett, de még így is jókora szürkés folt volt az égen. Egy rét fölé ért. A rét közepén az itatóvájú körül tehén csorda áldogált. A tehenek szomjasan bőgtek, mert a vájúban nem volt víz, kiszáradt a kút. Az emberek nézték a teheneket, és siránkoztak. Üres a kút, szomjan maradnak a tehenek, honnan szerzünk tejet, mit isznak majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdték valamennyien. Felhő, kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd igyanak a tehenek, hogy tejet tudjunk fejni. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? Megint összebújt egy csomó páraszem, és az eső megöntözte a rétet. Megtelt a kút, a tehenek mohón ittak, és az emberek hálálkodtak. Köszönjük, felhő! És a felhő tovább úszott az égen. Nem volt már hatalmas, kis felhőcske lett csupán. Egy tó fölé ért, amelyből elpárolgott a víz, csak a meder alján maradt egy kis nedves iszap. A tóparton egy szőkehajú, kékszemű kislány ült, és keservesen sírt. Végre itt a nyár, végre meleg van, és én úgy szeretnék fürödni a tóban, de kiszáradt, nincs benne víz. És akkor felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza kérlelni kezdte, felhőcske, kedves felhőcske, kérlek, adj egy kis esőt, hadd teljen meg a tó, hogy fürödhessek benne. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? A páraszemek szorosan összebújtak, esőcseppek kéhíztak, és az eső megtöltötte a tavat. A kislány beugrott a vízbe, és boldogan, kacagva, pancsolt, fröcskölt, úszkált, aztán felpillantott az égre, hogy megköszönje a felhőnek az esőt. De akármerre nézett, a feje fölött csak a ragyogó nyári napot és a végtelen, tiszta kék eget látta. A felhő már nem volt sehol.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: török Mehmet, sose látott tehenet, nem is tudta Mehmet, milyenek a tehenek. Egyszer aztán Mehmet lát egy csomó tehenet.
1: Én vagyok a Mehmet.
2: Mi vagyunk a tehenek.
0: Csodálkozik Mehmet.
1: Ilyenek a tehenek?
0: Számlálgatja Mehmet, hányfélék a tehenek. Meg is számol Mehmet, háromféle tehenet. Fehéret, feketét, tarkát.
2: Meg ne fogd a tehén farkát.
0: Nem tudta ezt Mehmet, s felrúgták a tehenet.

0: Neked melyik mese a kedvenced?
1: Süsű, nagyon jó. Nagyon tetszett.
2: Süsű, a sárkány.
0: Szereted Süsűt?
3: Szeretem.
4: Szeretem.
5: A Süsűt szeretem a legjobban.
0: Csuklás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Most mutatok nektek egy olyan edzést, amihez meg sem kell mozdulnotok, mert a beszédeteket fogjuk megedzeni. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már hát tudjátok. Két görög görgün görget egy gömbé gömbölyödött zöld görög dinnyét. Most akkor elmondom lassabban is. Mondjátok együtt velem. Két görög görgün görget. Most együtt. Két görög görgün görget. Jöhet a következő. Egy gömbé gömbölyödött. Most közösen. Egy gömbé gömbölyödött. És akkor a legvége. Zöld görög dinnyét. Most együtt. Zöld görög dinnyét. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer, egyben, közösen. Két görög görgön görget, egy gömbé gömbölyödött, zöld görög dinnyét. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
1: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvös Völgyi Ildikó vagyok, és ma este én mesélek nektek. Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István Vackor véletlen találkozása Vaspistával és Kovács Vicuval. Aj, ékes tavaszi nap! Olyan, mint egy fényességes, égre boruló kalap. Korán reggel ébred Vackor. Hány órakor? Éppen 6-kor. Korán reggel reggelire édes teljes kávét kap, mellé nagy karé kenyeret, rá lépes mézet eleget, éhesen belé harap. Aj, te fényességes hétfő! Az a piszén-pisze, boglyos, igen vidámakat lépő, mert most egész hétje szabad, lévén tavaszi szünet. Játszani a térre szalad, oda a sok első véssel, pajtásai seregével, mivel hogy a közös játék dobogtatja a szívet. Ahol a Kökörcsén utca egy kanyarban véget ér, vén platánfák állnak körben, ott a Galagonya tér. Közepén nagy homokozó, benne rengeteg homok. Homokban keresztül kasul kicsi gyereklábnyomok. Homokozó szélén csúszda, mely a homokba csúszik. Csúszdára vaslétra vezet. Vackor alája bújik, és farönkök áldogálnak nagy csomóban, az a vár. Arra pedig mászhat Vackor, le is ugorhat akár. Ő a platánfákra mászna, föl a lombok magasába, rikogat is. Hó, hó, hó, fára mászni volna, jó! De a parkőr kiállt akkor. Ejnye, kutyamája Vackor, fára mászni nem szabad. Hát a piszén-pisze, boglyos, lompos, loncsos és bozontos mászhatnékos kölyök mackó a hintákig elszalad. Mert hinta is van, de mennyi? Érdemes egy csöp mackónak játszani, a térre menni? Aj, te Galagonya tér! De sok játszó kicsi gyerek árnyas fáid alá fér. Ott játszik Keszthelyi Dani Hidegkúti Mártival, ugró kötelezget Vackor vígan Zahár Zsófival. Zelnik Bálint ül a csúszdán, mögötte Kormos Luca, Csukás Pista fején sapka, trombita-szerű fura. Maros Donka tejet szürcsöl, kiflit rágcsál Nagy Balázs, Parancs Pandi garást épít, de homokból a garázs. Énekel Domokos Matyi egy kicsike éneket, mikor észreveszi Vackor ugrókötelezés közben, hogy a Kökörcsin utcából, platánfák alatti árnyból két kisgyerek fut feléje, azaz, hogy csak lépeget. Egyszer csak mellette állnak, és az ugrándozó Vackor szemébe belé csodálnak. Együtt jártak óvodába, ott voltak pajtásai. Egyikük neve Vaspista, a másiké Kovács Vicu. És mivel rég nem látták egymást, szeretnének most Vackorral a téren eljátszani. Szólnak neki. Szervusz, Vackor! Emlékszel ránk, boglyosunk? Amióta nem jársz velünk, nincs is igazi bocsunk. Kezet ráz velük a pisze. Oj, Pistikám, Vicukám, hát nem felejtettétek el az én lompos hacukám. Vaspista komolyan bólint, de hát ő mindig komoly, mintha titkos féreg rágná, zsizsik, vagy valami moly. Kovács Vicu hencegni kezd. Hegedülni tanulok. Még egy év, kettő, vagy három, s nem lesz hegedűben párom. Mindent kívülről fújok. Vackort nevetés csiklándja. Nem fújják a hegedűt. És hogyan tudsz hegedülni, hogyha nem bírsz békén ülni, és még óvodás a neved, és még Picsu, nem ismered az A meg a B betűt. A Vaspista már ismeri. Azért olyan komoly ő. Gyere ugró kötelezni, te szájhős hegedülő.
2: S tartja kötelét Zsófival. Vaspista ugrándozik,
1: hanem Kovács Viszu íme ugrás közben fölbukik. Nagyot nyekken a homokban, de nem üti meg magát. Mégis fölpattan dühötten, és messze hangzót kiált. A szoknyám azok a kérlek, mert a kötélbe akadt. Míg az a szerencse vackor, hogy közben el nem szakadt. Inkább hegedülök eztán. Gyere, Vas Pista, velem! Ezt a buta ugrándozást különben se szeretem. Nekem ez az ugrándozás ugyan fabatkát se ér. Aki akar, ugrándozzon! Szervusz! Kalabonya tér! S ketten ugrált akkor Zahár Zsófi s Vackor.
2: Csukás Mese Rádió. Tudjátok, hogy a nyárnak nem csak hangjai és illatai vannak, hanem ízei is? Nyáron sok finomság kerül az asztalra. Talán azért, mert a napsütés és a jó kedv is ott van minden falatban. Ott van például a görög dinnye. Jó hidegen a legfinomabb, egy forró napon pedig igazi frissítő. A barack édes és zamatos. A cseresznye roppan, a málna apró piros szemei lédúsak. Szeretitek a nyári gyümölcsöket? Nektek melyik a kedvencetek? A kertben ilyenkor friss a paprika, ropogós az uborka, és a paradicsom olyan, mintha éppen most szedték volna le. A strandokon és a vízpartokon más finomságok várnak ránk. Sok helyen lehet lángost kapni, illatozik a főtt kukorica, és gyakran sorál a fagylaltosnál is. Egy gombóc fagyi a melegben mindig jól esik. És persze ott vannak a családi kedvencek, a palacsinta, a gyümölcsleves, vagy egy nagy tányér gyümölcsös sütemény. A nyárban az a legszebb, hogy sokszor együtt eszünk a kertben, a fűben ülve, egy fa árnyékában. És van valami érdekes is. Sokszor évekkel később is eszünkbe jut egy-egy nyári íz. Nem csak a tányérok telnek meg finomságokkal, hanem a szívünk is vidám pillanatokkal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Van nekem négy jó barátom. Az egyiket úgy hívják, hogy Kutya teszi Bálint. A másikat úgy hívják, hogy Csóka viszi Benedek. A harmadiknak is elég furcsa neve van. Úgy hívják, hogy Kocsihasú Péter. A negyediknek meg az a neve, hogy Csuka szemű Pál. Tudjátok, ezek mit csinálnak? Megeszik a szöcskét, papapucsot, egeret, de ha leves készül, mindnek hasa fáj. Persze, hogy fáj a hasuk, miért ilyen bolondok? Miért esznek papapucsot meg egeret? Ennének inkább finom leveseket, gulyáslevest, húslevest, cérnamentéltel, zöldséglevest, halászlevet.

0: 少帅，
1: 名字
2: 王少帅。Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a feneke.
1: Sziasztok! Hegedűs Johanna vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
2: Kedves gyerekek! Györgyi Anna vagyok, most én mesélek nektek. Fogadjátok nagy szeretettel! A tűzgerjesztők, ausztrál népmese, a bőbeszédű teknős béka című mesekönyvből. Hajdanában, amikor Botolga a daru és Gunúra kenguru patkány összeházasodott, országukban még nem ismerték a tüzet. Ételüket nyersen kellett megenniük, vagy a napon szárították. Egyik nap Botolga összedörzsölt két darab fát, és lám, kicsi szikra pattant ki, majd halvány füstcsík szállt az égbe. Nézd, mondta Gunúrnak, ha összedörzsölök két darab fát, füst száll belőle.

0: Bizony nagy szerencse volna, ha tüzet tudnánk csinálni, nem kellene fövetlen tennünk se, arra várni folyton, hogy az ételünket a nap szárítsa ki. Gunnur odanézett, s a füstöt látva így szólt.
1: Bizony, az nagy nap volna, mikor először lobbanna láng.
0: Hasítsd meg a botodat, Botolga, tegyél kérget meg száraz füvet a hasítékba, hogy egyetlen szikra is meggyújtsa. Bölcs tanács volt. S Botolga hallgatott is rá. Dörzsölte a két fát, kipattant egy kis szikra, s ahogy Gunnur megjósolta, a szikra egy szempillantás alatt lángra lobbantotta a füvet, és a fakéreg is parázslani, füstölni kezdett. Így történt, hogy a daru és a kenguru patkány rájött a tűzgerjesztés tudományára, és azt mondták egymásnak. Már pedig ezt titokban tartjuk valamennyi törzs előtt. Először is a binga-vingul cserjésbe megyünk. Tüzet rakunk, halat sütünk, ott nem lát meg bennünket senki. A tűzgerjesztő fadarabokat elrejtjük a binga-vingul bokor nyitott szájú bogyóiba, két másik tűzgerjesztő botot meg elrejtünk a tarisznyánkba. Azzal megsütötték az első halat, amit sikerült elfogniuk, és jó ízűen ettek belőle. Aztán visszamentek a faluba, a halból is vittek magukkal egy darabot. A falu lakói mindjárt észrevették, hogy másfajta eledel ez, mint amit a napon szoktak szárítani, és megkérdezték. Mit csináltatok ezzel a hallal?
1: Napra tettük száradni,
0: felelték. Azt már nem mondjátok, hitetlenkedtek a többiek, annak más íze van. Botolga és Gunnur azonban váltig erősködött, hogy a nap szárította ki a halat. Teltek, múltak a napok, és amikor eljött a nagy halászat ideje, ők ketten megint eltűntek. Amikor visszatértek, újra csak más ízű volt az ő ételük, mint a többieké. A törzs vénei sehogy se tudtak belenyugodni ebbe a titokzatosságba, és elhatározták, hogy meglesik Botolgát és Gunnurt. Az éjjeli baglyot és a papagájt bízták meg a feladattal. Figyeljék meg, hová mennek, lessék ki, mit csinálnak. Így is történt. A következő halászat után, mikor a daru és a kenguru patkány elvették a részüket a zsákmányból, s elindultak a cserjésbe, a bagoly meg a papagáj lopva a nyomukba szegődött. De csak azt látták, hogy azok ketten eltűnnek a tűlevelű binga-vingul bozótba, s attól kezdve se hírük, se hamvuk. Végül a bozót szélén talált a bagoly egy magas fát, arra kapaszkodtak fel mind a ketten, hogy körülnézzenek. Így aztán sikerült kilesniük Botolgát és Gunnurt. Látták, hogy mit művelnek nagy titokban. Kinyitják a bőrtarisznyájukat, kivesznek belőle egy botot, ráfújnak, aztán leteszik egy halom száraz levél meg vessző közé. Kis idő múlva láng csapott fel, amit Botolga és Gunnur még tovább is szított. Egyre nagyobb gallyakat raktak a tűzre. Végül pedig, mikor elhalt a láng, fogták a halat, és belerakták a rőzse tűzhamujába. A bagolynak és papagájnak ennyi is elég volt. Gyorsan lemásztak a fáról, és vitték a hírt a táborba. Mint a megbolygatott mékas, úgy zsongtak az emberek, mikor a két hírnök elmondta, mit látott, s mindjárt tanácskozni kezdtek, hogyan szerezhetnék meg a kenguru bőr tarisznyát és benne a tűzbotot. Végül úgy határoztak, hogy rendeznek egy nagy mulatságot, de olyat, amilyet a törzs fiataljai még sohasem láttak. Az volt a tervük, hogy mulatozás közben, mikor Botolga és Gunnur is beleszédülnek a táncba, kilopják a kenguru bőr tarisznyából a tűzbotot, és azon nyomban tüzet gyújtanak mindenki számára. Csak nem valamennyien ettek már a sült halból, amit a két tűzgerjesztő hozott a táborba. Azt akarták, hogy ezentúl mindig ehessenek, ha kedvük támad rá. És Biagát, a sólymot kérték meg, hogy segítsen nekik a terv végrehajtásában. Ha majd eljön a mulatság napja, mondták neki, tettesd betegnek magadat, kösd be a fejedet, és feküdj le Botolga és Gunnur mellé. De egy pillanatra se vedd ám le a szemedet róluk, s ha azt látod, hogy semmi mással nem törődnek, csak a tánccal meg a mulatozással, akkor emeld el a tarisznyát. Miután mindezt eltervezték, hozzáláttak a készülődéshez. Megüzenték a szomszédos törzseknek, hogy szívesen látják őket a mulatságon. Különösen brelgákra, a kék darukra számítottak nagyon. Messze földön híresek voltak csodálatos táncukról. Azt remélték, hogy az biztos leköti majd a tűzgerjesztők figyelmét. A törzsek el is fogadták a meghívást, és mindegyik túl akart tenni a többin. Egyik ragyogóbra festette a bőrét, mint a másik. A fiatalok nem győztek álmélkodni, mikor a mulatság napján a meghívottak sorra megérkeztek. Még soha nem láttak ekkora pompát. A fekete kakadu törzse ragyogó, narancsvörös pöttyöket viselt a bőrén. A pelikánok talpig fehérbe öltöztek, csak itt-ott villant elő egy-egy fekete folt, ahol a festék lekopott. A fekete búvómadarak fekete bőrükbe jöttek, de az úgy ki volt suvickolva, hogy szinte vakított. Ezután érkeztek meg a kengurupatkány család szépei. Ezeket követte a vadmacskák törzse, és ki tudja még hányféle törzs. Végül lassú léptekkel megjelentek a kék darvak. Vörösre festett fejüket méltóság teljesen magasra tartották, mintha ők maguk is éreznék, hogy minden szem rájuk szegődik. Mikor Botolga és Gunur megérkezett, már hatalmas tömeg volt együtt. Botolga azonnal figyelmeztette Gunurt, hogy legyenek résen. Bármilyen nagy mulatság kerekedik is, ők csak nézők lesznek, vigyázniuk kell a tarisznyára. Gunur megfogadta a tanácsot, leült Botolga mellé, a tarisznya meg ott lógott a karján. Kis idő múlva aztán Biaga, a sólyom is odafurakodott melléjük bekötött fejjel, s olyan szánalmas ábrázattal, mintha halálos beteg volna. De a szemét nem vette le a tarisznyáról. Volt egy pillanat, amikor a nagy tolongásban kicsit lejjebb csúszott a tarisznya Gunur karjáról. Biagának azonban nem volt szerencséje. Botolga azonnal szólt Gunurnak. Nem mintha gyanakodtak volna a sólyomra, csak ugyan elhitték róla, hogy beteg. Inkább csak óvatosságból figyelmeztették egymást. Aztán elkezdődött a tánc meg a móka. És táncoltak, és énekeltek, táncoltak, énekeltek órákon át. De amikor a kék darvak táncára került sor, egyszerre felugrott mindenki a helyéről, még Botolga és Gunur is. A daruk, miután bevonultak a kör közepére, először előre léptek, meghajoltak, majd megint visszaléptek, s ezt addig ismételték, míg a mozgásuk egyre gyorsabb lett. Hajlongásuk pörgésbe csapott át. Hosszú nyakukat közben magasra nyújtották, s mindezt oly mulatságos komolykodással csinálták, hogy a nézők csak úgy rázkodtak a nevetéstől. És ekkor érkezett el Biaga ideje. Gunur és Botolga se tudta megállni, hogy nevettében ne csapkodjon a karjával, s bizony közben megfeledkeztek a tarisznyáról. Egyszer csak lecsúszott Gunur karjáról. A beteg Biagának se kellett több. Hirtelen felugrott, kőbaltájával fölhasította a tarisznyát, kirántotta a tűzbotot, s egy halom füvet, melyet már jó előre odakészített, egy szempillantás alatt felgyújtott. Botolga és Gunur pedig csak akkor kapott észbe, hogy mi történt. Rohantak Biaga után, de az még a nyúlnál is gyorsabban futott, s hamarosan messze maga mögött hagyta üldözőit. Így aztán ők is felhagytak a reménytelen hajszával, s már hiába is akarták volna őrizgetni a titkukat. A tűz valamennyiük közös kincse lett.
2: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a bölcs pásztorfiú, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Volt egyszer egy pásztorfiú, az minden kérdésre olyan okosan meg tudott felelni, hogy messze földön híre járt a bölcsességének. Fülébe jutott a dolog a királynak is, de az egy szót sem hitt az egészből. Ostoba, mendemonda, semmi más jelentette ki, valahányszor a pásztorfiú bölcsességét emlegették előtte, hanem az udvarbeliek addig unszolták, míg a végén engedett a kérésüknek, és maga elé hivatta a fiút. Három kérdést adok fel neked, mondta, ha mind a háromra megfelelsz, fiammá fogadlak, s itt fogsz lakni nálam a palotában. De ha csak egyszer is elvéted a feleletet, mehetsz vissza a birkáidhoz. Uram, királyom, állom a próbát, felelte a fiú. Nagy csend lett a trónteremben, meg lehetett hallani még a légy szárnyának a zizegését is. Akkor a király föltette az első kérdést. Mondd meg nekem, hány csepp víz van a tengerben? Uram, királyom, felelte a fiú, csak arra kérlek, állítsd meg a világ valamennyi folyóját, ne hordjanak több vizet a tengerbe, amíg meg nem számolom, hány csepp van benne. Rendben van, mondta a király, erre jól megfeleltél. Lássuk, megfelelsz-e a második kérdésemre is. Meg tudod-e mondani, hány csillag van az égen? Uram, királyom, megmondom, csak előbb adass egy ív papírost. Hozták a király tolnokai már is a papírost. Kuncogva nyújtották át a fiúnak, azt hitték, azon akarja kiszámolni, hány csillag van az égen. A fiú azonban semmit sem számolt, hanem fogta a papírost és telerajzolta parányi fekete pontokkal. Annyi pontot pötyögtetett rá, hogy aki látta, nyomban káprázni kezdett tőle a szeme. Mikor elkészült a rajzolással, átnyújtotta a papírlapot a királynak. Annyi csillag van az égen, ahány pont a papíron, csak össze kell számolni. Most aztán megnyúlt ám a tolnokok képe is, megijedtek, hogy a király még utóbb velük számoltatja meg a pontocskákat. A királynak pedig egyre jobban megtetszett a talpra esett pásztorfiú. Már egészen kedvtelve nézegette, mikor föladta a harmadik kérdést. Még csak azt mondd meg, fiam, hány percből áll az örökké valóság? A fiú egy kicsit gondolkodott, aztán így felelt. Messze Pomerániában emelkedik a híres Gyémánthegy. Akkora, hogy belefárad az ember, mire körül járja. Arra hegyre minden századik esztendőben leszáll egy parányi madárka, és hozzáfeni a csőrét. Mikorra az egész hegy elkopik ettől, akkorra tellik le az első másodperc az örökké valóságból. Jól van, mondta a király, megálltad a próbát, egy bölcs sem felelhetett volna különbül. Mától fogva, itt lesz a lakásod a palotámban, és ezennel országvilág előtt fiammá fogadlak. Itt a vége, fuss el véle!
0: A Bölcs pásztorfiú című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. A mesékben sokféle mesés lénnyel és tárggyal találkozhatunk. Vannak sárkányok, boszorkányok, jó tündérek, repülőlovak, beszélőköntösök, varázsköpönyegek és varázsitalok. Neked melyik a kedvenc mese karaktered? És melyik a kedvenc varázstárgyad? Amikor hallgatod a meséket, van, amikor saját magadat is látod, ahogyan egy üveghegyen állsz. Ha egyszer lesz hozzá kedved, meséld el az anyukádnak vagy az apukádnak a kedvenc történetedet. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Neve nincs apó. Francia népmese. Átdolgozta Bertóc Ilona. Aki elmeséli nektek, Sipos Szilvi. Élt hajdanában egy királyfi, bátorságáról híres derék Dalia. Korán árvaságra jutott, és emberséges ura lett birodalmának. Az ifjú király feleséget keresett magának, akivel megoszthatná az uralkodás gondjait, de nem akadt, akit szívből megszeretett volna. Egyszer aztán jártában keltében egy öreg-öreg festőnél megpillantotta egy szép lány képét, és azt gondolta magában, egy életem, egy halálom, ez a lány lesz a feleségem. Megkérdezte a festőt, ki légyen az, akit a kép ábrázol. Jaj, uram, királyom, válaszolt a festő, ezt a király kisasszonyt messze-messze egy kastélyban őrzi a gonosz tündér. Ott ül a kapuban, és emberfia nem lépheti át a küszöböt. Már sok bátor ifjú akarta kiszabadítani, de mind bajba jutott. A királyt azonban nem lehetett eltéríteni a szándékától. Befogatott hintajába és hűséges inasával ének éjszakáján nekivágott a nagyvilágnak. Rengeteg erdőn vezetett az útjuk, a király elszúnyókált, de a szolga éberen vigyázta uraálmát. És egyszer csak a közelből hangokat hallott. Leállította a lovakat és figyelt. Hallja ám, hogy az erdőben neve nincs apót szólongatják, kérlelik, meséljen valamit. Aztán neve nincs apó beszélt, elmondta, hogy a fiatal király éppen úton van a király kisasszonyhoz. Elsorolta azt is, milyen nehéz próbákat kell kiállnia, hogy kiszabadíthassa. Elmesélte, hogy a kocsija hamarosan egy folyóhoz ér majd, amelyen nincs híd, s csak úgy tud rajta átkelni, ha a tengelyt megdörzsölik tölgyfáról való mohával. Ha elérkezik a kastélyhoz, álomport kell adnia a tündérnek. Ha az elalszik, a király elszöktetheti a király kisasszonyt, de amikor a tündér felébred, üldözésükre indul. De hát hogyan is állhatná ki a próbákat a király, mondta nevetve neve nincs apó, hiszen nem tudhatja, hogy mit kell tennie. A hűséges inas jól eszébe véste, amit hallott, aztán felébresztette a gazdáját, és mentek tovább. Kisvártatva sebes sodrású folyóhoz értek, amelyen nem volt híd. Az inas csak fogott egy marék tölgyfamohát, megdörgölte vele a tengelyt, s egyszeriben híd ívelt át a vizen. Kényelmesen átmentek rajta, és hamarosan a kastélyhoz érkeztek. Minden úgy volt, ahogy neve nincs apó megmondta. A tündérnek drága kövekkel ékes aranycsupracskában finom illatszert adtak ajándékul, ebben volt az álompor. A tündér beleszagolt, és elnyomta az álom. A vadállatok, látván, hogy úrnőjük alszik, békén tovább engedték az utasokat. A kastély fényes termében várta a király kisasszonya szabadítóját. A király kézen fogta, hintajába ültette, hűséges inasa meg a lovak közé csapott, s vágtattak, mint a szélvész. Közben fölébredt a tündér, üldözésükre küldte a vadállatokat. Haj, megizzadt az ifjú király, mire mindegyikkel megvívott, de végül szabad volt az út, s nagy diadallal vitte haza szépséges mátkáját. Volt aztán hetet hét országra szóló lakodalom, és mit gondoltok, ki ült a főhelyen? A hűséges inas, aki kihallgatta neve nincs apót, és segített a királynak kiszabadítani mátkáját a gonosz tündér karmaiból.

Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Legyen nagyon klassz nyaratok, fürödjetek sokat, egyetek sok fagyit, és hallgassátok a Csukás Mese Rádiót.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Ivanov Ríz Barbara vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Ezúttal Janikovszky Éva, Már óvodás vagyok című könyvéből hoztam nektek egy kedves történetet. Hallgassátok szeretettel! A porszívó fűnyíró helikopter. Dani azért szeretett korán kelni, mert ha korán kelt, akkor elsőnek ért az óvodába, és játszhatott a helikopterrel. A helikopterrel ugyanis csak az játszhatott, aki jól viselte magát, és ha Dani elsőnek ért az óvodába, akkor még biztosan jól viselte magát. A többi játék mind lent volt a polcokon, ahol elérhették a gyerekek, de a helikopter fönt volt a szekrény tetején, ahol csak az óvónéni érte el. Ha Dani elsőnek ért az óvodába, akkor szépen köszönt Jutka néninek, sietett az átöltözéssel, és mindjárt elkérte a helikoptert. Aztán odaállt a zöld szőnyek közepére, mert a helikopter helyből szállt föl, és berregve körülrepülte vele a szobát. Persze kikerülte a hegyeket, meg a felhőket, meg a tornyokat, néha annyi mindent kellett kerülgetnie, hogy egészen elszédült, aztán leszállt a zöld szőnyek közepén lévő piros mintára, mert a helikopterben az a jó, hogy pontosan le tud szállni. Dani a tévében látta a helikoptert, amin betegeket szállítottak kórházba a nagy hegyek közül. Ő nem betegeket szállított, hanem fontos leveleket vitt, még csomagokat is, aminek örülnek ott, ahova nem jár a posta. A macik, meg a kenguruk, meg a zöld oroszlánok a polcon. Dani minden percet kihasznált, mert tudta, hogy csak addig lehet kis helyen felszállni, és kis helyen leszállni, és berregve körbe repülni, amíg egyedül van. Mert ha már nem ő az egyetlen jó gyerek, aki szépen játszik egyedül, akkor biztos, hogy a többi jó gyerek el akarja tőle venni a helikoptert. Gáborka is korán szokott érkezni, de ő volt az egyetlen, akinek Dani nem sajnálta odaadni a helikoptert, mert Gáborka füvet nyírt vele. És Dani szerette nézni, ahogy Gáborka tolta maga előtt a zöld szőnyegen, gondosan kikerülve a piros virágágyakat. A fűnyíró surrogott, ahogy nyírta a füvet, és ezt is jó volt hallgatni. Dani kicsit sajnálta, hogy Gáborka nem ül rá a fűnyíróra, mert a parkban láttak már olyan fűnyírót is, amin egy fiú nyargalászott, mint valami kis traktoron, és csak úgy repült a levágott fű, amerre ment. De hát mindenkinek olyan fűnyírója van, amilyet kitalál magának. Ágika is korán szokott jönni, és sajnos ő is mindjárt elkérte a helikoptert. Neki nem szívesen adta oda Dani, mert Ágika mindig csak porszívózni akart a helikopterrel a babasarokban. Az pedig egyáltalán nem volt érdekes. És ha Dani nem adta oda, akkor mindjárt rákezdte. Júj, ezt már megmondom! És nem csak ígérte, hanem meg is mondta Jutka néninek. Jutka néni, kérem, a Dani nem adja ide a porszívót, mert mindig csak repül vele, pedig az nem is repülő. Mert Ágikának fogalma se volt róla, hogy mi a különbség egy repülő és egy helikopter között. Pedig láthatta, hogy ha Dani a zöld szőnyeg középső mintáján felszáll, akkor pontosan oda le is tud szállni. Ugyan hol van az a repülő, amelyik egy ekkora szobában képes volna felszállni, körbe repülni, meg leszállni? De Jutka néni Ágikára hallgatott és rászólt Danira. Miért szaladgálsz azzal a porszívóval, Dani? Add oda szépen Ágikának, hadd takarítsa ki a babasarkot! Dani szerette volna megmondani Jutka néninek, hogy azért szaladgál azzal a porszívóval, mert ha ő szaladgál vele, akkor az helikopter, de ha odaadja Ágikának, akkor csak porszívó. Ezért nem is adta mindjárt oda, hanem egyszer még körbe repült vele, és az Ágika megint kiabált, hogy júj, ezt már megmondom. Jutka néni pedig megint benézett az ajtón. Én nem értem, hogy mindig ezzel a porszívóval van baj. Ha nem tudtok vele szépen együtt játszani, akkor a porszívó visszamegy a szekrény tetejére. Na ugye, gondolta Dani. Ha a porszívó szépen vissza tud menni a szekrény tetejére, akkor világos, hogy helikopter, mert olyan porszívót még senki se látott, amelyik repülni tudna. De nem szólt semmit, odaadta Ágikának. Ágika tologatta a babasarok babaszőnyegén, Gáborka nézte, hogy milyen szépen vágja itt is a füvet, Dani megvárta, hogy mikor repül fel.
2: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
3: Szervusztok, gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Juhász Kristóf Országjáró mesék című könyvéből hallgassátok a Hortobágyi hídlukasztó történetét. Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy hortobágy. Már réges-rég is úgy nézett ki, mint manapság, legalábbis a Pannon-tenger elvonulását követő időszaktól számítva. Régen persze több gulya, ménes, meg nyájlegelt a végtelen pusztán, mint napjainkban, s több daruk rúgatott a mocsarakban. Jó dolga volt a gulyásnak, csikósnak, juhásznak, de még a fuvarosnak, meg a kereskedőnek is, hiszen a déli bábos rónaságon olyan messzire el lehetett látni, hogy senki nem tud eltévedni. Szívesen is járt arra mindenki. Arra hajtották végtelen sorokban a csordákat Debrecen és Buda között, a bátrabbak egészen Bécsig. Arra szállították a sót az erdélyországi bányákból a magyar királyok udvarába, arra vonultak a zsákmányra vágyó éhes seregek, és arra tértek vissza olykor a dicső győztesek, vagy a szomorú vesztesek is. Azám. De aki a hortobágy széles útját járta, annak előbb-utóbb át kellett kelnie a hortobágy nevezetű folyó. És nem elég, hogy át kellett kelnie, hanem végig is kellett hallgatnia a széles rónaság meg a folyó veszekedését, ezek ugyanis már évszázadok óta azon vitáztak, hogy melyiküket hívták előbb hortobágynak. Az öreg pásztorok azt beszélik, Szent István királyunk pecsétes írásba foglalta, hogy mindkettőnek igaza van. Ám a királyi oklevél valami törökkori csetepatéban elveszett, így aztán megint lehetett vitatkozni. A vitát tovább bonyolítja, hogy van egy Hortobágy nevű falu is, a Hortobágyon, a Hortobágy folyó mellett. Így már hárman mondják egyszerre, én voltam az első. De most úgysem tudunk igazságot tenni. Elég annyi hozzá, hogy igen szeszélyes folyó volt a Hortobágy, hol erre, hol arra kanyargott, hol át lehetett úsztatni rajta békésen, hol elragadta az ára lovakat, s hol emitt, hol amott volt rajta biztonságos gázló. Olyan kavarodás volt a vízben hétről hétre, hogy még a halak is eltévedtek benne. Beszélik, hogy egy öreg harcsa egyszer hazafelé úszott, és teljesen másfele kanyarodott a hortobágy, mint amerre előző nap elment hazúról a vénhal. És úszott a harcsa arra, amerre emlékezett. És olyan jó erőben volt, hogy észre se vette, hogy a folyó közben máshogy kanyarodik. Nagy buzgalmában bele is ment fejjel a folyó menti töltésbe. Igen ám, de közben a bajsza kanyarodott a forgás irányjal, s olyannyira átadta magát a sodrásnak, hogy egészen elszakadt gazdájától. Már most a harcsa lendületében egészen átfúrta a töltést. Kilukadt valahol a bogaras lábban, ott átugrott egy malmot, és beleesett a gémes kútba, a kötekedő csárda mellett. A bajsza pedig közben lecsúszott a hortobágyon, a hortobágy berettyún át egészen a hármas körösig. Ott egy csónak oldalán fönnakadt, és hiába kérte a csónakost, hogy forduljon vissza, az csak ment tovább, ilyen egy goromba alak volt. A harcsa megközben nem tudott kiugrani a gímes kútból, és valami libapásztor lányok jöttek oda itatni, és a harcsa óbégatni kezdett nekik, hogy segítsetek, beszorultam, elvesztettem a bajuszomat, hová lett a nagy folyó? A pásztor lánykák megijedtek. Azt hitték, ördög bújt a kútba, a csárdába berohantak, a betyárokat előszólították. A betyárok előjöttek, pisztolyukkal a kútba belelőttek, de a harcsát nem találták el, az tovább óbégatott. A lövöldözésre odanyargaltak a pandúrok, puskával a betyárokra lőttek, azok visszalőttek, a pásztorlánykák a csárdába menekültek, a macska a kármentetőben a lámpát leverte, a csárda kigyulladt, a betyárok odavesztek, a pandúrok megsebesültek, a fogadós beleesett a budiba, a macskafarka megégett, a harcsával meg a bajuszával pedig senki sem tudja, hogy mi lett. Na, hát ezért fogtak össze a környékben a népek, hogy inkább építenek egy hidat a Hortobágyra, csak ezt a ramazurit ne kelljen már állandóan elviselni. Jól van. Építettek egy hidat fűszfából, mert fűszfa nőtt elég a mocsárban. Nemhogy kitelt a füzekből a hídnak való, hanem még maradt is a helyén eleven fa bőven. Arrafelé nem szokás meggondolatlanul írtani a fát, hisz a déli bábos rónaságon nincs belőle sok. Szép hidat ácsoltak a fűszfából a mesterek, mikor elkészült, nagy ünnepet csaptak. Át is hajtották rajta a Hortobágy legszebb gulyáját, de ahogy a sok pata a hídon dobogni kezdett, a göcsörtös fűszfa pillérek összerogytak. Az egész híd a folyóba szakadt, hű, de nagy skandallum volt. Látták akkor a népek, hogy a fűszfa nem jó. Hozattak hát messzi földről jó pénzért akácfát, és abból építettek hidat a mesterek. Az akácfa híd túlélte a hídavatást. Jól szolgált egy évig, jól szolgált kettőig, de amikor aztán a hegyes bajszú csikósok hajtottak át rajta ötödszörre a ménessel, teljesen összeragyott. Hű, de nagy jaj beszékelés volt. Oda szaladt az egész Hortobágy. Pöröltek a népek, hogy azért omlott össze megint a híd, mert a csikósoknak túl hegyes volt a bajsza. Erre meg a csikósok azt mondták, hogy előttük meg a kondások hajtották át a hídon a disznókat, és nyilván a disznók súlya alatt rogyott meg a híd, nem az ő nemes paripájuk alatt. Erre meg a kondások azt mondták, hogy az ő disznaikat ne tessék sértegetni, és ebből majdnem verekedés lett. Mire az előjáróság gyorsan kiirdette, hogy inkább megépítik a harmadik hidat is, csak legyen békesség. Akkor megint messze földről sok aranyért hozattak égerfát, ami nem korhat szét a vízben, hanem még keményebb lesz. Égerből építettek hidat a mesterek, szolgált is a híd 10 évig. Szolgált 20-ig is. De amikor aztán átvontatták rajta a német császár tüzérei a nagyobb fajta ostromágyukat, teljesen összeomlott. Beleesett a Hortobágyba a császári tüzérség. Tiszta víz lett az egész lőporkészlet, de még a katonák harisnyája is. Egy teljes napig kellett aztán szárítkozni nekik a folyóparton, mire megint emberi pofájuk lett. És ráadásul utánuk át akart kelni a bécsi lovas hadosztály is, tehát a híd már oda volt. Szerencsétlenek csak galoppoztak fős alá a parton, és szitták a tüzéreket, mint a bokrot, hogy miképpen is lehetnek képesek ilyen nyomorúságosan maguk alá omlasztani az egész hidat, hogy a sóvirág lepné be a fejük búját immár. Ebből persze megint majdnem verekedés lett. Mire az összes európai császári fennség írásba adta, hogy inkább megépítik a negyedik, ötödik és hatodik hidat is, csak hagyják már őket nyugodtan háborúzgatni végre. És épültek a hidak egyre másra a Hortobágyon. Az egyik ilyen fából, a másik amolyanból, de egy idő után mindegyik csődöt mondott, és nem volt megelégedve sem előjáró, sem császár, de még a csikós, a pásztor, meg a sószállító sem. Egyedül a daru szelidítő vonogatta a vállát. Neki mindegy volt, hisz madárnak nem kell híd. Ha pedig neki, magának akad ügyes bajos dolga a túlparton, csak fölkötözi magát az erősebb darvakra, azok meg átrepülnek vele a folyón. De a fél országot ezzel a megoldással kissé bajos lenne átjuttatni a túlpartra. Sétálgatott egy ízben a daru szelidítő a Hortobágy partján, nagy csizmája sluttyogott az iszabban, feje gondolatokba merülve ingott, mert a maga baját megoldotta ugyan. De már csak olyan volt a természete, hogy a világ baját is erősen a szívére vette. Ezért mind csak azon tűnődött, miképpen lehetne olyan hidat verni a hortobágyon, amin az idők végezetéig száraz lábbal kelhet át minden jó ember és lelkes állat. Amíg így töpreng, egyszer csak kiugrik a hortobágyból egy irdatlan nagy csuka. Akkorára tátja a száját, mint a Váci diadalív a párizsival egyben, és egyetlen falásra elnyeli a daru szelidítőt. Az kétségbe esve könyörög: irgalom, te csuka, családos ember vagyok, másrészt húsom öreg, a csontom kemény, a fejem különösen. Jó vacsorát nem lesz belőlem. Erre azt mondja a csuka: nem húsodért, nem is csontodért, de a szavadért nyeltelek le, te daru szelidítő. És addig nem is engedlek el, amíg nem teljesíthetem három kívánságot. Álmélkodott ezen a daru szelidítő, hitte is, nem is, hogy ilyen csuda csukára bukkant. De végtére úgy volt vele, az effélét muszáj kipróbálni, hogy kiderüljön, így szólt. Azt kívánom, hogy teremjen itt egy öröklétig stabilan álló kőhíd a Hortobágy folyóján, és láss csodát! A csuka egyet csettintett rettentő uszonyával, és csak ugyan ott állt a szép, új kőhíd. Bár egy kis baj akadt azért vele. Nem volt rajta se hídláb, se pillér, se luk, hanem gyakorlatilag egyetlen egybefüggő kőfal volt az egész. Ennek pedig az volt a következménye, hogy a folyó nem tudott átfolyni a híd alatt, mert igazából nem is híd volt ez, hanem gát. A Hortobágy folyó föltorlódott a gátnál, először egy kisebbecske tavat képzett, majd kisvártatva elöntötte a Hortobágy egész rónaságát. Így szokott ez lenni minden normális folyóval, amikor kőgáttal állítják el az útját. Csű, de nagy skandallum támadt akkor megint szerte a déli bábos rónaságon. Egyesek azt mondták, hogy a henye kunkor nőjön az orrába annak, aki eztet kitalálta. Mások így szóltak: a csepp lesz látony, az ezgesse meg kezét, lábát annak, a megmétejezett senki házinak, aki eztet fölfedezte. És megint mások mondtak volna még mást is, de ekkor a daru szelídítő keserű szavakkal tett szemrehányást az őt elnyelő, ám kívánságát teljesítő csukának: becsaptál engem, te csuka, hisz kívánságomra nem hídat építettél, hanem gátat. Én ugyan nem csaptalak be, te daru szelídítő, hisz honnan is kéne nekem tudnom, hogy mi a híd, mikor én ennél sokkal egyszerűbb kívánságokat szoktam teljesíteni. No, vakargatta erre a fejét a daru szelidítő. Most aztán miféle kívánságot ötöljön ki, amivel a hibát helyrehozza. Mert mondanom sem kell talán, közben az egész Hortobágyot elöntötte az árvíz, és ettől elég sokan lettek idegesek a környéken. Ezért aztán a daru szelidítő így szólt: azt kívánom, hogy teremjen itt egy szakértő, hídépítő mester a Hortobágy folyó félre sikerült hídjánál. És láss csodát! A csuka egyet csettintett rettentő uszonyával, és csak ugyan ott állt a szakértő, hídépítő mester, aki mindjárt neki is fogott a szakértésnek, így szólván: barátaim, e híd statikus felfüggesztése megkívánja a vertikális dőlés minimalizálódás horizontális érték vetületeinek maximális vizsgálatát. Javaslom ezért a pillér szögek mellékes állványszerűséggel kiszámítását a jövőre nézve. Na, ettől aztán senki nem lett okosabb, viszont a daru szelidítő
2: Kapiskálta már, hogy hányadán áll a vásár, és ezért így szólt a csukához. Azt kívánom, hogy teremjen itt a hortobágyi hídlukasztó. És láss csodát, a csuka egyet csettintett rettentő uszonyával. És csak ugyanott állt a hortobágyi hídlukasztó. Akkora volt, hogy egyik válla eltakarta a napot, másik válla pedig a holdat. De a daruszeridítő nem ijedt meg, hanem így szólt hozzá. Ó, hídlukasztó, ments meg minket az árvíznek és a háborúnak veszedelmétől. Segíts minket, lukaszd át ezt a gátat, hogy híd lehessen végre, és minden jó ember és minden lelkes állat száraz lábbal kelhessen át a hortobágyon. A hídlukasztó pedig megtette, amire a daruszelidítő kérte. Akkor a lukakat lukasztott a hídra, szám szerint 9-et, hogy az egész folyó 9-szer is átfért alatta. És ennek annyira megörült, hogy azóta sem csinált árvizet többi. A híd stabil volt lukastól is. Azóta is járunk rajta. A csuka pedig kiköpte a daruszelidítőt, hiszen teljesítette 3 kívánságát. Aki nem hiszi, az egyen őrmös, szikes gyepen henyekunkort, mételyfűvel, vagy valami páfrányfélével.
0: Csukás Mese Rádió. A nyári mezőn rengeteg vadvirág és bokorvirít. Néhányuknak gyógyító ereje is van, így ezeket a növényeket gyógynövényeknek hívjuk. Tavasz végén, nyár elején nyílik például a bodza. A bodzabokrokon először gyönyörű fehér színű bodzavirág nyílik, amiből nagyon finom bodza teát, bodzaszörpöt készíthetünk. Ezeknek a gyógyító vadvirágoknak nem csak a színük csodálatos, hanem a nevük is. Hallgass csak! Réti legyezőfű, réti lórom, levendula, kamilla, kakukkfű. Ugye milyen szép dallamos nevük van? A kamilla nevét biztosan ismered, hiszen ez a virág talán a legismertebb gyógynövények egyike. Ha megisszuk a kamilla teát, akkor sokat tehetünk az egészségünkért. A kamilla tea az elalvásban is segít, így nagyon is érdemes kortyolgatni, ha nem tudsz könnyen elaludni. Csukás Mese Rádió.

0: Sziasztok! Gregor Bernadett vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Sziasztok, gyerekek! Tótfalusi Fanni vagyok. Most egy nagyon különleges állatról hoztam egy mesét nektek, ez pedig nem más, mint a struc. Hallgassátok szeretettel!
2: Mihail Pleckovszki. A sün, akit meg lehetett simogatni. Egy boldog nap.
1: Élt egyszer két struc fióka. Fúj és Pfúj. Fúj rettentően válogatós volt, de a testvére Pfúj sem volt különb. A struc mama reggelire tejbegrészt főzött. Feltállalta a reggelit és elkiabálta magát. Gyerekek, kész a tejbegríz! Hogy mit válaszoltak erre a struc fiókák? Tejbe? Fúj! Gríz? Fúj! Hazajöttek egyszer a kis struccok az iskolából, a táskát a sarokba hajították, és rögtön leszaladtak a térre focizni. Ideje lenne megírni a leckét, figyelmeztette őket ama, a struc mama. Megírni? Fúj! A leckét? Fúj! Ebéd után struc mama megkérte a fiókákat. Segítsetek elmosogatni! A kanalakat? Fúj! A villákat? Fúj! Akkor viszont tanuljátok meg a verset. Megtanulni? Fúj! A verset? Fúj! És így ment ez minden áldott nap. Azt hiszem, most már sejtitek, miért hívták a struc fiókákat fújnak, illetve fújnak. Egyszer ama, a struc mama úgy döntött, hogy ráncba szedi csemetéit. Képzeljétek, mondta a gyerekeknek. Kaptam egy filmszerepet, igaz, hogy nem főszerepet, de ez nem fontos. A vonatjegyet már meg is vettem, 3 nap múlva jövök vissza. És mi mit csinálunk nélküled? Szeppent meg Fúj. És ki főz majd nekünk? Rémült meg Fúj. Ugyan, már egészen nagyok vagytok, boldogultok magatok is. A kenyér, a rizs és a kávé a szekrényben van, a vaj és a sajt a hűtőben. Megjegyeztétek? Hát akkor én indulok is. Szervusztok! Ama, a struc mama a nyakába akasztotta az úti táskáját, és elindult, pedig nagyon sajnálta, hogy egyedül kell otthon hagyni a csemetéit. A struc fiókák pedig nekifogtak a munkának. Fúj tejbegrízt főzött, de néhányszor odaégette. Fúj krumplit sütött, de az meg belül egy kicsit nyers maradt. Tehát éhesek voltak, és így megették, amit főztek. Megették az odakozmát tejbegrízt és a sületlen krumplit. És egyikük sem fintorgott. Fúj nem azt mondta, hogy fúj. Fúj pedig nem azt mondta, hogy fúj. De kinek is mondták volna? Először persze nem voltak hajlandók mosogatni. De amikor elfogytak a tiszta tányérok és kanalak, bizony csak rákényszerültek. Ráadásul még a televízió is elromlott. Így esténként, hogy meg ne halljanak az unalomtól, a struc fiókák verseket olvasgattak. Meg is tanulták a verseket könyv nélkül. 3 nap múlva struc mama hazaérkezett, és rá sem ismert a fiókáira. Ne főzzek neked tejbegrízt? Kérdezte mamáját Fúj. Süthetek neked krumplit is? Ajánlotta készségesen Fúj. Ama, a struc mama nagyon meglepődött, aztán így szólt. Rendben van, készítsetek valamilyen

0: mondásban, de hangosan és szépen szabalta a verset. Miért olvas sok szép könyvet, kisegér és truc gyerek? Világos ez, kérem szépen, fajankók ne legyenek! Ez volt Ama Struc mama életének legboldogabb napja.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
2: Képzeld, mi történt?
3: Na, mondd.
2: Az oviban Máté azt mondta, hogy ő rajzolta a legszebb sárkányt. Mindenki megdicsérte, és az ovónéni is nagyon büszke volt rá.
3: Azta! És tényleg ő rajzolta?
2: Hát, nem. Zsófi rajza volt, csak Máté gyorsan rárajzolta a saját jelét.
3: Jaj, ez nem szép dolog. Erre mondják, hogy más tollával ékeskedik.
2: Más tollával? Mint a madarak?
3: Ez azt jelenti, hogy Máté olyasmivel büszkélkedett, amit nem is ő csinált.
2: Akkor inkább mindenki a saját rajzával ékeskedjen.
3: Bizony, az a legszebb, ami tényleg a miénk.
1: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: A Kőkirályfi, grúz népmese. Igaz-e, nem igaz-e, ki tudná azt megmondani? Élt egyszer egy király meg egy királyné. Késő öregkorukig nem született gyermekük, sokat keseregtek emiatt. Végre született egy fiúk. A király majd eszét vesztette örömében, folyton fia életéért reszketett. Egyre attól félt, hogy valami szerencsétlenség éri, valami baj történik vele. Építetett egy magas tornyot, abban tartotta a királyfit. Ült, üldögélt a királyfi a toronyban, unatkozott, nem sétálgathatott, nem lovagolhatott. Csak a nap kukkantott be minden reggel a torony ablakán. Megszerette a nap a királyfit. Minden reggel ő rávetette első sugarait, rámosolygott, megpróbálta felvidítani. De a királyfi észre sem vette a napot. Felkelt, odament a kis torony ablakhoz, kikönyökölt rajta, lenézett a földre, a király kertjére, de a napra egyszer sem pillantott fel. Tűrte ezt a nap egy darabig, végül megbántódott. Nem járja ez. Minden reggel felébresztem, kedveskedem neki, neki küldöm első sugaraimat, melengetem fényemmel, ő meg rám sem néz. Megharagudott a nap. Egy reggel átdöfte a királyfi sugarával, és kővé változtatta. Nagy volt a szomorúság, a siránkozás a király palotájában. Futkostak a szolgák, szaladgált a király, sírt az öreg királyné. Mi történt? Ki az oka? Ki nem vigyázott rá? Kiabáltak, sírtak, életre próbálták kelteni a királyfit, de az csak feküdt, mint a kő, nem látott, nem hallott semmit. A király gyönyörű palotát építetett a rengeteg erdőben, aranysövénnyel kerítette körül, szolgák seregét állította a királyfi őrzésére. Nappal a királyfi élettelenül feküdt, de éjjel megelevenedett és felkelt. Amint azonban megérintették az első napsugarak, újra kővé merett. Volt egy fiacskája, öklömnyi legényke, de a helyén volt az esze. Amikor a fiú felserdült, megkérdezte az anyjától. Hol van az apám? Sírva fakadt az ifjú királyné, sokáig nem akart válaszolni. Végül egy gyönyörű szobába vezette a fiát. A drága szőnyegeken ott feküdt mozdulatlanul a kő királyfi. Itt van az apád, gyermekem. És elmondta a fiának, mi történt az apjával. Elgondolkozott a fiú. Nem lehetne segíteni a bajunkon, anyácskám? Azt mondta neki az anyja. Úgy beszélik, gyermekem, hogy csak a nap anyja segíthetne rajtunk. Egyedül ő tudakolhatja ki a fiától, hogyan lehet életre kelteni apádat. Csak hogy hozzá igen nehéz eljutni. Én elmegyek hozzá, ha felnövök, mondta a fiú. Sóhajtott az anya, megcsókolta a fiát, nem szólt semmit. A fiú pedig attól a naptól fogva nem feledte el szándékát. Telt múlt az idő, erős, szép szál ifjú lett a fiúból. Egy napon az anyja elé állt, és azt mondta neki. Útra kelek, anyácskám, megkeresem a napanyját, tanácsot kérek tőle, mit tegyünk nagy bajunkban. Marasztalta az ifjú királyné. Fiatal vagy még, gyermekem, korai még a próbálkozás. De az ifjú azt mondta. Nem nézhetem tovább búslakodástokat, megpróbálok segíteni apámon. Egyszerű ruhába öltözött, kenyeret tett a tarisznyájába, és elindult messzi útra. Sík mezőn vezetett az útja, parasztok dolgoztak a mezőn, szántottak.

9 párakör volt az ekéjük elé fogva. Vasból volt az eke, az iga, a hám, minden szerszám. Hajszolták volna a parasztok az ökröket, ütötték, verték, de azok alig vánszorogtak. Verejtékeztek a parasztok, kifáradtak az ökrök, mégis alig szántottak fel egész nap egy talpalatnyi földet. Oda ment hozzájuk az ifjú, megsajnálta őket. Üdvözlet nektek, köszöntötte őket. Neked is, fogadták a parasztok. Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték tőle. A napanyjához megyek, felelte az ifjú, és elmondta a parasztoknak, mi áradban van. Azt mondták a parasztok. Ha segíteni akarsz rajtunk, kérdezd meg a napanyjától, miért nem tudjuk felszántani a földünket. Kínlódunk vele, mégis egy helyben topogunk. Jól van, megkérdezem, felelte az ifjú, és tovább ment. Ment, egyszer csak egy nagy gyunyállyal találkozott. Terelték a pásztorok a juhokat, de azok alig vánszorogtak. Mindegyiknek földig csüggött a gyapja, majd megfulladtak a hőségtől, alig húzták, vonták a lábukat. Üdvözlet nektek, köszöntötte az ifjú a pásztorokat. Neked is. Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték a pásztorok. Elpanaszolta nekik az ifjú nagy baját. Azt mondták a pásztorok. Ha olyan jó ember vagy és segíteni akarsz rajtunk, ugyan kérdezd meg a napanyjától, mit csináljunk a juhainkkal. Alig tudnak mozogni nehéz gyapjuktól. Csak kínlódnak és bennünket is halálra fárasztanak. Jól van, megkérdezem, felelte az ifjú és tovább indult. Ahogy ment, mendegélt, egy szarvast pillantott meg az út közepén. A szarvas a földbe fúrta az orrát. Olyan nagy, olyan nehéz a gancsa volt, hogy fel sem tudta emelni a fejét. Odalépett az ifjú a szarvashoz, megkérdezte tőle. Mi történt veled, szarvas? Nem segíthetek-e rajtad? Nagy az én bajom, jó ember. Olyan nagyra megnőtt az agancsom, s olyan nehéz, hogy tapottat se tudok mozdulni. Ha megtalálod a napanyját, kérdezd meg tőle, mit évő legyek. Nem élhetek így tovább. Jól van, megkérdezem, válaszolta az ifjú. Meddig ér az agancsod? A felhőkön is túl, egészen az égig, felelte a szarvas. Nem kapaszkodhatom-e föl rajta az égbe? Fölkapaszkodhatsz, ha nem félsz. Én nem félek semmitől, mondta az ifjú. Azzal megragadta a szarvas agancsának alsó ágbogait, s mászni kezdett az agancson felfelé, mint valami létrán. Mászott, kapaszkodott, végül felért az égbe. Elindult az égben, kereste a napanyjához vezető utat. Körülötte felhők gomolyogtak, dörgött az ég, jobbra-barra villámok lobbantak, meg akarták ijeszteni a bátor ifjút, de az csak ment, nem gondolt másra, csak azokra, akiken segíteni akart. Kővé vált apjára gondolt a legtöbbet. Végül aranypalota elé ért. Magas hegyen felhők között állt a palota, öreg anyó könyökölt ki az ablakán, a napanyja. Körülötte aranyos fény, nyájasan néz az ifjúra, megkérdi tőle, mi szél hozott, fiacskám? Mi áradban vagy? Elpanaszolta neki baját az ifjú, beszélt azokról is, akikkel útjában találkozott. Megpróbálok segítségedre lenni, fiam, mondta az öreg asszony. Most nincs itthon a nap, amint visszatér, kitudakolok tőle mindent. Feküdj addig itt, nehogy észrevegyen a nap. Ráfújt az ifjúra, rózsagyökérré változtatta és kitette az ablakba. Este felé hazaérkezett a nap. Az anyja leültette, ételt tett elébe, s azt mondta neki. Rég nem beszélgettünk, fiam. Te egész nap fennjársz az égen, nézed a földet. Mesélj valami érdekeset, hogyan élnek az emberek, mi újság náluk. Mit meséljek hát, mondta a nap. Volt egy királynak egy fia. Szerettem a királyfit. Reggelente az ő ablakán küldtem be első sugaraimat. Melengedtem, becézgettem, de ő rám sem akart nézni. Hát fogtam magam és kővé változtattam. És most örökre úgy marad? Kérdezte az öreg anyu. Nem, felelte a nap. Életre lehet kelteni. Ha visz neki valaki abból a vízből, amiben reggel mosakodni szoktam és meghinti vele, újra megelevenedik a kő királyfi és olyan lesz, mint a többi ember. Mi érdekeset láttál még a földön? Kérdezte tovább az anyja. Láttam egy sereg ostoba parasztot. Ökrökkel próbálják szántani a földjüket, az ökrökön pedig minden vasból van. A hám, az iga, a szerszám, vasból az eke is. Nehéz nekik a vas, azért nem bírják a szántást. Ha szíjból készítenék a hámot, fából a jármot, csak az eke lenne vasból, egyszerre könnyebben húznának az ökrök. No, aztán mit láttál még? Kérdezte az öreg asszony. Láttam még egy sereg ostoba pásztort, mondta a nap. Juhokat legeltetnek, a juhoknak pedig annyi a gyapja, hogy alig bírnak vánszorogni. Ha a pásztorok ollót fognának és megnyírnák a juhaikat,
a juhak is megkönnyebbülnének, meg a gyapjúból is sok hasznos dolgot készíthetnének. Látod, mennyi érdekes dolog történik a földön, mondta az öreg anyó. Láttam még egyebet is, folytatta a nap. Láttam egy szarvast. Ott áll az út közepén, az agancsa belefúródik az égboltba, s a szarvas nem tud elmozdulni a helyéről. Szenved maga is, meg az agancsából se lát hasznot senki. Pedig ha a szarvas megmosdana friss májusi vízben, elhullana az agancsa. Maga megkönnyebbülne, az agancsából pedig sok hasznos halmit készíthetnének az emberek. Elálmosodott a nap, lefeküdt és aludt egész éjjel. Reggel felkelt, megmosakodott, aztán újra elindult égi útjára. A napanyja kezébe vette a rózsagyökeret, ráfújt, s megint a szépséges ifjú állt előtte, a király unokája. Hallottad-e, amit a nap mondott? Kérdezte az anyóka. Hallottam bizony, felelte az ifjú. Fogd hát, itt a napmosdó vize, hinsd meg vele az apádat, s az életre kell. Útközben pedig mondd el az embereknek meg a szarvasnak, amit a naptól megtudtál. Az ifjú elvette a napmosdó vizével megtöltött kancsót, köszönetet mondott a jóságos anyókának, és a szarvasagancson gyorsan leereszkedett a földre. No, mit mondott a nap? Kérdezte a szarvas. Az ifjú elmondta neki, amit a naptól megtudott. Megörült a szarvas, elfutott a friss májusi víz forrásához, megmosdott benne és nyomban lehullott fejéről a súlyos agancs. Megkönnyebbült a szarvas, az emberek pedig szép csontárgyakat faragtak az agancsából. Tovább ment az ifjú, találkozott a hosszú gyapjas juhok pásztoraival. No, megtudtál-e valamit a napanyjától? Kérdezték a pásztorok. Az ifjú elmondta nekik, amit a naptól hallott. Megörültek a pásztorok, ollót készítettek, megnyírták a juhakat. Azok nyomban felvidultak, az emberek pedig azóta is gyapjúból szövik a meleg ruhákat. Ahogy az ifjú továbbment, látta, hogy a parasztok még mindig az ökrökkel bajlódnak. Na, hoztál-e nekünk jó tanácsot az égből? Kérdezték a parasztok. Elmondta nekik az ifjú, mit tudott meg az égben. Megörültek a parasztok, kicserélték az ökrökön a szerszámot, s most már könnyen ment a munka. Estére az egész földet felszántották. Az ifjú pedig sietett haza, szaladt a palotába, ott már azt hitték, sose látják többé. Az anyja megölelte, aztán kővé vált apja szobájába vezette. Az ifjú megmártotta kezét a bűvös erejű vízben, ráhintette az apjára. Talpra ugrott nyomban a királyfi, kipirult az arca, csillogott a szeme, életre kelt. Forrón megölelte feleségét, fiát, aztán szüleihez sietett. Az öreg király vidám lakomát csapott. Három nap, három éjjel vigadoztak. Aranyalma pottyanjon a tenyerébe, aki ezt a mesét meghallgatta.

0: mekkora bicikli verseny volt.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Napsugaras reggelre ébredt a két kis Katica bogár. De jót aludtam, nyújtózkodott Katica béni. Én is, de már nagyon vágyódom haza. Sok napja már, hogy a világot járom, nagyon szeretném látni a mamámat és a testvérkéimet. Ennél mi sem könnyebb, mondta Katica béni, de valójában még el sem mondtad, merre laktok. Zöld bokor az otthonunk. Zöld bokorból 100 és 100 akad, dorgálta meg béni, sohasem találsz haza, ha csak azt tudod, hogy zöld bokor az otthonotok. Ez is zöld bokor, ahová letelepettünk, magad is láthatod. Kis Katica elsírta magát, és erre megszólalt alattuk a kis tópartján üldögélő zöld béka gyerek. Miért ijeszgeted kis pajtásodat, Katica béni? Inkább segíts neki megkeresni a hazafelé vezető utat. Nem ijeszgetem, csak megkérdeztem tőle, merre is lakik. Én ugyanis szintén egy zöld bokorban lakom a családommal, a nagy 100 éves tölgyfa közelében. Tehát mi is a 100 esztendős öreg tölgy közelében lakunk? Örvendezett kis Katica. No, akkor igen közel lakunk egymáshoz, kiáltott örvendezve Katica béni. Minden nap találkozhatunk, mondta boldogan kis Katica.
1: Kurutj, kurutj, így hát nincs semmi baj, és én is elbúcsúzom tőletek.
0: Viszontlátásra, kedves zöld béka gyerek, sohasem felejtjük el, mi szép énekkel altattál el bennünket. Viszontlátásra, kurutyolta a zöld béka gyerek meghatottan, és a két kis Katica bogár útnak indult. Szálltak, repültek, de otthonukat sehol sem látták. Azt hiszem, eltévedtünk, ilyet meg kis Katica. Mégsem olyan könnyű hazaszállni. Ebben a pillanatban a fű között megszólalt a lassú beszédű csigabiga. Azám, mert nem néztek sohasem a földre. Ó, kedves csigabiga, veled találkoztam először világjáró utam alatt, örvendezett kis Katica. Csak hogy megismersz, kis Katica bogárka, mormogta a csigabiga, aztán hosszú, puha szarvacskáit nyújtogatva megmutatta, merre is kell szállniuk, hogy minél előbb hazaérjenek. Mégis majdnem beesteledett, amikor hazaértek. A nagy zöld levélen éppen az öreg tölgy szomszédságában ott ült a Katica család. Boldogan fogadták a rég nem látott kis Katicát. Csak hogy újra közöttünk vagy, kislányom, súgta Katica mama. A többiek körülvették őket. Hol jártál, mi mindent láttál, kérdezgették, és kíváncsian nézték világjáró testvérkéjüket. A kis Katica nagy izgatottan mesélni kezdett. Ó, ha tudnátok, mi messze jártam, és mi mindent láttam. Sok mindent, amit talán még Katica nagyanyó és Katica nagyapó sem látott, pedig ők sok esztendőt megéltek. Csodálkozva hallgatták mindannyian kis Katica meséjét. Katica béni nem szólt semmit, mert hiszen ő ismerte kis Katica minden kalandját. Délután aztán nagy mulatságot csaptak kis Katica hazatérésének örömére. Volt nagy öröm végság, tücskök ciripeltek, tücsök hegedűvel oly szépen zenéltek, a Katica bogarak vidám táncot jártak, napestig a tánccal soha meg nem álltak. Én is ott voltam, mindent végig láttam, és a Katica mesékre sorra rátaláltam. Alszanak a hétpettyes Katica bogarak a szép zöld lapulevélen. Kis Katica boldogan mosolyog álmában, Zsuzsikáról álmodik, vagy a szép lepkékről? Ki tudja? Talán arról, hogy egyszer újból elindul világ körüli út.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Nyári mozgásmesék. Hegedűs Eszter mese sorozatát Roatis Andrea meséli el.
3: Sziasztok, gyerekek! Roatis Andrea vagyok, és újabb kalandokat hoztam a két cserebogárról, akik új helyeket fedeznek fel, és izgalmas helyzetekbe kerülnek. Hegedűs Eszter, nyári mozgásmesék, kupak és bödő, második rész. A mindenes láda titka. A napfényes erdőben a nyári esték különösen szépek voltak. A csobogó patak partján a víz halk csörgedezése keveredett a tücskök esti zenéjével. A patak partján elterülő üvegkavicsok a lemelő napfényében finoman csillogtak, mintha aprócska lámpások világították volna meg a partot. Ilyenkor az erdő lakói összegyűltek a patak mellett. Volt, aki egy lapos kőre telepedett le, akadt, aki a fűben helyezkedett el kényelmesen. A levegő meleg volt, de már nem forró, és mindenki egy kicsit csendesebbé vált. A kis bogár gyerekek mindig izgatottan gyűltek kupak és bödő köré.
4: Mesélj, Kupak!
3: Kérlelték.
4: Mesélj valami izgalmasat!
3: Kupak elmosolyodott, és éppen megszólalt volna, amikor Bödő hirtelen felpattant.
4: Jaj!
3: Kiáltotta.
4: A mindenes ládában felejtettem valamit.
3: És mielőtt bárki bármit mondhatott volna, már el is szaladt a tölgyfa irányába. Kupak utána nézett, majd halkan felnevetett. A kis bogár gyerekek azonnal kérdezni kezdték Kupakot.
4: Mi az a mindenes láda? Mit tartotok benne?
3: Kupak egy pillanatra elhallgatott. Tekintete a patak vizén csillanó fényre tévedt, majd lassan visszanézett a gyerekekre. Azt hiszitek, ez csak egy egyszerű láda? Kérdezte halkan. A bogár gyerekek izgatottan közelebb húzódtak. Kupak kényelmesen elhelyezkedett az egyik kavicson, és így szólt.
5: Akkor figyeljetek jól, mert ennek a ládának története van. Réges-régen élt a napfényes erdőben egy cserebogár, akit Manunak hívtak. Manu a nagy tölgyfa tövében lakott, pontosan ott, ahol most Bödő és én.
3: Szárnyai aranysárgán csillogtak, teste pedig smaragdzöld fényben tündökölt. Amerre Manu repült, a fák, mintha fellélegeztek volna. A levelek megmozdultak, a fény megcsillant az ágak között. Tudniillik, Manu volt a napfényes erdő első évszakbogara, aki nélkül nem következhetett volna tavasz után nyár, nyár után ősz, ősz után tél, s tél után ismét tavasz. Nem ő teremtette az évszakokat, de segített az erdőnek felkészülni rájuk. Figyelte a változás apró jeleit, és mindig tudta, mikor jött el az idő, hogy a természet átléphessen a következő évszakba. Tavasszal apró virágokat szórt szét az ágak között repülve, hogy még gyönyörűbb virágokkal örvendeztesse az erdőlakókat, miközben az erdő felébred a téli álomból. Nyáron egy susogó szalagokból álló szélpálcával legyezte a leveleket, hogy azok még nagyobbra nőjenek, és hűs árnyékot adjanak a nagy melegben az erdő lakóinak. A szederbokrokat frissítő vízzel permetezte, hogy azokon még nagyobb gyümölcsök teremjenek. Ősszel egy tarisznyával járta az erdőt, és amerre csak járt, sok-sok makkot, diót és gesztenyét szórt szét az erdő lakók örömére. Amikor eljött az ideje, hatalmas ecsetjével 3 éjszakán át festette a leveleket aranyra, vörösre és barnára. Télen pedig egy ezüstös gerebjével óvatosan lehúzta az ágakról a leveleket, még mielőtt megérkezhetett volna az első hó. Ezekből a levelekből az erdő apraja nagyja puha, meleg ágyikót készített magának. Manu nagyon szerette az erdőt. Annyira, hogy néha egy kicsit túlságosan is sietett. Amikor közeledett az évszakváltás, izgatottan szaladgált ide-oda, és közben gyakran elhagyta az eszközeit. Hol a szélpálcája tűnt el, hol a tarisznyája, máskor a gerebjét nem találta. Ilyenkor az egész erdőt felbolygatta.
5: Manu, mi ez a ramazuri?
3: Kérdezte dr. Lombard a szarvasbogár,
4: miközben álmosan kinézett a házikójából. Jaj, nem találom a szélpálcámat, és nyakamon a nyár!
5: Válaszolta Manu, és közben septében bekukkantott egy gomba alá.
4: Mindjárt megtalálom, mindjárt meg lesz!
5: Hajtogatta Manu szüntelen, és hatalmas sebben lobbal csörtetett át az erdőn. Előbb-utóbb mindig megtalálta, amit keresett.
0: Ezt nem hagyhatjuk így tovább, jelentette ki határozottan dr. Lombard.
5: Az erdő lakói még aznap összegyűltek, és elhatározták, hogy segítenek Manunak. Mivel annyi jót tett értük és az erdőért, hálájuk jeléül megajándékozták egy gyönyörű, kézzel faragott faládikával. Az oldalát apró búzavirágrajzokkal díszítették, és belülről sötétzöld bársonnyal bélelték ki.
4: Manu, van egy meglepetésünk a számodra,
5: mondta másnap valamennyi erdőlakó egyszerre.
4: Meglepetés? Nekem?
5: Kérdezte Manu, majd fáradtan huppant le a földre.
0: Bizony,
5: mosolygott dr. Lombard.
0: Készítettünk neked egy ládikót, amiben tarthatod az eszközeidet és a kincseidet, hogy azok soha többé ne tűnjenek el. Egy mindenes ládát,
5: tette hozzá a szarvasbogár. Manu egy pillanatig csak nézte a ládát, aztán lassan elmosolyodott. Boldogságában egyszeriben táncra perdült a patakpartján. Manu nagy becsben tartotta a mindenes ládát. Sokszor gyönyörködött a díszítéseiben, óvta, vigyázta. Attól a naptól kezdve többé nem kellett keresgélnie az eszközeit, mert mindegyiket benne tartotta.
0: Esténként pedig leült a csobogó patakpartjára az üvegkavicsokra és mesélt. Mesélt a virágokról, a szélről, az évszakokról és a ládában őrzött apró titkokról, pont úgy, mint ahogy most én mesélek nektek.
5: Fejezte be kupak halkan a történetet.
4: És a láda? Akkor még most is megvan?
5: Kérdezte álmélkodva az egyik kis bogárgyerek. Ebben a pillanatban Bödő lihegve visszaérkezett.
4: Megvan!
5: Kiáltotta.
4: Tudtam, hogy a ládába hagytam!
5: És egy legyezőt lengetett a kezében. Kupak elmosolyodott, és a gyerekekre nézve kacsintott egyet. A patak halkan csobogott tovább, és a tücskök esti zenéje lassan betöltötte az erdőt. Manu nagyon szerette az erdőt, és mindent jól akart csinálni. De amikor túl sok lett a feladata, akkor egyre több mindent elhagyott, és ettől az egész erdő felbojdult körülötte. Előfordult már veled is, hogy annyira siettél, hogy elfelejtettél valamit? Vagy amikor annyira izgatott voltál, hogy csak mentél volna tovább megállás nélkül? Manu nem volt egyedül, hiszen az erdő lakói segítettek neki. Készítettek egy helyet, ahová biztonságban elhelyezhette a dolgait. Néha elég csak egy kis rend, egy kis megállás, és már is könnyebb minden. Állj fel és képzeld el, hogy te is ott vagy a napfényes erdőben. Emeld fel a karjaidat magasra, mintha egy nagy fa lennél. Nyújtózz meg jó hosszan. Majd lassan dőlj jobbra és balra, mintha a szél finoman mozgatna. Most legyél egy kicsit olyan, mint Manu, amikor sietett. Fuss helyben apró léptekkel, gyorsan, még gyorsabban, mintha keresnél valamit az erdőben. És most állj! Állj meg teljesen mozdulatlanul. Figyelj arra, hogy ne mozduljon meg a kezed, lábad, még az ujjacskáid sem. Csak állj és figyelj. Most lassan emeld fel a kezed, mintha egy legyezőt tartanál benne. Legyezd meg az arcod, a vállad, a pocakod, lassan, nyugodtan. Most képzeld el, hogy előtted van egy kis láda. Gugolj le, és tegyél bele valamit. Egy levelet, majd egy kavicsot. Most csukd le a ládát. Tedd rá a két kezed, és zárd le. Ülj le kényelmesen a földre. Tedd a kezed a hasadra, vegyél egy mély levegőt, és fújd ki lassan. Érezd, ahogy kezed alatt mozog a hasad, ahogy levegőt veszel, és kifújod a levegőt. Még egyszer. Lassan be, és lassan ki. Így most minden a helyére került.
6: tudni.
7: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Háromszor egy az
1: három,
0: négyszer egy az
1: négy,
0: ötször egy az
1: öt,
0: hatszor egy az
1: hat,
0: hétszer egy az
1: hét,
0: nyolcszor egy az
1: nyolc.

0: A kristálygolyó. Élt egyszer régen három testvér, akiknek édesanyja egy gonosz boszorka volt. A fiúk nagyon szerették egymást s anyjukat, ám az annyira félt attól, hogy átverik, hogy egy nap varázsigét mondott és átváltoztatta őket. A legidősebb egy sasmadár lett, s ezentúl sziklák tetején pihent meg. A középső pedig cethallá változott át, s egész nap csak a tenger mélyén úszkált. De a legkisebb úgy félt a varázslattól, hogy inkább otthagyta az anyját, s neki indult a nagyvilágnak. Útközben hallott egy legendát az Aranynap kastélyról, s annak elátkozott királylányáról. Gondolta, megy, s megkeresi. Előtte már 23 ifjú próbálta megmenteni a csodaszép leányt, de bizony egyik sem járt sikerrel. Az átok szerint pedig, ha a 24. is kudarcot vall, a királylány örökre a toronyszobában ragad. Kereste már jó ideje a legény az aranypalotát, de sehol nem találta nyomát. Éppen egy sűrű erdőből kereste a kiutat, mikor két verekedő óriást pillantott meg a fák között. Na hát, hogy két ekkora óriás így viselkedjen, mégis miért veszekedtek?
1: Itt van ez a csodakalap, melyet egyszerre láttunk meg, most pedig nem tudjuk eldönteni, melyikünket illet. Légy te a döntőbíró!
0: És mit tud ez a kalap, hogy marakodtok rajta?
2: Aki felvesz is gondol egyet, nyomban ott teremhet azon a helyen,
0: válaszolta most a másik óriás. A fiúnak közben felcsillant a szeme. Adjátok csak ide, majd én vigyázok rá. Ti pedig fussatok versenyt. Aki először ér vissza, az lesz a nyertes. Az óriások elfutottak. A fiú arra gondolt, mi lenne, ha kipróbálná a kalapot, mert az esze egyre csak a szépséges királylányon járt és az Aranynap kastélyán. Nem telt bele egy perc, s arra eszmélt fel, hogy ott áll a vakítóan sugárzó Aranynap palota előtt. Eltakarta kezével a szemét, s már futott is át a palota termein, fel a legmagasabb torony legfelső emeletére. De nagyon csodálkozott ám a legény, mikor odaért. Ott ült az ágyon egy csúf ráncos banya, s a szép király kisasszonyt sehol sem találta.
3: Csak nem te vagy a gyönyörűséges király kisasszony, kit fogva tart az átok, kérdezte gúnyosan.
4: De bizony én lennék, elátkoztak, s azóta emberi szem nem láthatja szépségem. Ám ha belenézel a tükörbe, láthatod igazi arcomat,
0: válaszolta a lány, s egy tükröt adott a fiúnak. Az ifjúnak még a lélegzete is elállt, mikor megpillantotta a tükörben a leányt. Olyan szépséges volt, hogy ilyen szépet még sohasem látott. Mondd, mit kell tennem, hogy az átkot megtörhessem? Kérdezte.
4: Létezik egy kristálygolyó, amit ha megszerzel, s elviszed a gonosz varázslónak, újra visszanyerem szépséges alakomat. De inkább ne is keresd, mert te is oda veszel, mint a többiek.
0: Próbálta lebeszélni a csúfsággá változtatott királylány.
3: Én ugyan nem tágítok, mondd csak el, hol az a golyó? Vágta rá határozottan a fiú.
0: A lány pedig elmesélte neki töviről hegyire, mit kell tennie. A fiú pedig búcsút intett, s elindult a rengetegbe. Az első próba egy hegylábánál várta. Ott legelészett naphosszat egy óriási bölény. Azzal kellett megküzdenie. A fiú halkan a közelébe lopózott, majd hirtelen rárontott. De a bölény sem hagyta magát, s küzdöttek órákon át. Végül a fiúnak sikerült legyőznie, s mikor a kardját belédöfte, egy tűzmadár röppent fel belőle. Jött a második próba. Most a madarat kellett elkapnia, kinek tojásában rejtőzött a kristálygolyó. De az bizony azt addig el nem engedi, míg valaki rá nem kényszeríti. A madár már szállt is volna el, de megjelent a fiú sasmadár bátyja, s addig hajszolta a levegőben a tűzmadarat, míg az elejtette a tojását, nem messze a tengertől, egy halászkutyó felett. Igen ám, de az a tojás, ha leesik, minden tűzbe borít, gondolta a fiú, s ekkor jött a harmadik próba. A kunyhó nátteteje már lángokban állt. Félő volt, hogy elolvad a kristálygolyó. Ám akkor hirtelen óriási hullámok csaptak fel. A fiú cethal bátyja korbácsolta fel a vizet, ami aztán mindent beterített. Mikor elaludt a tűz, a fiú megkereste a tojást, kivette belőle az épségben maradt kristálygolyót, s már futott is vele a gonosz varázslóhoz.
1: Megtörted az átkot, s vele együtt az uralkodásom, mondta a varázsló utolsó leheletével, aztán hirtelen hamuvá lett.
0: Abban a pillanatban a fiú két bátyja visszanyerték emberi alakjukat. Futott ezután vissza az aranynap palotájához a legkisebbik fiú, s már ott várt rá kedvese, az immár csodálatosan szép király kisasszony. Ölelték, csókolták egymást. Ilyen csodálatos párt még nem látott a világ.

0: Sziasztok! Mili vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Móra Ferenc, a király kenyere. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
2: Hol volt, hol nem volt, ne keresden túl volt, neve sincsen, innen volt. Az egyszeri királynak csak egyetlen egy foga volt, az is beletörött a beletlen kenyere keletlen hajába. Híj, mákos terengette, mézes borongatta, ütött az asztalra az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még béle sincs a kenyeremnek. Hozzatok hamar a péktől egy kalács cipót. Béle foszlós legyen, haja, mint a sejem. Gyémántos főudvarmester oldalba könyökölte a rubintos főkamarást, rubintos főkamarás az aranyos főajtónállót, aranyos főajtónálló az ezüstös főszakácsot, ezüstös főszakács vászonkötős kiskuktát, a vászonkötős kiskukta a tenyerébe szedte a lábát. Gyíknak ment el, csigabigának jött vissza. Van már kis szék, csak lába kék, uram király, tisztel a pék. Vékával méri becsületed, magyaró éjjel a hiteled. Annyi már nála az adósságunk, hogy a harmadik szomszéd ajtaját is mind telekrétázta vele. Hű, kécskei, kecske, csókai, csóka, fohászkodta el magát az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még a pék se állt hitelbe. Hamar vigyetek neki egy erszény aranyat a láda fiából. 100 arany pengőt, ragyogó csengőt. Főudvarmester odlaba könyökölte a főkamarást, főkamarás a főajtón állót, főajtón álló a főkincstárost, főkincstáros elment, mint a sólyom madár, visszajött, mint ólom madár. A fejemnek grácia, üres a láda fia, nagy pénznek kis helye, csak azzal van tele. Híj, túrótlan, rétes, almátlan, béles, keseredett el az egyszeri király. 100 palotámban 1000 terem, nincs egy betevő falat kenyerem. 1000 szolgámon arany a ruha, csupán ír rajtam rongyos a suba. Tenger jobbágyom, özön az adó, s nem maradt belőle se író, se savó. Kis balta, nagy foka, mi ennek az oka? Egyszeri királynak könnye záporozott. Vászonkötős kukta hamar rostát hozott, könnyeit a király abba ejtegette, úgy, hogy az udvarát árvíz fenyegette. Bánja a kánya, legyintett a király. Könnyeimet addig el nem állítjátok, ameddig a nincsnek okát nem adjátok. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek eszük összetették, s mit kisütöttek, aranytárcán a király elé tettek. Uram király, az adó úgy elolvat, mint a hó. Hiszi a piszi, legyintett a király. S mint a sebes eső könnye záporozott, vászonkötős kukta, lyukas vödröt hozott, könnyeit a király abba eregette, már az egész várost árvíz fenyegette. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek addig súgtak, búgtak, míg valahára megint észhez nyúltak. Verejtékből pergett az adó rakásra, hogy a nap rásütött, elszállt, mint a pára. Vakvarjú látta, süketjúk hallotta, legyintett a király.

0: Kék liszt. A te markodba kerül, megtudod, hova lett az adó. A kis kukta ekkor szétnyitotta a markát, belehullajtotta a lisztet a főkincstároséba. Tedd, ami a tiszted, add tovább a lisztet. Főkincstáros adta a lisztet a főszakácsnak, főszakács a főudvarmesternek. Ide is ragadt, oda is ragadt belőle, végre semmi sem maradt belőle. Hallod, de kukta, ebből se lesz bukta. Csóválta meg a fejét a király, mikor a főudvarmester belerázogatta a tenyerét az övébe. Mindnyájunknak lisztes lett a marka, hanem nekem csak az ujjamhegyére jutott egy kicsi. A kis kukta azt a kis lisztet is letörölgette a vászon kötőjével a király ujjáról, és azon közben azt csúgta a fülébe. Uram királyom, láthatod magad, hová lesz a te tenger aranyad? 100 kézen átfolyik, egy szemig elkopik. Hé, talpra is ugrott az egyszeri király, és úgy szétütött a sok udvari léhűtő közt, hogy egy se állt meg, ne keresd től, neve sincsik. A láda kulcsot pedig átnyújtotta a kis kuktának. Fiamnak mondom, te viseled gondom. No, a kis kukta gondját is viselte úgy, mint a tulajdon apjának. Ő felsége többet sose panaszkodott, étele, itala meg nem fogyatkozott, napjában 3 kenyeret evett meg, hanem a haját meghagyta nektek.
1: A Király kenyere című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Halihó! Megy már a nyári hónapok felsorolása? Az első a június, aztán a július, végül az augusztus. Bravo! Hát, ti hónapról hónapra többet tudtok. Jó, hogy itt nyitott füllel hallgatjátok a Csukás Mese Rádiót. Azt tudtátok, hogy mennyire hasznos, ha meghallgattok egy mesét? Például, ha valaki felolvas nektek egy szöveget, akkor a fantáziátok könnyedén el tudja képzelni a történet szereplőit és a helyszíneit. Így a ti képzeletetekben elevenednek meg a történések. És hogy minél színesebb legyen a fantáziátok, javaslom nektek, hogy hallgassatok sok mesét. Ha tudtok olvasni, akkor olvassatok is sokat, és ha már írni is tudtok, akkor súgok egy jó kis tippet. A nyár folyamán minden nap a Csukás Mese Rádióban meghallgatott aznapi kedvenc meséd után írd le pár sorban a mese tartalmát. Ígérem neked, pár héten belül nagyon nagyot fogsz fejlődni az írásban is. Jó pihenést és sok okosodást kívánok nektek a nyárra is! Csukás Mese Rádió.

0: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Berkesi Judit vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Fecske László, Elefánt a kerékpáron. Albertina, az elefánt, minden vágya az volt, hogy kerékpározzon. Naponta nézte sóvárogva az állatkert előtt biciklivel elhaladó családokat, akik nagyokat nevetve suhantak el a liget felé. Albertina is szerette volna megtapasztalni ezt a csodálatos érzést, de sajnos elefántok számára nem készültek kerékpárok. Még Pollinak, a papagájnak is volt egy háromkerekű járműve, amellyel a közönségét szórakoztatta minden fellépéskor. És Huncutka, az egykor cirkuszban dolgozó majom is kapott egy egykerekűt az őt gyakran meglátogató poronmestertől. Albertina egy pipacspiros kétkerekűről álmodozott, amelyen csengő, lámpa, fék és csomagtartó is van. Szegény pára annyira sóvárgott utána, hogy egy nap megkérte a postást, hogy legalább egy körre adja kölcsön a kerékpárját. A postás nagyon kedvelte Albertinát, de nem tartotta túl jó ötletnek, hogy az elefánt épp az ő bringáját próbálja ki elsőként, amelyet pont a napokban újított fel. Csak egy kör, egy rövidke tekerés, és már is visszaadom, ígérem, fogta könyörgőre Albertina. A postás igencsak megsajnálta az elefántot, s beadta a derekát. Jó legyen, de nagyon vigyázz rá. Albertinával madarat lehetett volna fogatni örömében. Hamar fel is ugrott a kölcsönbiciklire, amely pillanatok alatt elgörbült alatta. A postás elájult az ijegységtől. Hideg vízzel kellett fellocsolni, hogy magához térjen. Mérgesen tolta el a megrongálódott járművet az állatkert területéről.
1: Bocsánat, nem akartam, de annyira szerettem volna kipróbálni,
0: szabadkozott Albertina elpigyeredve. Pár nap múlva arra járt a kertész a kerékpárjával. Narancssárga váza, széles ülése és cifra lámpái voltak. Albertinát ismét megigézte a látvány. Olyannyira, hogy teljesen elfelejtette, mit művelt a postás bicikliével. Félénken közelítette meg a kertészt, aki épp a bokrokat kezdte metszeni.
1: Ne haragudj, de nem adnád kölcsön a kerékpárodat? Csak a majomházig tekernék vele,
0: mondta suttogva az elefánt. A kertész megcsóválta a fejét, de aztán rábólintott a dologra. Egye fene, próbáld meg. Csak kibír téged is. A múltkor erősítettem meg a vázát. Albertina megpördült örömében, s már indult is a két kerekűhöz. Ráült, tekert kettőt, de abban a minutumban nagy recsenés hallatszott.
1: Jaj ne, mit csináltál vele?
0: Rohant oda a kertész, eldobva a kezéből a metszőollót.
1: Bocsáss meg nekem, mondta sírva az elefánt. Nem akartam tönkretenni, én csak...
0: S be sem fejezve a mondatát, elszaladt. Az állatkert dolgozói aznap este gyűlést tartottak. Az elefánt gondozója Kobaldi úr szót kért. Arra gondoltam, hogy készíthetnénk egy egyedi kerékpárt Albertinának. Egy nagyot, egy erőset, amely elbírja őt. Minden vágya ez. Úgy is közeledik a születésnapja. Megérdemli, mert jó szívű és kedves teremtés. Csak túlsúlyos kicsit. A dolgozók mind egyetértettek a gondozó kijelentésével. Együtt láttak hozzá a különleges járgány elkészítéséhez. Konrád a karbantartó hegesztett, Benedek az idomár festett, Rafael úr pedig az igazgató maga szerelte fel a csengőt, a lámpákat és a fékeket is. A nagy munkálkodásban még a postás és a kertész is segített. Az elkészült kerékpárt Margitka, a takarítónő pedig szépen áttörölgette és becsomagolta. Eljött a nagy nap. Albertina az 5. születésnapja alkalmából a kedvenc masnyiát tűzte a füléhez, a fejére pedig egy virágmintás szalmakalapot tett. Az állatkert minden lakója és dolgozója őt ünnepelte. A jeles alkalomra színes szallagokkal díszítették fel az épületeket és a fákat. Az elefánt 3 emeletes tortát kapott, s mindenki megtapsolta őt. Az ajándékot Kobaldi úr, a gondozó hozta elő. Tessék, Albertina, ez a tiéd. Mindannyiunk közös ajándéka, mondta meghatódva, mert már sejtette, hogy nagy lesz az öröm. Az elefánt odalépett a nagy csomaghoz, és izgatottan tépte le róla a selyem papírt. Egy darabig csak állt, nem akart hinni a szemének.
1: Ez az enyém? Tényleg az enyém? És kipróbálhatom? Tekerhetek vele? Bárhol, bármikor?
0: Tette fel egymás után a suta kérdéseket. Természetesen, felelte az igazgató. Rajta, próbált ki nyugodtan. Albertina örömittasan ugrott fel a járgányra, s csak tekert vele körbe az egész állatkerten. Suhant, száguldott, repült, mint a szélvész. Mindenki őt nézte, mindenki őt éjjenezte. Ő pedig határtalan boldogságot érzett a szívében, hiszen épp a születésnapján teljesült élete legszebb álma.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok! Réka vagyok. Ma fényt viszek a rejtélybe. Szó szerint. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy akkor jön jól, ha sötét van. Kézben tarthatod, és egy erős kis fénysugarat küld előre. Segít megtalálni az utat, vagy megvilágítja, amit nem látsz jól. Akkumulátorral, vagy elemmel működik. És sokszor mágnes van rajta, így a hűtőn is tarthatod, hogy mindig kéznél legyen. Na, mi lehet ez? Igen, a zseblámpa! Én mindig viszek magammal zseblámpát, ha táborozni megyek, de apa is sokat használja autószereléshez, ha már besötétedett. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukás Mese Rádió.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Bálint Ágnes, a Szitakötők szigetén című kötetének második fejezete. Elmondja Vágó Bernadett. A csengő. Giduci egy napon vidám csengőszóra ébredt. Kinézett az ablakon, s Marikát látta a ház előtt fényes, új csengővel a nyakában.
2: Mama! Mama!
1: Kiabált izgatottan.
2: Marikának van csengője, nekem miért nincs?
1: Az igazat megvalva nem jutott eszembe, mondta kecske mama. És neked is csak most jutott eszedbe, mert Barikán láttál.
2: De nekem is kell csengő, mama, én is szeretnék a nyakamban olyan kis csengőt,
1: rimánkodott Giduci.
2: Ha csengő volna a nyakamban, mindig tudnád, hogy merre járok. Vegyél nekem csengőt, mamika!
1: Addig esengett, addig könyörgött, amíg kecske mama meg nem szánta. Volt egy üres konzervdoboz, abból készített kecske mama, ha nem is éppen csengőt, de egy ügyes kis kolompot. Piros szalagon Giduci nyakába kötötte, és így szólt. Na most már mehetsz Barika után. Neked is van a nyakadban, ami csengjen bongjon. Giduci boldogan elszaladt, de pár perc múlva nagy óvégatással jött vissza.
2: Vedd le ezt a nyakamból!
1: Hüppögött.
2: Nem kell! Barika azt mondja, hogy ez nem is csengő, hanem kolomb.
1: Igaz, ami igaz, ez csak ugyan kolomb, mondta kecske mama. De fiúknak ez is megteszi. Bár nem csilingel édesen, mint a csengő, de kongásával éppen úgy hírül adja, merre jársz.
2: Nem kell! Nem kell!
1: Zokogott Giduci olyan keservesen, hogy kecske mama megérezte, az ő kis gidája kimondhatatlanul vágyik egy csengőre. Ne sírj, kisfiam, mondta hát neki. A legközelebbi komppal átmegyek a városba, és hozok neked igazi csengőt. Giduci tüstént megvigasztalódott. Átnyargalt a szomszédba Barikához.
2: Lesz csengőm,
1: dicsekedett.
2: Ugyanolyan csengőm lesz, mint neked. Hozza mamám a városból.
3: Akkor majd cserélünk,
1: mondta Barika.
3: De egyelőre legeljünk az én csengőm szavára.
1: Giduci erre azt ajánlotta, hogy a régi csónakházhoz menjenek legelni. Barika elfintorította az orrát.
3: Ott annyi a csalán.
2: De a csónakház teraszán nő a legfinomabb fű.
1: Ez igaz volt, így hát Barika elment Giducival a régi csónakházhoz, amelyben már réges-régen senki nem tartott csónakot. Igaz, jókor a csalánbokrokon kellett átugrálniuk, hogy odajussanak, de megérte, mert egyrészt csodálatosan finom fű nőtt a terasz deszkái között, másrészt pedig nagyszerűen lehetett a sötét csónakházban bújócskázni. Barika levette a csengőjét, felakasztotta egy szegre, azután csengő nélkül szaladgált a sötétben. Giduci alig találta meg. A jó játékban, legelészésben úgy eltelt az idő, hogy mire észrevették, bealkonyodott. Nagy döngéssel megérkeztek a szúnyogok.
2: Most már biztosan jön a mamám a csengővel,
1: mondta Giduci.
2: Elébe megyek.
1: Elbúcsúzott Barikától, és szaladt a Dunaparti révbe. Nem kellett sokáig várni, s már jött is a túlsó partról a komp. Kecske mama már a kompon megcsendítette a csengőt, hadd hallja Giduci, milyen szép hangja van. Édesen, tisztán szállt a csengő csilingelése a víz felett, és Giduci úgy érezte, ennél szebb muzsikát még soha nem hallott. Mikor pedig kecske mama partra szállt, és a csengőt, ezt az ezüstösen csilingelő, drága kis csengőt végre az ő nyakába akasztotta, nem volt nála boldogabb kis kecske az egész szigeten. Még elaludni is csengővel a nyakában akart. Hogy is ne, mondta kecske mama, hogy ahányszor fordulsz egyet álmodban, mindig felcsilingeljen engem. Így hát Giduci a csengő nélkül aludt el. Mégis azt álmodta, hogy a sziget minden szitakötője összegyűlt megbámulni az ő kis csengőjét.
0: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

romlás várható. Figyelem, figyelem! Ha az út szélén bebábozódott pillangókat láttok, vigyázzatok rájuk, lehet, hogy tűnnének. Ne ébresszétek fel őket!

Volt egyszer egy ember, szakálla volt kender, haja volt kóc, füle volt nyóc.

0: Varázsdoki rendel.
1: Pajtik, hallottátok már a nagymamátokat arra panaszkodni, hogy fájnak a térdei, mert jön a hideg front? Ez nem is olyan lehetetlen, mint amilyennek hangzik. Ugyanis az ízületeinkben vannak olyan idegek, amik képesek érzékelni a levegőben lévő nyomásváltozást és megjósolni a vihart. De ez csak azoknál működik, akinek az ízületei nincsenek túl jó állapotban, úgyhogy nem éri meg ez a szuper képesség. Inkább ugrándozzatok örömötökben, ha tudtok ugrándozni.
0: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mesesorozatát Roatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap reggel 9 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason, a nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó.
1: Otto!
2: Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyókálni támad kedvetek.
3: Aranyos, te is!
2: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A tücsök és a hangya. Egész nyáron ragyogóan sütött a nap. Tikkasztó hőség volt a mezőn. A hangya szorgalmasan dolgozott minden nap, hogy előteremtse télire a betevőt magának és családjának. Ám amíg a hangya egész nyáron át fáradtságos munkát végzett, a tücsök csak heverészett egy nagy fa árnyékában, és a hegedűjét húzta. Hála a gyönyörű időnek, mindig talált élelmet a mezőn. Amikor pedig megszomjazott, a virágszirmok közt összegyűlt esőcseppekből ivott. Amikor pedig jól lakott, csak visszafeküdt a fa alá. Nem foglalkozott a jövővel, csak zenélt és heverészett egész nyáron át, s közben bejárta a rétet. Egy nap, miközben a mezőn hegedült, találkozott a hangyával, aki serényen dolgozott. Nem értelek téged, egész nap a tűző napon robotolsz, pedig pihenhetnél te is. Más eközben vígan mulatozik, vagy heverészik, mondta a tücsök. Drága tücsök barátom, a nyárnak is vége lesz egyszer. Most kell összegyűjteni télire az élelmet, válaszolta a hangya. De a tücsök nem hagyta magát. A mező, mint egy jól megrakott asztal, mindig terem számomra ételt. Majd vígan rázendített újra, s közben tovább szögdécselt a mező. Így telt az egész nyár a tücsök számára. Ám a hangyát nem érdekelték a tücsök gúnyos megjegyzései, és egész nyáron át szorgalmasan dolgozott. Munkájának hála, őszre tele is lett az éléskamrája. Ahogy telt az idő, egyre hidegebb lett. Télies, fagyos szél fújt, s ahogy a fák lombkoronái eltűntek, úgy a mező is egyre sivárabb lett. A tücsök zenéje szomorkás lett, ő maga pedig vacogva húzta meg magát egy fatövében. Majd egy napon megérkezett a tél, és szállingózni kezdett a hó. Az időjárás fagyosra, és a természet kopárra váltott. A didergő tücsök már nem talált többé élelmet a mezőn. Eközben a hangya nyugodtan élte életét a meleg kis odújában, családja körében. Egész nap pihentek, olvastak és vígan játszadoztak. Ennivalójuk is volt bőven, hiszen a hangya egész nyáron át dolgozott. Ezért most nem kellett aggódniuk, vidáman sütöttek, főztek. De az idő egyre hidegebb lett. A tücsök már jó ideje nem evett, kezdte elhagyni az ereje. Ráadásul szegény még a hegedűjét is elvesztett. Az éhező tücsök nem tudta, mit tegyen, honnan szerezzen élelmet. Hát végül elment a hangyához. Elmesélte neki bal szerencséjét, és kérte, szánja meg őt, adjon neki egy kis elemózsiát tavaszig.
ám a hangya nem felejtette el a tücsök gúnyolódását. Emlékszel még, mikor nyáron én keményen dolgoztam, te közben mit csináltál? Henyéltem, felelte szomorúan a tücsök. Hát akkor vesd magadra, s ezzel elküldte őt a hangya. A tücsök búsan elballagott, ám a jószívű hangya megsajnálta őt, és visszahívta. Habár nem érdemelnéd meg, hogy segítsek, mégis, ha ígéretet teszel, hogy nyáron szorgosan fogsz dolgozni, adok elegendő élelmet tavaszig, mondta a hangya. Megörült a tücsök a hangya kedvességének, és megígérte neki, hogy nyáron bizony nem fog heverészni. Majd megköszönte az élelmet, amit kapott, és vidáman távozott. Mikor újra eljött a nyár, a hangya és családja ismét munkába álltak a réten. Ám most a tücsök sem henyélt a hűsfa árnyékában. Ő is gyűjtögetett serényet. A munka után pedig most is vidáman kapja elő hegedűjét, és boldogan zendít rá, mivel már nem kell tartania a téli koplalástól.

0: Csukás Mese Rádió. Csukás István nagyon sok csodálatos mesehőst alkotott. Most mondok pár nevet. Te ezekből kiket ismersz? Süsü a sárkány, Mirmur kandúr, a nagy ho-ho-ho horgász, a legkisebb ugrifüles, Pompom, Gombóc Artúr, Picúr, Oriza Triznyák. Ó, egy idős úr itt mellettem azt állítja, hogy ő az összes itt felsorolt mesehőst ismeri. Hát legyen, akkor adok neki most játékból egy Gombóc Artúr csokoládé alakú kitűzőt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Képzeld!
2: Na?
1: Kaptam egy rakás üveggolyót.
2: De jó, kaphatok egyet.
1: Hát...
2: Aha, irigy vagy, mint a kutya.
1: Irigy, mint a kutya? Ez egy mondás arra, hogy irigy vagyok.
2: Igen.
1: Na jó, tessék. De adok kettőt, hogy ne legyenek egyedül.
3: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.

a sarló, a kakas és a fehér rigó. Néhány emberöltővel ezelőtt élt egy házas pár, akik olyan szegények voltak, hogy a saját gyerekeiknek is alig tudtak enni adni. Eljárt már felettük az idő, dolgozni nem tudtak, csak abból éltek, amit az aprócska kertjükben összekapirgáltak. Aztán, ahogy a három fiú egyre idősebb lett, megunták a szegénységet. Faluról falura jártak, hogy valami munkát találjanak. Elvégeztek ők bármit, ha kellett, arattak, születeltek, kovácsoltak, és soha nem volt rájuk semmi panasz. Hanem egy nap legidősebb fiú így szólt az apjához. Édesapám, olyan furcsa álmot láttam az éjjel, hogy legjobb lesz, ha utána járok. Na, milyen álmot láttál, fiam? Kérdezte kíváncsian az apja. Egy messzi országban jártam, ahol az érett búzát paritjával szedik le. Jó erősen megpörgetik, hogy learatják vele a kalászt. Na már most, folytatta. Eljutott eszembe, hogy elvinném magammal a sarlómat, és megmutattam nekik, hogy azzal sokkal gyorsabban megy a munka. Vinnék magammal egy egész szekérrel, aztán eladnám nekik, és annyi pénzt kapnék érte, hogy többé nem kéne éhezni. Egény pedig még aznap útnak indult. Ment, mendegélt, hegyen völgyön át, és mire odaért a távoli országba, éppen elkezdődött az aratás. Fiú kiment a búzaföldre, akkor látja, hogy minden éppen úgy történik, mint álmában. Az ország népe paritjával aratja a kalászt. Na, majd most megmutatom nektek, gondolta magában. Majd előkapta a sarlóját, olyan gyorsan vágta a búzát, hogy az mindenfelé repkedett. Az emberek pedig mind őt bámulták, hisz még egyikük se látta ezt a furcsa szerszámot. Fiúnak csak pár óra kellett, már végzett is az egész búzaföldön. Addigra már egy egész ember sereg vette körbe, és mind azt találgatták, mi lehet ez a csodaszerszám. Végül a legbátrabb megszólította. Mondd csak, fiam, mi ez a kezedben? Még sosem láttunk ilyet. Sarlónak hívják, felelt a fiú. Esetleg van nála több is belőle? Jó pénzt fizetnénk érte. Erre a fiú előhúzta a szekerét, s az tel is tele volt sarlókkal. Még aznap eladta az összeset, annyi pénzt keresett vele, hogy a szekéren kellett hazatolni. Hanem a középső testvér is álmot látott. Édesapám, éjszakámban egy olyan országban jártam, ahol mindig sötétség van. Már ki tudja, mióta nem kelt fel a nap. De aztán arra gondoltam, hogy kakasokat kéne vinni nekik. Az ő kukorékulásuk felébreszteli végre a napot, mesélte vígan a fiú. Viszek magammal néhányat, aztán ha elég pénzt kapok érte, nem lesz többé gondunk semmire. Legyen úgy, ahogy mondod, mosolygott az öreg. Fiú pedig összegyűjtött egy szekérre való kakast, s még aznap útnak indult, hogy megkeresse az örök sötétség országát. Húzta maga után a középső fiú a szekeret, így vándorolt egyik faluról a másikra. Aztán, ahogy közeledett a birodalom felé, egyre szürkébb lett az ég, egyre sötétebb lett minden, és mire odaért, már az orráig se látott. Valahogy mégiscsak elbotorkált a legközelebbi városba, piacon hangosan kiabálni kezdett. Gyertek csak, gyertek! Nézze meg mindenki maga, milyen csodamadarat hoztam! Olyan szép az éneke, hogy még a nap is feljön miatta az égre. Az emberek érdeklődve vették körül legényt, és mikor

többé senki sem fog fázni a birodalomban. S végre újra lesz gazdag termésetek. Szánthattok, vethettek. Az emberek alig hittek a fülüknek. De aztán az egyik kakas kieresztette a hangját. Kukoriku! Abban a pillanatban az ég egyre világosabb lett, és előbukkant a nap a hegyek közül. Hanem a többi kakas ezt nem hagyta annyiban, és egyszerre kezdték rá mindannyian. Kukoriku! Kukoriku! Hangzott mindenfelől, és a nap egyre erősebben sütött, egyre világosabb lett, míg végül a sötétség országában újra nappal lett. Az emberek újjongtak, kiabáltak, egymást ölelgették, és persze mindenki kakast akart venni. Egy óra alatt az összes madarat elkapkodták, és a fiú annyi aranyat kapott, hogy megtöltötte vele a szekerét. Boldogan indult hát haza, mert tudta, többé nem lesz gondja semmire. Közben otthon a legkisebb fiút nem hagyta nyugodni a kalandvágy. Édesapám, szeretném próbára tenni magamat. Ígérem, ha sikerrel járok, boldogabbak lesznek, mint valaha. Szomorkodott az öreg ember, hogy a legkisebb fiú is elhagyja őket, de nem akarta útját állni, így elengedte. Elindult a fiú, csak ment, ment, mindig előre, míg nem egy óriási hegy állta útját. Olyan hatalmas volt, épp hogy csak ellátott a csúcsáig. A tetején vakítóan fénylő palota állt. Ám ahhoz, hogy fel lehessen jutni, előbb át kellett kelni egy mély vizes árkon, ami a hegyet körülvette. A fiú már hallott a vakító palotáról. Egy márványkastély volt az, amelynek legmagasabb tornyában lakott a fehér rigó, akinek bűvös énekétől mindenki megfiatalodott. Bizony a legkisebb fiúnak minden vágya volt, hogy hazavihesse a rigót, és idős szüleinek adja. Hiszen mit ér a gazdagság, ha már nem sokáig élvezhetik? Gondolta magában, majd elindult, hogy átusszon az árkon. Hanem a víz jéghideg volt. A sodrás pedig majdnem elvitte a fiút. Ám a fiú kitartóan úszott, és végül nagy nehezen átjutott a túlpartra. Kifújta magát, majd minden erejét összeszedte, és elkezdett felfele mászni a sziklán. Hanem a sziklafal olyan sima volt, hogy nem tudott fogást találni rajta. És minduntalan visszacsúszott. Egész nap próbálkozott, de hiába mindig visszaesett. Már éppen lemondott volna a madárról, mikor megjelent a hegy oldalában egy róka. Ne busulj, de legény, majd én segítek rajtad. Rengetegen odavesztek már előtted, ám ők mind csak azért akarták megszerezni a rigót, hogy meggazdagodjanak. De látom, neked helyén van a szíved. Majd így folytatta. Gyere, kapaszkodj a bundámba, majd én felviszlek a hátamon. Mire a fiú pislogott egyet, már a róka hátán ül, s egyre feljebb és feljebb repültek, míg nem elérték a kastély legmagasabb tornyát. Mikor a rigó meglátta őket, úgy megijedt, hogy egy hang sem jött ki a torkán. Fiú pedig gyorsan felkapta a madarat, és már vágtattak is le a hegyről át az árkon, egyenest a fiú faluja felé. A róka olyan sebesen szaladt, hogy senki utol nem érhette. Mikor megérkeztek a házhoz, a fiú megköszönte a róka segítségét, majd benyitott az ajtó. S lássatok csodát! Amint a rigó énekelni kezdett, a töpörödött öreganyó és öregapó felegyenesedtek, őszhajuk megfeketedett, ráncos bőrük kisimult, gazdagságban, boldogságban éltek ezután mind az öten, a fehér rigónak pedig még sosem volt ilyen jó dolga. Aki nem hiszi, járjon utána!

0: Csukás Mese Rádió. Szerettek állatkertbe járni? Az állatkert olyan hely, ahol egyetlen séta alatt bejárhatjuk szinte az egész világot. Itt olyan állatokat is láthatunk, amelyek nagyon távoli helyeken élnek. Az állatkertben mindig történik valami érdekes. A majmok huncutkodnak, a fókák vidáman pancsolnak, a zsiráfok pedig olyan magasra nyújtogatják a nyakukat, hogy talán még a felhőkkel is tudnának beszélgetni. Ha bújócskázni kezdenénk, biztosan ők vennének észre bennünket elsőként. Te melyik állatot figyelnéd meg a legszívesebben, ha most ott sétálnál a kifutók között? Sokan szeretik az alpakákat is. Olyanok, mintha puha plüss játékok keltek volna életre. Bolyhos bundájuk van, és néha olyan mókás a frizurájuk, hogy azon mindenki mosolyogni kezd. A lámák gyakran olyan komoly tekintettel néznek ránk, mintha valami nagyon fontos dolgon gondolkodnának. Talán éppen azon, hogy mikor érkezik a következő adag finom falat. Ó, és ott vannak a kapibarák is. Na, ők a nyugalom igazi mesterei. Szeretnek üldögélni, pihenni, és úgy néznek a világra, mintha azt mondanák, ráérünk, hiszen nyár van. A nap végére talán elfárad a lábunk, de szívünk tele lesz élményekkel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Grimm testvérek, a széttáncolt cipellők. Hajdanában réges-régen, hetet-hét országon túl élt egyszer egy király. 12 lánya volt, egyik szebb, mint a másik. Bőrük, mint a friss hó, arcuk, mint a nyári alma, termetük meg sudár, mint a nátszál. Volt egy nagy közös hálóterem a királyi palotában, abban állt egymás mellett az ágyuk, szép sorjában, mint a 12. Este, mikor lefeküdtek, a király rájuk zárta az ajtót, és a kulcsot jól eltette a zsebébe. A lányok mégis minden áldott reggelre széttáncolták a cipőjüket. Hogy hogyan, s mint, annak senki nem volt a megmondhatója. A király sokáig töprengett, miképpen juthatna a titok nyomára. Végül nem talált jobb megoldást, mint hogy kidoboltatta az országban, hogy aki nyomára jut, hol táncolnak éjszakánként a lányai, feleséget választhat közülük magának, és holta után a királyságot is megkapja. Hanem aki jelentkezik a próbára, és 3 nap, 3 éjjel nem sikerül megfejteni a titkot, nem látja meg többé a napvilágot. Csak hamar elő is állt egy királyfi, hogy ő minden kockázatot vállal. Nagy tisztességgel fogadták az udvarban, estig minden jóval tartották, aztán mikor a nap leáldozott, bevezették a hálóhelyére. Amolyan kis előszobaféle volt, innét nyílt a lányok hálóterme. Azért vetették meg ide a királyfi ágyát, hogy beláthasson a lányokhoz, kileshesse, hova mennek, hol táncolnak éjszaka. Mielőtt a királyfi lefeküdt, a legidősebb királylány bevitt neki egy kupa bort. Megkínálta vele, illendően megvárta, míg az ifjú iszik 1-2 kortyot, aztán magára hagyta. A királyfi jól kinyitotta a szemét, olyan éberen figyelt a sötétségben, mint egy erdei hiúz lesi a zsákmányt. Hanem egy idő múlva elbágyadt, elnehezedett a feje, és mintha ólommá vált volna a pillája. Végig dőlt az ágyán, és elaludt. Mikor aztán reggel felébredt, nyomban látta, hogy a lányok megint táncolni voltak az éjjel, mert minden cipellőnek lyukas volt a talpa. Így történt ez a második, meg a harmadik éjszakán is. Negyed nap aztán irgalom nélkül vitték a tömlöcbe a királyfit. Utána még sok kérő jelentkezett próbára, de mindegyiknek ugyanolyan sorsa lett. Történt akkoriban, hogy egy szegény, kiszolgált katona éppen úton volt a király fővárosa felé, hogy ott valamilyen könnyű munkát keressen magának. Találkozott egy öregasszonnyal, szóba elegyedett vele, meghányták, vetették a világ sorsát, aztán egy keresztútnál az anyóka megállt, azt mondta.
2: Én erre letérek. Hát te, hová tartasz, mi a szándékod?
1: Magam sem tudom, szólt a katona és vállat vont. És csak úgy tréfából hozzátette.
2: Kedvem volna kitalálni, hol táncolják szét a király lányai a cipellőjüket. Bezzeg akkor...

0: Jól fogadták őt is, akár leánykérő elődeit. Felöltöztették pompás ruhába, estig szép szóval tartották, aztán mikor a nap lebukott, bevezették a kis előszobába. Lefekvés előtt nagynyájasan kiment hozzá a legidősebb király kisasszony. Egy kis bort hoztam, itt meg az egészségünkre. A fortélyos katona azonban már előre számított a dologra. Mielőtt bevezették volna a hálóhelyére, ügyesen egy szivacsot kötött az álla alá. Most aztán mind abba öntötte a bort. Egy csöpp nem sok, annyit sem ivott belőle. Hamarosan lefeküdt, hevert egy darabig, majd mint akit elnyomott az álom, horkolni kezdett. A királylányok jót kacagtak rajta. Ezt is vihette volna másfelé a sorsa, mondta a legnagyobbik. Besiettek, szekrényt, ládát kinyitottak, pompás ruhákat vettek elő, a tükör elé ültek, szépítgették magukat, tipegtek, topogtak, örültek előre a táncnak. Ti csak vigadoztok, de én valahogy olyan furcsán érzem magam. Meglátjátok, valami baj ér minket, szólt a legkisebbik. Áh, te kis dunnalúd, mindig riadozol, mondta a legidősebb. Elfelejted, hány királyfi vigyázott már ránk hiába? Ennek a katonának még csak álomitalt sem kellett volna adnom, úgy sem ébredne fel a mi haszna. Mikor elkészültek, még egyszer megnézték a katonát, de az jól becsukta a szemét és meg sem moccant, úgy tett, mintha aludnék, akár a bunda. A lányok egészen megnyugodtak, ahogy ezt látták. A legidősebb odament az ágyához és megkopogtatta. Abban a pillanatban megnyílott a föld, és az ágy elsüllyedt. Mély üreg nyílt a helyén. A lányok egymás után leereszkedtek az üregbe, és elindultak szaporán lefelé egy föld alatti lépcsőn. Elől a legidősebbik, utána sorban a többi. A katona végignézte a dolgot, nem sokat tétovázott, nyakába kerítette a köpönyeget, és a legkisebb királylány után surrant. A lépcső közepén járhattak, mikor véletlenül ráhágott a királylány szoknyájára.
1: Jaj, ki kapaszkodott a szoknyámba?
0: Sikoltott fel ijetten a király kisasszony. Ugyan ne légy már olyan együgyű, szólt rá a legidősebb nénye. Biztosan valami kampós szögbe akadtál. Csak hamar mindannyian leértek a lépcsőn. A katona csak ámult-bámult, mert olyan gyönyörű fasorba jutottak, amelyet ő még életében sohasem látott. Színezüstből volt a fák levele, csillogtak-villogtak, ahogy a könnyű kis fuvallat mozgatta őket. Nem árt, ha valami emléket viszek innét. Ki tudja, mire lesz még ez jó, gondolta a katona. Odalépett az egyik fához, és letört róla egy ágat. Abban a pillanatban nagyot kondult a fa, mint egy öreg harang. A legkisebbi királylány megint felkiáltott.
1: Itt valami nincs rendjén! Hallottátok ezt a kondulást?
0: Ugyan, ne ijedezzél, nyugtatta meg a legidősebb nénye. Nyilván a király fia kastélyában húzták meg a nagy harangot. Örvendeznek a jövetelünknek, azért harangoznak. Tovább mentek, befordultak egy másik fasorba. Az még sokkal szebb, sokkal ragyogóbb volt. Aranylevelek remegtek a fákon a szelíd fuvallatban. A katona ott is letört egy galjat emlékül, és ez a fa is kondult egyet, de még szebben, még tisztább hangon, mint az ezüst fasorban. A legkisebbi királylány összerezzent, halkan felsikoltott, riadtan tekingetett jobbra-balra, tehát senkit sem láthatott, mert a katonát eltüntette a varázsköpönyeg. A nénye meg ismét összeszitta, hogy megint csak rémüldözik, pedig tudhatná, hogy a királyfiak harangoznak örömükben. Mikor a harmadik fasorba értek, a katona egészen elhűlt az ámulattól, mert még csak elképzelni se tudott volna soha olyat, mint ami itt eléje tárult. Gyémántból voltak a fák lombjai, s a levelek úgy tündököltek, hogy belekáprázott az ember szeme. Itt is minden úgy történt, mint az ezüst meg az aranyfasorban. A katona letört egy ágat emlékül, a fa kondult egyet, a legkisebbi király kisasszony felsikoltott ilyettében, a legidősebb nénye pedig megnyugtatta, hogy csak a királyfia kastélyában harangoznak. A gyémántfasor egyenesen egy tóhoz vezetett. 12 csónak ringott a vizen, mindegyikben egy nyalka királyfi ült, a 12 király kisasszonyt várták. Mindegyik lány beszállt egy-egy csónakba. Mikor már mind elhelyezkedtek, a katona is beült láthatatlanul a 12-be, a legkisebb királylány mellé. Mikor a tó közepén jártak, egyszerre csak azt mondja a királyfi.
1: Nem tudom mi ez, de ma olyan nehéz ez a csónak. Teljes erőmből húzom az evezőt, mégis alig haladunk.

0: mintha valami terhet vonszolnánk. Ah, biztos a nagy meleg miatt van, felelte a király kisasszony. Engem is úgy folytogat a hőség. Szép fényes kastély állt a túlparton, víg muzsika szállt belőle, trombita szó, dobszó. Kikötöttek és táncba fogtak a kastély előtt, kiki a párjával. Velük ropta a katona is, csak hogy láthatatlanul. Egyszer a legkisebbi király kisasszony megszomjazott, inni kért. Egy inas aranytálcáról egy teli boros kelyhet nyújtott oda neki. Hanem a katona ott termett, s mindegy cseppi kiitta a bort. Egy kis riadalom támadt, mert a leány felsikoltott, és váltig hangoztatta, hogy itt valami nincs rendjén, ő már egész este olyan furcsán érzi magát, még utóbb valami baj éri őket. A legidősebb nénye azonban most is összeszitta. Ne adjatok rá, mondta. Ez a kis ostoba mindig riadozik. Hajnali 3-ig állt a tánc, akkorra mind kiukadtak a cipellők, abba kellett hagyni. A királyfiak visszavitték a lányokat a tavonát. A katona most az első csónakba szállt a legidősebbik király kisasszony mellé. A parton a lányok búcsút vettek a királyfiaktól, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek. Ahogy a lépcsőhöz értek, a katona előre szaladt és befeküdt az ágyába. Mire a lányok lassan, fáradtan felvánszorogtak, ő már javában húzta a lóbőrt, úgy hortyogott, hogy már messziről meghallották. Ha, ettől ugyan békén lehetünk, mondták. Másnap a katona nem szólt egy kukkot sem, mert még egyszer végig akarta nézni ezt a csodálatos dolgot. A második éjszaka is velük tartott. Akkor is ugyanúgy történt minden, mint az első alkalommal. Táncoltak, még szét nem táncolták a cipőjüket. És így volt ez a harmadik éjszakán is. De akkor a katona emlékül egy kelyhet is elhozott magával. Reggel a király hívatta a katonát.
1: Elmúlt a 3 éjszaka. Halljuk! Meg tudsz-e felelni a föltett kérdésekre?
0: Tüstént, uram királyom, mondta a katona, csak magamhoz veszem a bizonyságaimat. Beszaladt a kis előszobába, kivette a párnája alól az ezüst ágat, aranyágat, gyémántágat, meg az aranykelyhet. A lányok majd a szemüket kinézték, úgy lesték, mit művel. A katona azonban ügyes volt, hátat fordított a lányoknak, úgy rejtette a köpenye alá a kincseit. Visszament a trónterembe, a 12 király kisasszony meg az ajtó mögött lapult és hallgatózott.
1: Mondd meg hát, hol táncolják szét a lányaim éjszakánként a cipőjüket? Kérdezte a király.
0: Egy föld alatti kastélyban, felelte a katona. Ott mulatnak 12 királyfival. Azzal elmondta, hol járt, mit látott, és kirakta a király asztalára a bizonyítékait, az ezüst ágat, az aranyágat, a gyémánt ágat, meg a kelyhet. A király erre behívatta a lányait.
1: Feleljetek nekem, igazat szólt-e ez a katona? Kérdezte.
0: Azok látták, hogy leleplezték őket, és úgy is hiába tagadnának, bevallottak hát mindent töredelmesen.
1: Engedjétek szabadon a tömlöcből a királyfiakat,
0: rendelkezett a király, majd a katonához fordult.
1: Megtetted, amire vállalkoztál, én is megtartom, amit ígértem. Itt a 12 lányom, válasz közülük. Melyiket akarod feleségül?
0: Hát, nem vagyok már mai legény, sodort egyet a katona bajuszán. A legidősebbik illik hozzám legjobban. Még aznap megülték a lakodalmat, és a király örökösévé fogadta a katonát.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina, mókus vagyok. Mézes Judit, hangszermese. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy hangszerüzlet. A nagy bajuszú boltvezető minden hangszert nagyon szeretett. Óvott, vigyázott. Volt az üzletben egy szép, csillogó, fekete zongora. A polcon vevőre várt egy fafuruja, egy pánsíp, egy fekete klarinét és egy fényes, apró szájharmonika. A sarokban álltak a dobok. Egy üsdob, egy pergődob és egy nagy dob. Két-két dobverővel. Mellettük pihent egy lakkozott, világos barna gitár. Erős pánt préselte össze a harmonika és a mindig bohóckodó koncertina testét. A vonósokat fekete tok rejtette, óvta a porttól. Így rejtve maradt a hegedű, a kordonka és a nagybőgő. De a kecses hárfa hívogatóan állt a kirakat ablakban. Mindenki megcsodálta szép, elegáns formáját. A kirakatot díszítette egy szín arany fuvola, egy fekete oboa, egy ragyogó szaxofon és egy résztrombita. A hangszerek szerelmesei szívesen nézegették őket. A boltban lakott még két ragyogó hangszer, egy harsona és egy csillogó kürt. Egy napon új vendég érkezett a hangszerüzletbe. Nagy csomagban hozták, és letették a bajszos boltvezető elé. A boltos épp új vevőt szolgált ki, ezért nem ért rá kibontani. Később pedig megfeledkezett róla. Így kibontatlanul maradt a hatalmas csomag. Beesteledett. Bezárták a hangszerüzletet. Elment a tulajdonos bácsi. Ekkor elevenedett csak meg a hangszerbolt. Minden hangszer kikokoskált a rejtek helyéről. Nagyot nyújtózkodtak, és körülnéztek. Hamar észrevették az új jövevényt. Mi lehet ez a nagy csomag? Ki lakhat benne? Nálam nem nagyobb, szólt a mély hangú nagybőgő. Nálam nem lehet finomabb a hangja, zengedezte a kirakatban páváskodó hárfa. Nálam nem lehet hatalmasabb, állapította meg a zongora. Nálam nem lehet harsányabb, zúgott a harsona. De nálam sem, tette hozzá morogva az üsdob. Ki lehet, cincogott a hegedű és a gordonka. Bontsuk ki és megtudjuk, javasolta a harmonika, aki maga is szerette, ha esténkét kibontakozhat erős csatja szorításából. Bontsuk ki, örvendezett a koncertina, és már is példát mutatott. Kibontotta magát, és nyekeregve zenélni kezdte a maga bohóc dallamait. Leoldották a nagy dobozról a kötöző zsinort. Óvatosan kinyitották a fedelét. És mit láttak benne? Ott aludt egy öreg úr. Pihent. Fel sem ébredt. Pedig koncertina igazán feltűnő dallamokat játszott. Ki lehet ő? Csuklott el az oboa hangja. Ne félj, nem bánt. Csak elaludt. Láthatod, hogy egy fúvós hangszer. Bátorította a zongora. Épp olyan fényes, mint a trombita. De sokkal nagyobb. Állapította meg az okos aranyfuvola. De ő is részfúvós, örvendezett a trombita a rokonságnak. Igen, ő a mi legnagyobb testvérünk, harsogta a harsona és a kürt. Örömükben olyan hangosan kültöltek, hogy felébredt a doboz lakója. Csodálkozva körülnézett, aztán elmosolyodott. A sok hangszer épp fölé hajolt, amit nagyon mulatságosnak talált. Mindenkit üdvözlök, szólalt meg olyan erős hangon, hogy beleremegtek a hangszerek. A zongorán végigfutott a hideg. A dobverők megrezgették a dobokat. A klarinét hangja elcsuklott, és még a szaxofon se tudta kibillenteni a csuklásából. A vonók odaütöttek a hegedűhöz, a gordonkához és a nagybőgőhöz, így különös, kopogó hangot adtak, mint amikor erősen veri az eső a szoba ablakát. Ki vagy te? Kérdezgették valamennyien. Ki lenne más, mint a mi nagy testvérünk? Örültek a részfúvósok. Tuba a neve. Tuba vagyok. Búgta a hatalmas, fúvós hangszer. Igazán erős hangod van, dicsérte meg a harsona.
2: Köszönöm.
1: Örülünk, hogy köztünk vagy. Lapogatta meg a tuba nagy körbe hátát a kürt.
2: Én is örülök.
1: Muzsikáljunk, ajánlották a mindig vidámságra kész hangszerek. Új barátjuk üdvözlésére olyan boldog közös játékba kezdtek, hogy zengett bele a környék minden üzlete. Hát még akkor, amikor a tuba is viszonozta a kedves köszöntést, az egész város felébredt a hangjára.
2: Tú, tú, tú,
1: búgta elragadtatottan, míg a hangszerboltos oda nem sietett és le nem csendesítette virgonc hangszereit. Éjszaka van, aludjatok! Majd holnap muzsikálhattok, csitította őket. A szófogadó hangszerek minden hallgattak. Csak a kicsit süket öreg úr, a tuba, tölkölt még egy hangosat. Tú, tú, tú! Mindenki jót nevetett ezen, még a tuba is. A bajszos hangszerboltos bácsi megsimogatta a kedves öreg tubát. Szeme meleg szeretettel végig siklott kedves hangszerein. És azt mondta, jó éjszakát, pihenjetek, aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Ti is aludjatok. Szép álmokat, gyerekek!

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Melyik a kedvenc meséd?
1: Azt nem tudom most megmondani, mert egyszer az egyszer ez, mert mikor bogaras, mikor mit tudom én, hát most nem tudom mondani.
0: Te pont olyan vagy, mint Süsü.
1: Süsü. Aki mondja.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a napfája. Hol volt, hol nem volt, az üveghegyen is túl, élt egyszer egy idős királypár, akik nagyon szerették egymást. Az asszony sokat betegeskedett, és élete már a végéhez közeledett. A király egész nap ágya mellett virrasztott. Sejtette, hogy már nem sok van hátra feleségének. Aztán egy nap így szólt a királyné. Drága uram, utolsó kívánságom, hogy hozass egy ágat a napfájáról. De nem akármilyen fa az, és ezért csak az lesz méltó lányunk kezére, aki tudja teljesíteni a próbatételt. Egy feltételem van csupán. A fiúnak csak egy szeme legyen, amivel lát. Furcsállotta a király a kérést, de mivel szerette feleségét, még aznap közhírré tette. Akkora jutalomban részesül az a félszemű legény, akinek sikerül letépnie egy ágat a napfájáról, melyet még nem látott a világ. Jöttek is egyre másra a próbálkozó kedvű ifjak és öregek. Bejárták az egész világot keresztül kasul, de egy sem akadt a fa nyomára. Egyetlen félszemű legény maradt már csak a birodalomban. De a király annak is megparancsolta, hogy induljon útnak. Már vagy 70 napja vándorolt, mikor egy akkora hegyhez ért, aminek nem látta a végét. Gondolta, nincs mit veszítenie, hát elindult felfele. Mikor felért a csúcsra, ott talált egy régóta vergődő, törött szárnyú sasmadarat. Megesett a szíve a jóságos fiúnak a szegény állaton, és már éppen meg akarta szabadítani kardjával a fájdalomtól, mikor az megszólalt. Ne bánts engem, kedves vitéz, inkább a szomjamat oldsd, s meglátod, meghálálom. A fiú miután megitatta, s megetette a madarat, bekötözte a szárnyát, s addig ápolta, vigyázott rá, míg felépült, s újra repülni tudott. Akkor azt mondta a sas: köszönöm, fiam, hogy meggyógyítottál. Cserébe kérhetsz bármit, s én teljesítem. A fiú pedig elmondott neki mindent töviről hegyire. Micsoda szerencséd van neked, te legény? Én vagyok a napkirály madara, s éppen úton voltam, hogy elvigyem neki a felhőkirály lányát, mikor megsebesültem. Szívesen segítek én neked, de előbb teljesítenem kell gazdám kérését. Ülj fel a hátamra, tarts velem te is. Együtt bizonyosan sikerül túljárnunk a felhőkirály eszén. A fiú beleegyezett, s pár perc múlva már a felhők felett repültek. Közben kieszeltek egy tervet, hogyan kaparintsák meg a leányt. Nem telt belé sok idő, s már ott is voltak felhőországban. A sas rálehelt a legényre, s az nyomban kígyóvá változott, éppen ahogy megtervezték. Ezután a fiú kígyó alakjában odasiklott a király kisasszonyhoz, aki a palota kertjében olvasgatott egy padon. Mikor a lány észrevette a csúszómászót, nagyot sikított, de nem ijedt meg, s utána eredt. A kígyó pedig a kert határához vezette, ahol már ott várt rá szétnyitott szárnyaival a sasmadár. Egy pillanat alatt felkapta a leányt és a kígyót, s már tova is szálltak a napbirodalmába. Mikor megérkeztek, visszaváltoztatta a sas a fiút, s annak tátva maradt a szája a csodálkozástól, hisz ilyen fényesen ragyogó palotát még sosem látott. A napkirály országában ugyanis minden aranyból és gyémántból volt. De hogy tetszett a királylánynak is a fényes csillogás? No meg persze a daliás napkirály. Mikor megpillantotta, mentem beleszeretett, s egyből elmúlt minden szomorúsága. Kedves királyom, szólalt meg akkor a sas, meghoztam a felhő királylányát, éppen ahogy parancsoltad.
küldetésemben segítségemre volt ez a legény. Ha ő nincs, talán már holtan feküdnék. Köszönöm neked, kedves idegen, amit a kedvenc sasmadaramért és értem tettél. Mivel hálálhatom meg neked kedvességedet? Kérdezte a félszemű fiútól a király. Nem kell nekem egyéb, mint egy ág a híres napfájáról. No, ezen könnyen segíthetünk, mondta a napkirály, s már el is indult palotája kertjébe. Kisvártatva egy vakítóan csillogó aranyfaággal tért vissza, melyen gyémántok ragyogtak. Jól vigyázz ám rá, te legény! Varázslatos ereje van ennek az ágnak. Még a halott is feltámad tőle. A fiú megköszönte az ajándékot, majd búcsút intett, s elindult az öreg király kastélyába. Mikor odaért, elmesélt a királynak mindent töviről hegyire. Hogy megörült a király, amikor kiderült, miféle csoda ágat kapott. Ment is azonnal felesége sírjához, s amint hármat suhintott vele a levegőben, megjelent hőn szeretett felesége. Annyira szerették egymást, hogy többé el sem engedték a másik kezét. A félszemű fiú pedig hőstettével kiérdemelte a királylány kezét, s vele együtt a birodalom felét.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Dancs Anna Mari vagyok, szólítsatok Anna Marinak. Egy cuki kis mesét hoztam el egy kis házról, amely nagyon-nagyon magányos volt. Remélem, tetszeni fog a történet. Balla Margit, mese a kis házról. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis ház. Az erdőben állt, egy kicsike kis tisztás szélén. Nagyon kedves kis ház volt, farönkökből építette egy erdész a családjának, meg magának. Sok éven át éltek benne boldogan az erdészék, de idővel, ahogy az már lenni szokott, szétszélett a család, és a kis ház magára maradt. Egy darabig még reménykedett, hát ha visszatérnek a régi lakói, de lassan feladta a reményt, és elbúsult. A szomorúság bizony meglátszott a kis házon. Az ablakai betöredeztek, a zsalui megereszkedtek, a tetőn lyuk tátongott, és az ajtó alatt befújt a szél. Síralmas látvány volt. Sajnálták is az erdő lakói, a nyulak, a rókák, a mókusok, az őzek, a bogarak, meg a madarak. Aki arra járt, mind megkérdezte tőle, ugyan mivel deríthetné jobb kedvre? Mint hiába, a kis ház csak szomorúan sóhajtozott. Hiába csipogott, csivitelt a sok kedves cinke, pénty, vörösbegy meg az őszapó a tetőn, hiába ugrándoztak a nyulak és a mókusok a verandán. A ház magányosnak érezte magát. Még nem egy kora tavaszi napon egy kis róka, aki éppen ott hancúrozott a ház előtt a testvéreivel, a homlokára csapott és felkiáltott. Megvan! Tudom már, hogy vidítsuk fel ezt a kis házat. Hogyan? Kérdezték a testvérei. Hát úgy, hogy beleköltözünk. Jó terv! Kiabálták a testvérei, és szaladtak, hogy elmeséljék a hatalmas ötletet a szüleiknek. Az öreg rókák egyetértettek a kicsikkel abban, hogy a ház valószínűleg akkor lesz boldog, ha laknak benne. Szóltak hát az erdő lakóknak, hogy aki tud, segítsen kinyitni az ajtót, aki meg úgy gondolja, költözzön bele. Jött is a harkály nagy sietve, és a csőrével ügyesen felpattintotta a zárat. A rókák benyomták az ajtót, stódult be a sok állat a kis házba. Őzek, nyulak, pockok, bogarak, mindenki talált kedvére való vackot. Még egy mogyorós pele is befészkelte magát a padlásra. A cincérek meg a verandát foglalták el. Boldog volt már a kis ház, hogy újra vannak lakói. Így éldegéltek aztán szépen a kis ház meg a lakói.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Megvan? Most megyünk éppen.

nagyon szomorú. Egyszer eljön a vége ennek is, de lesz majd másik. De este szomorú a hazafelé út, mert otthon az anyu a fürdőkádba dúl. Bár volt vele ezért már nagyon sok vita, hát ki hallott még ilyen dolgot fürdeni strand után?

akkor após nem maradhat el az anyós. Kitotyogva, ki megfutva, ott megy egész pereputya.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy találós kérdést. Így hangzik. Ez a dolog általában nagyon puha. Ott van a fejed alatt, és nagyon kényelmes. Ha fáradt vagy, a fejecskét belesüpped, és segít, hogy jól aludj, könnyen álomba merülj minden este. De nem csak alvásnál találkozhatsz vele. Díszként kanapékon is láthatod, vagy a keményebb székeken puha ülésnek. Nekem például nagyon sok van belőle a kanapémon. Mi lehet ez? Igen, ez a párna. Ugye milyen puhák tudnak lenni? Remélem, ti is szeretitek. Ez volt már a találós kérdésem. Biztos vagyok benne, hogy jól tippeltetek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
2: Sziasztok, én Káderel Gellért vagyok. Én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Morvai Noémi vagyok, és ma este Bálint Ágnes egyik történetét olvasom nektek. Ez a történet Mazsoláról és Tádéról szól, a címe pedig Tengeri csata. Valahányszor Mazsola kilocsantotta a vizet a vödörből, Manócska mindannyiszor megjegyezte.
4: Jobban is vigyázhattál volna. No, hozd a felmosó rongyot és törölt fel szépen.
3: Mikor az a kicsi ügyetlen Tádé neki ment a vizes vödörnek és feldöntötte úgy, hogy úszott az egész szoba, Manócska azt mondta.
4: Jaj, kicsi még, bizonytalanul áll a lábán, majd ahogy nő, úgy ügyesedik.
3: Mazsola azt is megfigyelte, hogy ha Tádé az asztalnál ülve lejti a kanalát, Manócska szó nélkül lehajol és fölemeli.
4: Ha viszont ő ejt le valamit, azt Manócskának esze ágában sincs fölemelni. Igaz, Mazsola könnyen le tud hajolni, míg Tádénak két mohapárnán trónolva is éppen csak, hogy feléri az asztalt, nagy üggyel bajjal kellene minden lejtett holmiért lemásznia. Minden esetre Mazsola ezekből a megfigyelésekből azt szűrte le, hogy Tádénak Manócska többet enged meg, többet néz el, mint neki, mert hogy Tádé még kicsi. Bizony, Tádé nagyon kicsi volt, és tudatlan. Sok mindentől félt, amitől Mazsola már nem. Ha például zivataros időben dörgött az ég, Tádé Manócska ölébe bújt és nyöszörgött, hogy menjenek már el azok a csúnya medvék. Azt hitte, hogy óriás medvék dörmögnek odakint. Mazsola ilyenkor jót nevetett, és már előre örült, hogy a zápor után a kert végében megint lesz egy nagy tócsa. A tócsának Tádé is örült, bár ő sohasem feküdt bele a vízbe, mint Mazsola. Csak a szélén tapicskált, kavicsokat mosott, fadarabokat, ágakat úsztatott, és azt mondta, hogy azok hajók. Egy meleg nyári napon, zivatar után, amikor Manócska elment megnézni, hogy Varjú bácsi szilfájába nem csapott-e bele a villám, Mazsola a tócsában hűsölve nézte, hogyan játszik Tádé a fadarabkáival. Addig nézte, míg valami egészen ragyogó ötlete nem támadt. Te, Tádé! Szólalt meg. Azok a te hajóid nem érnek ám semmit.
5: Miért nem?
3: Kérdezte Tádé csodálkozva.
4: Hát, mert azokkal nem lehet tengeri csatát játszani.
5: Mi az a tengeri csata?
4: Hát, amikor két hajóhad összecsap.
3: Magyarázta Mazsola olyan szakszerűen, mintha már látott volna tengeri csatát. Holott minden tudománya Menyustól származott, aki egy cirkuszban dolgozó nagybátyjától érdekes útleírásokat szokott kapni. Minden esetre megvárta, míg Tádé gömbölyödő kis fejében meghonosodnak ezek az új szavak, aztán így szólt.
4: Tökből nagyon jó hadihajókat lehet csinálni.
5: Tökből?
3: Tádé szeme tágra nyílt, azt már megtanulta, hogy kivájt tökből házat lehet készíteni.
5: De a tök nagy,
3: bökte ki végül. Ó, te kicsi csacsi, kacagott Mazsola jóságosan. Vannak nagy tökök, olyan nagyok, mint amilyenekben mi lakunk, és vannak kis tökök, amelyek még nem nőttek olyan nagyra.
4: Tádé nem szólt semmit. Mazsola ebből megértette, hogy tovább kell fáradozni a Tádé elméjének művelésével.
3: Most még te is kicsi vagy, Tádé, de egy idő múlva nagyra nősz.
5: Jé!
3: Mondta Tádé kellemesen megleppe.
5: Én is olyan nagy leszek, mint az a tök?
3: Mutatott a tökházra. Na hát azért, akkora azért nem, sietett a félreértést eloszlatni Mazsola. Te akkora leszel, mint egy nagy tengeri malac. A kis tökök pedig akkorák lesznek, mint egy nagy tök.
4: Tádé elgondolkodva szopta az ujját. Mazsola kipihente a sok beszédet, aztán újra megszólalt.
3: Megnézheted, a sövény mellett milyen helyes kis tökök vannak. Mindjárt hozhatsz is egy párat, készítünk belőlük hajót.
4: Tádénak nem kellett sok bíztatás, elindult, és némi botorkálás után ráakadt Manócska gyönyörű sárga tök ültetvényére. Sikongott is örömében, amikor a nagy levelek ernyője alatt meglátta az első kis tököt. Nem volt sokkal nagyobb egy jól megtermett uborkánál, de a kis tengeri malacnak éppen elég fáradtságába került leszakítani és oda cipelni Mazsolához.
5: Hogy te milyen ügyes vagy,
3: lelkendezett Mazsola. Hozzá még!
4: Tádénak a dicséret szárnyakat adott. Ahogy csak kis kurta lábai vitték, iparkodott vissza a tökindákhoz. Sorra szedte le a kis tököket, és oda hurcolt a Mazsolának. Mazsola roppantul élvezte a helyzetet. Lám, mégiscsak jó egy ilyen apróság a háznál. Ő már régen szeretett volna tengeri csatát játszani, amióta csak Menyus könyvében látta azokat a szép színes képeket a hajókkal, de igazából mindig lusta volt a tököket ide cipelni. No meg, az igazat megvalva, nem is merte addig leszakítani őket, míg eszébe nem jutott, hogy ezt a munkát Tádéval végeztesse el. Tádé közben azzal érkezett vissza, hogy nincs több tök.
3: Nem baj! Mondta Mazsola elnézően, ennyivel már tudunk játszani.
4: Az ámuló Tádé szeme láttára sorra ketté vágta a tököket. A ketté vágott tökök kiválását Tádéra bízta.

0: kaporral. De jó, hogy eszembe juttattad. Ha Manócska kérdezi tőled, hogy kinek az ötlete volt ez, hogy a tökből hajót csináljunk, akkor mondd azt, hogy a tiéd, érted? Nem, ingatta Tádé gömbölyű tengeri malac fejét. Mazsola újra kezdte. Manócska biztosan meg fogja kérdezni, hogy melyikünknek jutott eszébe. Ő mindig szokott ilyeneket kérdezni, és akkor te mondd azt, hogy neked jutott eszedbe, jó? Nyugodtan mondhatod, végre is te szedted le a tököket, igaz?
1: Hát, igaz,
0: hagyta rá Tádé. Mazsola habozott, ne ismételtesse el vele, amit mondania kell, mint hogy azonban a tökhajók már készen sorakoztak, sajnálta a drága időt. Míg Manócska nincs itthon, ugye locsogással tölteni. Inkább megadta a jelet, és a csata elkezdődött. Természetesen ő támadott. Hosszú botokkal terelgették a hajókat egyik partról a másikra. Amelyiküknek sikerült a másik hajóját elsüllyesztenie, újjongott örömében. Nagyszerű játék volt. Óriási élvezettel paskolták a hullámokat. Közben Tádé is belehasalt a vízbe, de olyan meleg volt, hogy egy-kettőre megszáradt. A sár is megszáradt a fülén. Már csak egyetlen hajó tartotta magát úgy, ahogy tépet vitorlával, törött árbóccal, mire Manócska hazaérkezett. És Manócska a tócsában heverő, szétfarigcsált tökök láttán pontosan azt kérdezte, amire Mazsola hosszú évek tapasztalatai alapján számított. Kinek az ötlete volt elpocsékolni ezt a sok finom spárgatököt? Tádé Mazsolára nézett. Mazsola sűrű pislogással igyekezett eszébe juttatni azt, amit előre megbeszéltek. Csodák csodája sikerült is.
1: Tádé ötlete volt,
0: szólalt meg a kis tengeri malac szelíden. Manócska értetlenül nézett rá. A tiéd? De hogyan jutott ilyesmi az eszedbe?
1: Sehogyan,
0: felelte Tádé kis fekete gombszemét Manócskára függesztve.
1: Mazsola mondta.
0: Mazsola szeretett volna köddé válni.
1: Én azt mondtam,
0: nyögdécselte szörnyű zavarban, de folytatni nem tudta. Helyette Tádé szőtte tovább a szót, boldogan, hogy végre eszébe jutott.
1: Azt mondta, ha Manócska kérdezi, mondja, hogy Tádé ötlete volt.
0: Manócska ránézett Mazsolára, aztán sarkon fordult, és a tökházba sietett. Nem akart ugyanis előttük nevetni. Márpedig Mazsola szerencsétlen képét látva olyan nevetés fogta el, hogy alig tudta abba hagyni. Mazsola ez alatt serény munkába kezdett odakint. Eltakarította a hadihajók maradványait, és olyan szép tisztára seperte az udvart, hogy mire Manócska ismét előkerült, már egy ágacska, egy tök mag sem emlékeztetett a lezajlott eseményekre. Manócska mindemellett jól emlékezett rá, és később, mikor Tádé bent aludt a hűvös szobában, mondta is Mazsolának. Azért, hogy a zsenge tököket szétfarigcsáltad, nem szóltam volna. Végre is elég büntetés az, hogy most még jó sokáig nem ehettek tökfőzeléket, pedig tudom, hogy szeretitek. Hanem azért, hogy a kicsi nyakába akartad varni saját ostoba ötletedet, ezért nagyon, de nagyon mérges vagyok rád.
1: Én is,
0: nyögte ki Mazsola olyan szívből jövő sóhajjal, hogy Manócska több szót nem is vesztegetett a tengeri csatára. Tudta, hogy Mazsola soha többé nem fog Tádéval takarózni.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Esik az eső, süt a nap, paprika Jancsi mosogat.

Auto.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb kis rejtélyt. Így szól a találós kérdés. Ez a dolog a lábadon lakik, de csak bent a lakásban. Puha, meleg, és segít, hogy ne fázzon a talpad, amikor hideg a padló. Lehet állatos, csillogós, bundás, vagy nagyon egyszerű. Ha sietve veszed fel, néha fordítva sikerül, de se baj. Lépés közben finoman suhog, vigyázz, hogy ne csoszogj. Nyáron van belőle strandverzió is. Na, tudod már mi ez? Bizony, ez a papucs. Nagyon ügyesek vagytok. Nekem otthon egy kis nyuszi papucsom van, és olyan aranyos. Remélem, nektek is van kedvenc puha papucsotok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Csukásmese Rádió. Itt a nyár, hurrá! A játszóterek, a parkok és a kerékpárutak most tel is tele vannak gyerekekkel, akik száguldoznak a biciklikkel. Kerékpározni igazán szuper dolog. Suhanunk a szélben, száguldunk a parkban, s persze megesik, hogy olykor fel is borulunk. Ezért fontos, hogy mindig óvatosak legyünk, mindig vegyünk fel térd és könyökvédőt, és ne feledkezzünk meg a sisakról sem, hogy a fejünk biztonságban legyen. Érdemes palacktartót is felszerelni, ahová a biciklis kulacsot tehetjük, hiszen jól jön, ha megszomjaznánk. A kerékpározás közben felfedezhetjük a környéket, láthatunk madarakat, fákat, virágokat, és közben mozgunk is, ami nagyon egészséges. Ha a barátainkkal biciklizünk, még izgalmasabb a játék. Vannak, akik még nem tudnak kerékpározni, még túl kicsik hozzá. De ne aggódjatok, nem olyan nehéz megtanulni. S ha már megtanultátok, akkor egy új, izgalmas világ nyílik meg előttetek. Szóval pattanjatok nyerekbe, tekerjetek bátran, de vigyázzatok magatokra is, élvezzétek a szél süvítését, a nap melegét és a nyár minden vidám pillanatát. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mikszáth Kálmán. Csodálatos kaland Ételországban. Egy matrózról szól ez a mesém. Tudjátok-e, mit csinál a matróz? Büszke vitorlásokon járja a haragos tengert, ő húzza föl meg le a hajó vitorláit, a nagy vásznakat, amivel belekapaszkodik a szél, s a büszke vitorlás kényesen halad előre a hullámokon. Az ilyen vitorláshajók messzi-messzi országokba járnak, és mindenféle holmikat visznek oda, meg hoznak onnan ide. Ők hozzák az édes fügét, meg a vérbélű narancsot is. Nos, egy ilyen vitorláson szolgált egyszer egy matróz, aki társai egyszerűen csak félfülű Mihálynak hívtak, mert az egyik fülét egyszer leharapta egy hegyesfogú krokodilus. Ez a félfülű Mihály roppantól szerette a távoli, mesés országokat, és sokat hallott már mindenféle hajósoktól meg matrózoktól a világ legmesésebb országáról, az óperenciás tengeren túlfekvő Ételországról. Hely, ha én egyszer ott lehetnék, sóhajtozott sokszor magában ez a matróz, tudom, Istenem, nem jönnék el soha többé onnan. Nem is sejtette, milyen hamar teljesülni fog ez a kívánsága, de ugyan nem lesz benne sok köszönet. Egy éjjel szörnyű vihar tört ki a tengeren. Dömbölt a szél, torony magasságú hullámok háborogtak, a hajó recsegett, ropogott minden porcikájában, így tartott ez egész éjjel, és reggelre a büszke vitorlás siralmas roncsként süllyedni kezdett. Egyedül félfülű Mihály menekült meg, ő is csak úgy, hogy belekapaszkodott egy gerendába, és fennmaradt a vízem. Reggelre lecsillapult a tenger haragja, és a gerendába kapaszkodó félfülű Mihályt a partra vetették a hullámok. Szépen sütött a napocska, Mihály ruhája hamar megszáradt. Talpra állt hát, és elindult megnézni, hogy ugyan miféle országba is vetette őt a jó szerencse. Ment, mendegélt, amíg egy kis patakhoz nem ért. Erősen megszomjazott, lehasalt tehát a vízhez, hogy igyék belőle. Képzelhetitek, milyen nagy volt ámulat, amikor észrevette, hogy a patakban nem is víz folyik, hanem színtiszta méz. Így tudta meg, hogy Ételországba került, mert tudva lévő, hogy ebben az országban még a patakokban is méz, meg bor folyik víz helyett. Nagyokat kúrjantott hát örömével, és tovább indult. Hey, elért egy erdőbe. De csodálatos erdő volt ez. A fákról levél helyett hosszú kolbászok lógtak. Az erdőben sült malacok szaladgáltak, hátukba szúrva a kés meg a villa, és aki megéhezett, csak egyet kanyarintott belőlük. Akkor vette észre félfülű Mihály, hogy milyen nagy lekváros kenyerek lógnak a bokrokon. Amint tovább mendegélt, elért egy városba, hát ebben a városban színtiszta csokoládéból voltak a házak, finom krumplicukorból készült a kémény, a gyalogjáró kövei meg kenyérből voltak, és minden lépésnél besüppettek. Azt talán mondanom sem kell, Félfülű Mihálynak az volt az első dolga, hogy fulladásig megtöbbje magát mindenféle jóval. Letört egy darabot a csokoládéház ereszéből, és megette. Lehajolt a forráshoz, melyből málna szörp csobogott, és jót húzott belőle. Pompásan érezte magát, és elhatározta, hogy szétnéz ebben a csodálatos városban, Ételország fővárosában. Zsebét teletömte csokoládéval, így érkezett meg a város főterére, ahol egy szökőkútból főtt virslik csobogtak nagysugárban. Éppen vásárt tartottak a különös város piacterén, és az ügyelgő Félfülű Mihály a bámész népség közé vegyült. A vásárosok hangos szóval kínálták a vásárfiát, cukorból készült metszett üvegeket, habos fánkból épített vártornyot, de mindezért nem kellett senkinek semmit sem fizetnie. Mondom, csodálatos ország volt ez. Hanem a mi Mihályunk a sok csokoládétól erősen megszomjazott. Erősen kívánt egy pohár vizet. Mert mi tagadás, sem az édes méz, se a málna szörp, sem a bor nem oltotta a szomjúságát, vizet azonban sehol nem talált. Miféle furcsa ország ez? Kiáltotta végül elkeseredetten. Ahol nem lehet egy pohár vizet kapni. Ez az ember megsértette a mi országunkat, mondta a bíró. Jöjjenek hát a poroszlók és vigyék őt dutyiba! Íziben meg is ragadták Félfülű Mihályt a poroszlók, és sötét dutyiba zárták. Igen ám, csak hogy a dutyi falai nem téglából épültek, hanem vastag sajtból. Itt kellett a matróznak sínylődnie. Na de hát neki is volt esze. Megvárta, míg beesteledik, akkor szépen nekiállt a börtön sajtfalának is, nagy lyukat emett azon. A lyukon kibújt, és Isten veledet se mondva elindult a tengerpart felé. Hely, furcsa ország ez, sóhajtotta magában. A sült malacok az erdőben szaladgálnak, a forrásból málna szörp butyog, a fákon kolbásznő, a házak csokoládéból vannak, és nem lehet egy ital vizet kapni. Akkor már csak megmaradok inkább, visszatérek inkább az én szülőföldemre. Mindez ugyan nem olyan csodálatos otthon, de tiszta, friss vízzel eloldhatja legalább az ember a szomjúságát. Egy hajó jött éppen arra, és fölvette Félfülű Mihályt, aki soha többé nem vágyott el szülőföldjéről sehová, bármilyen csodálatos ország is legyen az.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Rigó Viola vagyok, 10 éves. Szép Ernő, pitypang. Nótába nem írnak, gombjukba nem tűznek. Nem tesz kirakatba a virágos üzlet, mert te nem vagy ritka, mert te nem vagy drága, csak az árokpartról nézel a világba. Mintha kis nap sütne, orcád oly szép sárga. Te pitypang virágja. Az urak, a dámák, ugye rád se néznek, tán le is tagadnák az ismerettséget. Pedig hogy meggyúrtunk, hogy agyon tépáztunk, te kezes, te kedves falusi pajtásunk. Hófehér lelkedet, szétfújtuk a nyárba. Te pitypang virágja. Ezennel én tőled bocsánatot kérek. Köszönöm azt a kis könnyű gyermekséget. Köszönöm, hogy itt vagy. Lehajlok utánad. Gyere, bemutatlak a kaméliának. Csak ne vess rá bátran, mezitlábos árva. Te pitypang virágja.

0: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
1: Lessing meséje, a hűséges kutya. A tolvaj napok óta a ház körül ólálkodott. Azt gondolta, majd ének idején lopakszik az udvarba, s onnét a házba, olyankor, amikor mindenki alszik. Kiszemelte magának az utat, mindent apróra meghányt vetett magában, még egy létrát is felfedezett a fészerben. Azt majd nekitámasztja a háznak, s észrevétlenül felmászik a padlásra, azt is kirámolja. Megy majd minden, mint a karigacsapás, gondolta elégedetten. Már csak egy nehézség volt. A kutya. Volt ugyanis a gazdának egy hatalmas házőrző kutyája, egy jól megtermett komondor. Az egész éjszaka ide-oda járkált az udvarban, óránként 10-szer, 20-szor is elment a kerítés mellett. Mindent megszaglászott, minden neszre a fülét hegyezte, s ha valami gyanúsat talált, elkezdett dühösen ugatni. A tolvaj sokat töprengett rajta, hogyan bánhatna el a kutyával. Tudta, hogy erővel nem győzheti, s akármilyen óvatos, akármilyen furfangos, ennek a derékjószágnak az éberségét nem lehet kijátszani. A tolvaj nem egyszer volt már szorult helyzetben, s ilyenkor már nem egyszer sikerült kivágnia magát valami váratlan ajándékkal. Az ostobákat meglepte a bőkezűsége, s amíg csodálkoztak vagy örvendeztek, ő ügyesen odébb állt. Ilyesmit gondolt most is. Vett egy darab kenyeret, megtűzdelte szalonnával, aztán amikor leszállt az éjszaka, és elnyugodott a ház, minden ablakban kialudt a világosság. Nagyon óvatosan benyomta a kaput. Az recsent egyet, s azon nyomban ott termett a komondor. A furfangos tolvaj ekkor fogta a szalonnával tűzdelt kenyeret, és odavetette a kutyának. A komondor azonban ügyet sem vetett a koncra. Ó, te ostoba, mondta a tolvajnak. Mit gondolsz, ezzel megvesztegethetsz? Azt hiszed, egy darab kenyérért, meg egy kis szalonnáért hallgatni fogok, és hagyom, hogy kifozd a házat, és megkárosítsd a gazdámat. Azt már nem, barátom. S ha eddig netán azt hittem volna rólad, hogy tisztességes szándékkal léptél az udvarunkba. Kéretlen ajándékod eléggé figyelmeztetett rá, hogy rosszban sántikálsz. Nekiugrott a tolvajnak, s az örülhetett neki, hogy nem kapott többet 2-3 harapásnál. Így tanulta meg, hogy az igazi hűséget nem lehet megvesztegetni.
2: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és azt kívánom nektek, hogy legyen szuper a nyaratok, érezzétek nagyon jól magatokat, fürödjetek, fagyizzatok, bringázzatok, kiránduljatok nagyon sokat, és mielőtt lefeküdnétek, hallgassátok a Csukás Meserádiót, hogy az esték is szépek legyenek.

0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a Csukás Mese Rádióban délutánonként egy igazi varázslóval is találkozhatsz? Hű, te már tudod a nevét is? Bizony, ő Hangszín Maxim, aki egy igazi hangvarázsló. Maxim nagyon sokat tud a természetről, és ha jó napja van, mesél is nekünk róla. Hangszín Maxim cilindert visel a fején, melyen van egy smaragdkő, amit el is tud fordítani. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek! A következő mese két főszereplője, Gertrude és Gréta, a két kidobott és megmentett német juhászkeverék kutyalány. Ők mesélik el a kalandjaikat. Bölcs tanítójuk Lord, a sintértelepről megmentett német juhászkutya segíti őket a nehéz helyzetekben. A három kutyus gazdia apa, akit azért hívnak így, mert a kutyusok igazi családtagok, hiszen a szeretet nem függ a lábak számától. És aki elmeséli nektek...
2: Revicki Gábor vagyok, színművész. Jó estét kívánok, szervusztok gyerekek! Ma este én fogok nektek egy mesét mondani, mégpedig a kutyákról, a kutyák és az ember közti viszonyról. Nekem is volt állandóan kutyám, de amelyiket a legjobban szerettem, és a legtöbb közöm volt hozzá, az fiatal koromban egy rendőrségi kutya volt, akit lefokoztak a rendőrségen, mert túlságosan játékosnak minősítették. Elütötte véletlenül egy autó, és egy rendőr főhadnagyhoz került, aki, mivel látta, a szomszédunk volt egyébként, hogy én egész különleges kapcsolatban vagyok a kutyával, ezért nekem ajándékozta. Én a kutyát Mukinak neveztem el, elképesztő kutya volt, bármit, amit kértem tőle, azt megtette. Olyanokat csinált, hogy elmentem, békalencséket szedtem ki Tatabánya környékén a bányatavakból, és a kutya, ezt látva, hogy én mit művelek, ő is elkezdte szedni a békalencséket, meg hát több ízben megvédett engem. Úgyhogy azt hiszem, bevezetőnek ennyi elég is. Tehát most egy mesét fogtok hallgatni. Kocsis Gábor írta, a címe Egy hordónyi kutya. Nem engem csúfolsz, hanem magadat. Ebben a fejezetben Gertrude elmeséli, hogy miért gúnyolták őt sokszor, milyen hatással volt ez rá, és hogyan leckésztette meg a gúnyolódót. De vajon hogy fordulhatott elő, hogy miközben Gertrude-ot gúnyolták, mégis inkább apának volt szüksége segítségre? Hamarosan ezt is megtudod. Van a két lábúaknak egy nagyon furcsa szokása, amit sokáig nem értettem. Egészen addig, amíg egy nyári reggelen össze nem találkoztam valakivel, akire mérges lett apa. Éppen egy botot rágcsáltam békésen a fűben feküdve, apa eközben egy másik botot dobált Grétának. Lord pedig szaglászott valamit a közelben. Aztán egyszer csak megjelent egy kétlábú, és beszélgetni kezdtek apával. Én továbbra is rágcsáltam és heverésztem, amikor is az történt, hogy az idegen végignézett rajtam, majd összehúzott szemöldökkel barátságtalan hangon ennyit mondott. Kövér ez a kutya, le kéne fagynia. Nem értettem, mi a baj velem, hiszen én nem is okoztam neki semmi rosszat. Vajon miért akarja, hogy másmilyen legyek, mint amilyen vagyok, gondoltam magamban, de aztán úgy döntöttem, hogy gondolkodás helyett inkább hempergek egy nagyot. Finom, puha, friss illatú volt a fű, pont olyan, amilyennek a legjobban szeretem. Apa viszont nem hagyta szó nélkül a dolgot. Éreztem rajta, hogy feszülté vált, miután kövérnek nevezett a másik kétlábú. Gertrud nem kövér, neki ilyen a testalkata, mondta határozottan, mire a másik kétlábú felnevetett. Hát elég hordó teste van. Éreztem apán, hogy mérges. Nagyon nem tetszett neki, hogy így beszél rólam valaki, és már majdnem válaszolt is neki. Ám ekkor észrevette, hogy égnek álló lábakkal hempergek a fűben. Gertrud, hát te nagyon jól érzed magad, mondta nevetve, én pedig ettől még jobban éreztem magam, mert apának végre újra jó kedve volt. A másik két lábú is elmosolyodott picit, aztán valami másról kezdett beszélni. Miután elment, apán még mindig éreztem, hogy nincs olyan jól, ezért odamentem hozzá, és elkezdtem neki pusikat osztani. Cukker vagy, macika, mosolyodott el. Semmi baj nincs veled, te így vagy jó, ahogy vagy. Miért lenne baj velem, tűnődtem el. Azért, mert annak a két lábúnak nem tetszik, ahogy kinézek. Apa, mintha olvasott volna a gondolataimban, így folytatta. Nem érdekel a véleménye, csak nem értem, miért kell ilyen bunkón beszólni. Mit csinálna, ha őt gúnyolná ki valaki? Valószínűleg nem maradna ilyen vidám, mint te. Ekkor tudtam meg, hogy azt a furcsa szokást, amit a kétlábúak gyakran csinálnak, gúnyolódásnak nevezik. Nem értettem, hogy ez mire jó, de Lord elmagyarázta nekem, mert ő már sok ilyet látott. Azok a kétlábúak szoktak gúnyolódni, kezdte mondani, akiknek nem tetszik, ahogy kinézel, vagy amit mondasz, vagy csinálsz. Nem fogadják el, hogy te ilyen vagy. Helyette inkább bántó dolgokat mondanak rád, és nevetnek rajtad. Nevetni jó, nem? Kérdeztem picit elbizonytalanodva. Akkor jó, ha együtt nevetnek, mert mindketten jól érzitek magatokat. Olyankor érzed a szeretetet. De aki gúnyol téged, mint előbb az a két lábú, az azt hiszi, hogy te rosszabb vagy nála. Ebben semmi szeretet nincsen. Aki gúnyol, az nem is szeret? Kérdeztem meglepődve. Apa egyik barátja is hívott már Boilernek, mert szerinte olyan kerek testem van. Akkor ő sem szeret? Ő szeret csak olyankor, amikor gúnyol, elfelejt szeretni. Aki szeret, az azt adja, ami jó neked. Értettem, miről beszél Lord. Amikor az előbb puszikat osztogattam apának, azt szeretettel adtam, és jó volt neki. De akadt itt még valami, ami nem hagyott nyugodni. Mi van akkor, kérdeztem újra Lordot, ha előbb az a két lábú csak segíteni akart nekem? Hogy szokott neked segíteni, apa, amikor nagyon nehezen mész fel egy hegyre? Kérdezett vissza Lord. Felemel, felvesz a vállára, aztán felvisz a hegyre, válaszoltam. Pontosan, nézett a szemembe Lord. Aki tényleg segíteni akar, az nem beszól, hanem mindent megtesz, hogy jobb legyen neked. Aznap nem csak azt tanultam meg Lordtól, hogy mi a különbség a segítőkész és a rossz indulatú két lábúak között, hanem apán is megfigyeltem valamit. Bármennyire is erős és határozott, a bántó szavak rá is hatással vannak. Pedig aznap nem is őt akarták bántani, hanem engem. Mégis éreztem rajta, hogy ez nagyon fáj neki. Bárkitől megvédene, ebben teljesen biztos voltam, de ahogy komor arccal sétált mellettünk, tudtam, hogy néha neki is szüksége van segítségre. Ahogy picit közelebb mentem hozzá, elmosolyodott, és így szólt. Imádom a lobogó füleidet, macika. Te letojod azt, ki mit mond rád, és neked van igazad. Tényleg letojtam, mit mondott a gúnyolódó kétlábú. Aki nem szeret, arra nem figyelek oda. Apa tovább beszélt, és egyre határozottabb lett a hangja. Amikor gyerek voltam, engem is bántottak, folytatta. Csak én nem tudtam ilyen jól kezelni, mint te. Gúnyoltak azért, mert szemüveges lettem, és az furcsa volt akkoriban. Meg azért is gúnyolottak, mert nem tudtam kimondani az R betűt, ezért picit máshogy beszéltem, mint a többiek. Én egyik betűt sem tudom kimondani, mégis olyan jól megértjük egymást, gondoltam, miközben apa lehajolt hozzám menet közben, és megsimogatta a fejemet. Ti kutyák sokkal bölcsebbek vagytok, mint mi. Beszélt tovább, és a hangjában most már melegséget is éreztem. Ti nem gúnyoltok ki senkit sem. Teljesen mindegy, ki hogy néz ki, vagy hogyan éli az életét. Ti elfogadjátok őt olyannak, amilyen. Engem is elfogadtok, amiért nagyon hálás vagyok. Jó volt hallgatni apát. Megnyugtató volt, ahogy beszélt, de nem is igazán engem nyugtatott meg, hanem saját magát. Engem nem kellett megnyugtatnia, mert egyáltalán nem érdekelt az a kétlábú, akinek nem tetszettem. Apa viszont még később is elbizonytalanodott néha. Akkor nem túl súlyos, ugye? Kérdezte apa a doktor bácsitól, amikor legközelebb nála jártunk. Nem kell kevesebb kaját adnunk neki? Micsoda? Kerekedtek ki a szemeim. Kevesebb kaja? Most már én is aggódni kezdtem. Így is bármikor meg tudnék enni még egy adagot, miután teljesen kiürítettem a tálamat, de ha még kevesebbet kapnék, az nagyon rosszul esne. Ugye nem? Néztem rá ártatlan maci szemekkel a doktor bácsira. Nem, minden jó így, ahogy van. Neki ilyen a testalkata, nyugtatta meg apát, és bizony engem is. Kedves kétlábú ez a doktor bácsi, gondoltam. Tényleg jót akart nekem. Ez szuper hír, válaszolta neki apa, mert picit azért elbizonytalanodtam. Időnként gúnyolják Gertrúdot, hogy kövér, de éreztem, hogy nem az. Ő ilyen, és így van rendben. Csak ahelyett, hogy hallgattam volna a megérzésemre, hagytam, hogy mások lehúzzanak. Bárkivel előfordulhat, mosolygott a doktor bácsi, aztán adott nekem egy finom jutalomfalatot, amit jó ízűen elrágcsáltam. Később is előfordult, hogy gúnyoltak az alkatom miatt, de apa már csak mosolygott ilyenkor. Már nem tudták sem elbizonytalanítani, sem elszomorítani őt, mert azóta csak arra figyel, hogy nekem a lehető legjobb életem legyen. Ebben nagyon sokat segít neki mama is. Mindent megad nekem, Lordnak és Grétinek is, hogy egészségesek legyünk. Ő sem hagyná, hogy túlsúlyos legyek, mert akkor nehezebben mozognék, és a csípőm is jobban fájna. Sőt, más betegségeket is könnyen összeszedhetnék. Ilyen velem sosem fordult elő, viszont elmesélek egy vicces esetet, amikor jól megleckésztettünk egy gúnyolódót. Ez azon a nyáron történt, amikor apa egyik nagyon kedves barátja életemben először lenyírta a bundámat. Előtte borzasztóan nehezen bírtam a meleget. Sokszor lefeküdtem és oldalra dőltem séta közben, így próbáltam hűteni magamat. Az erdőben a talaj nem volt annyira forró, mint a levegő, aztán egyik nap apa barátjának segítségével sokkal rövidebb lett a szőröm, és ez olyan csodálatos érzés volt, hogy el sem tudom mondani. Boldogan kergetőztem Grétával, a séták nem voltak már annyira kimerítőek, és hirtelen mindent könnyebben csináltam a nagy hőségben. Nem sokkal később újra találkoztunk azzal a két lábúval, aki korábban hordótestűnek gúnyolt. És tudod, mi történt? Ahogy közelebb ért hozzánk, furcsa pillantást vetett rám, majd így szólt apához. Hát ez az új kutya kicsoda? Mi lett azzal a kis kövérkével? Apa csak mosolyogva nézte a két lábút, már nem haragudott, és szomorú sem volt, csak várta, hogy lehessen neki. Ez ugyanaz a kutya? Fordult a két lábú apa felé kételkedő arccal, és látszott rajta, hogy picit elszégyelli magát. Ő, nem ez, mondta apa továbbra is mosolyjal az arcán. Az nem lehet, folytatta a gúnyolódó két lábú. Ez a kutya sokkal vékonyabb. Mondtam, hogy Gertrúd nem kövér, válaszolta apa, csak a vastag, tömött bundája miatt látszott annak. És valószínűleg van benne egy kis Rottweiler is, úgyhogy zömökebb a testalkata, mint a tesójának, de nagyon jó kis formája van. Na hát, csodálkozott el a két lábú, és azóta sosem hallottuk gúnyolódni. Beszélgessünk. Mire tanít Gertrúd? Mit tanított Lord Gertrúdnak arról, hogy kik és miért szoktak gúnyolódni? Honnan tudta Lord, hogy a gúnyolódó nem segíteni akart Gertrúdnak? Mit érdemes csinálni, amikor valaki gúnyol? Egyetlen mondatban, számodra mi ennek a történetnek a legfontosabb tanulsága?
0: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Szólásmondások.
4: Képzeld, tegnap Bálint kinevette Lizit, hogy maszatos a szája, pedig neki meg csokis volt az egész arca és a ruhája is.
5: Tényleg? És észrevette?
4: Dehogy, csak nevetett szegény Lizin, nagyon sajnáltam.
5: Hát ez nem volt szép húzás tőle. Vicces, mert más szemében a szákát is meglátja, a magáéban a gerendát sem.
4: Szákát? Gerendát? Nem értem.
5: A száka egy pici darab fa, a gerenda pedig hatalmas. Ez a közmondás azt jelenti, hogy valaki rögtön észreveszi a másik legapróbb hibáját is, de a saját, talán még nagyobb hibájáról tudomás sem vesz.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, és most én mondok nektek egy verset. Andók Veronika, Vakáció. Láttam a napot, súgta a szélnek, várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, csupaszín betűkkel, vakáció. Két hónap napfény vár ránk a nyárban, kószálunk vígan viruló tájban. Hűsítő tavakra, strandokra járunk, nincs is ilyenkor boldogabb nálunk. Tekergünk sokat, nem riaszt felhő, csalogat mező, hívogat erdő. Arany kalász közt pipacsok égnek, kék búzavirág suttog a szélnek. Távol a gyors vonat füttye után, kaláccsal, cukorral nagymama vár. Játszani, nyaralni, élni, de jó! Szeretünk, szeretünk, vakáció!
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A mindennapi kenyerünk. A mindennapi kenyerünk, mielőtt az asztalra kerül, sok mindenen megy keresztül, és sok ember szorgalmas munkájára van szükség. Mielőtt egyáltalán elvetnék a búzát, vagy más magokat, jól elő kell készíteni a földet. Tudod, ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Mert bizony tavasszal a magok gyökere teresztenek, és a pici levelek kidugják a fejüket a föld alól, és a nap sugarai hatására elkezdenek növekedni. Régen, a nagyszüleink idejében még lovakat fogtak az ek elé, és azok húzták az ekét, és így szántották fel a földeket. Utána következett a boronálás, hogy a rögök porhanyos földé váljanak, és csak ezután lehetett belevetni a búzát vagy a kukoricát. Aztán a hengerrel ezt mind lehengerezték, tömörítették. Ma már egészen más a helyzet. A traktorok hatalmasak, és már majdnem úgy néznek ki, mint valami űrhajó. Sok közülük már légkondicionált, számítógéppel vezérelt, és vannak olyanok is, amelyeket GPS irányít, így a traktort irányítva centiméter pontossággal megmondja, merre menjen. Talán még mindez csak érdekességnek tűnik számodra, de ki tudja, lehet, hogy egyszer majd éppen te fogod vezetni ezeket a gépeket. Vagy talán te fogod megtervezni az újabb és még okosabb traktorokat. Mert a mezőgazdaság ma már nem csak kétkezi munka, hanem technológia, tudomány és kreativitás is. És ha legközelebb a boltban meglátsz egy cipót, vagy egy zsemlét, vagy bármilyen más péksüteményt, jusson eszedbe! Abban nem csak liszt van, meg élesztő, hanem rengeteg munka, tudás és odafigyelés, és talán egy kicsit a jövő is, akár a te jövőd is.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Cs.

0: Csukás Mese Rádió. Ti jártatok már nyári táborban? Tudjátok, mi az a tábor? A tábor egy nagyon izgalmas hely, ahová a gyerekek nyáron elmehetnek néhány napra, vagy akár egy hétre is. Ilyenkor sok új kaland vár ránk. A táborban rengeteget lehet játszani, nevetni és új barátokat szerezni. Az ilyen helyeken sokféle program van. Kézműveskedés, éneklés, sportolás, kirándulás és sok-sok közös játék. És képzeljétek, még tanulunk is egy kicsit, de nem úgy, mint az iskolában. Itt minden játékosan történik, így észre sem vesszük, és már is okosabbak lettünk. A táborban gyakran együtt eszünk, együtt játszunk, néha még együtt is alszunk a többiekkel. Ez nagyon izgalmas élmény. Este sok helyen tábortüzet is gyújtanak. Ilyenkor körbeülünk, énekelünk, mesét hallgatunk, és együtt örülünk a vidám napnak. A tábor arra is jó, hogy bátrabbak legyünk, kipróbáljunk új dolgokat, és egy kicsit önállóbbá váljunk. Az egészben pedig az a legjobb, hogy a tábor végére tele leszünk szép és feledhetetlen emlékekkel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Csukás István, Mirmur kalandjai, egy kis csacsi története. Mirmur híres festő lesz. A színházasdi óta az udvarlakói szívükbe zárták a kis csacsiékat, de a legnagyobb sikert mégiscsak Mirmur aratta a plakátjával. Itt is ott is suttogták róla, hogy milyen nagy festő, és Mirmur is kezdett peckesebben járni. Különös szokásokat vett fel egyik napról a másikra. Valahonnan szerzett egy selyem darabot, s azt a nyakába kötötte sálnak. Aztán meg egy szén darabot talált, s azzal telirajzolt minden tiszta papírost. S mikor összegyűlt belőle egy csomó, kiszögelte a nyúlketrec oldalára, s fölülre odaírta nagy betűkkel: kiállítás egész nap nyitva. Jöttek is az udvar lakói, megnézték a képeket. Nagyon tetszett mindenkinek. Mirmur pedig szerényen elmosolyodott, mikor dicsérték. Született tehetség vagy, mondta Morzsa, s megveregette Mirmur vállát. Aztán egyszer csak odarobogott Tyúkanyó rengeteg csirkéjével, és azt mondta Mirmurnak, hogy rajzolja le őket. Mirmur felnézett az égre, összehúzta a szemét, aztán azt mondta: rendben van, most jó a világítás, üljetek le. Leültette őket, középre Tyúkanyót, s egyik oldalára is 10 csibét, a másik oldalára is 10 csibét. Ne mozogjatok, szólt a csibékre, s elővette egy nagy papírt, letette a földre, s elkezdte rajzolni őket. Mosolyogjatok, szólt Tyúkanyó csibéire. Mirmur pedig elkezdte nagy gonddal rajzolni Tyúkanyót, de közben bizony a csibék elunták a várakozást. Izegni mozogni kezdtek, s az egyik kis csibe a sor végéről óvatosan lábujjhegyen átment a sor másik végére, olyan óvatosan, hogy a kandúr észre se vette. A többiek majd megpukkadtak a nevetéstől. Aztán, mikor Mirmur egy pillanatra nem nézett oda, még egy kis csibe átment. Úgyhogy az egyik oldalon 8-an maradtak, a másik oldalon meg 12-en lettek. Mirmur közben lerajzolt a Tyúkanyót a papír közepére, s hozzákezdett, hogy a csibéket is lerajzolja. Rajzolja, rajzolja, először az egyik sort. De hát a csibék, míg nem nézett oda, átszögdöstek a másik oldalra, úgyhogy az egyik oldalon csak 2 maradt. Mirmur kicsi csodálkozott ugyan, de lerajzolta azt a 2-t. Aztán nagy komolyan hozzáfogott, hogy a másik sort is lepingálja, merezgette a szemét, nézegette a világítást. De a csibék visszaszögdöstek, úgyhogy ott csak 3 maradt. Mirmur lerajzolta őket. Végre kész lett a kép, s megmutatta Tyúkanyónak. Hát a többi csibém hol van? Kérdezte Tyúkanyó. Itt csak 5-öt látok, nekem pedig 20 van. Akárkitől megkérdezheted, mindenki tudja. Mirmur vakarta a fejét, nem tudta, mit csináljon. Látja ő, hogy 20 kis csibe van, de mikor rajzolta őket, akkor csak ennyi volt. A kis csacsi, aki ott állt a nyúlketrecnél, oda ment Mirmurhoz, és azt súgta neki: mondd, hogy jöjjön vissza később, a többit bízd rám. Mirmur megmondta Tyúkanyónak, hogy jöjjön később, kicsit még csiszolni kell a képen. Tyúkanyó el is ment a csibéivel, a kis csacsi azonban az egyik csibét visszacsalogatta. Gyere, mondta neki, most téged egyedül fogunk lerajzolni. A kis csibe büszkén kifeszítette a begyét, tollas kis fejét gőgösen feltartotta. A kis csacsi odasúgta Mirmurnak: rajzold le annyiszor, ahány csibe hiányzik. Úgy se lehet észrevenni, olyan egyformák. Mir Moore le is rajzolta az egyik oldalra 8-szor, a másik oldalra 7-szer a csibét. Még egyszer megszámolták a kis csacsival, hogy megvan-e mind a 20. Aztán Mir Moore összetekerte szépen a képet, s elindult, hogy elvigye tyúkanyónak. Ez volt a legnehezebb munkám, mondta a kis csacsinak. Köszönöm, hogy segítettél. A kis csacsi bólintott, de mire válaszolt volna, Mir Moore már messze járt a képpel.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A kakas és a pipe. Népmese. Volt az erdő kellős közepén egy kakas, meg egy pipe. Egyedül voltak, nem volt mit enni nekik. Megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje. Hát azt mondja a pipe. Menj gyorsan, kakaskám, hozzál egy kis vizet, mert megfúlok. Szalad a kakaska a kúthoz. Jaj, édes kutam, adjál vizet. Vizet viszem kis pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Nem adok vizet, mondja a kút, míg nem hozol koszorút egy szép lánytól. Elment aztán a kakaska a szép lányhoz. Szép lány, adjál koszorút. Nem kapsz, mondja a szép lány, amíg nem hozol tejecskét a tehéntől. Elment a kakaska a tehénhez is. Tehén, adjál tejecskét. Tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kút ad vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok tejecskét a szép lánynak, mondja a tehén, míg nem hozol szénát a rétről. Elment a kakaska a réthez. Rét, adjál szénát. Szénát viszem tehénnek, tehén ad tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút ad vizet, vizet viszem kis pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok szénát, mondja a rét, ameddig a boltba nem mégy kaszáért. Elment a kakaska a boltba. Bolt, adjál kaszát! Kaszát viszem a rétnek, rét át szénát, szénát viszem tehénnek, tehén át tejecskét, tejecskét viszem széplányhoz, széplány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút át vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok kaszát, mondja a bolt, ameddig nem hozol pénzt. Akkor szegény kakaska elbúsulta magát, ment gyorsan a szemétdombra kaparászni, ott lelt egy krajcárt, azt elvitte a bolthoz, akkor aztán kapott kaszát. Elment a réthez, rét adta a szénát, tette a tehénke elé, tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút vitte a kúthoz, kút adott vizet, vizet egyenest vitte a pipének. Épp jókor, mert szegény pipe majdnem utolsót tátogott nagy fuldoklásában. De így gyorsan lenyelte a vizet, a víz levitte a körtét, a körte utat adott a levegőnek, s így a levegőhöz jutott pipe ma is él, ha azóta újra torkán nem akadt a vadkörte.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.

0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
2: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a három kis malac. Egyszer volt, hol nem volt, erdőn, mezőn túl, egy tisztás szélén, éldegélt egy kocamama három kis malackájával. Mikor a fiúk elég idősek lettek, a mamájuk elküldte őket, építsenek maguknak házat. Ezentúl ott éljenek. Elindult hát a három kis malac, s kisvártatva egy szalmát cipelő szegény emberbe botlottak.
1: Kedves uram, adna nekem egy kis szalmát, hogy felépítsem új a magam házát?
0: Kérdezte tőle a legidősebbik. A jószívű szegény ember adott neki a szalmából, és a kis malac már is neki kezdett egy dombon a házépítésnek. Közben másik két testvére tovább bandukolt az úton, míg nem találkoztak egy favágóval, aki éppen frissen kivágott rönköket hordott a hátán. Megszólította a középső.
1: Új, kedves uram! Adna nekem egy kis fát, hogy felépítsem a palotám?
0: A jószívű favágó pedig adott neki a fából, és a kis malac már is neki látott a következő dombon a házépítésnek. Így a legkisebb malacka egyedül folytatta útját, s nem sokára egy kőművesbe botlott, aki éppen téglákat vitt szekerén.
2: Kedves uram, adna nekem egy kevés téglát, hogy fel

0: Építsem a magam birodalmát.
1: A jó szívű kőműves pedig adott neki a téglából, és a kis malac már is neki fogott az utolsó dombon a házépítésnek. A nyár végére mind a hárman elkészültek a házikójukkal, s vígan éldegéltek egymáshoz közel, de mindenki a maga otthonában. Hanem egy nap a farkas bekopogott a legidősebb malac ajtaján.
2: Érezd be, kis malac, vagy szétfújom a házadat.
0: Én ugyan nem eresztelek,
1: felelte bátran a kis malac, mire az ordas a tüdejét megszívta levegővel, és akkor átfújt, hogy a szalma házikó egyből összedőlt. A malacka meg közben kiosont a hátsó ajtón, és átfutott középső testvéréhez a faházba. Másnap azonban megjelent ott is a farkaskoma, s bekiáltott.
2: Erezd be, kis malac, vagy szétverem a házadat!
0: Én ugyan nem eresztelek,
1: felelte most a középső, s az ordas már hozta is a fejszét, amivel percek alatt szétvágta a malacka házát. De a testvérkék túljártak az eszén, s közben eltűntek a hátsó ajtón át, s futottak egyenest legkisebbik testvérükhöz a téglaházba. Na de a farkas nem bírt nyugodni, s harmadnap megjelent a legkisebb malacka házánál.
2: Érezd be, kis malac, vagy berontok a házadba!
0: Én ugyan nem eresztelek, felelte maga biztosan a legkisebbik.
1: A farkas pedig már mászott is fel a házfalán, hogy a kéményen át meglepje a malackákat. De a kis malacok agyafúrtak voltak ám. Fogtak egy nagy üstöt, tele forró vízzel. És mikor a farkas megpróbált bemászni, a kémény alá tolták. A mohó ordas pedig egyenest az üstbe esett, ahol kezelába jól megégett. A malackák közben körülállták, s jókedvűen énekeltek.
0: Nem félünk a farkastól, farkastól, farkastól.
1: A porul járt farkas pedig, miután kikecmergett az üstből, szedte a lábát, ahogy csak bírta, meg sem állt a következő erdő határáig. Onnan többé el nem mozdult, a malac húsra nem is gondolt. A malac testvérkék pedig vígan éldegéltek tovább hárman a takaros téglaházikóban. És mindig, mikor eszükbe jutott a leforrázott farkas, egy jót kacagtak rajta.

0: esés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Jól indul!

vicces volt. Én nem tudok táncolni, de földön van gyökerezve a lábam. Ez egy pavic volt, én találtam.

Millás Mese Rádió. Ha a nyári délutánokon, főleg a hétvégén mélyen beleszagoltok a levegőbe, különleges illatot érezhettek. Tudjátok mi az? A finom sült szalonna illata, amit valaki éppen a szabadban készít. Nyáron sok család gyújt tüzet a kertben, vagy kirándulás közben, és együtt szalonnát sütnek. Ez egy igazán vidám program, tele nevetéssel és jó kedvel. Ilyenkor sok finomság kerül az asztalra. Paprika, paradicsom, uborka, retek, hagyma, és persze a friss kenyér. A megsült szalonna finom zsírját rácsöpögtetjük a kenyérre. Már a gondolatától is összefut a szánkban a nyál. A szalonna mellé kolbászt és virslit is szoktak sütni, amit a gyerekek nagyon szeretnek. Mindenki találhat magának valami finomat. A tűzrakásnak is megvan a maga varázsa. A pattogó tűzfénye, a nyári délutánokon és estéken a meleg lángok és a füst, valamint a készülő étel illata igazán kellemes hangulatot teremtenek. Fontos, hogy mindig egy felnőtt gyújtsa meg a tüzet. A szalonna sütés nem csak az evésről szól, hanem az együtt töltött időről is. Jó együtt lenni a családdal, barátokkal, beszélgetni, játszani és közösen élvezni ezt a szép élményt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Amin bék. Hajdanán élt az Urál-hegységben egy szegény öregember a feleségével és a fiával, Amin béggel. Az ember egész életében takarékoskodott, hogy a fia mesterséget tudjon tanulni. Gondolta, legalább ő vigye valamire. Mikor a fiú betöltötte a 16. életévét, 100 arannyal útnak indították. Menjél, fiam, láss világot, próbálj szerencsét, mondta neki az apja. S titokban abban reménykedett, hogy a fiúból kereskedő válik. Ám Amin béget mindig is jobban érdekelte a tudomány és a művészet. Mikor a legény hallott róla, hogy él a közeli városban egy 100 éves öregember, aki a legszebb betűkkel tud írni, arra felé vette az irányt. A tudós öregember 100 aranyat kért, hogy egy év alatt kitanítsa a fiúnak a mesterséget. A fiúnak se kellett több, rögtön be is állt tanoncnak a mester mellé. S mire Amin bég végzett a tanulmányaival, olyan szépen vezette a betűket, hogy tudása még a mesterét is lenyűgözte. Ám amikor a fiú hazatért, és szülei megtudták, mire költötte a pénzt, jól megszitták. Micsoda hálátlan gyerek vagy te! A nehezen összekuporgatott pénzünket firkálásra költötted, dühöngött az apja. Adok neked még 100 aranyat, de legközelebb már kereskedőként térj vissza. Azzal újra elküldték. A fiú nekivágott a nagyvilágnak, arra ment, amerre a lába vitte. Az éjszakát egy fogadóban töltötte. Ott mesélték neki, hogy él a városban egy titokzatos rőtszakállú ember, akinél nincs a világon ügyesebb sakkmester. A fiút mindig is érdekelte a játék, és megegyezett a mesterrel, hogy 100 aranyért cserébe az megtanítja minden fogásra és cselre. Mikor letelt az egy év, Amin bégből olyan ügyes sakkmestert faragott, hogy nem akadt senki, aki legyőzte volna. Ám amikor hazaért, a szülei ismét leteremtették. Megmondtam, hogy kereskedőnek menj! Erre te játékra és szórakozásra költöd a nehezen megkeresett pénzt. Maradt még 100 aranyunk, menj, és amíg nem lesz belőled kereskedő, vissza se gyere. A fiú ezúttal sem hallgatott apja szavára. Útközben találkozott egy hegedű művésszel, és minden pénzét odaadta neki, hogy megtanuljon hegedülni. Mikor a fiú egy év múlva hazatért, és szülei megtudták a dolgot, annyira szégyelték magukat a naplopó gyermekük miatt, hogy még a falujukat is otthagyták. Hátukra vették a holmiukat, és elindultak új otthont keresni. Ám útközben megéheztek, s mivel már nem volt több aranyuk, végül eladták rabszolgának Amin béget egy fűszerkereskedő karavánnak. A karaván útja éppen egy sivatagon keresztül vezetett. Mikor úgy esett, hogy a vándorlás közben elfogyott a vízük. Napokba telt, mire találtak végre egy kutat a homokdűnék között. De egy csepp víz sem volt benne. Fiam, mász le a kút fenekére. Nézd meg, miért nem ad vizet? Intett a vezér Amin bégnek. Mikor leért az aljára, körülnézett, de vizet nem talált. Ám a sziklák között egyszer csak csillogó pontra lett figyelmes. Közelebb ment, elgördítette a követ, és legnagyobb ámulatára egy rakás kincset talált mögötte. Volt ott arany, drágakő, igaz gyöngy. A fiú le sem tudta venni a szemét a sok drágaságról. Mikor felocsúdott az ámulatból, felkiáltott társainak. Küldjétek le a vödröt! El sem fogjátok hinni, mit találtam! Leeresztették a vödröt, a fiú pedig telerakta kincsekkel. Az emberek, mikor meglátták a csillogó köveket, egymás után küldték le a vödreiket, Amin bék pedig mindet megtöltötte. Mikor végzett,
szólt, hogy húzzák fel őt is. Ám az emberek gondolkodóba estek. Ha felhúzzuk, lehet, hogy nem akarja majd megosztani velünk a kincset, mondogatták. És végül elvágták a kötelet. Amimbék csapdába került, lent ragadt a kút fenekén. De nem adta fel, tapogatni kezdte a sziklákat, keresni kezdte a kintat. Az egyik mozdítható volt, és mikor arrébb lökte, egy szűk folyosó tárult elé. Egy tágas szobába ért. A közepén egy trónon furcsa alak ült. Hogy merészeled megzavarni a kutak szellemét? Nem félsz, hogy elveszem az életedet? Dörögte a szellem. Ám annyira gyenge volt, hogy mikor megpróbált felállni, összerogyott. A fiú ekkor megpillantott egy hegedűt a sarokban. Felkapta, és játszani kezdett rajta. Olyan csodálatosan muzsikált, hogy a kutak szelleme éledezni kezdett. Köszönöm, fiam! A gyönyörű játékod gyógyír a bajomra. Mondd, mivel hálálhatom meg? Kérdezte a szellem. A fiú pedig elmesélt neki mindent. A szellem végül segített Amimbéknek visszajutni a felszínre, és hálából adott neki egy szamarat. A fiú átvágott a sivatagon, és a karaván nyomába eredt. Mikor a kereskedők megpillantották Amimbéket, alig hittek a szemüknek. Hanem a vezérük nem állhatta a fiút, és útközben írt egy levelet. Odaadta a fiúnak azzal a parancsal, hogy vigye el a feleségének. Amint eltűnt a látóhatárról, a fiú felbontotta a levelet. Ez állt benne. Ölesd meg a küldöncöt, aki a levelet hozta, de vigyázz, senki meg ne lássa. A fiú összetépte a levelet, és mivel tökéletesen tudta utánozni az emberek kézírását, írt helyette egy másikat. Az asszony, mikor megkapta a levelet, elolvasta, majd vendégül látta Amimbéget. Ugyanis az új levélben ez állt. Lásd vendégül a küldöncöt, amíg haza nem érek. Semmiben ne szenvedjen hiányt. Aztán egy éjjel észrevette, hogy a város urának az ablakában mindig világít egy mécses. Megkérdezte az asszonyt, hogy miért van mindig világos a szobában. Biztosan sakkozik. Egész nap játszik, gyakorol. Azt mondja, aki le tudja győzni, annak odaadja az egész vagyonát, mesélte az asszony. Reggel a fiúnak az első dolga volt, hogy felkeresse a gazdát. Három partit játszottak, és az úr mindegyiket elvesztette. Látom, fiam, eszes legény vagy. Nyugodt szívvel bízhatom rád a város irányítását, mondta az öreg. És Amimbék lett a város új elöljárója. Pár nap múlva a karaván is megérkezett a városba, és mikor a vezérük meglátta, hogy Amimbék lett a város új ura, nyomban megbánta tettét. Ám Amimbék megkegyelmezett neki. A városnak pedig igazságos, méltó ura lett. Uralkodásának a híre bejárta az egész világot.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Tartott Romina, a titokzatos fal, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer régen volt egy hatalmas ország. Egyik fele napos vidék volt, a másik a szeles szurdok. A két ország részt két uralkodó család kormányozta nagy egyetértésben. Egyik napon az uralkodók közös hajóútra indultak, és otthon hagyták egy-egy aprócska leánygyermeküket. Sajnos a hajónak rejtélyes módon nyoma veszett. A két család egymást hibáztatta az eltűnésért. Napos vidék szerint viharba kerültek, szeles szurdok szerint napszúrást kaptak és eltévedtek. Úgy összevesztek, hogy egy hatalmas falat emeltek a napsütötte rétek és a szeles hegyek határára, hogy sose találkozzanak többet. Telt múlt az idő, és a két éppen egykorú lány egymástól távol felcseperedett. Hédi, a szeles szurdok hercegnője egyik nap épp sárkányt eregetett, mikor egy óriási légörvény felkapta őt a sárkánnyal együtt, és a fal túloldalára röpítette. Hédi egy hatalmas gyümölcsfa ágába kapaszkodott. Teljesen véletlenül épp arról a fáról falatozott Mia, napos vidék hercegnője is. Nem ismerték egymást, hiszen a hajó eltűnésekor még nagyon picik voltak. Ahó, te kis égből pottyant, ki van odafenn? Ahó, odalenn, Hédi vagyok, szeles szurdokból. Az hogy lehet? Átmásztál a falon? Dehogy másztam, segíts lejönni és elmesélem. Mia lesegítette Hédit, aki elmesélte, hogyan is pottyant a fára. Hamar összebarátkoztak, és Mia egy mesekönyvet mutatott Hédinek, amit még eltűnt édesanyjától kapott. Ahogy a két kislány egyszerre fogta meg a könyvet, egy mókás kis manó ugrott ki belőle. A manó egy hőlégballont varázsolt eléjük, amivel a felhők fölé Maci királyságba repültek. A Maci királynő épp egy szivárvány színű felhőn üldögélt. A lányok elmesélték a történetüket, és kérték a Maci királynő segítségét. Lányok, most gondoljatok a családotokra, és én elmondom a varázsigét. A következő pillanatban a fal helyett egy szivárvány színű kötfüggöny lebegett, s a két oldalán ott álltak a lányok családjai. Lányok, vezessétek a családokat át a ködön. A gondolataik ekkor teljesen meg fognak tisztulni a gyűlölettől. Mia és Hédi odafutottak a családjukhoz, akik már keresték őket, és boldogan ölelték meg a lányokat. Végre megszűnt minden harag és gyűlölet. A családok kibékültek, a köt felszállt, a két ország újra egyesült. Hát így történt, hogy a titokzatos fal ma már csak napos vidék és szeles szurdok meséiben létezik.
0: A titokzatos fal című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Nyáron sok új barátság szövődik. Csak kimentek a strandra, ahol először még nem ismertek senkit. De mire eltellik a nap, már tudjátok több gyereknek is a nevét, hiszen együtt labdáztok, fürdőztök, fagyisztok. Észrevettétek, hogy a gyerekek sokkal gyorsabban tudnak barátkozni, mint a felnőttek. Miért is jó, ha valaki a barátod lesz? Mert egy igazi baráttal nagyon őszintén tudsz beszélgetni. Neki bármit elmondhatsz. Egy barát akkor is kiáll melletted, ha a többiek nem. Ha barátoddal vagy, akkor azt érezheted, hogy mindent meg akarsz neki mutatni, és mindent meg akarsz vele beszélni. Vele remek elmenni kirándulni is, ahol van időtök arra, hogy elmeséljétek egymásnak, hogy mi történt veletek az elmúlt időkben. Figyeljétek meg, hogy ti milyen barátok vagytok. Az a jó, ha a barátod is szóhoz jut melletted, ő is elmondhatja a titkait neked. Ha véletlenül azt vennéd észre, hogy inkább csak te beszélsz, ő meg sokkal többet hallgat, akkor próbáld egy kicsit úgy alakítani a helyzetet, hogy ő is többet juthasson szóhoz. Az egyensúly ugyanis mindig jót tesz a barátságnak.
2: Csukás Mese Rádió.
4: Három csillag van az égen, három pajtásom van nékem. Egyik szőke, másik barna, a harmadik aranyalma.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: A pelikán madár. Magyar népmese. Élt egyszer egy király. Ennek a királynak az egyik szemi sírt, a másik nevetett. Volt neki egy gyönyörűséges szép lánya. Azt mondja ez a szép lány. Édesapám, én úgy furcsálom a maga szemét. Mondja már meg, drága jó édesapám, hogy miért sír az egyik szeme, miért nevet a másik? Hely, édes lányom, sokan megkérdezték már ezt, de senkinek meg nem mondtam. Mondja meg nekem, lelkem, drága jó édesapám. Olyan szépen kérte az édesapját, hogy az megmondta. Édes lányom, volt én nekem egy pelikán madaram. Míg annak az énekét hallottam, nem öregettem, nem volt se búm, se bánatom. De ez a pelikán madár úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Bejártam érte rengeteg országot, szinte az egész világot, de sehol senki nem tudott a madárról. Azért sír az egyik szemem. A másik meg azért nevet, mert bejártam nagyon sok országot, de hozzád hasonló szép lányt sehol se láttam. No, ha nem látott édesapám, nem is megyek én addig férjhez, míg édesapámnak elé nem hozzák a pelikán madarát. Jaj, édes lányom, mondjál le róla, mert vén lány maradsz. Nem bánom én, édesapám, amit mondtam, megmondtam. Kihirdette hát a király, hogy annak adja a lányát, aki visszahozza a szépen éneklő pelikán madarát. Szerencsét is próbáltak királyfiak, hercegek százával, bejártak 2-3 országot, érdeklődtek, de sehol nem találták a pelikán madarat. Üres kézzel jöttek vissza. Búsult a szegény király, nagyon búsult. No, ugye, mondtam, édes lányom, hogy vén lány maradsz. Kár volt elmondani a titkomat. Mindegy, édesapám, míg elé nem kerül a madár, én bizony nem megyek férjhez. A királyi udvarba dolgozott egy nagyon szép legény. Egyet gondolt, bepakolt a tarisznyájába kenyeret, szalonnát, útnak indult. Ment mendegélt, majd beért egy rengeteg erdőbe. Összetalálkozott egy ősz öregemberrel. Azt mondja az ősz öregember: édes fiam, az Isten nevébe adjál egy darab kenyeret. Adok én jó szívvel, édes öregapám, még szalonnát is. Kibontotta a tarisznyáját a szép legény, letelepedtek egy tőkére, együtt kenyereztek, szalonnáztak. Csak megszólalt közben az ősz öregember: no, édes fiam, tudom én mi járásba vagy, te a pelikán madarat keresed. Hely, de sok királyfiak, hercegek elhaladtak már ezen az úton. Kértem tőlük is egy darab kenyeret, de csak rúgtak felém. Egy se adott egy falást se. De vissza is jöttek pelikán madár nélkül. De téged, édes fiam, a jóságodért útba igazítalak. Úgy tudd meg, hogy az a pelikán madár az Óperenciás tengeren túl van. Csak hát így gyalogszerrel oda nem jutsz, ha a lábad térdig elkoptatod, akkor se. Olyan csikó kéne neked, amelyik sárkány tejet szopott. Ó, édes öregapám, honnan vegyek én olyat? Itt, ennek a nagy erdőnek a túlsó aljába van egy házikó, abban lakik egy vén boszorkányasszony, annak van ilyen csikója, menj el oda, kérd el szép szavakkal. Jól van, édes öregapám, az Isten fizesse meg, már megyek is. Ment a szegény legény, ment, meg is találta a kis házikót. Beköszönt. Adjon Isten jó napot, édes öreganyám! Jó, hogy öreganyádnak szólítottál, mert különben vége volna az életednek. Mi áradba vagy? Hely, édes öreganyám, nagy a búm. Nekem nagyon kellene egy csikó, olyan, amelyik sárkánytejet szopott. Te gyerek, te az ördöggel cimborálsz. Dehogy cimborálok, édes öreganyám, ha én nékem lenne olyan lovam, elszállnék vele, megkeresném a felséges királyom pelikán madarát, mert az olyan madár, édes öreganyám, hogy magát is megfiatalítaná, nem lenne olyan vén, görbe, Szép fiatal menyecske lenne magából. Tetszett a beszéd a vénbanyának, hát azt mondta. Hát nekem van. Ott van az almafa alá kikötve. Te, gyerek! De ha az ördöggel cimborálsz, egy csúf varangyos békának változtatlak. Nem lesz rá szükségi, édes öreganyám, mert ha nem találom meg a pelikán madarat, visszahozom a maga csikóját. A legény az almafa alól elkötötte a szép csikót. Simogatta, nézegette. Hát látja, hogy minden szőri szín arany. Megszólal a csikó. Édes gazdám, hova repítselek? Édes lovam, az óperenciás tengernek a túlsó partjára kellene nekem menni. Ülj fel, édes gazdám, a hátamra. Felült a legény, a ló megfelemelkedett a magas levegőjégbe. Szállott a legénnyel, mint a szélvész, mint a gondolat, még annál is sebesebben. Nem sokára megérkeztek az óperenciás tenger túlsó partjára. Azt mondja a táltos. No, édes gazdám, azt mondom én neked, hogy kérdezősködjél mindenkitől, akivel találkozol, hogy nem tudnak-e valamit a pelikán madárról, mert többet ér egy kérdés 100 keresésnél. Máskülönben meg itt van ez a síp, ha szükséged lenne rám, fúj bele, melletted leszek. Eltette a legény a sípot. Ballagott, ment, mendegélt, majd az országúton egy 200 éves forma öreg anyókával találkozott össze, aki két botján bicegett. Mondja, édes öreganyám, nem tud valamit egy pelikán madárról? Az a pelikán madár az én országom királyáé, aki azóta is siratja, mióta nyoma veszett. Tudom, fiam, tudom. Ott van az a kerek erdő, annak a közepibe egy nagy fa, a gajjai majd az eget verik. Ott van az a pelikán madár beszorulva két gaj közé. Ott vergődik, kínlódik. Hely, örült a legény. Ahogy csak bírták a lábai, ment a nagy erdőbe. Lesegette a fákat, meg is találta a legnagyobbat. De csak búsult, hogy biző arra nem bír felmászni. Leült a fa alá, gondolkodott. Hirtelen eszébe jutott a síp. Elővette, belefújt. Hely! Jött a táltos csikó, mint a szélvész. Leereszkedett. Hívtál, édes gazdám? Hívtalak. Mi baj van? Ezen a fán szenved a pelikán madár, de nem tudok felmászni érte. No, gyorsan a hátamra, édes gazdám, majd a gajat az egyik kezeddel húzd el, a másikkal meg gyorsan kapjál a madárért, hogy el ne röppenjen, tedd a kebeledbe. Jó van, édes lovam. Felrepültek fel-fel, majdnem a fa tetejére. Ott vergődött a kis pelikán madár, két gaj közt beszorulva. A legény elhúzta az egyik ágat, a másik kezével megmarkolta a madarat, gyorsan be a kebelibe. No, szálltak vissza a magas levegőjégbe, jöttek. A pelikán madár, ahogy felmelegedett, megpihent a legény kebelibe, hozzáfogott olyan szépen énekelni, hogy akik meghallották a hangját, megfiatalodtak. Akinek gondja, baja volt, bánata, mind elfelejtette. Így repültek egészen a boszorkány házáig. A boszorkány kiállott az udvarra, a kezét a szeme felé tette, úgy nézte, hallgatta, milyen gyönyörűen énekel a madár. A legény meg a táltos lóval kétszer is megpergett körülötte. Csak azon vette észre magát a vén, görbe, csúnya boszorkány, hogy szép piros szoknyás menyecske vált belőle. Örömében még táncra is kerekedett. Majd mikor a város szélére ért a legény, biztatta a madarat. Énekelj, szép pelikán madaram, énekelj, a városunkba vagyunk. Hozzáfogott a madár énekelni, hogy égföld csengett, zengett bele. A népek kicsődültek az utakra, úgy hallgatták. A király is kijött a tornácra, úgy merezgette a szemét. Honnan szól a szép hang? Annak a nagyvárosnak a népe gondtalanul, boldogan, fiatalon él azóta is. A király is megfiatalodott persze. Volt öreg király, nincs öreg király. A király mindjárt nekiadta a lányát, meg a feli királyságát a legénynek. Nagy lakodalmat csaptak. Boldogan élnek, ha meg nem haltak.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

a legszebb felhő. Biztos ti is szeretitek nyáron a kék eget bámulni, és álmélkodni azon, milyen gyönyörű alakokat tudnak felvenni a pihe-puha fehér felhőpamacsok. De azt biztos nem tudjátok, milyen nagy a verseny közöttük. Mert a felhők is nagyon szeretnek versenyezni egymással. Komoly szabályai és hagyománya van ám a versenyzésnek, és már olyan réges-régóta megy, hogy az ember nem is emlékezhet arra, mikor kezdődött. A felhők ugyanis igazán hiúk, nagyon odafigyelnek az alakjukra, a pamacskáikra, a fehérségükre, és arra is, hogy milyen hosszan tudnak elterülni a végtelen égbolton. Megszámolni is bajos, olyan sokszor osztották már ki egymás között a díjaikat, ám az egyik verseny nem éppen úgy alakult, ahogy tervezték. Ez a mese pont erről a napról szól. Tudva levő, hogy a legszebb felhők versenyén csak hófehér felhők indulhattak, mert mégiscsak ők a legszebbek. Legalábbis ezt gondolták sokáig. Minél fehérebb, minél vakítóbb valaki, annál pompásabban mutat az égen. Ezek a gyönyörű fehér pamacsok a legváltozatosabb alakot tudják felvenni. Olyan könnyedek és karcsúak, hogy bármikor lesz belőlük kígyó, sárkány, elefánt, repülő vagy vitorlás. Az egyik felhő egyszer egy egész erdőt megformált magából, de nem csak a növényeket, volt abban nyuszi, róka és számtalan énekes madár. A másik annyira gyönyörű fehér pillangóvá alakult az egyik versenyen, hogy azt azóta is emlegetik az öregek. Nem is beszélve a fiatal felhőkről, akik meseszép épületekké és városokká is szeretnek halmozódni. Ám az egyik évben a bárányfelhők mellett egy tömzsi, egérszürke felhőcske is benevezett a versenyre. Mit sem törődött a gúnyolódásokkal, csak lebegett nehézkesen, türelmesen várta a sorát. A többi felhő persze össze-össze nevetett a háta mögött, és pökhendien nyújtózkodtak, gomolyogtak, illegtek-billegtek, hogy szépségüket és könnyedségüket fitoktassák. Szépen sorban, egyessével mindenki bemutatta, hogy mivel készült a nagy felhő szépségversenyre. Az egyik újonc egy ágaskodó paripát mutatott be, ami olyan élethűre sikeredett, hogy többen hallották, ahogy nyerít. Egy régi bajnok, többszörös legszebb felhő cím birtokosa, egy anyukát és a kisgyerekét formálta meg, akiket nemrég látott a mezőn sétálni. De olyan szép volt az anyuka, és olyan bájos a kisgyerek, hogy többen még tapsolni is elfelejtettek. A harmadik mutatvány sem volt semmi. Az egyik induló olyan zubogó és élethű vízesést elevenített meg, hogy attól még a Niagara vízesésnek is a torkán akadt volna a víz. Kisvártatva a tömzsi szürke felhő került sorra. Izgult is rendesen, le ne szerepeljen. Nagyokat fújtatott, nagyon rákészült a dologra, és próbált minél karcsúbb lenni. De jaj! Fordult jobbra, fordult balra, próbált nyújtózkodni, formálódni. Valahogy sehogy sem sikerült szép formát öltenie. Ugyanolyan tömzsin és szürkén lebegett az égen, mint előtte. A többi felhő először csak csöndben vigyorgott, majd valaki felnevetett, és onnantól nem volt megállás. Pár perccel később az égbolt összes bárányfelhője a szürke felhőcskén hahotázott. A szürke felhő szeretett volna felszívódni és elpárologni, annyira szégyelte magát. Ám zavarában csak egyre tömzsibb és egyre szürkébb lett. Végül hatalmas esőcseppeket hullajtva, sírva fakadt. Úgy potyogtak belőle a kövér cseppek, mintha minden bánatát bele akarná sírni a világba. Ó, te buta! Nevettek a többiek. Hát
Hát ezért nem való nektek ez a verseny. Most nézd, mindent eláztatsz. És nevettek volna tovább, ha hirtelen nem történik valami gyönyörű. A napocska, aki eddig csendben figyelte a versenyt, gondosan az esőcseppekre irányította a sugarait, és lásd csodát, megjelent az égen a legszebb szivárvány, amit csak valaha látni lehetett. Ízzott benne a piros és a narancs, vakított a sárgája, ragyogott a zöld és a kék, és olyan pompázatos lilával még egy felhő sem találkozott. Nemhogy az emberek odalent, akik szájtátva bámulták a hirtelen jött esőt és szivárványt. Látjátok, milyen gyönyörű? Kérdezte a nap. Ilyenre csak ez a kis szürke felhő volt képes, úgyhogy kérjetek tőle bocsánatot, mondta bölcsen a megszeppent felhőknek, akik igyekeztek jóvá tenni hibájukat. Igen ám, de sehol sem találták a szürke pamacsot, pedig néztek jobbra, néztek balra, fel is, le is. Úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Ám egyszer csak megszólalt egy hang. Itt vagyok. A többi felhő nagyon meresztette a szemét, és alig hitték el, amit láttak. Olyan fehér felhő lebegett előttük, hogy az még az ő szemüket is bántotta. Látjátok? Kisírtam magam, és most milyen szép fehér lettem. Körülállták, csodálták és bámulták, és bocsánatot kértek tőle, de ő azt mondta. Nem haragszom rátok, csak egyet szeretnék kérni. Ezentúl szürke felhők is indulhassanak a versenyen. Mindenki helyeselt, és azonnal megszavazták, hogy attól kezdve az esőfelhők is versenyezhessenek, hiszen ők is ugyanolyan szépek, mint a fehér bárányfelhők.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Csengő, szól, gingalló, röp.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Folyó vízzel, szappannal megmosom a praclimat, makacs.

hajtom. Na, akkor ismételjük át, tehát kell először is egy kis szappan, kell egy kis folyóvíz, és akkor felhabosítjuk, és jó alaposan!

0: mondjuk, hogy megmossuk a pracilit.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Bech Marian mese sorozatát Herman Lilla meséli el.
2: Sziasztok, Herman Lilla vagyok, tartsatok velem, négy baráttal és kis kedvenceikkel egy kalandos utazásra, és fedezzük fel együtt a konyhakert csodáit. Bech Marian, fűszermesék, kalandozások a fűszernövények varázslatos világában. A következő rész címe pedig az ajándékmozsár. A születésnapi ünnepségre az egész család összejött, sőt, még a szomszédok is részt vettek a vidám eseményen. Nagymama napok óta sütött-főzött, mindenféle finomsággal készült a vendégségre, és természetesen kisunokái kedvencét, a kapros túrós lepényt sem felejtette el. A friss kaprot kora reggel szedte a kertből, ahol sok fűszernövény, többek között édeskömény is nőtt. A kapor és az édeskömény levelei, virágai és termései nagyon hasonlítanak egymásra, de az édeskömény jóval magasabbra nő. Nagymama napos konyha kertjében mindkettő remekül érzi magát a zöldségek között. Mikor a lepény kihűlt, nagyi kockákra vágta, a tetejére porcukrot hintett, majd a sütemény szeleteket a legszebb, rózsákkal és rozmaringágakkal díszített tárra halmozta. Nagyi minden meglepetéstől meghatódott, de a legkedvesebb ajándék mégis az volt számára, hogy unokái, Mati és Lori ilyen hosszú utat tettek meg miatta. Matiék egy szép márványmozsárral, egy vastagfalú edény, amelyhez mozsártörő is tartozik, fűszernövényeket, gyógynövényeket vagy magokat lehet pépessé apróra vagy porrá törni benne, és saját készítésű ajándékokkal, rajzokkal, festményekkel lepték meg.
3: Nekünk is ugyanilyen mozsarunk van otthon. Apa mindig ebben készíti a pesztót és a pesztó rosszót. Én a sima pesztót jobban szeretem, mert abban nincs aszalt paradicsom, lelkendezett Lori. A pesztóba rengeteg friss bazsalikom levelet rak, amihez pirított fenyőmagot vagy diót, reszelt parmezán sajtot, extra szűz olívaolajat, egy kis gereszt fokhagymát és sót tesz, aztán az egészet alaposan összezúzza a mozsárban, amíg krémes nem lesz. De imádom!
2: Tette hozzá és megnyalta a szája szélét.
3: Általában tésztát főzünk hozzá, pennét vagy fuszillit, összekeverjük a pesztóval, a végén pedig parmezánt reszelünk a tetejére. Ha nem elég szaftos, öntünk rá még egy kis olívaolajat. Majd valamelyik nap én is letesztelem. Bár ez a mozsár olyan szép, hogy legszívesebben a vitrínbe tenném, mondta a nagymamájuk meghatódva. De a pesztó most nagyon felkeltette az érdeklődésemet, és egészen meg is kívántam, ahogy elmesélted a receptjét.
4: Azzal ne fáradj, mamikám, felelte huncut mosollyal az arcán Lori.
3: Hoztunk nektek három üveggel. Én is segítettem ám apának az elkészítésében. Letépdestem a bazsalikom száról a leveleket, és lereszeltem a sajtot.
2: Majd átnyújtotta a pesztókat a nagymamának, aki két üveget a hűtőszekrénybe tett, mert a házi pesztót a legjobb ott tartani, hogy minél tovább megőrizze a minőségét, egyet pedig felbontott. A helyiség levegőjét percek alatt megtöltötte a fűszeres bazsalikom és az illatos olívaolaj illata.
4: Vett egy kanállal a pesztóból, majd egy tányérra tette, belemártott egy kis darab kenyeret, és bekapta az ígéretesnek tűnő falatot.
3: A mindenit! Hát ez valami fantasztikus!
2: Szólt, miközben még egy darabkát megkóstolt.
3: Én mondtam, válaszolt Lori, és hatalmasat ásított.
5: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
6: Sziasztok, kedves gyerekek! Pató Marci vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Göbölyös Attila, a nyuszi, aki napernyőt árult. Nimród nyuszi a kis falucskában, zöld mezőn élt, ahol a nap mindig ragyogott, a fák zöldeltek és a virágok színes pompával illatoztak. Nimród különleges mesterségre tett szert, napernyőket árult. Minden nap nagy boldogan vitte magával a legszebb, legszínesebb napernyőit, hogy védelmet nyújtson a falubelieknek a forró nap ellen. Nézzétek csak, itt van a legújabb napernyőm! Hirdette minden piacon, miközben az emberek megcsodálták a piros-fehér csíkos vagy éppen a virágmintás napernyőket. A falusiak nagyon szerették Nimródot, mindig kedvesen bánt velük és jó tanácsokkal látta el őket, ha a napernyőjük ápolásáról volt szó. Ám egy nap váratlanul megérkezett a vihar. Miközben Nimród éppen a piacon árult a napernyőit, sötét felhők gyülekeztek az égen, a szél erősödni kezdett, és az emberek izgatottan néztek fel. Felhők, vihar érkezik, kiáltotta Anna a piaci kofák közül a legbátrabb. Nimród, aki serényen pakolta a napernyőket, hirtelen megérezte a szél erejét. A napernyők elkezdtek imbolyogni, és egyik-másik már szinte felemelkedett a földről. Gyorsan segítsetek, kiáltotta Nimród, miközben próbálta megfogni az egyiket, de a szél továbbra is erőteljesen fújt. A falusiak összeszedték minden bátorságukat, és nekiláttak, hogy segítsenek a nyuszinak. Együtt megragadták a napernyőt, és amint azt a földön tartották, Nimród észrevett valamit. Ha a napernyőket egymásra raknánk, talán védelmet nyújthatnának a vihar előtt, javasolta. A falusiak bólintottak és gyorsan összefogtak. Egymás után pakolták egymásra a napernyőket, míg végül egy színes, nagy sátrat alkottak, amely megúvta őket a szél erejétől. Ahogy a vihar tombolni kezdett, Nimród és a falusiak biztonságban ülték körbe a napernyőkből készült védőpalotát. Közben a nyuszi történeteket mesélt, és mindenki nevetett, még a vihar dühében is. Ez nekem is jó ötlet volt, nevetett a nyuszi. A napernyők nem csak a napot védik, hanem a nagy szélben is segíthetnek. Amint a vihar végre elvonult és a nap ismét előbújt a felhők mögül, a falusiak boldogan néztek egymásra. Köszönjük, Nimród! Te mindig tudod, hogyan kell megoldani a dolgokat, mondta Anna, miközben szépen lassan elkezdték szétszedni a napernyőket. Nimród mosolyogva állt a színes napernyőik között, tudva, hogy a barátság és az összefogás minden viharban megmentheti őket. Ezután a falusiak sosem felejtették el a napernyőket, és Nimród nyuszit nem csak mint árus, hanem mint a bátorság és leleményesség példaképét is tisztelték. Így hát a zöld mezőn mindig a boldogság és a színek ragyogtak, még akkor is, amikor a szél fújt.
1: Amit most hallgatsz, az a
7: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

A méh királynő. Élt hajdalán egy öreg király, aki három fia közül a két idősebbet elküldte világot látni. Ám azoknak annyira megtetszett a nagyvilági élet, hogy többé haza sem akartak menni. Egy nap a király megelégelte a fiai léhaságát, és így szólt a legkisebbik testvérhez. Menj utánuk, édes fiam, és győzd meg őket, hogy térjenek haza. Én már csak öregebb leszek, és hamarosan szeretném átadni országom irányítását. Megsajnálta a jóságos fiú az apját, és már másnap a testvérei után indult. Vagy hét napon át vándorolt, mire megtalálta a tékozló fiúkat. Ám azok nem vették komolyan, csak kinevették öccsüket. Mégis miért mennénk haza? Jobban tetszik nekünk a világjárás, mint a birodalom igazgatása, mondta a legidősebbik. És mivel az ifjú nem tudta meggyőzni testvéreit, úgy döntött, velük tart, talán útközben sikerül neki. Hármasban folytatták útjukat, és miközben egy mezőn vágtak át, egy óriási hangyavárra lettek figyelmesek. A legnagyobbik már is lerombolta volna. Gyertek, túrjuk fel a halmot! Miért bántanátok ezeket az ártalmatlan teremtéseket? Hagyjátok őket, vagy velem gyűlik meg a bajotok. Rivalt rájuk a kisebbik. Testvérei jót nevettek rajta, de inkább ráhagyták, s tovább mentek. Nem sokára egy halastóhoz értek, amely körül rengeteg kacsa napozott a fűben. Kapjuk el az egyiket! Igazán finom vacsora lenne! Mondta a középső fiú, és már el is képzelte, hogy omlik szét a szájában a kacsahús. Ám a legkisebbik testvér ismét felemelte a szavát. Ne bántsátok őket! Mit vétettek ellenetek? Ha éhesek vagytok, majd eszünk gyümölcsöt. Addig-addig győzködte őket, míg végül továbbálltak, és békén hagyták a kacsákat. Nem sokára útjuk egy erdő felé vitte őket, ahol az első fa odvában megpillantottak egy jókora méhkast. Azt mondom, füstöljük ki őket, hogy ehessünk finom lépes mézet, kiáltott fel a legnagyobb. És már neki is láttak tüzet gyújtani a száraz galjakból. Hogy nem szégyelitek magatokat? Förmet rájuk a legkisebbik, és felrúgta a parázsló ágakat. Testvérei jól megszívták öccsüket, de nem tudtak mit csinálni, hát tovább mentek. Már jó ideje gyalogoltak, amikor megpillantottak egy kastélyt, amelyet síri csönd vett körül. Beléptek a kapun, ám egy emberfiát nem láttak sehol az udvaron. Megnézték az istálót, de ott meg csak lovak álltak, kőből kifaragva. Hát ez meg miféle furcsa varázslat? Néztek egymásra meglepetten. Elindultak fölfedezni a palotát, és közben egy apró öregemberbe botlottak. Adjon Isten! Hát itt meg mi történt? Hova tűnt innen a népség? Kérdezte az idősebbik. Az apóka nem szólt egy szót sem. A trónterembe vezette őket, majd egy kőtáblát mutatott, amelyen a következő szöveg volt olvasható. Gonosz varázslat szállt erre a kastélyra, mely minden élőt kővé változtatott. Annak, aki meg akarja törni az átkot, három próbát kell kiállnia. Máskülönben ő is kővé termed. Egymásra néztek a királyfik. Na, melyikük kezdje? A legidősebbik kihúzta magát. Majd kezdem én, s meglátjátok, holnapra visszaváltozik ez a kastély. Elsőnek a király kisasszony nyakláncának elgurult gyöngyszemeit kellett összeszedni az erdő mélyén. El is indult, de akárhogy keresgélt, épp hogy 50-et, ha megtalált az 1000-ből. És ahogy a kőtáblán meg volt írva, a fiú kővé vált. Másnap reggel
A középső fiú próbált szerencsét. De annak se gyűlt össze 100-nál több. Hát belőle is kőszak. Harmadnap a legkisebbik ment az erdőbe. És már épp kezdte volna feladni, mikor valaki elkiáltotta magát. Gyerünk, barátaim! Hordjátok csak azokat a golyókat! Lenézett a földre, és nolám, ott állt vagy 200 hangya. Mindegyik egy-egy gyöngyszemet cipelt a hátán. Most megháláljuk, hogy megmentetted az életünket, kiáltotta neki a hangya vezér. Nem telt bele pár óra, és már végeztek is a gyűjtéssel, és a fiú pedig rohant vissza a gyöngyökkel a palotába. Másnap azonban újabb feladat várta. A királylány szobájának kulcsát kellett felhoznia a tenger mélyéről. Szomorúan ballagott ki a partra a királyfi. Biztosra vette, hogy másnap már ő is kőszobor lesz. Ám ahogy megállt a parton, a vízből előbukkant egy kacsa szájában a kulccsal. Amiért megmentetted az életünket? Szólt a kacsa, majd otthagyta a kulcsot, és elmerült. A fiú futott amilyen gyorsan csak tudott, hogy időben visszaérjen a palotába. Reggel aztán jön az utolsó próba. A három királylány közül meg kell mondani, hogy kievett lefekvés előtt mézet. Fogta a fejét a fiú. A holnap reggelt már biztos, hogy nem érem meg. Felment a hálószobába, és ott talált az ágyon három csodaszép alvó lányt. Éppen azon tanakodott, vajon melyiket válassza, amikor berepült egy méh az ablakon, s rászállt az egyik szájára. Na most már tudta a fiú, melyik volt az édes szájú. Oda ment, megcsókolta a leányt, és abban a pillanatban megtört a varázslat. Felébredt az egész kastély, a királyfi pedig elvette a királylányt, és megkapta apja birodalmát.

0: telet. Boldogan!
1: Katonák előttem sorakozó! Cepot a sakály!
2: A sakály!
1: Támadás! Indul!

0: Halott! Aj!
1: Uram, uram, igen, uram! Uram!
2: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Én Kádár L. Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. A király kutyája, Székely népmese. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak volt egy nagyon-nagyon szép leánya, s volt neki egy kutyája, amit rettentően szeretett. Nem adta volna oda senkinek a világ semennyi kincséért, az egész országért. Akárhova ment sétálni, a kutyát vitte magával. A leányát eljegyezte a szomszédország királyfia, és az a királyfi, ahogy járogatott a királykisasszonyhoz, hát erőst megtetszett neki a kutya. Kérte a királykisasszonytól, könyörgött, mert a királytól nem merte kérni. Addig könyörgött, addig istenkedett, hogy a királykisasszony, mikor az apja nem volt otthon, odaadta a kutyát a vőlegényének. Elvitte a királyfi a kutyát, de elfelejtette megkérdezni, hogy minek hívják. Hiába szólott neki így, hiába szólott neki úgy. A kutya csak szomorkodott. Gondolt egyet a királyfi, és azt mondja az inasának. Most elmész oda a király kisasszonyhoz, és megkérdezed, hogy mi a kutyának a neve. De úgy kérdezd meg, hogy azt senki ne hallja, csak egyedül a király kisasszony. El is ment a királyfinak az inasa, de mikor a nagy terembe belépett, éppen az asztalnál ültek a király, a feleséges, a leánya. Hely, de nagy bajba volt az inas, hogy hogy tudja ő megkérdezni, hogy minek hívják a kutyát. Állt egy darabig, állt. Egyszer azt mondja a király kisasszonynak. Azért küldött engem ide az, hogy mondd meg neki azt, hogy minek hívják azt. A király kisasszony átlátott a szitán, és azt mondja. Mondd meg neki azt, annak hívják azt, ahogy te állsz ott, úgy ülök én itt. Hát, elment az inas, és megmondta a királyfinak. Gondolkozott a királyfi, törte a fejét, mi lehet az, és nagy későre rájött. Biztosan az inas, mikor odament, erőst meg volt ijedve, s nem merte megkérdezni a király kisasszonytól az apja jelenlétében, minek hívják a kutyát, és azért mondta a király kisasszony, hogy annak hívják azt, ahogy te állsz ott, úgy ülök én itt. Azt mondja a kutyának, ide gyere, félsz! S hát, disznó adta, teremtette, a kutya felugrott, s a királyfinak nyalta az arcát, és ugrált örömében. Azt se tudta, mit csináljon, mert a kutyának a neve Félsz volt. Hey, de mikor elment az inas, nagy méregbe keveredett a király, és azt mondja a leányának. Mit beszélgettél te az inassal? Hát, édesapám, ezt én meg nem mondhatom. Hát, ha nem mondod meg, akkor menj el az országomból, hogy ne is lássalak. Nagy sírás, keserves könyhullatások között a király kisasszony összeszedte magát, és elment. Elment a szomszéd ország királyfiához, aki a vőlegénye volt. Na, oda jó helyre ment. A királyfi egy csöppet se haragudott, hanem egyből nagy lakodalmat csaptak, megesküdtek. Telt múlt az idő, a király kisasszonynak született egy erős, szép gyermeke. Gondolta magában az öreg király, jó lesz, ha kibékülök a leányommal, s meglátogatom. Beleültek a feleségével egy szélhintóba, és elmentek, hogy meglátogassák a leányukat, és mikor a leányát meglátogatta, akkor látta meg, hogy ott van a legkedvesebb kutyája. Azt mondja a király kisasszony. Na, édesapám, most már úgyis mindegy, megmondom, hogy mit mondtam az inasnak. És a király akkor tudta meg, hova került az ő legkedvesebb kutyája, s mit beszélgetett a leánya. Kérte a bocsánatot, hogy ne haragudjon a leánya. Szánta, bánta, de immár mindegy volt, mert úgy is megbékéltek, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Aki nem hiszi, járjon utána.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
0: Hátamon a zsákom, zsákomban a mákom, mákomban a rákom, kirágta a zsákom, kihullott a mákom, elszaladt a rákom.
4: Csukás Mese Rádió.
2: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

我弹奏了耶就飞耶。Megint egy évvel öregebb lettél, s bölcsebb is talán. Őrizd meg az

0: szép napot!
1: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
2: A páva meg a varjú, aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
3: Szárnyát a páva kiterjesztve, magát nagy büszkén mutogatta. Nézte a varjú szemmeresztve, s magában mind ezt hajtogatta. Kár, kár, de igaz, egy kepi ma szebb, mint én vagyok, tolla, hogy ragyog. Nagy volt a varjú irítsége, de haj csodát, mindjárt lett vége, amint megszólalt büszke páva fülsértőn, rikoltva fennen.
4: Most már magamat nem szégyellem, kárgott a varjú. A páva bár szép a tollad, de csúfa hangja, s így végre is alsóbb a rangja.
3: S elégedetten, csúf károgással tovább repült a varjú egy háza.
2: A Páva meg a Varjú című mesét hallottátok.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Grimm testvérek, a brémai muzsikusok. Elmeséli Gőz László. Egy embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hordta már szegény jószág a malomba a zsákokat, folyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni. Szegény állat, már nagyon fáradékony, gondolta a gazdája, és elhatározta, hogy útjára engedi. A szamár azonban megelőzte a gazdáját, és egy óvatlan pillanatban elillant, az útja Bréma felé vezetett. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment, vendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hever szegény az úton a porban, és léget, mint a halálra loholta volna magát. Mi a baj fog meg? Miért léhegsz úgy? Kérdezte a szamár. Ne is foglalkozz velem, nyögte busan a kutya. Öreg vagyok, napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám sem veszi már hasznomat, úgy döntöttem, inkább elszököm. De ilyen vén fejjel, ugyan mihez kezdjek, ugyan miből éljek? Tudod mit? Mondta a szamár. Én Brémába tartok, ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem, szegődjél be te is a zenekarba. Én majd a lantót pengetem, te megdobolsz hozzá. A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadászebb. Egy macska ült nem messze tőlük az út szélén gírhesen, búsan, akár a hét szűk esztendő. Mit keseregsz, bajszos? Érdeklődött a szamár. Kinek van jó kedve, ha már zörögnek a csontjai? Felelte a macska. Megvénültem, a fogaim kicsorvultak, jobb szeretek már a kályha mögött dorombolni, mint egereket hajkurászni. De a gazdáim hálátlanok, ha már nem tudom megfogni az egeret, már semmire se vagyok jó, azt mondják. Hanem aztán most légy okos, bajtás, mihez kezdjek, miből éljek? Gyere velünk Brémába muzsikusnak. De úgyis jól értesz az éjjeli zenéhez, hasznodat vehetjük a zenekarban. A macskának tetszett a tanács, és velük tartott. Útjuk éppen egy major mellett vitt el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és glorka szakadtából rikoltozott. Hát téged mi lehet? Kérdezte a szamár. Mit rikoltasz, hogy irgalmatlanul? Júj, felelte a kakas. Hiába jósoltam ő időt, holnapra a gazdaszonyom vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, főzzön levest belőlem. De én fiatal vagyok még levesbe valónak, hát amíg lehet, kiabálok, ahogy a torkomon kifér. Majd meglátjátok. Inkább gyere velünk, tarajos, biztatta a szamár. Jó móka lesz, Brémába megyünk muzsikusnak. Neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk. A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot, és most

0: már négyesben igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, nap pedig már lemenőben, estére éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára. A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas azonban felröppent egészen a fa tetejére, onnét messzebbre látni, meg biztonságosabb is a magasban, legalábbis a kakas félének. Mielőtt elaludt volna, Tarajos Koma szokása szerint körülkémlelt a vidéken. Ahogy így szemlégette a környéket, egyszer csak világosságot látott nem messze tőlük. Nyomban leszólt a társainak. Amarra valami kis fénycsillag, ott valami háznak kell lennie. Akkor szedjük a sátorfánkat és menjünk oda, mert ez itt nem valami kényelmes szállás, mondta a szamár. Ahol ház van, ott vacsorát is esznek, nekem pedig már el kellene egy-két csont kiváltképpen, ha húsos, jelentette ki a kutya. Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint a fán, tette hozzá a macska. Fölkerekedtek hát, és elindultak arrafelé, ahonnét a világosság látszott. Először csak akkora volt, mint egy mécsvilág, aztán nőtt, egyre jobban csillogott, és egyszerre csak ott álltak egy kivilágított, begyárt anya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb, oda ment az ablakhoz és benézett. Mit látsz, szürke? Kérdezte a kakas. Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval, körülötte ülnek és falatoznak a betyárok. Terített asztal, sóhajtott a kakas, ez kellene nekünk. Az ám, mondta a szamár, én is szívesen ülnék a helyükben. Kissé félrevonultak és tanakodni kezdtek, hogyan foghatnának a dologhoz, hogyan ugraszthatnák ki a házból a betyárokat. Addig tanácskoztak, míg ki nem főzték a haditervet. A szamár feltette két elülső lábát az ablakpárkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkuszott a kutya nyakába, végül a kakas felröppent a macska feje búbjára. Mikor mindegyikük a helyén volt, a szamár halkan jelt adott, és egyszerben rákezdtek a muzsikára. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorékolt. Azzal zsupsz, beugrottak az ablakon át a szobába. A betyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon, rettenetes ordítást, ivalgást, tonítást hallottak, és hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak föl az asztaltól, azt hitték, a ház szakad rájuk, vagy kísérte tönt közibük, ilyetükben felordítottak, és hanyathomlok kimenekültek az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Neki láttak lakomázni, és úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a vacsorát, fekvőhelyet kerestek maguknak, kioltották a világot, és elpihentek kiki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra, és a szemödombra heveredett, a kutya a küszöbre hasalt, a macska a tűzhelyen alangyos hamuba kuporodott, a kakas megfelült a kakasülőre. Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak. Valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sűrűből, és elkezdték figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem ég már, azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán furcsán kiebrudaljanak minket, mondta a banda vezér. Elküldte az egyik betyárt, kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan odalopakodott az ajtóhoz, fülelt egy ideig, de semmi ezt nem hallott. Nyugalom és békesség volt odabenn. Erre bemerészkedett a konyhába, és mert ott sem észlelt semmi gyanúsat, világosságot akar gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben, a betyár azt hitte, igazi parázs. Oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot, fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. A marcon a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, a küszöbön azonban belebotlott a kutyába. A vénebb felugrott, mordult egyet. A betyár nagy üggyel bajjal végre kivergődött a házból, és most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Elloholt a szemétdom mellett, ott meg a szamár rúgott bele egy nagyot a hátsó lábaival. A lármára följött a kakas is, és harciasan lekiabálta a kakasülőről. Kukurikú! A betyár szedte a lábát, ahogy bírta, lélekszakadva rohant vissza a sűrűbe, és lihegve ijedten jelentette a banda vezérnek. A házban egy borzalmas boszorkány ül. Rám fújt és összekarmolta az arcomat. Az ajtónál meg valaki rám kiabált, az udron egy fekete szörnyetek hevert és elkergetett a bunkójával. Fönt a tetőn pedig egy vitéz víraz is azt kiáltotta, hol az a gazember. Örülök, hogy nem hagytam ott a fogamat. Attól fogva a betyárok a háznak még a tájékára sem merészkedtek többé, elköltöztek a környékről is. A brémai muzsikusok meg véglegesen birtokukba vették, és még ma is ott laknak, ha azóta meg nem haltak.
1: Mesés estét! Itt a Csukás Meserádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Varga Katalin csupa cselbajban van, elmondja Novák Péter. Szemfüles, a róka vándorútja során megpillantott egy elhagyottnak tűnő várat. Csupa csel vár. A váron mindössze ennyi állt. A kapu szinte magától kinyílt. Aha, úgy látszik, ez is valami csel. Ovakodott be rajta Szemfüles. Az udvart üresen találta, de hátul a mosókonyhában hatalmas gőz volt. A mosókonyhában egy hétfejű sárkány mosott. Csipkés alsószoknyát, sejemköntöst, virágos főkötőt. Jó napot, csupacsel, köszöntötte Szemfüles. A sárkány friss vizet öntött a mosógépbe. A csipkés ruhákat beletette. Nem gondoltam volna, hogy sárkány létedre ilyen holmikban jársz, csodálkozott Szemfüles. Hagyd el, sóhajtott a sárkány. Nem én hordom, hanem aranyhajú Irinkó. Úgy tudtam, hogy aranyhajú Irinkót már elvitte tőled Mirkó királyfi. Persze. De két nap múlva vissza is küldte az apjához. A szépséges aranyhajú királylányt, ámuldozott Szemfüles. A szépséges aranyhajút, bólogatott a sárkány. Nem bírja ki vele senki két napnál tovább. Minden királyfi előbb-utóbb hazaviszi, ha megismeri pukkantságát, nyafkaságát. De hogy került vissza te hozzád? Faggatta Szemfüles a sárkányt, aki cseppet sem látszott csupacselnek. Ez a munkám, ezért fizet a király. Én elrablom Irinkót, a király pedig jutalmat, vagyis belekirályságát és lánya kezét ígéri annak, aki tőlem kiszabadítja, hiszen tudhatnád, olvastál elég tündérmesét. Valóban olvastam, de azt gondoltam, hogy a sárkányok önként rabolnak királylányt. Sohasem raboltam önként egyetlen királylányt sem. Nem kedvelem őket. A lovaglást, a bajvívást, a vadászatot, azt igen. De hát, megöregedtem. Valamiből nekem is meg kell élnem, Szemfüles. Így született köztem és Irinkó apja között az egyesség. Minden alkalommal kapok 3 aranytallért. Nem sok, de nekem elég kosztra meg a villanyra. Lakbért nem kell fizetnem. Saját várban lakom. És mi történik akkor, ha valaki végleg elviszi Irinkót? Irinkót? Az lehetetlen. Nincs az a királyfő, aki kibírja mellette. Bárcsak engem szabadítana meg tőle valaki. Ennyi, csupa csel. Ez az egyesség bizony nem csupa csel. Vállalhattál volna valami könnyebb munkát is. Hiszen vállalnék én, de mit? Hát, például köthetnél divatos kabátkákat, festhetnél lámpaernyőt, esetleg fonhatnál fűzfakosarat. Csupa csel mind a hét feje egyszerre kezdett nevetni. Kitűnő ötlet! Kosarat fogok fonni! Szemfüles, ez egy valódi csupa csel lesz! Azzal már is lecsapta a csipkés alsószoknyát, s futott fel a lépcsőkön, ahogy csak bírja. Aranyhajú Irinkó éppen egy rózsaszín bögrét készült hozzávágni, ám a sárkány nagyot kiáltott. Megállj, Irinkó! Vég az egyességnek! Viszlek haza apádhoz!
3: Tán feleségül akarsz kérni, te szuszi-muszi,
2: gúnyolta Irinkó.
4: Szó sincs róla, kedves hugom, csak éppen befejeztem a királylány rablást. Mától kezdve mulatságosabb munkát végzek. Azzal vitte, táltos paripára ültette az ámultozó királylányt, és elporzott vele a hegyek között.
2: Szemfülesnek annyi ideje sem maradt, hogy körbesétálja a várudvart, a sárkány már is visszaérkezett.
4: Na, ezzel végeztem. Köszönöm, Szemfüles, hogy megmentettél a nagy bajtól. Fogadd el cserébe 3 hajszálamat. Ha bajba jutsz, csak fújd meg, sietek neked segíteni.
2: Csupacsel várára még aznap kikerült az új tábla, kosárfonás, igazi, tündéri nyírfaveszőből önnek is divatos kosaratfonok. Nem telt bele 2 hónap, s a környék minden lakója csupacsel kosarait használta.
4: Mindig ügyes volt ez a csupacsel, sóhajtott az öreg király, a kosárfonásnak pedig valóságos mestere. De Irinkó, az meg Irinkó.
2: Ez pedig annyit jelentett, hogy aranyhajú Irinkó mellé egy újabb sárkányt kellett keresni. Fel is adtak egy apró hirdetést a tündéri hírekbe, és azóta is várják, hát ha akad valaki, aki csekély 3 aranytallérért vállalja csupacsel feladatát. Aki ismer ilyen sárkányt, értesítse őket.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: A sportos nap. Ma sportnap van az oviban. Tomi kékszínű sportruhát visel, amitől nagyon sportosnak tűnik. Az óvónénik különböző eszközöket készítettek elő a tornateremben. Az izgatott gyerekek elég nagy zajjal érkeznek.
3: Még egy kis türelmet kérek,
2: mondja az óvónéni. A gyerekek a gerendával kezdenek. Tomi az első, akinek sikerül egy vastag könyvvel a fején végig sétálni a gerendán.
3: Hurrá! Sikerült!
2: Azután akadályversenyt rendeznek. Tomi olyan gyorsan szalad végig a kúpok között, ahogy csak bír. Átmászik a szék alatt, átugorja a padot, és a pálya végére ér. A célba dobás következik. Egy széken elhelyezett kosárba kell a labdát beledobni. A labdák össze-vissza repülnek a teremben. Nem könnyű bele találni a célba. Az óvónéni ezután néhány hula-hop karikát állít fel, amelyeken úgy kell átbújni, hogy nem szabad megérinteni őket. Ez sem könnyű. A gyerekek mindig súrolják a karikákat, de Tomi nagyon óvatos, egyikhez sem ér hozzá.
3: Most pedig szallagokkal fogunk táncolni,
2: mondja az óvónéni. Minden gyerek kap egy szallagot, és az óvónéni egyszerű táncot tanít nekik. Minden gyerek megpróbál nagyon ügyesen körözgetni a szallagokkal. Nagyon szépen táncolnak. Még néhány sportjáték után véget ér ez a nagyon szép sportnap. Amikor Tomi hazaér, szinte összeesik a fáradtságtól. A sport nagyon jó dolog, sóhajt fel,
3: de legalább olyan fárasztó is.
1: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik.
4: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukásmese rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukásmese rádióban.
5: Rádió egyfejűeknek.
4: A nyári szünidőre tekintettel két új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától nyári mozgásmesék, este 7 órától pedig fűszermesék. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatait minden hétköznap reggel 9 órától és este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Média Klikken.
1: Műsorajánlót hallottatok.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sztelek Csilár, Döme és Bubu. Akitől hallhatjátok, Kocsisem Brigitta. Vasárnap Döme kiment apával a folyópartra kavicsot gyűjteni. Anya otthon maradt ebédet készíteni, és különben is kicsit gyengének érezte magát. Anya kisbabát várt, azaz Bubut, ahogy Döme nevezte. Nézd, apa, kiskacsák! Örült meg Döme. Egy kacsa négy kicsinyével úszott feléjük. Egyszer csak különös kérdés jutott Döme eszébe. Hogy került anya hasába, Bubu? Anyával szeretjük egymást, és Isten megáldott minket, felelte apa. Az jó, nyugtázta Döme, mert nagyon örült, hogy testvére lesz. Ki segített neked, anya, amikor én voltam a hasadban? Kérdezte vásárlás közben Döme. Legtöbbször apa, de bizony, mikor ő dolgozott, egyedül kellett cipekednem. Nagyon jó most nekem, hogy te segítesz. Közös erővel bepakoltak a szatyorba. Hazafelé megbeszélték, hogy már mekkora Bubu anya hasában, és elhatározták, hogy otthon előkeresik a régi fényképeket a Dömét váró anyáról. Mikor reggelinél anya teljes kávét ivott, Döme nagyon vicceset kérdezett. Bubu, most nem lesz maszatos? Természetesen nem, nevetett apa. Bubu egy zsákocskában van, amit úgy hívnak, hogy méh. Az az ő szobácskája. Az védi mindentől, és ott nagyon jó neki. De akkor mit eszik? Végül is ugyanazt, amit anya, csak előbb anya szervezete elkészíti úgy, hogy az Bubunak jó legyen, és csak akkor adja oda. Esti fürdésnél nagy tengeri csata folyt az elrabolt Zsófi hercegnő kiszabadításáért. Később apa bejött a fürdőbe, és Dömével az oviról beszélgettek. Olyan rossz, hogy holnap én leszek a napos, panaszkodott Döme. Miért mondod, hogy rossz? Mert utálok szalvétát hajtogatni. Sosem sikerül olyan szépre, mint a lányoknak. Viszont biztos vagyok benne, hogy sok dologban te vagy ügyesebb a lányoknál. És ez így van rendjén, magyarázta apa. Hiszen amikor nagyok lesztek, és ti is családot alapítotok, mint anya és apa, így egészítitek majd ki egymást. A tengeri csata végül sikerrel járt. A hercegnő kiszabadult, bár apa fülig vizes lett. A játszótéren anya gyümölcsöt hámozott Dömének. Kis baba gerezdet találtak a szétnyitott narancsban. Bubu, hogy jön majd ki a hasadból? Jutott Döme eszébe váratlanul. Mikor egy baba már elég nagyra megnőtt, akkor a méhnek nevezett zsákocska szája elkezd szép lassan kinyílni, magyarázta anya. Persze, az orvosok segítenek. Ekkor Bubu láthatóan nyújtózkodni kezdett, ugyanis apró dudor jelent meg anya pólóján. Döme rátette a kezét, hogy ő is érezze, hogyan mocorog Bubu. Anya hasa szép, nagy és kerek lett. Közeledett Bubu megszületésének ideje. Apa egy délután Döme segítségével nekiállt összeszerelni a kis ágyat. A Bubu lány, mivel fogunk játszani? Töprengett hangosan Döme. Az oviban a lányok főleg babákkal játszanak. Én viszont autózni szeretek. Szerintem rengeteg olyan játék van, amit a lányok éppen annyira szívesen játszanak, mint a fiúk, bátorította apa. Tudod mit, apa? Én Bubut akkor is megtanítom focizni, ha lány, határozta el Döme. Amikor elkészültek a kiságyjal, Döme belefektette a mackóját, mert már annyira várta Bubut. Egy szép napsütéses reggelen anya helyett apa jött be Dömét ébreszteni. Nagy újságot mondott. Bubu az éjjel megszületett. Döme olyan izgatott lett, alig lehetett a reggelihez oda könyörögni. Aztán már indultak is a kórházba. Bubu csodálatos kislány volt. A szép Anna nevet kapta. Döme megállapította, hogy egészen aprócska a lába, és már most nagyon ügyesen tud szopizni. A szemecskéjét még nem akarja kinyitni, de a hangja nagyon kedves. Döme alig tudott betelni Annával. Később apával hazaindultak, hogy mindent előkészítsenek a lányok fogadására. Útközben megegyeztek, hogy Anna a leggyönyörűbb kislány a világon, és bár az Anna név nagyon szép, az ő igazi titkos neve mégis Bubu.
0: Csukásmese rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmeseládi.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Lázár Ervin, a négyszöglet tükerek erdő. Részlet. Maminti, a kicsi zöld tündér. Előadja Morvai Noémi. Ma fát vágni megyünk, mondta Mikka Makka. Csak erősek jelentkezzenek, egérelek, ne nyújtogasd az ujjad, gyenge vagy. Ezt rám mondja? Méltatlankodott egérelek a szomszédjának, és félkézzel kinyomott egy fenyőtobozt. Tapints csak meg a muszklimat! Történetesen Ló Szerafin, a kék paripa állt mellette. Szégyenlősen lenézett, tekintetével megkereste a szürke avarban szürkéllő egeret, s reszketek hangon mondta, nem merlek megtapintani, mert belehalsz. Különben tényleg pompás izmaid vannak. Na ugye, mondta egérelek, és rátartian leballagott az erdőbe. Mert mégis, hát favágás. Azért persze összegyűlt a favágó brigád. Mikka Makka, mint brigádvezető és faügyi szakértő, Szörnyeteg Lajos a legjobb szívű behemót, Bruckner Siegfried a nagyhangú öreg oroszlán, a Romó a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, a fentemlített kékszínű Ló Szerafin, Nagy Zoárd a lépkedő fenyőfa és a szűkszavú Dömdödöm. Meg persze Vacska Mati, aki nem volt ugyan erős, de azt mondta, hogy valakinek a finom szellemet is képviselni kell a társaságban, s ki lenne erre őnála alkalmasabb. A brigádvezető válaszra sem méltatta. Szörnyeteg Lajos tátott szájjal nézte, sosem látott még eleven finom szellemet. Bruckner Siegfried megvetően elhúzta a száját, a Romó a térdét csapkodta nevettében, még hogy nála finomabb szellemet, ha kihallott ilyet. Ló Szerafin azon tépelődött, hogy vajon mit kezdenek favágás közben a finom szellemmel. Nagy Zoárd a lépkedő fenyőfa fejét csóválta, Dömdödöm csak annyit mondott, Döm. Majd kis szünet után enyhe gunnyal hozzátette, Dödöm. De azért magukkal vitték Vacska Matit. Persze. Természetesen, mert titokban mindnyájan szerették. Ezt titokban Vacska Mati is tudta. Az erdő mélyén Mikka Makka kiválasztotta az alkalmas fát, egy eukaliptuszt. Ebből lesz a legjobb hajó, mondta. De hiszen tegnap még repülőt akartál építeni, kotyogott közbe Vacska Mati. Mikka Makka lekicsinylően rápillantott. Repülő hajót, mondta a foga között. Olyat még nem hallottál? Vizen hajó, levegőben repülő, szárazföldön vonat. Ez a válasz mindannyiukat elkápráztatta. Hiába Mikka Makka a fej, az agyvelő, a vállalkozó szellem. A favágásban viszont elég járatlanok voltak, vitatkozni kezdtek, hogyan fogjanak hozzá. Először reggelizzünk, mondta Bruckner Siegfried. Lehurrogták, már csak azért is, mert délután 2 óra volt. Bár valamennyien tudták, hogy Bruckner Siegfried a nap bármelyik órájában képes reggelizni. Sőt, reggeltől estig képes reggelizni. És vitatkoztak tovább, hogy fejszével kell elkezdeni, a fűrésszel folytatni, vagy fordítva. Merről kell odaállni? Hova dől a fa? Merre kell mellőle szaladni? Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa meg egyenesen azt mondta, hogy igazán udvariatlan dolog egy fát kivágni. Míg a többiek vitatkoztak, hárman félre vonultak. Nevezetesen Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Bruckner Siegfried reggelizett, a másik kettő meg elővett szépen egy fűrészt, és nyisz, krr, zr, nyisz, fűrészelni kezdte a fát. Mire ezek befejezték a vitatkozást, és Bruckner Siegfried a dereka táján járt a reggelinek, majdnem végeztek is a munkával.
3: Vigyázat, azonnal dől,
2: mondták. Nehogy a reggelimre dőljön, mondta nekik tele szájjal Bruckner Siegfried. Emezek meg kiabálni kezdtek Dömdödömnek és Szörnyeteg Lajosnak. Ne úgy állj! Amúgy húzd, emit szorítsd, amot lazítsd. Vigyázz jobbra, vigyázz balra, alá, fölé. Na, emeld már, engedd, toljad, vonjad, rúgjad, vágjad, kalapáljad. Ha csak kiabálnak, az nem lett volna baj, de sajnos oda is rontottak, rángatták, lögdösték, döfölték, ráncigálták Szörnyeteg Lajost meg Dömdödömöt. Recsent, s dőlt az eukaliptusz. Ugrottak száz felé, de szegény Dömdödöm a nagy tolongásban nem tudott elugrani. Puff, ráesett a hátára.
3: Dömdödöm, Dömdödöm,
2: siránkozott fájdalmasan. A többiek rohantak vissza, még Bruckner Siegfried is félbehagyta a reggelizést, és odafutott, segíteni akartak.
3: A lábánál fogva húzzuk, a kezénél fogva, nem, a fejénél fogva,
2: rikoltoztak.
3: Ugyan már, a fát kell fölemelni,
2: morgott Mikka Makka. Nekiveselkedtek, de hiába erőlködtek, meg sem moccant. A fa alól meg egyre halkabban jött a Dömdödöm.
3: Úgy se bírjuk, úgy se bírjuk,
2: sápítozott Vacska Mati.
0: Ha ez a finom szellem, akkor edd meg,
2: nyögte neki izzadva Bruckner Siegfried, és szomorúan hozzátette.
0: A reggelire.
2: Erre Vacska Mati is beállt emelni, de csak nem mozdult a fa. Ekkor egy vékonyka hangot hallottak a hátuk mögül.
4: Majd én segítek,
2: csilingelte valaki. Mind arra fordították a fejüket, először nem láttak semmit. Pedig Ló Szerafin még a szemüvegét is feltette. Persze nem is igen láthatták, mert aki megszólította őket, alig látszott ki a fű közül. Akkora volt, mint a kis ujjam, egy picike zöld lány. Zöld a ruhája, zöld a haja, zöld a szeme, kis zöld sityak a fején. A zöld sityakon egy zöld gyémánt, mint a mákszem, akkora. De úgy fény lett, hogy végül is emiatt vették észre.
5: Aha, mondta Mikka Makka. Egy felcicomázott szöcske.
3: Nem szöcske vagyok,
2: kiáltott az icike-picike lány.
4: Maminti vagyok.
0: Ne zavarj bennünket, Dömdödömöt mentjük,
2: szólt rá Vacska Mati. Újra nekiveselkedtek a fának, Dömdödöm meg csak jajgatott.
3: Dömdödöm, Dömdödöm.
2: A zöld lány oda akart furakodni hozzá, de Nagy Zoárd szeliden eltolta onnan.
4: Ne lábatlankodj itt.
2: Maminti futkosott hát körülöttük, de nem fért a fához. Hol Ló Szerafin csánkjába, hol Mikka Makka könyökébe, hol Szörnyeteg Lajos hátába, hol Nagy Zoárd ágaiba, hol Bruckner Siegfried sörényébe, hol Aromó oldalába, hol meg Vacska Mati hüvelykújjába ütközött.
4: Engedjetek, engedjetek,
2: kiáltozta. Mikka Makka feléje fordult.
0: Azonnal takarodj, hord el magad, pucolj, lépj olajra. Tűnj el, nem látod, hogy zavarsz? Nem látod, hogy Dömdödömöt mentjük?
2: Maminti a picike zöld lány méregbe gurult. Zöld szeme villámokat szórt.
0: Ostobák,
2: mondta. A ruhája ujjából elővett egy zöld varázspálcát. Akkorkát, mint egy negyed fok piszkáló, és suhintott vele. Mind sóbálvánnyá váltak, csak a szemük forgott ilyetten. Maminti odasétált köztük a fához, s csak úgy félkézzel megemelte.
4: Mász ki,
2: mondta. Dömdödöm kimászott, megkönnyebbülten tapogatta a hátát.
4: Dömdödöm,
2: mondta. Azt jelentette, hogy köszönöm. Aztán még egyszer mondta, hogy Dömdödöm. Ez meg azt jelentette, ha lehet, ezeket változtasd vissza. Maminti megint suhintott a zöld varázsvesszővel, visszaváltoztak, hálálkodtak. Csak Bruckner Siegfried morgott.
0: Remélem, a reggelimet nem változtattad sóbálvánnyá.
2: A többiek nevették. Mamintit a kicsi zöld tündért Ló Szerafin kék hátára ültették, úgy vitték haza diadallal. Máig is ott lakik köztük.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: Mikula Péter, világszépítés. A gyógyító puszi, aki elmeséli nektek, Németh Lojzi. Megszólalt a telefon, Berci és én egyszerre startoltunk rá, hogy felvegyük. Én értem oda hamarabb, ami nem tetszett az öcsémnek. Kinyújtotta rám a nyelvét, és csúnyán nézett rám. Én is így tettem, ha már ő ilyen, én is utánoztam. Felvettem a telefont, és beleszóltam.
2: Tessék, Mikó lakás? Mikó Zorka vagyok. Szia Zorka tündér, Ildi vagyok. Hogy vagy?
1: Kérdezte anya testvére.
2: Szia Ildi, köszönöm, jól vagyok. Csak Berci a nyelvét nyújtogatja rám, mert én értem a telefonhoz hamarabb. Különben jól vagyok. Főztem Zsuzsi és Enci bácsinak ebédet. Meséltem nekik, és letettem őket aludni. Azért beszélek ilyen halkan, nehogy felébredjenek. És te jól vagy, Ildi? Mikor jössz hozzánk?
1: Kérdeztem.
2: Köszönöm, meg vagyok, Zorka cica. Mindig jó kedvem lesz, ha hallom a hangod. A jövő héten úgy terveztem, találkozunk, és frizurát csinálunk a babáidnak. Mit szólsz? Aztán Bercivel is építünk valamit Legóból. Mondd meg neki. De most add anyát, légy szíves.
1: Anya, gyere, tesód van a vonalban. Anya mindig olyan huncut hangon telefonál a nővérével, mintha éppen valami csintalan dolgot mesélne el. Ebből is lehet tudni, hogy kivel beszél. De most olyan komoly lett, apa is érezte, hogy valami történhetett. Amikor anya befejezte a beszélgetést, apa kérdően nézett rá. Kórházban van Nagyi, mondta anya. Ugye nincs más dolgunk, és bemegyünk hozzá, nézett kérdően apára. Természetesen, mikor gondoltad, indulhatunk? Kérdezte apa. Minden más dolog megvár, tette hozzá. Anya egy olyan finom, hálás puszit adott apának, amit rögtön irigyelni kezdtem. Azt éreztem, ez a köszönöm, amit anya mondott, valahogy több volt, mint amikor azt köszöni meg, hogy apa segít neki kiteregetni a mosott ruhákat. És a puszi is más volt. Megkérlek, készítsd össze a gyerekeket, és csomagolok néhány fontos dolgot Nagyinak, mondta anya. Apa hozzánk fordult. Gyertek, csipet csapat, öltözzetek. Nagyik a kórházba került, viszünk neki egy kis leveskét, gyümölcsöt és egy kis jókedvet is. Tudjátok, a kórház egy olyan hely, ahova akkor kerül az ember, ha elromlik valamije. Ott vannak a doktornénik, bácsik, akik azért dolgoznak, hogy megjavítsák. Berci még játszott volna a katonáival, de úgy kérte meg apa, hogy tegye el a játékait és öltözön, hogy elfelejtett nemet mondani. Felöltöztünk, beültünk az autóba, végig énekeltük az utat, de anya és apa most nem énekeltek velünk. Megérkeztünk a kórház elé, bevonultunk és megkerestük a Nagyika szobáját. Furcsa hely ez a kórház. Mindenki pizsamában van, hálóinkben van. Ha nem doktor vagy látogató. Lehet, hogy mindannyian most ébredtek, vagy talán pizsi-dizsi lesz a kórházban. Arra értünk ide. A szobában nem csak Nagyi volt, hanem rajta kívül még három néni készült a pizsi-dizsire. Nagyon meglepődött Nagyika, amikor meglátott minket. Mindenkit megpuszil, és bemutatott a szobatársainak. Először anyával szeretett volna beszélni. Addig mi kimentünk a folyosóra apával és Bercivel. Biztos titkolóznak, mondta Berci. Ugye apa, nem szép dolog titkolózni, folytatta. Ha titkolóznak, akkor csak valami fenséges sütemény receptje lehet a titok tárgya, mondta apa. Az pedig meglepetés, tehát nem kell tudnunk róla. De az is lehet, hogy a Nagyi egyenként akarja elmesélni nekünk, milyen kalandok várnak rá ebben a kórházban. Nem tudhatjuk, de azt javaslom, várjuk ki a végét, majd megtudjuk. Minden jó, ha a vége jó, mondtam a sajogban. Ekkor kinyílt az ajtó, anya állt ott, behívott minket. Én elmegyek beszélni a doktornénivel, addig átadom nektek Nagyikát, mondta. Gyertek szépségeim, hogy öleljelek meg benneteket. Hadd nyomjak egy cuppanost az orcátokra. Drága jó atyátok, addig sétál egyet anyával. Gyere, Berci vitéz, hogy vannak a katonáid? Zorka szívem, hadd gyönyörködjek azokban a tengerkék szemeidben. Berci elmesélte, hogy indiánokkal harcoltak a katonái, és éppen győzelemre álltak, amikor eljöttek ide, és azt is, hogy Borzsa kutyát megugatta egy tréfás kedvű bácsi. Nagyon mókás volt, ahogy ugatták egymást. Ezen nagyokat kacogott Nagyi, de még szobatársai is. Milyenek a fiúk? Így az én öcsém is, ahogy befejezte a mondókáját, elvonult megkeresni anyáikat. Én ezt egy cseppet se bántam, hiszen alig vártam már, hogy sorra kerüljek Nagyinál. Elővettem a doktor felszerelésemet, amit még otthon csempésztem be a zsebembe, hogy megvizsgáljam és meg is gyógyítom Nagyikát. Volt nagy csodálkozás a szobában, azt mondták a nénik. Csípjétek meg, nem hiszek a szememnek, sárgulok az irigységtől. Ilonkám, hogy ilyen unokád van? Te Zorka, te, nem is te volnál, ha nem találta volna ki valami meglepetést a számomra, mondta a Nagyi. Nem mozog, Nagyika, mondtam, meghallgatom a szívedet, sóhajts még, még. Na, még egyet, jól van, jó szívű vagy, tásd ki a szád, mondd, a torkod is rendben van, de azért egy hétig ne egyél fagyit, és ne így el hideg, mála szörpöt. Mindenkit is megvizsálnál, Orka, viccelődtek a szobatársnénik. Nem lehet, mentette ki Nagyika, az Orka nagyon elfoglalt, időpontot kell kérni tőle. Ezen aztán jót nevettek, vidám csapat lehetne így együtt. Ekkor váratlanul egy ismeretlen hang szólt hozzám a hátam mögül. Látom, körültekintően vizsgáltad meg a beteget, kedves kollégina. Hogy szólíthatlak? Az én nevem Szilvi doktornéni, mondta, és a kezét nyújtotta felém egy helyes, fehér köpenyes néni. Úgy látom, nagyon jó viszonyban vagy a kedves beteggel. Kicsit megszeppentem, de arra gondoltam, amit a szüleim tanítottak, kedvesen kell válaszolni, ha kérdeznek. Szia, doktornéni, én Zorka vagyok, Mikó Zorka, ő pedig a Nagyikám, anyukám anyukája. Mondtam, és nyújtottam a kezet én is a doktornéninek. Örülök, Zorka, hogy megismertelek. Megnézhetem az orvosi eszközeidet, kérdezte. Kicsit elszégyeltem magam. Ez csak játék, feleltem. Teljesen rendben van. Nekem is hasonló volt gyerekkoromban. Azzal vizsgáltam, gyógyítottam a babáimat, és szüleimet, ha hagyták. El is hoztam volna ide a kórházba, de már ki tudja, hol maradtak el tőlem. Itt kaptam felnőtt orvosi táskát. Megnézed? Vagy inkább maradsz most a nagymamáddal, kérdezte a doktornéni. Ide figyelj, Zorka, szeretnék valamit megosztani veled. Van egy új orvosi felfedezés, elmondanám neked, mit szólsz, folytatta a doktornéni. Nem titkos, kérdeztem vissza. Elmondhatod nekem? Igen, azt hiszem. Azt a lelkemre kötötték, hogy csak olyanoknak mondjam el, akik kizárólag jóra használják ezt a legújabb titkos felfedezést. Akik tiszta szívükből gyógyítanak. Aki nem olyan jó szívű, mint te, Zorka, az többet árthat, mint használhat vele, ezért te sem mondd el akárkinek. Megígéred? Ha igen, beavatlak ebbe a nagy titokba. Anyának elmondhatom? Kérdeztem. Igen, édesanyád is jó szívű asszony, mosolyog a szeme, mint a tied, válaszolta a doktornéni. És apának? Faggatoztam. Neki is. Ahogy mesélt róla a nagymamád, ő is mókamester. A mókamesterek is orvosok, a játékkal gyógyítanak. Akkor jól mondtam, és kíváncsian néztem a doktornénire. Hajolj közelebb, Zorka, mondta, s egész halkan, hogy más ne is hallja, a fülembe súgta. Ez az ősi módszer, amit újra megtaláltak a tudósok, a gyógyító puszi. Úgy működik, ha a beteg valaki, aki fontos neked, és ott lakik a szívedben, akkor a szíved összes melegével, szeretetével meg kell ölelned. Csak finoman, hogy érezze, ez egy olyan legbelülről jövő meleg ölelés. És egy gyógyító finom puha puszit kell elhelyezned az orcáján, miközben azt mondod, gyógyulj meg, Nagyika, vagy apucika. Ha ezt teszed, őszintén, legszebb érzéseddel, a gyógyító puszi és a gyógyító gondolat felgyorsítja a gyógyulást. Megjegyezted, Zorka? Azt hiszem, igen, feleltem. Akkor nincs más hátra, próbáld ki, csak bátran. Ekkor Szilvi doktornénire néztem. Nagyon bíztatóan nézett vissza rám. Biztos a nézésével is tud gyógyítani, gondoltam. Rajta. Szívmeleg szeretettel, finom öleléssel, puha gyógyító puszi. Bízd magadban. Felmelegítettem a szívem, ahogy a doktornéni mondta. Feltérdeltem az ágyra, és nagyon megöleltem Nagyit. És amikor már éreztem, hogy elkészült bennem a gyógyító puszi, puhán az arcához érintettem a számat, gyógyító puszit adtam, és azt mondtam, gyógyulj meg, Nagyika. Nem szólt semmit. Csak egy hatalmas vízcsepp gördült le a szeméből. Elengedtem az ölelést, elvettem az ajkaimat a Nagyi arcáról, leszálltam az ágyról, és azt figyeltem, vajon hatott-e már a gyógyító puszi. Meg is kérdeztem tőle. Ugye, Nagyika, már jobban érzed magad? Érzed, hogy gyógyulsz már? Nem mondott semmit, csak olyan vizes szemmel, szép mosolyával rám nézett és bólogatott.
3: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kis Ernő Zsolt vagyok.
2: Én pedig Nyári Darinka, és ma mi mesélünk nektek.
1: Benedek Elek, vége jó, minden jó.
2: Éjfélt kondított az óra a palotában, szólt a zene, közbe-közbe vidám dalokat énekeltek, Mirkó király is fehér bajusza alatt elezzüm mögött egy-egy dalt, s egyszerre csak nyílt az ajtó, belépett az egyik ajtonálló.
3: Felséges királyom!
2: Jelentette az ajtonálló.
3: Itt van Mész király egész kíséretével. Bejöhet-e, hogy üdvözölje a király kisasszonyt?
2: Bezzeg eltűnt most a király jó kedve, mert szertelen nagy örömében megfeledkezett arról, hogy Mész király is van a világon.
3: Vezesd be!
2: Szólt végre Mirkó király, s intett a jelen voltaknak, hogy maradjanak csendben, aztán felkelt az asztal mellől, s elébe lépett Mész királynak. Hiszen volt mit látni a vendégseregnek, mikor nagyhegyként kidüllesztett mellel bevonult a bíborba, básonyba öltözött Mész király. Potrohosabb volt, mint valaha, vékony lába csak úgy dülöngött alatta, de úgy látszik, ő igen szépnek találta magát, mert gőgösen nézett el a vendégsereg fölött. Bűbájas, dühösen a király kisasszony pedig mosolyogva nézte Mész királyt, aki először az öreg királyi pár előtt, azután a király kisasszony előtt hajolt meg, s mézédes hangján mondta.
3: Bocsánatot kérek, felséges királyom és királyném! Bocsánatot kérek tőled is, szép király kisasszony, hogy ilyen késő éjszaka jöttem el üdvözletemmel, de hiszem... Nem veszitek zokon tőlem, akinek van némi érdemem, hogy oly nagyra nőtt, olyan szép a csudafa.
2: A király kisasszony meg se várta, hogy az apja válaszoljon, hozzászaladt, édesen, kedvesen biccentett a fejével, s azt mondta.
3: Dehogy haragszunk, kedves Mész király, hiszen ez a csudafa hozta meg az én boldogságomat. Lám, lám, halljátok!
2: Mondta a Mész király, s büszkén pillantott a vendégseregre.
3: A király kisasszony is tudja, s tudjátok meg hát ti is mindannyian, hogy nálam nélkül sohasem szabadult volna meg a gonosz bűbájostól.
2: De már erre nem csak a király kisasszony mosolygott, hanem mosolygott az egész vendégsereg. Retek pedig akkorát prüsszentett, hogy rengett a palota belé. Mész király azt hitte, hogy örömükbe mosolyognak, s folytatta a beszédét.
3: Most is azért siettem ide, szép király kisasszony, nehogy az a gonosz bűbájos még egyszer megzavarja a boldogságunkat.
2: Hiszen éppen eleget hallott bűbájos, tűrtöztette magát eddig, de most felállt. Mész királyhoz lépett, vállára tette a kezét, mire Mész király elengedte a király kisasszony kezét.
3: Elég volt a beszédből, Mész király,
2: mondta határozottan.
3: Most már ideje hazamenned.
2: Alig hangzott el ez a szó, Mész király kíséretével együtt sietve kifelé indult. Hely volt kacagás, hogy csak úgy zengett belé a palota, aztán tovább folyt a dínom-dánom, de bűbájos egyszerre csak felállt, s azt mondta.
3: Én nekem most búcsúznom kell, felséges királyom és királynőm. Búcsúznom kell, szép menyasszonyom. Haza kell mennem, hogy rendbe hozzam a házikómat. Eljövök, érted? S akkor mondjuk el egymásnak az örök hűséget.
2: Mély csend követte bűvályos szavát.

0: szavait, könnyes szemmel búcsúztak el egymástól, aztán Bűbájos lement a palota udvarára. Elővette varázsvesszőjét, intett a felette szálló felhőknek, de egy sem szállt le hozzá.
1: Úgy látszik, megszűnt a varázserőm,
0: mondta magába.
1: No, de se baj.
0: Aranyszőke haja csak úgy lobogott a szélben, arca szeme mosolygott a boldogságtól, mert szüntelen a király kisasszonyra gondolt. Lelke az ő lelkével társalkodott, s bár szokatlan volt neki a nagy út, amelyet felhőbe gomolyodva néhány szempillantás alatt tett meg máskor, nem törődött az út hosszúságával, mert egész úton arról a szép tavaszról gondolkozott, amikor övé lesz a világ legszebb leánya. Gyönyörű téli reggel volt, amikor hazaérkezett, messziről mosolygott feléje a piros fedelű ház, s amikor beugratott a kertbe, egy neki serdült fickó legény seperte ott a havat.
1: Hó, ha, hó!
0: Kiabált rá a legényke, s fenyegetően rázta felé a seprűt.
1: Hogy mert az úr így berontani Bűbájos kertjébe?
0: Bűbájos elnevette magát a seprű láttára, de azért megcsendesítette a paripát, lassú lépésben közeledett a fickó legényhez.
1: Talán bizony te vagy a ház gazdája?
0: Kérdezte Bűbájos.
1: Vagyok, nem vagyok, az nem a kegyelmed dolga.
0: Felelt hegykén a legény, aztán körülvizsgálta Bűbájost, hogy ugyan miféle szerzet lehet, de bizony nem ismert rá.
1: Látod, barátom?
0: Mondta Bűbájos.
1: Ha régen laknál itt, ismerned kéne engem, mert a régi gazdáddal jó barátságban voltam. Mit? Hát maga ismert az én gazdámat? Nosza, mindjárt szálljon le a lóról, jöjjön be a házba, mondja el, mit tud róla, mert éppen ezen az áldott szent napon akartam utána indulni.
0: Bűbájos leszállt a lóról, a legény a lovat bekötötte az istállóba, aztán együtt mentek be a házikóba. Hely Istenem, minő változás! Alig ismert a házikóra Bűbájos. A kuvik helyett tengelice énekelt a kalickában, mint amikor apjával s anyjával lakott itt. A varázskemence helyén búbos kemencébe pattogott a tűz. A mindenféle varázsló tégelyek és kancsok helyén szép virágos edények, kristálytiszta poharak sorakoztak a pohárszéken és az asztalon. Minden olyan szép, minden olyan kedves volt, hogy Bűbájos nem találta helyét végtelen nagy boldogságában.
1: Nos, uram!
0: Türelmetlenkedett a legény.
1: Mondd el gyorsan, mit tudsz a gazdámról?
0: De Bűbájos elmosolyodott befelé, nem akart elmondani addig semmit, amíg próbára nem teszi a legényt.
1: Mindent elmondok, fiam!
0: Ült le közben Bűbájos.
1: Elébb azonban azt szeretném tudni, mi lett azzal a kis szolgával, akit a gazdád ide visszaküldött, amikor megszabadult Tündérországból.
0: Nagyot kacagott a legény, összecsapta bokáját Bűbájos előtt, s mondá.
1: Hogy mi történt azzal a kis fiúcskával? Hát bizony nagy változás történt vele, mert egyik napról a másikra megnőtt és megerősödött. Hallod-e te, legényke? Az Isten Istenem ne legyen, ha te valamikor réges-régen nem szikra voltál. No hát, ezt eltaláltad.
0: Kacagott szikra.
1: Mert tetőtől talpig az vagyok, úgy néz reám. De hogy ismertél reám, ha ezelőtt sohasem láttál? Ne törődj te azzal, hogy láttalak vagy sem, inkább azt mondd el nekem szép rendibe, micsoda történt veled? Hogy abból a pöttöm legényből ilyen helyre legény lett?
0: Leült most a legény Bűbájos lábához, és elkezdte a történetét.
1: Hát bizony, azt magam sem tudom, micsoda történt velem s ezzel a házzal. Valami Bűbájosság lesz a dologban, másként megmagyarázni nem tudom. Éppen karácsony szombatján történt, hogy egyszerre csak különös változás lett körülöttem. A kemencében a tűzfénye kisebb lett. A szobában nagy csend lett, s úgy éreztem, minden másképp van, mint addig. Amikor körülnéztem, láttam ám, hogy nagy csuda történt. A napsugár bekacagott az ablakon, s csak úgy táncolt a varázskemence helyén álló búbos kemencén. Aztán, amikor felkeltem a földről, mert ilyettemben bizony hasra vágódtam, hát hajcsudát, uram, nem kellett felnyúlnom az asztalra, mint máskor, hanem lenyúltam hozzá. Akkor oda mentem az ablaküveghez, belenéztem, s hát, uram teremtőm, volt szikra, nincs szikra. Nem veres lett az arcom, mint azelőtt, hanem szép barna piros lett. Hey, de nagyon megörültem. Addig sokat búsultam, amiatt, hogy olyan apró, teddes, elése vedlegényke voltam. Most meg egyszerre hirtelen váratlan deli, nagy legényé lettem. Hát bizony, ami igaz, igaz,
0: mondta bűbájos.
1: Olyan dali szép legény lett belőled, hogy öröm nézni. Azt mondom hát neked, hagyd itt ezt a házat, gyere velem, légy az én segítőm.
0: Hely, elpirult erre szikra arca, s felugrott bűbájos lába mellől.
1: Mit? Hogy én kegyelmedet szolgáljam a szép arcáért? Mit gondol én rólam? Fel is út, le is út.
0: Hely, elkacagta magát bűbájos, hogy csak úgy csengett a ház belé. Ölelte, csókolt a szikrát.
1: Ó, te édes, hűséges fiam, te! Sohasem felejtem el, hogy rossz sorsomban nem hagytál el, s most is hű maradtál hozzám. A király kisasszony szerelme váltott meg a varázslattól, de te nélküled a csudafától soha meg nem szabadulok.
0: Ámult, bámult szikra csak nézte, nézte tetőtől talpig a gazdáját. Nem akart hinni a szemének, oly szép volt az ő édes jó gazdája. Ide-oda táncolt, szaladgált, szertelen nagy örömében. Már-már azt hitte bűbájos, hogy a szegény fiú a nagy örömtől megzavarodott. Amikor aztán lecsendesedett szikra, elmondta bűbájos, hogy mi történt, miért jött haza. Rendbe kell hozni tavaszig a házat, mert akkor idehozza ám a szép király kisasszonyt. De most már igazán nem lehetett bírni szikrával. A feje tetejére állt, s háromszor úgy táncolta körbe a szobát. Egyszer azonban erős kopogás hallatszott az ajtón. Szikra talpra ugrott, az ajtóhoz szaladt, s kikiáltott.
1: Ki kopog? Mi kopog?
0: Válasz helyett egyszer csak kinyílt az ajtó. Hát mit gondoltok, kilépett be rajta? Senki más, mint a nagy bűbájos, mégpedig mosolyogva. Ej volt ott öröm. Bűbájos is, szikra is nagyon megörült neki. Ide-oda szaladgáltak, úgy örvendeztek, azt se tudták, hova ültessék a kedves vendéget. De a nagy bűbájos nem sokat válogatott, szépen leült a búbos kemence mellé, és halkan kedvesen így szólt.
1: Azért jöttem, hogy elköszönjek tőled, bűbájos fiam. Most már minden úgy van, ahogyan szeretted volna. Igazi földi ember lettél.
0: Bűbájos odahajtotta a fejét a nagy bűbájos térdére, és csendesen így felelt.
1: Nem bánom, hogy a varázspálcán már nem varázsol, mert amit a legjobban szerettem volna, azt megkaptam, a király kisasszony szívét. Csak azt sajnálom, hogy téged nem láthatlak majd gyakran.
0: A nagy bűbájos megsimogatta bűbájos aranyszőke haját.
1: Ne szomorkodj, fiam! Bár nem látsz majd engem, mindig gondolok rád, és titokban gyakran megnézem, boldog vagy-e. Mielőtt azonban elbúcsúzom, még egy ajándékot adok neked. Olyan palotát varázsolok ide, amilyen nincs senkinek a világon.
0: Ezzel a nagy bűbájos gyengéden lehúnyt a bűbájos és szikra szemét, akik békésen álomba merültek. Ő pedig felemelkedett, megforgatta a varázspálcáját, és halkan ezt mondta.
1: Kismanók, bölcsvarázslók, gyertek ide mind, és építsetek gyönyörű palotát.
0: Abban a pillanatban megtelt a kert sok apró manóval és segítő varázslóval. Szorgalmasan dolgoztak, s mire megérkezett a tavasz első napsugara, a kis ház helyén csodálatos nagy palota állt. Csillogott az ablaka, ragyogott a teteje, s nem messze tőle istáló is volt sok-sok szép paripával. Amikor minden elkészült, a nagy bűbájos még egyszer gyengéden megérintette bűbájos és szikra szemét. Amikor felébredtek, alig akartak hinni a szemüknek. Csak dörzsölték, mert azt hitték álmodnak.
1: Nézd csak, szikra!
0: Mondta bűbájos.
1: Megjött a tavasz!
0: Nevetve járták be a palotát, szobáról szobára mentek, reggeltől estig, de még akkor sem értek a végére. Nem is maradt tovább bűbájos otthon. Kiválasztotta a legszebb paripát, és sebesen elindult Mirkó király palotájába. Éppen jókor érkezett, mert a csudafa virágba borult, s a király kisasszony már nagyon várta őt. Retek is észrevette, s örömmel szaladt a király kisasszonyhoz.
1: Jön a vőlegényed, szép király kisasszony! Most már nincs több sírás!
0: Így aztán nagy készülődés kezdődött. Feldíszítették a kertet, s a csudafa alatt tartották meg az esküvőt. Sok vendég érkezett, de bizony Mészkirályt ott senki sem látta. Amikor bűbájos és a király kisasszony örök hűséget fogadtak egymásnak, a gyertyák fényéből egy csodaszép füstmadár szállt fel, egy ideig ott lebegett felettük, majd lassan eltűnt az égen. Bűbályos tudta csak, hogy a nagy bűbályos volt az, aki így jött el megnézni a boldogságát. 7 napig, 7 éjjel tartott a lakodalom, én is ott voltam, táncoltam eleget, aztán hazaszaladtam, hogy nektek ezt a mesét elmondjam.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Jó. Rádió egyfejűeknek.
1: Mese a tündérfeleségről. Székely népmese. Mesélő Novodomszki Éva. Székelyföldön van egy kerekhegy. A kerekhegy tetején bozótos fűvel, iszalaggal borított ingovány, alatta mélységes mély tó. A tó vize csak itt-ott csillan ki a bozót alól. Valamikor réges-régen az a szóbeszéd járta, hogy ahol a bozontos fű meg az ingovány szövevénye alól kilátszik a tóvize, ott éjszakánként meg-megjelenik egy szépséges tündér, a tófenekén lakó zöld szakállú unkkirály egyik aranyhajú lánya. A környező tanyákból éjszakánként odajártak a legények tündért látni, s ha valamelyikük megpillantotta unkkirály aranyhajú lányát, a szíve örökre a tündérnél maradt. Egy holdvilágos éjszakán egy szegény pásztorfiú is, János volt a neve, elment tündért látni. Meg is látta az aranyhajú lányt, bele is szeretett nyomban. Szép szóval kérlelte, szálljon ki a vízből, legyen az ő édeskedves felesége. Nem hagyom el víz alatti palotámat, mondta a tündérlány. Ha igazán szeretsz engem, gyere velem az én birodalmamba. Kristálypalota az én otthonom, csigahéje zsindeje, klárissal van körülszegezve a kertem, s reggelenként énekelnek a virágaim. Gyere velem, János! A pásztorlegény már-már hallgatott volna a tündér szavára, de eszébe jutott az édesanyja meg az édesapja. Hogyan hagyhatná el mindörökre öreg szüleit? Búsan hazaballagott hát, de azon túl minden éjszaka elment, hogy beszélgethessen az aranyhajú tündérrel. Jávorfa furúja lágy hangjával csalogatta a víz színére, és addig-addig beszélgettek, míg Unk király szépséges lánya is megszerette a pásztorfiút, s megmondta neki, hogy szíves örömest kiszállna ő a tóból. Szíves örömest lenne hűséges felesége, de Unk király nem engedi, hogy lányai földre lépjenek, földi asszonnyá legyenek. Ha csak a kezét is megfogná Jánosnak, a mélységes tó fenekére rántanák mindkettőjüket a zöld szakállú király szolgái. Ne félj, édes mátkám, biztatta János a szomorú tündérlány. Majd megmutatom én a zöld szakállú unkirálynak, hogy erősebb vagyok nála. Másnap este János összekötötte a szarvánál fogva 12 bivaját, a kötél végét meg a saját derekára csomózta, úgy ment fel a kerekhegy tetejére. Alig, hogy belefújt jávorfa sípjába, mentem megjelent a szépséges tündérlány. Fogd meg a kezemet, édes mátkám, mondta neki János. Fogd meg, és szorítsd jó erősen. A tündérlány megfogta János kezét, János meg elkiáltotta magát. Hajhó, hajsz, derék bivajaim! Húzták a bivajok Jánost, János meg a tündérlányt, s mire a zöld szakálú unkirály észbe kapott, addigra az aranyhajú már János karjába simult. Hazavitte szép mátkáját a pásztorlegény, az egész falu megbámulta az aranyhajú lányt. Hamarosan megtartották a lakodalmat, és János meg az aranyhajú olyan boldogan éltek, mint a páros gerlék az erdőben. Székelyföldön úgy mesélik, hogy azóta sem látott tündért senki emberfia. A zöld szakállú unkirály aligha nem megtiltotta a lányainak, hogy holdvilágos éjszakán a víz színére szállva hallgassák a jávorfa furúja szavát.
2: Csukás Meserádió.
3: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Tyúkás Mese Rádió. Egy utolsó mese.
1: Dániel András, az elveszett lények irodája. Az elveszett lények irodáját a város legkisebb kerületében találod. Talán túlzás is kerületnek nevezni, hiszen csak néhány görbe utca ez, megbújva a hangos főútvonalak árnyékában. Véletlen girbegurbaság, apró hiba a város vonalzóval rajzolt térképén, ami fölött könnyen elsiklik a kalandozó tekintet. Még az sem ler rá könnyen, aki tudja, mit keres. A bús Szelindek utca, amely aféle titkos bejárata ennek a rejtőzködő negyednek, inkább szűk benyíló sem, mint utca, szinte csak egy árnyékos rés a házfalak között. Gyanútlanul sétál el mellette a fényes körutak járók elője. Pedig, ha összeszeded a bátorságod és belépsz ide, mindössze egyetlen sarkot kell sétálnod, és már is ott állsz az elveszett lények irodája előtt. Bejárata mellett komoly aranybetűkkel biztosít róla a festék pikkelyes tábla, hogy jó helyen jársz. Elveszett lények irodája. Nyitva ettől addig, szinte mindig. Ha már ideértél, és pedig a felirat szerint éppen jókor, akár be is léphetsz a szürkére mázolt ajtón, amelyet már alaposan megkoptatott a sok türelmetlen kéz, vagy egyszerűen csak az idő. Az ajtó szomorú nyikorgása ne riasszon el, kenetlen zsanérja kedvenceik után síró gyerekektől leste el ezt a hangot. Volt rá ideje. Az elveszett lények irodája talán már a kezdetek kezdete óta várja itt ügyfeleit. Te legalábbis így érzed, amikor átléped a küszöböt. Néhány szék, támláspadok, két alacsony asztal, mindent vastagon fed odabent a finom, macska szürke por, mintha 100 éve takarítottak volna itt utoljára. Vagy nem is, inkább olyan, mintha porból lenne itt minden. Porból készültek volna a bútorok, porból az ajtó előtt foszladozó szőnyeg, porból lenne még a fény is, amint fakón szitál a mennyezetről lógó lámpa búrája alól. Attól tartasz, ha bármihez hozzányúlnál, azonnal szétomlana. De ilyesmire nincsen időd, hiszen alig szokta meg szemed a félhomályt, már is megszólít valaki. Üdvözöljük irodánkban! Az apró alak dossziékkal megrakott pult mögött ül. Eddig észre sem vetted, sem őt, sem a pultját. Vastag keretes szemüvege mögül úgy pislog rád, mint egy tolfosztott bagoly. Ő Mármint úr, a mindenes, portás, titkár, raktáros egy szemében. Amilyen kicsi, görbe és törékeny, ő inkább semmisnek mondaná magát, ha ráérne ilyesmin viccelődni, de nem ér rá, mert minden perce foglalt. Annyi a dolga, ahány a porszem ebben a rosszul világított előtérben.
2: Na, mi lesz, mi lesz? Sürget a tekintete. Szőrös, plüssös, vatta vagy kóctömött? Kérdezi. Mérete, színe, a kedves neve? Elveszett vagy megszökött? Hol történt, pontosan mikor? Ön a tulajdonos? Szabadna az életkorát? Mi a jele az óvodában? Nagyon szomorú? Hagyjak zsepit?
1: Mármint úr, elővesz egy hüvelyknyi papírdarabot, hogy feljegyezze rá a válaszokat. Nem is érted, hogyan férhet rá ennyi minden egy ekkora cédulára? Gyorsan bevallod neki, hogy nem egy elveszett lény, csak a kíváncsiság hozott ide. Mármint úr biccent bagoly fejével, közben biztos, ami biztos, ad egy zsepit, majd megnyom egy csengőt. A hangra a háta mögött kinyílik egy ajtó, az imént, mintha még az se lett volna ott, Mármint úr rámutat.
2: Arra tessék!
1: Te oda sietsz, aztán kicsi félszegen belépsz. Itt sincs igazán világos, pedig több lámpa fénye is hunyorog odafentről, de honnan vajon? Akárhogy merezted a szemed, nem látod a mennyezetet, mintha a végtelen éjszakai égből pislákolna az izzók fénye. Körben, katonás rendben, jókora polcok állnak, tetejük odafent a sötétbe vész. Rajtuk pedig...
2: Talán a tiéd is itt van közöttük.
1: Egy szürke öltönyös úr szólít meg e kép, egérként suranva elő két polc közül. Ő doktor Szösztömegy, az irodavezető. Mosolyát, mintha sejemcérnával hímezték volna az orra alá.
2: Most biztos azt gondolod, rémisztő rendetlenség van itt,
1: mutat körbe. Igaza van, pontosan ezt gondolod. Ameddig a szem ellát, porleptelények százai, talán ezrei hevernek egymás hegyén hátán a polcokon, mint egy forgalmas pályaudvaron az alvó utasok, akik már rég lemondtak róla, hogy valaha is megérkezik a vonatuk.
2: Hidd el, ez csupán látszat,
1: emeli felmutató ujját doktor Szösztömegy, miközben finoman megfogja a karod és körbevezet a polcok előtt.
2: Mi minden lényt számon tartunk, nálunk egy sem veszhet el, mármint még jobban,
1: teszi hozzá szomorkás mosollyal.
2: Ezek itt a szőr állatok, mutatja egyenként a polcokat, azok a plüssök, mögöttük pedig a pamutból, frotírból, kordbársonyból varrottak. Azon a polcon a szivacs és gumilényeket gyűjtjük, itt pedig egy iratrendező szekrényhez lép,
1: a fiók, amit kihúz, dugig van tömve rajzolt, meg papírból kivágott figurákkal, mint egy elvarázsolt őszi erdő levelei, úgy hever egymáson a sokszínes papírdarab.
2: Bármiből is készült nálunk, mindegyik elveszett lénynek megvan a helye. Pontosan tudjuk, melyik polcon keressük, ha a gazdája eljönne érte, már ha eljön valaha is,
1: magyarázza doktor Szösztömegy, és közben benyit egy ajtón. Oda bentről puha sötétség ásít rád.
2: Ebben a helyiségben, suttogja, a láthatatlan barátokat őrizzük. Őket nem elveszteni, sokkal inkább elfelejteni szokták. Az sem épp vidám dolog. Egyébként te kit keresel?
1: Érdeklődik, amikor tovább sétálok a polcok között. Nem keresel senkit, csak az érdeklődés hozott ide, árulod el neki. A hátizsákod zsebéből kilógó medvelábra mutatsz.
2: Vigyázz rá nagyon, mondja komolyan az irodavezető. Vannak lakóink, akik már évtizedek óta várják, hogy megtalálja őket a gazdájuk.
1: Ezt a fülethez hajolva mondja, hogy meg ne hallják a polcokra zsúfolt lények, aztán egy öreg emberről mesél, aki 70 év elteltével találta meg itt a kisfiú korában elhagyott szőrállatát.
2: Apró, barna szőrű majom volt, kukunak hívták,
1: emlékezik doktor Szösztömegy.
2: Sosem felejtem el az idős úr, milyen hitetlenkedve forgatta kezében, mikor odaadtuk neki. Ki tudja. Talán arra számított, hogy a hosszú évek alatt a majom is megöregedett, hogy megőszült és megráncosodott. Akárcsak ő. De hiába, az efféle lényeken nem fog úgy az idő, mint rajtunk embereken.
1: Egy pillanatra elmélázik, aztán megragadja a kezed és betuszkol egy másik iroda feliratú ajtón.
2: A legtöbb elhagyott lény végül nálunk köt ki,
1: mondja, miközben helyjel kínál.
2: Némelyiket behozzák, másokra mi találunk rá valahol. Az is előfordul, hogy ők maguk fordulnak hozzánk segítségért. A múlt héten például bejött egy kék zsiráf, akit a repülőtéren hagytak el. Hát, ezek a legnehezebb esetek. Persze, ha kell, nyomozást is vállalunk,
1: mutat a háta mögé. A falon a város kifakult térképe, teleszurkálva elsárgult cédulákkal és gazdájukat vesztett szőr állatok fényképeivel, mint gyűrött lepkeszárnyak egy pókhálóban, ez jut eszedbe, ahogy oda pillantasz.
2: Én nem műemlékek, szobrok vagy múzeumok, hanem elveszett lények alapján ismerem a várost,
1: mondja doktor Szösztömegy.
2: Ezen a téren hagyták el a szürke plüss szamarat, azon az utasarkon várta a gazdáját a tarka szivacsnyúl, ott az a park, ahol napokig hevert egy pad alatt a piros gumikrokodil, és így tovább. Az elveszett lénykutatás, doktoraként mondom neked, ha 1000 évig élnék,
3: akkor sem örülnének ki azok a polcok odakint.
1: Sóhajt végül az irodavezető.
3: Hiába az elszántság és a tapasztalat.
1: Ekkor egy csengő szólal meg. Dr. Szösztömegy sietve feláll és megigazítja öltönyét.
3: Hív a kötelesség, mondja. Mármint úr csengetése új ügyfél érkezését jelzi, nyugodtan nézelődj, ha még kedvet tartja. Tudod, merre találod a kijáratot?
1: Az irodavezető udvariasan meghajol, majd kisiet a szobából. Te ott maradsz még egy kicsit? A nyitott ajtót bámulod. Odakintről hallani véled a polcokon várakozó lények halk szuszogását. Az ezernyi finom hang úgy vesz körül a csendben, mint egy meleg takaró. Szemed már-már lecsukódik, úgyhogy inkább felállsz, megigazítod a hátizsákodat, és elindulsz a kijárat felé. Miközben elhaladsz a polcok előtt, magadon érzed az elhagyott szőrállatok tekintetét. Az ajtóban még megállsz egy pillanatra. Nem tudod, mit mondhatnál, úgyhogy csak odaintesz nekik. Az előtérben mármint úr épp egy csíkos plüssmacskát kérdezget, miközben szorgosan jegyzetel. Köszönsz neki, ő feléd biccent bagoly fejével. Amikor kilépsz az elveszett lények irodájának ajtaján, meglepve látod, hogy odakint közben leszállt az este. Ideje lesz hazaindulni, mert nem sokára téged is keresni kezdenek. Eszedbe jutnak a saját szőrállataid, akik a szobádban már biztosan nyugtalanul kérdezgetik egymástól, hogy hol lehetsz. Elindulsz hát a Bús-Szelindek utca felé, amin túl ott zúg és tülköl az esti város forgalma. Egy pillanatra még visszafordulsz a sarokról, hogy egy utolsó pillantást vess az elveszett lények irodájára. És ahogy nézed a kopott szürke ajtót, meg a táblát az aranybetűkkel, azt kívánod, hogy bárcsak soha, de soha ne kelljen többé eljönnöd ide.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

van befestve, udvara a holdnak, ezernyi sok tücsöknek hegedűi szólnak, égugató kiskutyák

van befestve udvara a boltnak, ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák, majd

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmeserádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!